Elohim Shelley, Istenem, én Istenem, Uzi Hitmannak a gyerek dala, egy fohász, amikor egy kisgyerek énekli, megkérdezve az angyalt, hogy álmodtam békéről, de nincsen béke a világban, hol van az én álmom, és reklamál a gyerek az angyalnak. Elohim Shelley.

A következő dal a Donolám, Uzi Hitmannak a dala, amivel betört a 70-es évek közepén az izraeli szénába, a zenei szénába, egy 12.-13. századi istenes verset énekel meg, fogalmaz újra. Egy imát, ami különben az imakönyvben, a zsidó imakönyvben ott szerepel minden reggel, ha hétköznap van, ha nagy ünnep, ha szombat, bármikor. Ezzel a dallal kezdjük, vagy zsinagógákat válogatja, végezik, de mindenképpen felcsendül az Adon Olam, a Világnak az Ura című költemény, amelyik többfajta dallammal énekelnek, de Uzi Hitman óta ez a dallam, amit ő alkalmazott, megkerülhetetlen. Isten van, volt, és amikor világ nem lesz, ő még akkor is lesz. Ez a szörnyű, nehéz és Isten nagyságát ecsetelő dal, ezt a dallamot kapta Uzi Hitmantól.

kapcsolatú dalunk, a Todá, egy görög dal, ami átkerült Izraelbe, és népdallá vált szinte, arról a zsidó háláról szól, köszönetről, Todáról, ebből van a zsidó szó is, hogy Jehudá, a Todá, köszönet szóból, hála szóból van a zsidó szó is. Szóval arról a háláról szól, amivel az átlag zsidó, vagy átlag hívő, vagy átlag ember, akik hisz, nem kell vallásosnak lennie, de hívőnek kell lennie, azzal a hálával, amivel kell viseltetni az élet ura iránt, hogy minden, ami, a pici dolgok, amiket kap, az is, azzal is megelégszik, és az iránt is hálálkodik.

Az utolsó dalunk pedig az Echad mi odea, ki tudja mi a 1, és ki tudja mi a 2, meg ki tudja mi a 3, és egészen megy az kérdés a 13-as számig. Ez a Pészachi Hagada, a húsvéti Pészachi Hagadának, az Exodus nagy ünnepének, a kivonulás ünnepének, estéjének a nagy dala, egy gyerekdal, amit 2 évvel ezelőtt a Covid alatt izraeli művészek otthonukból énekeltek föl és vágtak össze. Ki tudja, mi az 1, 1 az Isten, ki tudja, mi a 2, 2 a kőtábla, ki tudja, mi a 3, az ősapák, és így tovább. Csak visszafelé csinálják meg, kicsit úgy van ez megénekelve, mint én elmentem a vásárba fél pénzzel. Szóval visszafelé mindig el kell mondani, és a végén a 13 mondatot veszik végig.

0: Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe A megváltás élménye. Előadó Erdélyi László.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök, beleértve a tévé képernyője előtt ülő kedves hallgatóinkat, akik remélem, hogy velünk együtt tanulmányozzák most Isten igéjét. Hallottuk a mai téma címét, a megváltás élménye, és gondolom, hogy úgy gondolják sokan, hogy ez egy nagyon könnyű téma. Én magam is, amikor elkezdtem az anyagnak a vizsgálatát, akkor előbb arra gondoltam, hogy talán ez a legkönnyebb téma, azután arra jöttem rá, hogy a legnehezebb. És én úgy gondolom, hogy mindannyian ezt a felfedezést fogjuk tenni. Miért nehéz? Az előző 10 téma olyan volt, amit meg lehet tanulni. Meg lehet tanulni szabályokat, törvényeket, rendeleteket, meg lehet tanulni sok mindent, amit gyermekkortól kezdve megpróbálunk eltulajdonítani magunk számára, mások számára, de itt másról van szó. Az előzőekben azt láttuk, hogy olyan témákról volt szó, amelyek szabályok, rendeletek, parancsok, amelyekkel nem lehet más tenni, mint elfogadni, megtanulni, gyakorolni. De mit teszünk egy ilyen témával, mint a mai a megváltás élménye? Hogy lehet egy élményt megtanulni? Vannak emberek, akiknek életében sok élmény van, jó is, rossz élmény, és mindannyian így vagyunk ezzel, hogy vannak élmények a mi életünkben, amelyeket nem felejtünk el, jó vagy rossz élmények, de ezeket nem tanulni kell, ezeket meg kell élni, vagy megéljük akkor, hogyha ránk kényszerítik az élet, a körülmények ránk kényszerítik, belejutunk valamilyen helyzetben, és ott valamilyen élményben vagy élményekben lesz részünk. Mit kezdünk ezekkel az élményekkel? Mire köteleznek bennünket ezek az élmények? Most ebben a témában az emberben egy bennünk végbe menő különös élményről fogunk beszélni. Aki ezt az élményt megtapasztalta, vagy ebben az élményben része volt, része van, az egy csodálatos kalandban fog részt venni, egy csodálatos utazásban lesz része, jobban megismeri önmagát, és különös távlatok nyílnak meg életében. Azt mondtam, hogy jobban megismeri önmagát. Ennek a mostani anyagnak egyik célja is az, hogy próbáljuk jobban megismerni önmagunkat. Mit jelent számunkra az, amit Isten üzenni kíván, egy ilyen élmény által, mint aminek a cím az, hogy a megváltás élménye. Az élményt azt átéljük, megéljük, élményekben tapasztalatunk van, és itt egy olyan témáról van szó, ami egyszerűen meghaladja az ember képzeletét, a megváltás. Hogyan lehet részünk a megváltás élményében? A megváltást nem tanulni kell, visszatérek az előző bevezető gondolathoz, hanem megélni, megtapasztalni a mi életünkben, de hogyan? És mit jelent számunkra a megváltás élménye? Egyik fontos dolgunk a földi életben a helyes eligazodás, hogy megtanuljunk helyesen élni. Itt ezen a földi életben. Megtanulni, alkalmassá válni arra, hogy egy jobb világ polgáraiként legyen jogunk élni már itt ezen a földön. Ez az egyik legfontosabb feladatunk az életben. A hívő ember, vagy mondjuk így a keresztény ember, a valóságos keresztény ember tapasztalatairól sokat beszélünk, sok elképzelésünk van, milyen tapasztalataink vannak a mindenhatóval, Jézus Krisztussal, de ezeket meg kell élni saját életünkben. A hívő ember tapasztalatáról, aki felismeri az üdvösség lehetőségét, a megigazulást, a Biblia úgy beszél, mint olyan ember, akinek van múltja, jelene és jövője. Hogyan éljük meg ezt a három életciklust az életünkben? A múlt, jelen és a jövő. Nyilván a múltról és a jelenről lehet tapasztalatunk. A jövő az, amit hitáltal tudunk elfogadni, hitáltal benne élünk a jövőben. Ezek megtapasztalásához őszinte együttmunkára van szükségünk Istennel, mert csak akkor látjuk reálisan az életet, akkor tudunk helyes életképet kialakítani önmagunkban, és ami környezetünkkel kapcsolatban is, hogyha Istentől tanulunk, ha megtanuljuk azt az utat, amelyiken ő akar vezetni. Egy ígét szeretnék olvasni bevezetésben, amelyben találkozunk ezzel a három idő szakasszal. Pál apostol azt írja az efézusi gyülekezethez írott levél 5. fejezetében, Krisztus is szerette az egyházat múltban, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje a jelenben, megtisztítván a víznek fürdőjével, az ige által, hogy majd a jövő önmaga elé állítsa dicsőségben az egyházat úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és fethetetlen. Menjünk az első időciklushoz a mi életünkben. A megváltás élménye és a múlt. Természetes, hogy a múltunkat a jelenünkben tudjuk értékelni. A jelenben élő ember tud visszatekinteni múltjára, és megpróbálja értékelni, mit jelent számára, vagy milyen volt az elmúlt élete, és abból kiindulva, melyik irányba haladt, formálódott az ő élet, az ő jelleme. Milyen voltam, és mi történt az életemben? Nem tudom, hogy elgondolkodtunk-e már ezen, vagy szoktunk-e gondolkodni. Tapasztalható-e valami változás a mi életünkben? Én szoktam mondani azt, hogyha egy gyülekezetben, ahol én dolgoztam, vagy ismerem a gyülekezetet, valamilyen probléma van, akkor a probléma mellé tudom tenni a neveket. És ez sajnos egy súlyos hiba, probléma. Ez azt jelenti, hogy kevés a fejlődés a mi életünkben. A múlt és a jelen nem válik el észrevehetően, érezhetően az életünkben. Ugyanazok vagyunk most, akik voltunk 5 vagy 10 vagy 20 évvel ezelőtt. Viszont vannak nagyon szép tapasztalatok is, talán a saját életünkből is. El tudjuk mondani, vagy el tudják mondani rólunk mások, hogy ez az ember ilyen és ilyen volt, és ilyen lett. Pozitív értelemben. Jó irányba változott. Nemrégen beszélgettem valakivel, akit én készítettem keresztségre, és itt én kereszteltem meg, egy olyan ember volt, aki nagyon nehéz természetű. És a második beszélgetés után azt mondtam, ezzel az emberrel nem foglalkozom. De jött a harmadik, negyedik, ötödik beszélgetés, és ennek 5-6 éve ez az ember csodálatosan megváltozott. Akik ismerik, és ő maga is elmondja önmagáról, hogy nem tudja, hogy mi történt az ő életében. A múlt és a jelen élesen elválik egymástól. Valami történt, vagy egy folyamat történt az ő életében. De hogyan történhet ez meg? Hogyan élheti meg az ember ezt a változási folyamatot? Hogyan lehet része egy olyan élményben, amiről most ebben a példában szó volt, hogy van egy ember, aki nehéz, kibírhatatlan, aki a környezetét zavarja állandóan, akitől a környezete sokat szenved, és egyszerre más emberré lesz. Kedves emberre, akit mindenki szeret. Hogyan lehet ez? Vajon úgy, hogy magunkat megváltoztatjuk? Ugye ismerjük Münchhausen báró meséjét, amiben van egy ilyen ember, aki saját hajánál fogva kihúzza magát a vízből. Hát ez így nem megy a lelki életben. A lelki életben sem, nem a és a fizikai életben sem. Nem tudjuk önmagunkat megváltoztatni. Képtelenek vagyunk másakká lenni, jobbakká lenni önmagunktól. De van segítség. És azt olvassuk a János evangéliumában, Jézus mondja, ha valaki újonnan nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Lélektől való újjászületésre van szükség. Isten szent lelke az, aki átformálhatja a mi életünket. És egyedül Jézus Krisztus az, aki ebben segítségünkre lehet. Azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, a 4. fejezet 12. versben, és nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Majd János evangélium a 14. fejezet 6. versében, ebben a nagyon jól ismert igében mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Itt nem csak arról van szó, hogy nem lehetünk más emberekké, hanem Isten sem találhatjuk meg a Szentlélek és Jézus Krisztus segítsége nélkül. Senki nem mehet az atyához Jézus Krisztus nélkül. Senki nem változtathatja meg az ő életét Jézus nélkül és a Szentlélek munkája nélkül. És ha erre a felismerésre jutunk, mert ez abból áll, hogy elindul egy küzdelem az ember életében. Ha valaki felismeri azt, hogy más emberré kellene lenni, én azt gondolom, hogy mindenki elmondhatja, hogy egy küzdelem indult meg az ő életében. Ez az előbb említett testvérünk is elmondja, hogy egy óriási küzdelem indult az ő életében, és ezt a küzdelmet önmagától, saját erejétől képtelen lett volna megvívni győztesen. Ez a felismerés, ami abból áll, hogy felismerem, hogy valaki mégis segített nékem. Van valaki, akihez mehetek, akitől támaszt kapok, aki mellém áll, és segít nékem az én küzdelmeimben, az én vergődésemben. Ez bűnbánatra és hálaadásra késztet. Ismerjük a pünkösdi történetet, amikor Péter apostol odaáll az emberek elé, a tömeg elé, azok elé az emberek elé, akik közül legtöbben mélyen vallásos emberek voltak, akik az atyák hagyományai szerint éltek, és amikor elmondja Jézus Krisztusról szóló üzenetet. Elmondja azt, hogy mi történt tulajdonképpen ott azon a napon, Jeruzsálemben, amikor megfeszítették Jézust, akkor az emberek összeroskadnak, magukba roskadnak, és milyen kérdést tesznek fel? Atyám, fiai, mit cselekedjünk? Itt csak mellékesen szeretném megjegyezni azt, hogy az az igazi prédikáció. És az volna jó, ha mennél több olyan prédikációt hallhatnának gyülekezetek mindenütt, bármelyik templomban, bármelyik gyülekezetben, ami után azt a kérdést tennék fel az emberek, hogy mit cselekedjünk. Az a prédikáció, amelyik nem váltja ki ezt, valamiben hiányos. És Péter apostol prédikációjára sokan, több ezeren felteszik a kérdést, mondjátok meg, mit csináljunk. És ez abból ered, hogy felismerték, hogy Krisztus megfeszítésében mindannyian részesek voltak. Nem csak azok, akik a keresztet ácsolták, vagy keresztre feszítették Jézust, hanem mindannyian. És létrejön egy bűnbánat, egy szomorúság, megszomorodtak az ő vétkeik miatt, és csak egy kérdésük volt, mit cselekedjünk, atyám fiai. Bár csak egyre több ilyen prédikáció hangzana, és ilyen bűnvallomás, ami történt, és aminek nyomán 3000 lélek megkeresztelkedett. Micsoda bűnbánat, micsoda sírás, micsoda keserűség, micsoda fájdalom tört fel emberek szívéből, de micsoda öröm a megtérés felett. A múlt és a jelen csodálatosan elválik. Létezhet ilyen, hogy nem kellenek évtizedek ahhoz, hogy egy ember életében változás következzen be? Itt ez történt. Nem tudjuk, milyen emberek voltak ezek. Nem tudjuk, milyen emberek voltak, de bűnbánatot gyakoroltak. Összehasonlították a múltat és a jelent. A jelenből kiindulva leszámoltak a múlttal. Tulajdonképpen ez a megtérésnek az első élménye, amikor felismeri a múltját és rájön arra, hogy így nem mehet tovább. És Istentől kér segítséget, és Istenhez folyamodik, és fordul, és kéri az ő áldását, kéri az ő szent lelkének a munkáját. A bűnbánat és a megtérés az nem más, mint a gondolkodásnak a megváltozása. Most már másképpen látom az életet, másképpen látom a másik embert, másképpen látom saját életemet, hibáimat, erényeimet, másképpen értékelem önmagamat. A megtérés tehát a gondolkodás megváltoztatása. Felismeri az ember a bűn súlyos voltát. Isten szent lelke meggyőzi az embert, ahogy mondja az Úr Jézust, bűn, igazság és ítélet tekintetében. Helyesen tud különbséget tenni élet megnyilatkozások között, élet felfogások között és helyzetek között. Élesen látja önmagát úgy, ahogy Isten megmutatja számára. És felismeri azt, hogy a bűntől szabadulni kell. Nem elásni. Bennünket sokszor kísért egy veszélyes elgondolás. Úgy gondoljuk, hogy mint a jogban, a büntető jogban is vannak bűnök, amik bizonyos idő után elévülnek. Egy év, két év, öt év, tíz év, vannak bűnök, amik nem évülnek el, úgy tudom, az emberiség ellen elkövetett bűnök, de vannak bűnök, amelyek elévülnek. Isten előtt nem évül el a bűn. Rettenetes dolog ez? Ugye félelmetes? De itt nincs vége a mondani valónak. Isten előtt nem évül el a bűn, csak vagy megbocsáttatik, vagy megmarad. És itt, amikor az ember felismeri azt, hogy a múlttal le kell számolni, akkor ezt is világosan látja, hogy a bűneit nem lehet úgy elintézni, hogy most már nem beszélünk róla, és egy elkövetett bűn után 5 év és 10 év múlva is még rendes ember vagyok. A bűn akkor szűnik meg, akkor veszíti érvényét, hogyha megbánja az ember, és abból megváltozik. Tehát nem elévül. Egyedül, de erre is Isten képesíti az embert. Azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, ezt az Isten fejedelemmé, már Jézust, és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbocsánatot és bűnöknek bocsánatát. Jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbocsánatot és bűnöknek bocsánatát. Itt megint arról van szó, hogy bűnbánatot és bűnbocsánatot is egyedül Jézus adhat. Mi nem tudunk önmagunktól bűnbánatot gyakorolni. A megtérés, a bűnbánat nem csupán az észnek a dolga, hanem a szívnek. Nem csupán arról van szó, hogy megértettem azt, hogy az, amit eddig cselekedtem, vagy még most cselekszem, az rossz, és meg kell változni. Nem az ész dolga csupán, hanem Isten szent lelkének a munkája. Azt mondja az Úr Jézus, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Mi készíteti az embert egy ilyen bűnbánatra? Azt mondja az Úr Jézus, és én, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. A kereszt látványa, a megfeszített Krisztus látványa volt az, ami pünköstkor megtérésre indította az embereket. De mi ebben az élmény? Mert a cím a megváltás élménye. Krisztusban a bűnös ember nem csak bűnbocsánatot, hanem felmentést is nyer a bűnei alól és a büntetés terhe alól. És ez a lényeges dolog, hogy nem csak megbocsát Isten, hanem elveszi a bűnt, és felmentést nyer az ember. Olyan, mint amikor egy halálra ítélt kegyelmet kap, és egy felmentő ítéletet hoznak. Ez történt.

0: Amikor Isten megbocsát az embernek, és nem csak megbocsát, hanem elveszi a bűnt és a bűnnek a terhét. Van két tévedés, amiről beszélni kell, amiben nagyon sok keresztény ember, Bibliát forgató ember él. Az egyik az, hogy azok nélkül, a felmentő ítéletek nélkül, és Jézus Krisztus kegyelme nélkül ő maga egy jobb életet tud produkálni, a másik pedig az, hogy nem kell cselekedni semmit. A kereszténység között nagyon elterjedt ez a kétféle szemlélet. Az egyik az önigazságnak az a formája, amikor úgy gondolja az ember, hogy ő saját törekvése által, erőfeszítése által és cselekedetei által tud üdvösséget nyerni, a másik pedig az, amikor arra gondol, hogy nem kell cselekedni semmit, hanem Krisztus kegyelme az, amely üdvözít az emberi cselekedetek nélkül. A Bibliában több példa van, és nincs időnk, hogy ezeket felolvassuk, csupán említeni szeretném Ábrahámot, akinek a megítélésénél többször olvassuk azt, hogy hit által cselekedett, azután, hogy cselekedetek által nyert el az igazságot Ábrahám. Melyik az igaz? És ezt próbálják szembeállítani egymással. Itt azt olvassuk, hogy Ábrahám hitt és engedelmeskedett. Az igazi hitnek a következménye az, hogy az ember engedelmeskedik Istennek, és nem azért fog üdvözülni, mert engedelmeskedett, hanem azért, mert Isten üdvözítette őt ingyen kegyelemből. Hadd olvassak a Jakab apostol leveléből ezzel kapcsolatban. Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában. Tehát hit és cselekedet együtt. De mondhatja valaki, néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedetedből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. Akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt? Avagy Ábrahám, ami atyáink, nem cselekedetből igazítatott én meg, felvevén Izsákot, az ő fiát az oltárra. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. Vannak, akik nagyon szívesen és előszeretettel alkalmazzák Jakab apostolnak ezeket a gondolatait arra, hogy na ugye, nem kell semmi, nem kell nekünk cselekedni, elég, ha hiszünk. De Jakab apostol nagyon világosan, érthetően mutatja be Ábrahám életéből a hitnek és a cselekedetnek a egymáshoz való viszonyát. Nem azért ismeri el az Úr Ábrahám hitét, mert ő cselekedett, hanem hogy hitt és cselekedett együtt. Nem lehet a kettőt egymástól elválasztani. Van még egy másik példa, amit szeretnék megemlíteni. Szintén nem olvassuk az idő rövidsége miatt. A Zakariás próféta könyvében találóan mutatja be egy emberen keresztül a próféta a megigazulásnak azt a folyamatát, amelyen nem lehet változtatni. Arról van szó, hogy Józsua főpap ott áll a vádoló előtt, Sátán előtt, aki vádolja őt, és ott van az Úr. És azt olvassuk, hogy amiket mond, az mind igaz. Amit Sátán mond a főpapra, Józsuára, az teljesen igaz, fedi a valóságot. Józsuának, a főpapnak, aki Isten népét jelképezi, nincs egyetlen szava sem a vádolóval szemben. Ugye ismerjük azt a helyzetet, amikor lelepneznek egy embert, és már nem tud védekezni. Magyarázkodhat, de védekezésnek nincs semmi értelme. Ez volt a helyzet itt ebben a példázatban is. Mi történik ilyenkor? Ha Józsua elkezdett volna vitatkozni a vádolóval, akkor magára marad ebben a küzdelemben, és elveszett ember. De ő tudta, hogy neki nincs szava. De ott volt az Úr. És az Úr sem vitatkozik Sátánnal, a vádolóval, hanem azt mondja, dorgáljon meg téged az Úr, és azt mondja az angyaloknak, vegyétek le Józsuáról a szennyes ruhát. Milyen csodálatosan egyszerű a megigazulás. Itt van három főszereplő ebben a példában. Az Úr, Józsua és Sátán. Sátán megvádolja az embert, az emberi ítélet szerint halálbüntetés jár azért, amit elkövetett. Vagy így mondhatnánk, az üdvösség elveszítése. És az Úr nem vitatkozik, hanem azt mondja, vegyétek le róla szennyes ruhát. Ilyen egyszerű? Igen, ilyen egyszerű. A megtérés, ilyen egyszerű az a megbocsátás. Ahogy Isten megbocsát az embernek, és azt mondja, utána hozzáfordul, és azt mondja, lásd, levettem rólad a szennyes ruhát. És az igazság ruhájába öltözteti fel. Ebben a tapasztalatban, ebben az élményben lehet része minden embernek, aki felismeri bűneit, és Krisztushoz fordul. Nem kell több, csak az, ami itt ebben a példában történik. Engedni, hogy Isten megváltoztassa az életemet, engedni, hogy Isten kicserélje a szennyes ruhát, és felöltöztessen az igazság tiszta öltönyében. Látjuk, ilyen egyszerű a megtérés, ilyen egyszerű az üdvösség. Mégis azt mondtam bevezetőben, hogy bár a legkönnyebb tárgy, ugyanakkor a legnehezebb. Miért van az, hogy a legnehezebb megtenni azt, hogy Jézushoz menjünk, hogy engedjük, hogy megváltoztassa életünket? Miért olyan nehéz a bűnbeismerés, a bűnbánat és a bűnbocsánat elfogadása? Mert megpróbáljuk mi megjavítani önmagunkat. Megpróbáljuk leplezni a bűneinket, megpróbálunk manipulálni, szépíteni a mi dolgainkat, és nem jutunk el Zakariás, illetve Józsua tapasztalatára. Erre van szükségünk. Józsua főpap tapasztalatára. Ne gondoljuk, hogy a mi életünkben más szabály van. Ne gondoljuk azt, hogy mi egyszerűbben oldhatjuk meg ezt a kérdést. Ugyanaz az út, ami volt Józsua számára. Ez volt számára a megtérésnek és a megigazulás eredménye, és így mondhatnánk a megigazulás élménye. De néhány gondolatot még a megigazulás és a jelenről. beszéltünk a múltról, néhány gondolatot a jelenről. Azt mondja Pál apostol a korintusi 2. level 5. fejezet 17. versében, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Figyeljük, milyen csodálatosan egyszeren fogalmaz Pál apostol. Ez az Úr üzenete. Ha valaki Krisztusban van, akkor mi történik? Új teremtés az. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. Ezt az élményt megtapasztalni, ebben az élményben részesülni, ez a hívő ember legcsodálatosabb tapasztalata. És még egy gondolat, a jövő. Mit jelent a megtért ember számára a jövőbe tekintés? Hadd olvassak még egy igét. A zsidókhoz írott levél 9. fejezet 28. verséből. Zsidókhoz írott levél 9. fejezet 28. vers. Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése véget, másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre. Ez a jövő. És a jövővel kapcsolatban nagyon sok ige van, ami bemutatja azt, hogy a megtért ember, a Krisztus által átformált ember, a Szentlélek által átformálódott emberre milyen jövő vár. Érdemes volna ezzel is foglalkozni, és csupán egymás után olvasni ezeket az igéket, amelyek az örök életről biztosítják azokat, akik elfogadták Krisztust, akik már itt ezen a földön megtapasztalták a megváltás élményét, akik megtapasztalták azt, hogy az Úr a múltjukat eltörölte, és megajándékozta őket egy új élettel, azok számára van egy csodálatos jövő. És ez az evangéliumnak üzenete ma, Isten üzenete, hogy tekintsünk életünknek múltjára, jelenére és az eljövendő dicsőségre. És a mindenható Isten segítsen bennünket, hogy mindannyian eljussunk a célba, a Jézussal való találkozásra. Amen.
1: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

Turmezei Erzsébet, aki helyett a Krisztus vérezett. Emlékszem, kemény bilincsbe verten, bénultan ültem a hideg kövön. Sötétség, bűn és vád töltötte el lelkem, ijesztő csend, kietlen börtönöm. Halál, oly mindegy, csak nagy néha lázat valami bennem, életvágy talán, s akkor szerettem volna összetörni bűnt és bilincset a börtönöm falán. Neki az ajtó rozsdamart vasának, Sámson karokkal, ki a fényre, ki, ahol szabad mezők újjongva várnak, s ahol az élet szent magvát veti. Néha. És máskor rémek, megremegtem. A szívemen kemény, hideg marok. Egy síron túli hang, titkos hívása. Jöjj, jöjj, Barabás! Nem, nem akarok. Barabás! Ha már nem a rém hívása, ezer torokból tör ki, ó, elég, ez a halál! Jön értem, sírom ássa, és nem kiálthatok felé, nem ég. Most súlyos léptek, fegyver csörrenése, csikordul a zár. Szoborrá merett minden tagom. Egy érdes hang. Barabás, szabad lettél, le a bilincseket. Először, mint egy álom, de lehullnak mégis. Tántorgó lábaim előtt kitárt kapu áll. Ott kín vár az élet. Rám vár, előre, hadd köszöntsem őt. Merre, hová, nagy céltalan örömmel rohantam, míg nem bősz tömegbe vitt. Szúgó tömegben torpant meg a lábam. Pilátus láttam, s népem véneit. S ott állt egy ember. Nagy, szúró tövissel megkoronázott, véres, tört alak. Vállán vörös palást, kezébe nátszál, hogy le nem roskad annyi kín alatt. Gyönge, törékeny. Vad lelkemmel érzem, szelíd, egészen más, mint én vagyok. Arcán csend, nyugalom. Megtört szemében valami földön túli fény ragyog. Ki ez az ember? Megkövülten állok. Én rám tekint. Ki ő? Mit védhetett? Valaki szól, a názáreti Jézus, őt feszítik meg Barabbás helyett. Oly hosszú út vezet a Golgotára. Én végigjártam. Két lázas szemem odatapadt vonagló alakjára, ott égett minden gyilkoló szegen. És nem tudtam többé levenni róla. A szemek fénye
az a szent ajak, a hulló vér. Húlott a perc, az óra, felejthetetlen percek és szavak. A szívemen gigászi nagyra nőttek láttán kemény, hideg gránáthegyek. Helyettem, én helyettem, én helyettem, hogy én éljek, hogy én szabad legyek. Mikor utolsót vonaglott a teste, mikor már minden elvégeztetett, mentem alá a gyász hegyéről én is, és ölbevettem egy síró gyermeket. Megsimogattam lázadó kezemmel, mely azelőtt csak gyilkolt és rabolt, és akkor tudtam meg, hogy Barabás meghalt. Az ő testét fedi a sziklabolt. Már csak szeretni, simogatni vágytam, haladni csendesen, mint ő haladt, aki helyettem roskadt le a porba, a Golgota útján, a kereszt alatt. Helyettem. Én helyettem. Én helyettem. Ez a szó zengi át életem. Napfény gyanánt ez tündököl felettem, s ez nyitja meg a mennyet is nekem. Ki az? Ki zörget? Kérdik majd. Barabás, aki helyett a Krisztus vérezett. S kitárják akkor újjongó örömmel a gyöngykaput, a fehér angyalkezek.

Miért jött Jézus emberi formában a földre? Talán többünkben felmerül a kérdés, miért van szükség a megváltásra? Vannak, akik túl megalázónak tartják azt, hogy ilyen tehetetlenek vagyunk, és nem tudunk segíteni magunkon. Valahogy a büszke emberi szív nehezen ismeri be, hogy szükségünk van segítségre ahhoz, hogy helyzetünk javuljon. Önmagunkat nem tudjuk megmenteni. Kell egy külső segítség, valaki, aki kiemeli.

0: Több profécia is előrejelezte, hogy a messiás milyen módon fog eljönni a nép közé. Íme az egyik.
1: Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Ézsaiás 9:5.
0: Annak ellenére, hogy a proféciák előrejelezték Jézus születését, senki sem várta őt. A nép többsége el volt foglalva a maga dolgaival. A kisgyermek szülei még szállást sem kaptak a fogadókban, Jézusnak egy istállóban kellett megszületnie. János apostol röviden, tömören csak ennyit ír. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. János 1:11.
1: A templomban napról napra elvégezték az Isten bárányára utaló reggeli és esti áldozatokat, de még ott sem készültek fogadására. A nemzet papjai és tanítói mit sem tudtak arról, hogy minden idők legnagyobb eseményének az ideje érkezett el. Ismételgették semmit mondó imáikat, végezték istentiszteleti szertartásaikat, hogy az emberek lássák azt, de eközben a gazdagságot és a világi tekintét hajszolták, és nem készültek fel a messiás kinyilatkoztatására.
0: Az ember elbukott az engedetlenség következtében. Ezzel nem csak pusztulást, szenvedést hozott bolygónkra, hanem a föld feletti uralmat is átadta az ellenségnek, Lucifernek. Ádám volt a föld kormányzója, hiszen Isten felhatalmazta őt, hogy uralkodjon mindenen. Azáltal viszont, hogy Lucifer legyőzte az embert, ő lett e föld fejedelme. Egy alkalommal Jézus a következő kijelentést tette.
1: Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön-e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. János evangéliuma 14. fejezet 30. versében.
0: Jézus éppen azért jött le erre a földre, hogy visszaszerezze a sátán által elbitorolt földet. Lucifer csalás útján szerezte meg e bolygót, hiszen becsapta Ádámot és Évát. Most Jézus az ember helyébe lépett, tehát hozzánk hasonlóvá kellett lennie, hogy az elbukott Édent visszaállítsa. Ahhoz viszont, hogy igazságos legyen a küzdelem, Jézusnak meg kellett születnie emberi formában, hogy így győzze le a kísértőt.
1: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3:16.

0: Ő Isten volt, mennyei angyalok hódoltak neki, egyetlen szavával alkotott, és számára semmi sem volt lehetetlen. És most, amikor nagy bajban volt az emberiség, Jézus egy pillanatig sem gondolkozik azon, hogy mit tegyen. Micsoda szeretet! Ő valóban igaz barát, aki a problémák között sem hagyja el a másikat. Ott hagyta a világmindenség trónját az elbukott ember miatt, hogy segítségünkre siessen és győzzön a gonosz felett.
1: Pál apostol egy himnuszban fogalmazza meg ezt a csodát. Ő ugyanis minden tekintetben Istenhez volt hasonló, sőt, egyenrangú volt Istennel. Ehhez azonban nem ragaszkodott minden áron, mint jogos tulajdonához, hanem mindenről önként lemondott, és beleegyezett abba, hogy szolga legyen. Amikor a földön megszületett és emberré lett, valóban olyan is volt, mint egy szolga. Amikor külsejét tekintve úgy élt, mint ember, megalázkodott, és tökéletesen engedelmeskedett Istennek. Még akkor is engedelmes volt, amikor emiatt meg kellett halnia. Igen, a kereszten történt halála pillanatáig engedelmes maradt. Filippi 2:6-8.
0: Ő nem ragaszkodott ahhoz görcsösen, hogy az Istennel egyenlő, hanem alá tudott szállni, hogy egy alsóbbrendű lény legyen belőle. Megtehette volna, hogy nem foglalkozik ezzel a problémával, és megvonja a vállát mondván, amit főzött az ember, egye is meg. Elpusztíthatta volna Ádámot és Évát, mint ahogy az ember leüt egy szúnyogot, de ő mégsem tette. Sors közösséget vállalt teremtményeivel, emberré lett, hogy kihúzzon bennünket a bűn mocsarából. Jézusnak ez a tette nem kis kockázattal járt, hiszen azzal, hogy ezt vállalta, teljesen kiszolgáltatott helyzetbe került. Mégis az igazi szeretet ilyen.

embereknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Lukács 4:18.

0: Krisztus egész élete azt bizonyította, hogy szereti az embert. Bár nem értett egyet azokkal, akik bűnben éltek, mégis megértést tanúsított irántuk, és biztosította őket megbocsátásáról. Szívében ott volt az együttérzés azok iránt, akik szenvedtek. Sok embert meggyógyított, nem csak testileg, hanem lelkileg is. A messiás tehát teljesen betöltötte küldetését. Ahogy a profécia előre jelezte, Jézus tanított, gyógyított, segített a rászorulókon testileg, lelkileg. Szolgálatát a lelkileg szomjas emberekre összpontosította.
1: Ez ma is így van. Legyen bármilyen problémánk, betegségünk, Jézusra mindig számíthatunk. Ő ma is meggyógyítja a szomorú szívűeket, ma is gyámol az özvegyeknek és az árváknak, ma is megszabadít bármi nemű megkötözöttségből, ha akarjuk. Ha a bajok hullámai elborítanak, van egy szerető megváltó, aki barátként önzetlenül segít.
0: Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Jézus nem ragaszkodott görcsösen ahhoz, hogy a mennyben maradjon. Emberi formát öltve vállalta velünk a sors közösséget. Segíts, hogy mi is készek legyünk áldozatra a másikért. Amen.

0: a Szent Háromság Isten képe teljes világosságban és érzésben megjelent előttem, mint igazság. De minden kizáró katarzis fogalma tudná ezt leírni, de annak a teljes bizonyossága, hogy ez van. Ez létezik.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Útmutatást, helyes irányba állást várunk, Isten arcát, kezének nyomát keressük az évről évre megrendezésre kerülő országos evangelizáció alkalmán. Ezt a célt szolgálják a zenei szolgálatok, igehirdetések, a szekciókban folytatott beszélgetések egyaránt. Kiemelt szerepet kap a személyes bizonyságtétel is. Műsorunkban hite megszületésének és máig tartó megélésének kulisszái mögé enged betekintést a nap egyik tanúságtevője, Rajkai Zoltán színművész, a Katona József Színház tagja. A lélekhangoló második fél óráját is érdemes velünk töltenie, akkor Balogh Sakett Dániel egy messiás hívővé vált, Krisztust követő zsidó fiatalember lesz a vendégünk.
0: Nagyon köszönöm az evangélikus testvérek meghívását, és szeretnék valami igazán építő, hasznos dolgot mondani. Hasonló a sorsunk, hasonló dolgokat élünk át, amikor újjászületünk, hiszen azt mondta a mi úrunk, hogy szükséges nektek újonnan születnetek. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam mondja, és nem, ha nem történik meg ez az újjászületés, ez a megtérés, ez a rendezés az Istennel való kapcsolatban, akkor valahogy az életünk tulajdonképpen hiába való, és nem ér semmit. Én nem részesültem vallásos nevelésben, nem voltam soha Isten tagadó, tulajdonképpen kultúrkeresztény voltam olyan értelemben, hogy katolikusként megkereszteltek, de soha nem jártunk gyülekezetbe, templomba, a családunkkal, a szüleimmel. Nem is foglalkoztam Isten dolgaival, a szokásos ünnepségeken, mint a karácsony, a húsvét, a keresztelők, az esküvők, vagy a temetések, igazából sosem találkoztam egyházi eseményekkel, vagy nem volt kapcsolatom semmilyen értelemben, sem a Szentírással, sem az Úrral. Aztán szép lassan természetesen, amivel nem voltam Isten tagadó, meg érzékeltem, hogy egy keresztény világban élek, meg érzékeltem, hogy a kereszténységnek azért vannak erényei, meg mindenféle jótékony dolgai a kultúrában, az építészetben, stb. Valahogy mégis kereszténynek gondoltam magam, nyilván mert ebbe születtem bele, de semmilyen élő, valódi kapcsolatom nem volt az Úrral. És akkor éltem az életemet, bulizgattam, ahogy szokásos fiatalokhoz, csajoztam mindenfelé, készültem a színművészetire, mert nagyon hamar eldőlt a gimnáziumban, hogy színész szeretnék lenni, és hát igyekeztem mindennek megfelelni, és azokat a trendeket, és azokat az elvárásokat követni, hogy azokat az elgondolásokat, hogy mitől lehetek híres és igazán jó színész, mind szakmailag, mind a közönség szempontjából. Ez eléggé meredek dolog volt, mert lelkileg és fizikailag is feszegettem a határaimat. Az ember ilyenkor mindenbe belemegy, az élet bugyraiba, kipróbáltam mindenféle kábítószert. Volt, hogy több kapcsolatom volt egyszerre nőkkel. A felszínen ezeket igyekeztem mind titkolni, és általában mindenhol azt az oldalamat mutatni a megfelelési kényszerből, ami jó és megfelelő, és igyekeztem az elvárásoknak mindenhogy megfelelni. A gimnáziumban volt egy barátnőm, akivel összejöttünk, nagyon kedves lány volt, és hát ilyen héjanász a zavaron kapcsolat indult el, körülbelül 10 évig, hol szakítottunk, hol összejöttünk újra. És aztán egyszer már ezektől a dolgoktól, amiket én kipróbáltam, meg végigéltem, meg belementem mindenféle furcsa szituációkba az életemben, bármennyire is jó volt velük hencegni és a szavak szintjén ezekkel dicsekedni, és hogy ezek úgy tűntek, hogy menő ember vagyok, mert minden összejött, siklóernyőztem, síjeltem, zenekart alapítottunk, nagyon jó szerepeket kaptam a színházban, sorozatokban, különböző világsztároknak lettem a szinkron hangja, kiváló filmekben, tévésorozatokban játszhattam, beutaztam az egész világot, Kolumbiától, New Yorkon át, Ausztráliáig, mindenféle előadásokkal. Tehát azt kell mondjam, nagyon-nagyon jól ment a szekér, jól ment a pálya. De mégis valahogy attól, hogy mindig olyasmiket tettem, amikkel valójában a lelkem nem harmonizált, és valahogy nem stimmelt, nem voltam önazonos, ezért egyre nagyobb belső lelki feszültségek alakultak ki. És éreztem, hogy valami nagyon nem stimmel az életemben. Ezt akkor még nem tudtam pontosan, hogy mi. Bár voltak erre érdekes jelek, egy nagyon érdekes szituációt elmesélek, még 18 éves voltam körülbelül, amikor a kamaszként tulajdonképpen a világra ébredő értelmünkkel az egyik legjobb gyerekkori barátommal hosszasan beszélgettünk az élet értelméről, ilyen kamaszkori világmegváltás, és este vittem haza anyukám ladájával a barátomat a Damjanics utcában, amikor megálltunk az a kapuja előtt, és még hosszan filozofálgattunk nagy szenvedélyesen arról, hogy valójában hogyan kell élni, meg mi az élet értelme, és egyszer azt találtam mondani mindenféle végiggondolás nélkül, hogy szerintem van egy könyv, ami az élet értelme. A barátom nézett rám, hogy mégis mire gondolok, milyen könyv. És azt mondtam, hogy szerintem ez a könyv a Biblia. Ő meg nézett rám, hogy ezt meg honnan veszem. Úgy tettem ezt a kijelentést, hogy soha egyetlen sort, semmit nem olvastam a Bibliából. A nagyapám egyszer adott 10 forintot, körülbelül 10 éves korom, hogy tanulja meg a Mi Atyánkot, mert vehetek belőle majd cigirágót, és akkor ezért megtanultam a Mi Atyánkot, de ezen kívül, hogy a Bibliában mi van, semmit nem tudtam, de mégis olyan nagyképűen és bátran kimertem jelenteni azt, hogy a Biblia az élet könyve, hogy aztán én magam is elhallgattam és elgondolkodtam, hogy az ember gondolatai vajon honnan jönnek? És aztán akkor kezdtem el ezen folyamatosan gondolkodni, hogy jó, van tehetségem, meg vannak képességeim, de azok honnan jönnek? De ezeket elhessegettem, mert azt gondoltam, hogy az emberből magából, amiket tanul, amit tud, amit csak úgy kapott, vagy ahogy született. Hogy ugorjak egy nagyot, ez a belső lelki feszültség egyszer csak azt a képet hozta elé, hogy olyan vagyok, mint egy olyan alma, ami kívül nagyon piros, nagyon szép, nagyon látványos, de belül rohad. És akkor barátnőmmel hol szakítottunk, hol összejöttünk újra, azt éreztem, hogy valami olyan válságban van az életem, és már 28 éves voltam, hogy valamit muszáj lenne lépni, és azt gondoltam, hogy egy házasság talán ezt a belső lelki feszültséget helyre billenteni. És elhatároztuk, hogy összeházasodunk. És akkor elkezdtünk templomot keresni az esküvő, természetesen katolikus templomokat, és ugye egy nagy celeb esküvőt terveztünk, ahol majd mindenféle sajtó, meg tévé, meg a kollégák, a hírességek megjelennek. Ezért kerestünk valami szép templomot, és így elmentünk ide-oda katolikus templomokba, például a Mária Remetei templomhoz, mert valami szép fasort kerestünk, ami jó, látványos lehet egy ilyen nagy esküvőhöz. Bementünk egy misére, és vagy éreztük, hogy ez nagyon diszonáns, hogy mi valamit szeretnénk, amivel nem igazán tudunk azonosulni.

0: Lélekhangoló evangélikus műsorunkban Rajkai Zoltán színművész hitéről szóló tanúságtételét hallhatják.
1: Egyszer a barátnőm oda tett elém egy nők lapját, amiben egy kétoldalas újságcikk volt egy alkoholista házaspárról, akik arról beszéltek ebben a cikkben, hogy hogy szabadultak meg az alkoholizmusukból, és hogy a házasságuk is hogy rendbe jött, pedig előtte milyen pokol volt az életük. Mondja nekem a Kriszti, hogy hát nézzük meg azt a templomot, hogy itt le van írva, hogy ez egy pasaréti református templom. És akkor jó, hát nézzük meg. És akkor elindultunk megkeresni a pasaréti református templomot, hát eljutottunk a pasaréti bencésekhez, bekupogtattunk, hát mondták, hogy ők nem a reformátusok. Meghívott minket teára, és szépen lerajzolt, hogy merre menjünk a reformátusokhoz. És még az emlékemben az van, hogy már este volt, sötét, ilyen késő délután, hogy még az ajtóban így integetett nekünk, hogy indultunk a reformátusok felé. Utólag persze nagyon mosolygok ezen, hogy milyen szépen működött a testvéri ökumené és a közösség, hogy útba igazítottak minket a bencések a reformátusokhoz. És hát mentünk, de nem találtunk templomot, kerestük a tornyot, de sehol nem volt. És végül elérkeztünk egy kis térre, ahol volt valami furcsa épület, külsőségeiben inkább hasonlított egy tornateremhez, mint templomhoz. Hát mi nem ilyen díszletet kerestünk az esküvőhöz, ráadásul be volt zárva. Hétköznap volt, be volt zárva, és oda volt írva, hogy Isten tisztelet vasárnap 8-kor meg 10 órakor lehet jönni. Mondta a Kriszti, hogy azért jöjjünk vissza rá vasárnap, nézzük meg. Iszonyatos tömeg, be se fértem az ajtón, volt két oszlop, az egyik oszlopon rajta, Máté 26, barátom, miért jöttél? Néztem, mondom, ez most még provokálnak is, hát nem elég, hogy ide jövök egy tömegbe, alig bírok átverekedni magam ezen a tömegen, még itt miért jöttem, hát én se tudom rá, de ezt a tornaterem nem fog, biztos, hogy itt nem fogunk esküvőt tartani. Szemben a szószéken fölment a lelkész, akkor még nem tudtam, akkor még papnak hívtam, azt mondta, hogy áldás, békesség, testvérek, kicsit racsolt, mondom, na hát ez még beszélni se tud, szegény, ilyen nagyképűen. És hát elkezdett beszélni, és egy idő után a szószorosítnál leesett az állam. Ez ki? Cseri Kálmán lelkipásztor volt természetesen, ez 1996-ban volt, és ott állt egy ember, beszélt hozzám. Mondom, néztem is a Krisztire, hogy most ez hozzám beszél, vagy mi van? Ráadásul racsol. Nem hangsúlyoz különösebben, de úgy beszél, ahogy én színészként addig az előző életemben soha nem láttam embert beszélni. Olyan határozottan, olyan tisztán, olyan világosan, olyan egyértelműen, olyan mindaz, amit eddig kerestem az életemben, valahogy úgy elkezdett összeállni egy tömbé, vagy egy megfogalmazható értelemmel, hogy valójában mit is keresek. És nagyon érdekes, hogy egyetlen Isten tisztelet volt, és a végén ugye nálunk a liturgiában, az Úr imádsága előtt van egy körülbelül egy perces csend, hogy mindenki magában imádkozzon. És ott álltam a tömegbe, az oszlopnak szorítva, lehajtott fejjel, előtte soha nem is imádkoztam, azt se tudtam mi az, hogy imádkozni. Becsukott szemmel, 800 ember ott volt, vagy nem is tudom mennyi, az udvar is tele volt, meg a kert, meg mindenhol. Hallottam a madarak csicsergését. Annyira néma csend volt a templomban, és egyszer csak megszólalt egy hang bennem, hogy itthon vagy, megjöttél. És így föl is eszméltem, hogy ezt valaki mondta, vagy halucinálok. Néztem a Krisztira, hogy jaj, de ő is lehajtott feje ott állt. Ezt nem mondta senki, de olyan elementáris erő volt, és olyan megtapasztalás, amit eddig soha ilyet nem éreztem. Mondom, akkor majd meghűltem, vagy tényleg valaki szól. És ahogy kijöttünk a templomból utána, elkezdtük valahogy automatikusan, hogy ide vissza kell jönnünk. És elkezdtünk visszajárni oda, ebbe a templomba. És egyre többet jártunk vasárnaponként, és hallgattuk Kálmán bácsi ige hirdetéseit, és egyre jobban elkezdett szólni az ige. És egyre jobban megértettem, és egyre jobban azt éreztem, hogy én tényleg hazajárok. És akkor elhatároztuk, hogy ez stimmel. Itt mind a kettőnknek lelkileg is, bármennyire is a külsőség nem az, és nem így képzeltük az esküvőnket, de valahol az a lelki tartalom, amit megszólal, az, amit itt kapunk lelki táplálékként, az valahol rezonál bennünk, és hogy ez önazonos. És ha már templomi esküvőt akarunk, akkor legalább úgy tartsunk templomi esküvőt, hogy annak van valami belső hitelessége. És hát elkezdtünk oda járni, aztán egy döntöttük, hogy itt fogunk összeházasodni, bementünk a lelkész hivatalból, egy nagyon furcsa, Süsi a sárkányban, a sárkányfőárushoz hasonló figura fogadott minket, és mondtuk, hogy szeretnénk itt összeházasodni. És hát elkezdte fölvenni az adatokat, és egyszer csak Krisztinek aznap volt a születésnapja, és mondta, hogy hát, hogy akkor ő elrohan, mert mindjárt visszajön. És kiment, elviharzott. Ott ültünk, hogy most mi a baj. Majd visszajött egy csomó ilyen könyvvel, és hogy ezt majd olvassuk el, és hogy boldog születésnapot, és ezt már jöjjünk, és akkor megbeszéljük, hogyan lesznek a továbbiak, de hogy kit szeretnénk, hogy ki adjon össze minket. Mi meg így néztünk, hogy ki, hát nyilván a lelkész úr a Cseri Kálmán. Ja, jó, mert vagyunk itt többen, meg én még csak itt segédlelkész vagyok, meg eddig csak temettem, de... És akkor mondtuk, hogy persze, hát akkor jó lenne, hát hogyne, hát akkor nyugodtan ön. És aztán végül ő volt Földvári Tibor, akkori segédlelkész, most már hosszú évek óta Pasaréti gyülekezet egyik oszlopos lelkésze. Úgyhogy végül Tibor adott össze minket Pasaréten 1997. augusztusában. Csak jártunk rendszeresen, és az ige dolgozott bennünk nagyon.

elmentünk Nászútra, amit máig nem tudom, hogy hogy tehettem meg színház évad elején, szeptemberben, egy hónapra. Elmentünk Nászútra Franciaországba, meg Olaszországba, és volt egy nagyon érdekes élményem visszafelé, ezt jól értsék a testvérek, nem ez a megtérés feltétele, de ezt el kell mondjam, hiszen megtörtént velem, és ez is a része volt az életemnek, vagy a megtérésemnek, vagy az újjászületésemnek. Jöttünk hazafelé már éjszaka Svájcból, és úgy döntöttünk, hogy nem állunk meg, hanem egyfolytában jövünk. Kriszti aludt a hátsó ülésen, én jöttünk az autópályán valahol, már nem is tudom, hogy pontosan hol. Éjjel kettő körül lehetett. Egyszer csak azt látom, hogy lassítok, mert valami van az úton, eltűntek a sávok, és azt látom, hogy egy iszonyatosan borzalmas állapotban lévő ember fekszik az út közepén. De olyan szinten borzasztó állapotban, hogy én még embert így nem láttam, talán az etióp éhezőkről látunk néha ilyen képeket, amikor a testi szenvedések összes nyoma rajta van, de olyan szinten, hogy azt nem tudom igazából nagyon-nagyon bonyolultan és hosszú képekben tudnám leírni, de nem is ez volt a lényeges, hanem az, hogy a kisugárzása ennek a beteg testnek, annak a szörnyűsége és összes fájdalma és kínja az valahogy érezhető és tapintható volt. És hát megálltam az autóval, ez természetesen nem így történt valószínűleg, ez én vízióm volt. Megálltam az autóval, kiszálltam, hogy hát föl kell vinni, arrébb kell raknom az útról, mert hát nem tudok átmenni ezen a szakaszon, hogyha itt fekszik. És egészen elképesztően félelmetes és fájdalmas volt ezt a dolgot megtennem, hogy ezt fölemeljem ezt az embert, aki gyakorlatilag nem is volt súlya, mert annyira le volt fogyva, nem volt benne élet, vagy csak sebek, betegségek, minden nyomorúság. Fölemelem, és előttem van egy fej, ami ennek tökéletesen az ellentéte volt. A világ összes barátsága, ereje, bölcsessége, pozitív kisugárzása, én nem is tudom, ami egy olyan volt, mint amit az ember úgy minden álomban és minden érzéssel és minden szenvedéllyel együtt össze tud gyúrni, a pozitívum csúcsa, és hirtelen itt fogtam ezt a fejet a kezemben, eznek a testnek egy teljesen ellentmondásos módon a lövő fejét. És akkor egyszer csak világos volt, hogy ez Jézus Krisztus. Jézus Krisztus tartom a kezemben. Ő van itt. Ezzel a testen és ezzel a fejjel. Majd egy pillanatra szétnyílt valami, megjelent a Szentlélek, amit nem tudok, és megjelent maga az Úr. És a Szent Háromság Isten képe teljes világosságban és érzésben megjelent előttem, mint igazság. Amit most nem tudnék leírni, ez a mindent kizáró eufória tulajdonképpen, vagy a mindent kizáró katarzis fogalma tudná ezt leírni, de annak a teljes bizonyossága, hogy ez van. Ez létezik. Hogy van ezen a létező világon kívül az, amit a Szentírás tanít, a Szent Háromság Isten, Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú, a Szentlélek van. De emberi ésszel és értelemmel teljesen fel nem fogható és meg nem magyarázható módon. Olyan mértékben földre rogytam és elkezdtem zokogni, amiről később csak a Pál apostolnál damaszkuszi úton történt esetéhez tudok hasonlítani, bár én nem vakultam meg, hogy zokogni kezdtem megállás nélkül. És akkor arra csúttam fel, hogy vezetek, mennek a sávok tovább, és én zokogok. És akkor fölébredt a Kriszti, és kérdezte, hogy mi van, én nem tudtam válaszolni, meg kellett állnom az úton, félrehúzódtam, és körülbelül 20-25 percen keresztül nem tudtam megszólalni a zokogástól, csak sírni. És ő már azt hittem, hogy baj van, az éjszaka közepén honnan hívjon Németországba mentőt, vagy most mi bajom van. Mondtam, hogy próbáltam mutatni, hogy nincs semmi bajom, majd mindjárt megpróbálok megnyugodni, de egy körülbelül 20-25 percig nem sikerült megnyugodnom. Szakadt föl minden ezzel kapcsolatban, a múltammal, a bűnösségem, minden, nem is tudom elmondani. És aztán így elkezdtem mondani neki valahogy nagy nehezen, mikor összeszedtem magam, hogy hát mi történt velem. És hazaérkeztünk valamikor, talán másnap hajnalban, pont vasárnap volt, és mondtam, hogy azonnal a templomba, az első Isten tiszteletre menjünk be, úgy, ahogy voltunk a Nászútról, beérkeztünk Pasarétre, Kálmán bácsi prédikált, és ott jött tulajdonképpen ennek az egésznek valahogy a mérleg nyelve, hogy helyre billent, hogy Kálmán, én szinte megálltam középen a bejáratnál, tömegbe, és elkezdett hozzám beszélni. De tényleg, ott aztán konkrétan az összes ige, az egész ige hirdetés arról szólt, hogy igen, ez így van, az embernek ezt meg kell tapasztalnia, rá kell jönnie, fel kell vennie a keresztjét, és így nyilván nem hozzám beszélt, egy ige hirdetést tartott. És ott volt a legjobb barátom is akkor, valahogy ő is, akivel beszélgettem annó 18 éves koromban a kocsiba, ő is eljött velünk valamiért. Egyébként a Nászútat is úgy kezdtük, hogy vele együtt indultunk el, vicces volt. Ki volt írva, hogy Just Married, egy nő és két férfi.
De valahogy visszaérkeztünk, és nyilván én fölhívtam, már nem emlékszem, hogy jöjjön ő is, mert olyan élményben volt részem, hogy muszáj valahogy a templomban kikulminálnunk, hogy így fejezzem ki magam. És akkor a Tobi is így nézett rám, mert ugye elmeséltem neki nyilván reggel, hogy mit történtek, hogy ez hogy. Hát így, az Úrnak minden lehetséges. És akkor történt az, hogy tulajdonképpen erősen, sok-sok imádsággal összejártunk rendszeresen esténként, akkor már rajzolódott ki bennem, hogy igen, tudatosan elhatározom, hogy én megtérek az Úr mellett, és le tudtam térdelni, és kimondani, hogy Jézus Krisztus, a te tanítványod szeretnék lenni, és te vagy Uram, és megváltom, és az életemet innentől kezdve a te követésedben és a te hozzád tartozásban szeretném, mint keresztény Krisztushoz tartozó és Krisztus követő élni. Onnantól gyakorlatilag az Úr megáldotta az életünket, született 4 szép gyermekünk, 2 fiú és 2 lány, ami óriási kegyelem, hogy mindannyian hitben járnak, megtértek ők is, ami egyszerűen fölfoghatatlan ajándék.

0: magad.
1: Hosszú évek teltek ennél langyos keresztényként is, amikor az ember eltávolodik, letér a keskeny útról, különböző módokon visszakeveredik, hol közel, hol távol. De tavaly augusztusban velünk is történt még egy eset, amit muszáj elmondanom, hogy Krisztinél egyszer csak méhdaganatot diagnosztizáltak, és egy előre haladottabb stádiumban, miért nem lehet műteni, sőt, kemoterápiát javasoltak először, el is indultunk ezen az úton. Természetesen minden szívünkkel, lelkünkkel, idegszálunkkal Krisztusba kapaszkodva. A kemoterápia 4 hónap után már nem volt hatásos, irgalmatlan fájdalmai lettek, gyakorlatilag a halálárnyék a völgyébe sétáltunk minden szempontból. Végül már nem csak, hogy a fájdalomcsillapítótól fájdalomcsillapítóik, hanem kemény morfiumos tapaszok, stb. És kaptuk közben folyamatosan a megerősítő igéket, de felsorolni sem tudom, százával. Olyan volt, mintha Jézus SMS-ezett volna velünk konkrétan. Testvérek százai elkezdtek imádkozni a gyülekezetben, gyülekezeten kívül, nagyon sokan közösségekbe, és egyre több csodát éltünk meg. Kiírtak egy 28 napos sugárkezelést, de hát akkor már tudtuk, hogy nyirokáttétek vannak, és a Kriszti orvos egyébként, a feleségem, gyermekorvos, minden dologgal tisztában van. És nagyon-nagyon erősen imádkoztunk, és imádkozott, hogy csak olyan kezelést kapjon, ami hasznos, és hogy ami, mert az igék is ezt sugalták végig. Sőt, már az első pillanattól az volt, hogy már túl vagy rajta, már meggyógyultál. Tehát már úgy kellett vegyük ezt a betegséget, hogy már túl vagyunk rajta, és ez elképesztően hiterősítő volt, nem csak az Istennel való kapcsolatban, hanem a mi kapcsolatunkban is. Ki tudtuk mondani szinte már az elején, hogy igazából ez egy kegyelem, ez a betegség a mi hasznunkra és épülésünkre, mert ha úgy éljük tovább az életünket, langyos keresztényként idézőjelben, bár hitben járva, akkor nem tudunk megtisztulni, és nem tarthatunk hozzá, hiszen ha nincs meg bennünk az a, nem megyünk végig a megszentelődés útján, ami kizárólag és szinte kivétel nélkül mindig nehézségeken, bajokon, problémákon, megpróbáltatásokon, kudarcokon megy át úgy, hogy az ember megkapja Krisztustól azt a minden értelmet meghaladó békességet. Akkor is, hogyha már minden ár összecsap a feje fölött, és minden lehetetlennek látszik. És ezt mi megtapasztaltuk, és mihetetlen módon szorosabbra fűzte a kapcsolatot Krisztussal. És aztán imádkozott, hogy olyan kezelést kapjon, ami leghasznosabb számára, betolták a sugárkezelőgépbe, nyomkodja a hölgy a gombot, vagy nem tudom, mondta, hogy hát sajnos elromlott a gép. Kriszti kijött, hogy jó, hát akkor most nem tudják megjavítani, jöjjünk vissza holnap. Másnap visszamentünk, megy a gép, sorban állunk, 15-20 percet kellett várni, mire beért, elromlott a gép. Harmadnap megint elromlott. Negyednap szóltak telefonon, hogy ne menjünk, mert rossz a gép. Néztünk, hogy mi lesz. Eltelt egy hét, jött a hétvége. Következő hétfőn betelefonáltunk, hogy menjünk-e, mondták, ne menjünk, rossz a gép. Mondtuk, hogy egész nap rossz volt? Nem, most romlott el egy órája. Szent estét, az egész karácsony ünnepeket így, hogy akkor vissza kell mennünk karácsony után. Karácsony után visszamentünk, működik a gép, hát akkor mégiscsak menjünk kell, mert közben mondta az onkológus professzor azt, hogy menjünk, muszáj, meg mondta az ottani onkológus, hogy muszáj, akkor is, hogyha azt gondoljuk, hogy nem jó, elromlott a gép. Egészen addig romlott el a gép, míg egyetlen kezelésre sem kellett bemennünk. Akkor mondta az onkológus azt, hogy rendben van, megkapjuk, meg tudja igényelni az immunterápiát, ez egy új terápia, de hát ez 60 nap. Ez már januárban volt. Krisztinek szörnyű fájdalmai voltak. Mondta az onkológus asszony, professzor asszony, akkor megrendeli az immunterápiát, és imádkoztunk. És mondta, hogy 60 nap, hogy akkor kezdjünk el egy másik kemoterápiás kezelést, mert nem maradhat kezelés nélkül. Ez egy régebbi típusú kemoterápia, de ugyanolyan hasznos, csak sokkal rosszabb mellékhatásai vannak. Belementünk, kezdjük el. Telefonál a professzor asszony, hogy mi kik vagyunk. Mondjuk, hogy. Hát megkaptuk az immunterápiára az engedélyt. Ilyet ő még életében nem látott 40 év alatt, hogy valaki 3 nap alatt kapjon meg egy engedélyt. Mondtuk, hogy mindenről nem tudunk, mi csak szeretjük az Urat. Valószínűleg minket is szeret ennyire. És azt mondta, hát most nem is tudja elkezdeni a kezelést, mert meg kell várni a 3 hét lefutást, ha nem adja be az immunterápiát, hogyha tudja, hogy 3 nap alatt mi megkapjuk az engedélyt. Elkezdődött az immunterápia, és szép lassan elmúltak a tünetek, visszahúzódtak a nyirokcsomók, Kriszti állapota egyre jobb lett, visszahízott, visszanőtt a haja. Nem is tudom elmondani ezt a kegyelmet, hogy szinte teljes értékű életet élünk most már, bár a kezelés még tart, bár betegség elméletileg van, az élet olyan és úgy intézte a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy gyakorlatilag a te hited megtartott és meggyógyított. Egyszerűen nem képtelen vagyok ezt a hálát bármilyen szinten is, azon túl, hogy ideálok a testvérek elé, és bizonyságot teszek erről a valóságáról, és az igazságáról, ezt, hogy igen, Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. És mindaz, ami ezen kívül van, az hiába való, és maga a halál. Úgyhogy higgyetek Krisztusban.
0: Az Evangélikus Rádiómisszió műsorát hallják. Rajkai Zoltán színművész szólt Krisztusban való hitre jutásáról. Tanúságtételét az Országos Evangelizáció alkalmán készült felvételről osztottuk meg. A folytatásban Balogh Sakett Dániellel, a Krisztus követőjévé vált zsidó fiatalemberrel fogok beszélgetni. Maradjanak velünk!

0: Vendégünk Balogh Sakett Dániel az Evangélikus Lélekhangolóban, aki galileai származású, és mégsem a szülőhazájában érte utol Jézus, hanem itt Magyarországon. Milyen lélekkel vagy üzenettel jöttél ide? Hogyan kezdjük a beszélgetést szerinted?
1: Milyen üzenettel jöttem ma ide? Én nem tudom, mikor fogják kiadni ezt az adást, de most van október 13-a, és aki követi a híreket, akkor láthatja, hogy végre Izraelben béke van. És ilyenkor a zsidóságban van egy ima, amit szoktunk mondani, az a neve, hogy Se'echiyanu. Egy fajta hálaadó ima, amikor esküvő van, vagy ünnep van, vagy bármilyen jó dolog történik körülöttünk, akkor szoktuk mondani ezt az imát, és ma van Simchat Torah, az ugye a Szukot 8. napja, és pont 2 évvel ezelőbb a zsidó naptár szerint tört ki a háború, és pont most Simchat Torahkor befejeződött a háború, úgyhogy emiatt nagyon-nagyon hálás a szívem, és nagyon boldog is vagyok egész nap, úgyhogy szeretném ezzel az imával kezdeni ezt az interjút. Magyarul az ima úgy szól, hogy áldott vagy te, örökkévaló Istenünk, a világ királya, ki életben tartott és megőrzött bennünket, és engedte megérni mostani időnket, héberül pedig úgy szól, hogy Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Se'echiyanu ve'kiyemanu ve'hagiyanu lazman haze. Amen.
0: Azt mondtam rólad, hogy Jézussal találkoztál itt Magyarországon, mégis említed Szukkót ünnepét, Tórát, ízig-vérig zsidónak látszol így elsőre. Hogyan jön össze ez a kettő nálad?
1: Egy nagyon-nagyon nagy identitás zavar. És nem csak a zsidó vallás, vagy a zsidó származásom miatt, inkább így mondom, és a keresztény vallásom, vagy a messiás követői vallásommal van ez az identitás zavar, hanem magyar-izraeli identitás zavarom is van. És kicsit nehéz így élni, viszont nagyon érdekes, mert nem unatkozok, szóval bárhol vagyok, tudok így definiálni magamat. Egyébként beszéltünk a háborúról, pont most az elmúlt 2 évben nagyon-nagyon veszélyes volt bizonyos helyeken definiálni magadat, mint izraeli, a felnövekvő antiszemitizmus miatt, és akkor én azóta 2-szer voltam külföldön, és magyar útlevéllel, magyarként definiáltam magamat. Vallásilag szerintem, és sajnos nagyon kevesen gondolkoznak úgy, mint én, szerintem nem ütközik vallásilag nagyon ez a dolog, mert Jézus, héberül Yeshua, a zsidók messiása, ugye a keresztfa tetejére is volt az írva, hogy Inri, hogy a názareti Jézus a zsidók királya, és így is csúfolták őt, de ő valóban a zsidók királya, nem csak a zsidók királya, minden felett király, de a zsidók is. És szerintem egy nagyon-nagyon zsidó dolog hinni a zsidó messiásban, zsidó dolog Jézust követni.
0: Hol nőttél fel? Hogy nőttél fel? Akkor még nem így gondolkodtál, azt sejtem azért.
1: Igen, én egy nagyon ateista, materialista családból származok. Egy kis kibucban nőttem fel, a Jordán völgyben. Szerintem a világ legszebb helye, ez pont a Kineret, a Galilei tó alatt van. Nem csak, hogy egy nagyon-nagyon szép hely, hanem történelmileg is nagyon-nagyon fontos hely. Én akkor nem tudtam, hogy ez történelmileg egy fontos hely, amikor én ott úsztam a Jordán folyón, vagy a Galilei tóban hajoztam. Nem gondoltam abban, hogy ez mennyire egy különleges helyszín. És egy kibucban nőttem fel. A kibuc, aki nem tudja, hogy pontosan mit jelent, az egyfajta falu, ami közösségi falu. Mindenkinek van egy munkahelye, de nincsenek fizetések. Így nézett ki egyébként régen a kibuc, ma már hozzá kell tennem, hogy nem így néz ki, de viszont amikor felnőttem, akkor így nézett ki. Nincsen magántulajdon. Van, mit tudom én, 10 darab autó a kibucnak, és azt van egy lista, hogy ki mikor kölcsönzi. Van úszoda, úgyhogy elég luxus élet volt ott, és nincsenek fizetések. A boltban is te mész, és annyit kapsz, amilyen nagy a családod. ez egyfajta ilyen, idézőjelben mondom, egyfajta mennyország volt, mert nagyon biztonságos volt a kibuc. Én emlékszem, hogy talán ilyen 3-4 éves korom óta lehetett itt lógni kint a kertben, meg sétálni a kibucnak az utcáin, úgyhogy nincs semmilyen veszély. Nagyon pici a közösség, mindenki tudja, hogy ez a gyerek kié, az, hogy ki hol lakik, olyan voltunk, mint egy nagy család. Persze az emberi természetből adódóan nagyon sok konfliktus is volt, meg gazdaságilag nem tudott nagyon helyt állni, amikor bizonyos réteg úgy döntött, hogy ha nem dolgozik, akkor is tud élni tovább, mert ugye kap mindent, és így lassan szépen privatizáltak ezeket a kibucokat, de világéletemben csak kibucban éltem, ha Izraelben voltam vagy vagyok.
0: És magyar családod van? Azért ide jöttetek aztán, amikor nagyobb kamasz voltál ide Magyarországra?
1: Hogy tegyük hozzá kicsit a salátához. Apám zsidószármazású magyar, aki itt Budapesten ismerte meg az anyámat, aki kubai. Itt házasodtak, kivándoroltak Izraelbe, ott kibucokban dolgoztak, próbáltak visszajönni, anyámnak nem tetszett, aztán visszamentek Izraelbe, és ott éltünk egészen 2010-ig. Akkor váltak el a szüleim, apám visszajött ide, és én meg vele jöttem ide. Akkor voltam 16 éves.

0: mennyire volt meglepő, vagy nehezen feldolgozható változások sora itt, amivel találkoztál?
1: Volt egy ilyen kultúrsok, mert nem csak, hogy egy más országba mentem, hanem teljesen más volt az, hogy 2 milliós város és egy kicsi kibuc. Nekünk a kibucban a biciklit nem lakatolunk le. Autót nyitva hagyjuk. Házakat. De nyilván mentalitás különbségek is vannak. Mi izraeliek nagyon-nagyon hangosan és hevesen beszélünk az utcán, és nagyon nehéz érzelmeket így magunkban folytani. És Magyarországon azt látom, hogy idegennek előtt nem nagyon mutatod az érzelmeidet, és mindig udvarjas vagy. Ezek voltak ilyen kulturális különbségek, amiket meg kellett szokni. Én emlékszem például, amikor miután ide visszaköltöztünk, és nem turista voltam, és a Jászainál ültünk, mellém ült egy lány, aki szerintem, nem tudom, 1-2 éve lehetett nagyobb nálam, és akartam felhívni a figyelmét rám, hogy akartam kérdezni, hogy mit tudom én, hogy hol megy a 4-es, 6-os. Akkor még nagyon-nagyon friss izraeli voltam Budapesten, és ütöttem egyet a vállára, mert nálunk ez itt teljesen rendben van. És nagyon-nagyon furcsán nézett rám. Nekem meg kell tanulni az, hogy hogyan viselkedünk itt.
0: Mi segített aztán neked beilleszkedned? És tényleg, hogyha elérkezünk odáig, hogy belépsz aztán a Deák téri evangélikus templom ajtaján, addig hogyan vezetett az út?
1: Én ebben nagyon-nagyon jó vagyok, hogy imitáljam egy idegen kultúrát, nyelvet. Talán ezért is volt nekem kicsit könnyebb bizonyos hangzásokat megtanulni, ami a magyarban van. Az R betűt lehet hallani, hogy még nem. Néztem, hogy a többiek hogyan viselkednek, és próbáltam én ugyanúgy viselkedni. A Deák téri templom, hogy hogyan kerültem oda, valahol egy ilyen asszimiláció próbálkozás volt talán, de az is, hogy mi mindig is nagyon kedveltünk az evangélikusokat. Egyrészt nagyon-nagyon szép templomuk van a Jeruzsálemben, ahol voltunk apámmal. Másrészt mi úgy látjuk, hogy az evangélikusok nagyon tisztán gondolkoznak, csak Jézus, csak Isten. Ugye Luther is mondta, hogy sola scriptura.
0: De bocsánat, itt közbe kell szúrnom, hogy ti érdeklődésből, vagy kíváncsiságból már foglalkoztatok azzal, hogy a lutheránus egyház, az evangélikusok milyen tanításokat vallanak, és hogyan teszik ezt?
1: Szerintem ez kicsit később jött, amikor mélyebbre mentünk az evangélikus tanításokba, de apámat nagyon-nagyon vonzott az evangélikus közösség, teológia, biztos vagyok benne, hogy a művészet, a zene. Úgy volt vele, hogy menjünk, akarsz jönni velem? Igen. És ott voltunk életem első Isten tiszteletén. Akkor szolgált, a család nevére emlékszem, Gerőfiné.
0: Brebovszki Éva.
1: Brebovszki Éva, igen. Isten tisztelet után oda mentünk hozzá. Nagyon régen volt, és nem értettem akkor magyarul, ezért nem tudom pontosan, mi hangzott el, de az a lényeg, hogy mi akarunk része lenni ennek. Nem hit miatt, full ateisták voltunk akkor, de valami vonzott minket oda, zárójelben valószínűleg Isten volt az, és ő azt mondta, hogy persze, gyertek, legyetek ennek a közösségnek a tagjai. Sőt, meg is lehet keresztelni titeket, viszont át kell mennetek egy tanfolyamon. Ez a tanfolyam valami olyasmi volt, hogy a hit lépései. Gerőfiné mond pár mondatot, apám lefordítja így a lényegét, és akkor így megy ez a pingpong, és akkor tanulunk, minden vasárnap kellett oda menni istentisztelet után, vagy istentisztelet előtt, és egyszer jutottunk egy nagyon-nagyon érdekes ponthoz a Bibliában, amikor tanított a János Evangélium a 8. fejezetből. És amikor ő tanított erről, nem tudom, hogy felolvashatom-e. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. Jókor reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment. Ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasság törésen értek, és középre állítva azt mondták neki: Mester, ezt az asszonyt tetten érték, mint házasságtörőt. A törvényben pedig Mózes megparancsolta nekünk, hogy az ilyeneket kövezzük meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre. De amikor tovább faggatták, felegyenesedve azt mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Majd újra lehajolt és írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a vénekkel. Egyedül Jézus maradt ott, és az asszony közepén állva. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, azt kérdezte tőle. Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztat téged? Ő így válaszolt. Senki, uram. Jézus pedig azt mondta neki, én sem ítélek el, eredj el, és többé ne vétkezzél. Ismét szólt hozzájuk Jézus, és azt mondta, én vagyok a világ világosság, aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ez a fajta világosság, amivel én itt találkoztam, az egy olyan világosság volt, egy olyan fajta kegyelemmel, amivel én soha nem találkoztam a zsidóságban. Az ortodox vagy a rabbinikus zsidóságot nem tanulmányoztam nagyon-nagyon mélyen, viszont én a zsidóságban sehol nem találkoztam egy olyan fogalommal, ami kegyelem. Van irgalom, van bűnbocsánat, nagyon sok minden van, természetfeletti csodák, stb. De kegyelem az hiányzik. És amikor itt az asszonytól megkérdezi Jézus, hogy hol vannak a te vádlóid, és Jézus azt mondja neki, hogy utána, hogy én sem ítélek el, akkor én kicsit úgy éreztem, hogy én vagyok ez az asszony. Nem gondoltam volna egyébként, hogy én fogok egy asszonnyal így azonosulni, viszont itt láttam magamat, amikor a Gerufinéről tanított. Annyira vonzott Jézusnak ez a kegyelme, hogy én úgy voltam vele, hogy nekem muszáj tudnom, hogy ki ez az ember.

0: Lélekhangoló.
1: Rendeltem egy héber nyelvű új szövetséget egy Zsidók Jézusért nevű szervezettől, akik Izraelben munkálkodtak, ma már Magyarországon is van, és postán megérkezett az új szövetség, és ahogy olvasom, érzem azt, hogy én ebbe hiszek. Viszont nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, mert ugye a mai zsidóság szerint Jézus az minden, csak ő nem a mi messiásunk. Tök jó ember, okos volt, viszont ő nem a miénk. És nagyon sokat kellett nekem kutatnom. Én olvasom az új szövetséget, és kezdem hinni, érzem azt, hogy hiszem azt, amit olvasom, plusz nézem az Ószövetségben, hogy igaz-e, amit az új szövetség mond, mert honnan tudnánk, hogy az új szövetség igaz? Egy forrás van, az Ószövetség, csak ott tudjuk megnézni, hogy azokat a dolgokat, amiket Jézus csinált, az hol vannak megjövendőlve. Tehát megkérdezhetjük a rabbit, a szomszédot, a lelkészt, bárkit megkérdezhetjük, hogy az új szövetség miért igaz, nagyon jó válaszokat kaphatunk, de nem. Tehát vissza kell menni az Ószövetséghez, Isten eredeti igéjéhez, és ott megnézni a proféciákat, miket mond a Messiásról, és miközben érek az utolsó fejezetekhez az új szövetségben, akkor látom azt, hogy szörnyű dolgok fognak történni, és kezdtem megijedni. Ugye akkor látjuk az ilyen nagyon-nagyon látványos, végidőbeli dolgok, ami ugye nagyon sok csak kép, és nem tényleg így fog kinézni, és nagyon-nagyon megijedtem, úgyhogy úgy döntöttem, hogy én akkor most rendezem a soromat Istennel, és akkor volt talán az első őszinte imám Istenhez. És akkor csak összegzem ezt a folyamatot. Rendeltem az új szövetséget, kezdtem olvasni, miközben olvasom, ellenőrzem az Ószövetséggel, hogy ez valós-e, látom, hogy ez igaz, és kezdem hinni. Egyrészt azért is kezdtem hinni, mert az Ószövetség, ha több ezer évvel ezelőtt megjövendőlt dolgokat, és pontos dolgokat, például nagyon sok proféta mondta, hogy hol fog születni Jézus, miket fog mondani, mik fognak vele csinálni. Ezek olyan nagyszerű, pontos proféciák, amit ha te nem hiszel ebben, akkor baj van a logikáddal. És egyébként kereszténység az egyetlen vallás, akinek van beteljesült proféciája. Úgyhogy ez mond valamit.
2: Mit jelent neked, amit Pál apostol mondott a római levélben, hogy Isten nem vetette el az ő népét, amelyet ő eleve kiválasztott, és Ábrahám megkapta azt az ígéretet, hogy általa nyer áldást a föld minden nemzetsége. Tehát zsidóként hinni Jézusban milyen elhívást és milyen küldetést jelent neked?
1: Egyrészt, mint ahogyan kezdtem, ez nagyon-nagyon bonyolult út, mert a te fejedben az van, hogy a legzsidóbb dolog Jézust követni, viszont a keresztények, akik nem zsidók, furán néznek rád, mert te zsidó szokásokat, vagy bizonyos zsidó törvényeket, akár a Tórából, de akár nem tórai, hanem hagyományos dolgokat, mint a kóser, stb. Tartod.
2: Hogy választod ki, hogy mit tartasz, mit nem? Most, ha ezt itt közbeszúrhatom.
1: Lehet bizonyos törvényeket tartani, de azt mondja a Szentírás, hogy ha egyet megszegtük, akkor az olyan, mintha az egész Tórát megszegtük. És ez az igazság alapján mi egy törvényt sem tarthatjuk meg. Én próbálom azokat a törvényeket tartani, amik nagyon-nagyon fontosak, például a kóser evésben. Nekem nagyon-nagyon fontos, hogy mondjuk van egy bográcsom vidéken, hogy ebben ne legyen sosem sertés. Azért, mert ha jön egy zsidó ismerősem, akkor ő tudjon ebből lenni, hogy én ne legyek neki a botlókő. Meg mondjuk szombaton dolgozok, de vannak bizonyos ünnepek, amikor nem dolgozok. Jom Kipur, az engesztelés napján például én bőjtölök, nem azért, mert bűnbocsánatot kell nyernem, hanem azért, mert az egész népem bőjtöl akkor is. Jézusi dolog is, hogy közösséget vállalni, mert Jézus az, aki ugye Isten a testben, aki lejött, és közösséget vállalt velünk. Ez helyén való, hogy akkor, ha az egész nemzet bőjtöl, akkor én is fogok. A másik dolog az, hogy nyilván minél jobban távolodunk Mózestől, annál jobban torzulnak el a szabályok, ezért is nehéz értelmezni azt, hogy most milyen törvényt tartunk, miért nem. De talán ezek, amiket így tartom. Igen, messiási zsidóként valóban két szék között vagyunk. Keresztényeknek mi egy furcsa hívők vagyunk, a zsidóknak meg általában hitszegők vagy eretnekek, és Isten szemében hűséges és igaz tanítványok az írás szerint.

0: Vendégünk a Lélek hangolóban Balog Saken Dániel, egy messiás hívő zsidó fiatalember.
1: Hogy lehet, hogy benned ott volt az a bűnbánat, vagy az a szégyenérzet, amin keresztül ezzel az említett asszonnyal, a bűnös nővel azonosulni tudtál, amikor te egy olyan idilli gyerekkorban nőttél fel? Mert téged ez a kegyelem, ez a vágyott kegyelem fogott meg Jézusban.
2: Világ életemből végig én azt éreztem, hogy Isten elérhetetlen. Én azt éreztem, hogy Isten annyira szent, és annyira messze van, hogy én, egy halandó, nem tudom elérni őt. És látom a vallásosokat Izraelben, hogy mi mindent csinálnak, hogy elérjék Istent. Más a kinézetük, máshogyan beszélnek, de állandóan tanulják a Tórát, és egyébként én nagyon-nagyon értékelem őket emiatt, és sosem érik el. És itt van egy bűnös asszony, aki nem csinált semmit, nem tartotta a Tórát, nem volt egy nagy tudós, nem böjtölt több évig egy lakatlan szigeten, sőt, az ellenkezőjét csinálta meg. Tehát ő vétkezett, és megtalálta Istent. És ez a kegyelem, hogy Isten, ha Isten találkozni akar veled, akkor igazából bármit csinálhatsz, ő találkozni fog veled, ő fogja létrehozni ezt a randit, ezt a találkozót, és bárhol lehetsz, neked nem kell erőfeszítéseket tenni, csak nyitott kell lenni, és azt mondani, hogy én akkor szeretném megkeresni Istent, és megtalálni Istent, és meg fogod találni. Egyébként Jeremiásban van ez a vers, hogyha megkeresétek engem teljes szívvel, akkor meg fogtok találni.
1: Hogy tekintesz Jézusra, és hogyan jársz Jézussal, mint élő Úrral?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Amikor mi megkaptuk a bejárást a Szentek Szentjéből, úgymond ez most nagyon metaforikus volt, de amikor mi úgy döntünk, hogy mi Jézussal akarunk járni, és Jézus az Úr a mi életünkben, és semmi más, akkor egyrészt egyfajta megnyugvást fogunk érezni, mert Jézus ugye nem ígéri meg sehol soha azt, hogy tökéletes életünk lesz ezen az úton vele. Jézus üzenete az, hogy a végén Isten, amikor rád fog tekinteni, akkor nem a te bűneidet fogja látni, hanem Jézusnak a világosságát, Jézusnak az igazságát, és ez, ami fontos. Nyilván a mindennapi életben azok a dolgok, amik Jézus tanított, hogy olyanok legyünk, például türelmesebbek, szeretőbbek, fogadjunk a gyengét, fogadjunk az árvát, fogadjunk az özvegyet, és szerintem ez ennél sokkal többet jelent, mint csak az árva és az özvegyet. De nem csak azért, hogy tök jó ember lenni, mindenki szeret jó ember lenni, hanem hogy dicsőséget szerezzünk Jézusnak, és még több ember tudjon Jézusra tekinteni, és azt fogja mondani, hogy én szeretném ezt a fajta kegyelmet megtapasztalni. És egyébként hozzáteszem, hogy ha elolvasjuk a római levelet, akkor látni fogjuk, hogy a nem zsidó kereszténységnek az egyik célja a római levél szerint az féltékenységre ingerel

0: Ben érzi a keresztényeknek a szeretetét, mert a háborúban például nagyon-nagyon sok keresztény oda ment önkénteskedni, segíteni, vagy csak egy adományokkal, és így tudunk a szeretetet, Isten szeretetét mutatni.
1: Ezzel most küldetést adtál nekem is, illetve feladatot, és a tiédről is beszéltél. Mi lenne az a záró gondolat, amit még a hallgatók szívére helyeznél?
0: Beszéltünk itt háborúról, beszéltünk itt békéről, beszéltünk itt az, hogy zsidók és nem zsidók, kulturális különbségek, és talán az lenne az üzenetem, hogy nagyon-nagyon fontos megérteni azt, hogy Isten nem elérhetetlen, és hogy közel van, és az igazi béke az nem az a béke, ami két nemzet köt, vagy két hadsereg köt, hanem az igazi béke az az a béke, amit az ember és Isten között van, Jézus által, és amikor meg fogjuk tapasztalni ezt a békét, akkor egyrészt fogjuk először érezni, mi az az igazi békeség, másrészt többé nem lesz háború sehol, csak a fizikai dimenzióban, de nem a lelkiben, ami a legfontosabb. Mert minden onnan ered, és minden ott fog befejeződni. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos békét kötni először Istennel, bármilyen nemzetből vagyunk. Be still before the Lord and wait
1: patiently for him. A lélekhangoló első órájában Rajkai Zoltán színművész Isten találásának történetét hallhatták. Őt követően Balogh Sakett Dániel volt a vendégünk. Beszélgetőtársam galileai létére, hazánkban találkozott Jézussal, és jutott el a benne való hitre egy evangélikus lelkésszel való beszélgetés sorozat hatására. Beszélgetésünk meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján az interjúink között a missio.lutheran.hu webcímen, illetve Spotify-on lélekhangoló podcastunkban. Most szeretettel búcsúzunk lélekhangoló műsorunkkal. Erős vár a mi Istenünk!

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: nem veti el népét. A mai ige Sámuel első könyve 12. fejezet 22. verse. Hiszen nem veti el az Úr a saját népét az ő nagy nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy a saját népévé tegyen benneteket. Gondolatok az ígéről. Isten maga választotta ki magának a népét, ezért köztük marad, és nem hagyja el őket. Szeretetből választotta ki, és mert kiválasztotta, szereti azt. Azért választotta ki népét, mert így volt kedves neki, de mert kiválasztotta őket, mindig kedvesek lesznek számára. Tulajdon névre hozna szégyent, ha elvetné népét. Ez azt mutatná, hogy vagy tévedett a kiválasztásban, vagy álhatatlan a szeretetben. Isten szeretete azonban állandó, és soha el nem fogy, ezért dicséret és dicsőség illeti meg mindörökké. Az Úr korábban megtapasztalt jósága és szeretete biztosíték arra, hogy ő soha nem hagy el minket. Ő, aki annyira szeretett, hogy tulajdon népévé tett bennünket, nem fogja érvénytelenné tenni kegyelmének munkáját. Nem azért tett értünk annyi csodát, hogy most elvessen bennünket. Egyszülött fia, Jézus Krisztus meghalt értünk, biztosak lehetünk abban, hogy nem hiába halt meg. Elhagyhatja-e azokat, akikért vérét ontotta? Mivel tetszett az Úrnak, hogy kiválasszon és megváltson bennünket, örömmel fog ezután is megáldani minket az Úr Jézus nem álhatatlan szeretetében. Ahogy az övéit szerette, úgy szereti őket most és mindörökké. Múzeumok éjszakája a Pannonia Reformata Múzeumban. Az év legrövidebb éjszakája hagyományosan a múzeumok éjszakája, az országos rendezvény sorozat keretében a Pannonia Reformata Múzeum meghosszabbított nyitvatartás mellett színes és izgalmas programokkal várja a látogatókat június 20-án. A fókuszban most Egyiptom, de mindezeken kívül még három kiállítás kedvezményes megtekintésére van lehetőség felnőttek és gyermekek számára is. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság három, mintegy 300 éves orgonáját a főapátsági könyvtárban. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől német alföldi és észak-német szerzőkön át német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Zorkovszki orgona önálló szóló hangszerként csendül fel. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Ma vasárnap felhős és napos is az idő, helyenként lehet eső, zápor. A nyugati szél mellett 22-30 fokunk van. Hétfőn sok napsütés várható, felhőkkel, helyenként esővel. A nyugatias szél élénkül és 20-26 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Aki kezét az ekére teszi és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Vajon nem vonatkoznak-e rád is ezek a szavak? Úgy szolgálsz-e az Úrnak, és ott, azon a helyen, ahol ő látni szeretne téged? Teljesen az övé vagy? Vagy még vonakodsz átadni magad neki?

Ha egyszer már igent mondtál Jézus követésére, akkor többé már nem veheted le a tekintetedet róla. Ha egyszer már az ő tanítványa lettél, akkor már többé nincs visszaút számodra. Mert nem lehet úgy Jézust követni, hogy közben vágyakozol azt tenni, amit a világ fiai és lányai nyugodtan megtehetnek. Ez így nem fog működni. Csak úgy fog, ahogy Pál apostol leírta a Galatákhoz írt levelében. Én azonban nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak. Ez kell, hogy legyen a te hitvallásod is. Nem függesztheted fel ideig óráig a kereszténységedet senki kedvéért. Nem szolgálhatsz más uraknak. Elszántan és kitartóan, áldozatokat is vállalva kell küzdened azért, hogy Isten országa megvalósuljon benned és általad.

Jézus hívása ezért ma hozzád is szól. Jöjj és kövess engem egész szívvel. Ez csak akkor valósulhat meg, ha szakítasz mindazzal, ami elválaszt téged tőlem. Ha kész vagy engedelmeskedni neki, és megteszed, amit kér. Ha kifogásokat keresve nem mondod azt neki, hogy előbb még ezt vagy azt el kell intéznem, magam mögött kell hagynom. Hiszen akkor fennáll a veszélye annak, hogy közben Jézus tovább megy, és te lemaradsz mögőlem.

Krisztus követi és tele van örömmel. Még akkor is, ha nem mindig látszik ez kívülről. De belül a szív békessége elvehetetlen. Persze van benne lemondás és önmegtagadás is. Aki igazán követi Jézust, megtanulja azt, hogy minden szabad, de nem minden használ. És közben képessé, szabaddá válik arra, hogy Isten segítségével újra és újra nemet mondjon mindenre, ami nem Isten akarata, hogy ami nem használ, azt abba hagyja. Azt ne tegye tovább. Te akarsz ilyen Krisztus követővé válni?

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, június 14. Timóteushoz írt első levél, 4. fejezet, 6-tól 16. versig. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magad a kegyességben. Mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó. Hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Rendeld el ezeket, és tanítsd. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra. Maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Ez év elején rendezték meg a 2026-os téli olimpiát Olaszországban. Minden sportoló álma, hogy egyszer az ő teljesítménye miatt legyen hallható nemzetének himnusza. Mindenki tudja, hogy az élsportot kisgyermekkorban szükséges elkezdeni, és csak kitartó edzés sorozatok után érhet el a sportoló sikereket. Az edzés mellett fontos a táplálkozás, az egészség, a mentális stabilitás és a regenerálódás is. Ők azért küzdenek, hogy mulandó dicsőséget szerezzenek. Isten megadta a lehetőséget az embernek arra, hogy egy olyan dicsőséget nyerjen, ami Jézus Krisztus által lehetséges. Ehhez a győzelemhez is nélkülözhetetlen a hitéletben az álhatatosság. Ahogyan a sportban is szükséges a regenerálódás, úgy a hitéletben is nélkülözhetetlen. Pál apostol figyelmezteti Timóteust a kiégés veszélyére. Aki a szolgálatban folyamatosan ad, és nem szán időt arra, hogy kapjon is, elég hamar ki tud égni. Azt, hogy legyen gondod önmagadra, úgy is lehetne fordítani, hogy folyamatosan fordítsd a figyelmedet önmagadra is. A szolgálók figyelme a legtöbb esetben másokon van. Ez rendben is van, de nagy szükség van az én időre is, amit Istennel, a családdal, a pihenéssel jó eltölteni. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatot Méri Csilufja Bivillája írta Lasuka tartományból, Zambiából. Nem elhagyatva. Jézus hangosan felkiáltott, Éli, Éli, láma sabachtáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Máté evangéliumának 27. fejezetének 46. verse. Egy kis busz szűk ülésén ültem, miközben a jármű zögykölődött az egyetemi oktatókórház felé, ahol tanultam. A szívemet súlyos csalódottság nyomta. Egy sor életemet meghatározó esemény miatt úgy éreztem, mennyei atyám elhagyott, Isten cserben hagyott. Önmagamat vádló gondolatok is kavarogtak bennem. Hogy merek haragudni Istenre csupán a nehézségeim miatt? Hosszú ideig a szégyen tartott vissza attól, hogy szóba álljak Istennel. Aztán eszembe jutott Máté evangéliumának 27. fejezetének 46. verse, ahol Jézus így kiáltott fel a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engem? Abban a pillanatban ő is úgy érezte, hogy Isten elhagyta. Ez az ige pedig segített felismernem, hogy szabad csalódottságot éreznünk Isten iránt. Ez a felismerés vezetett vissza az Istennel való meghitt kapcsolathoz. Az önvád érzését felváltotta a bizonyosság, hogy Isten nem haragszik rám azért, mert dühös vagyok. Nem Isten tervelte ki az életem bal szerencsés fordulatait, de a fájdalmam közepette is ott volt velem. Isten jó marad akkor is, amikor az élet nem olyan jó. Csalódottság helyett már biztos voltam, hogy a kudarcok nem jelentik a történetem végét. Ahogy Jézus is végül feltámadt és győzedelmeskedett, úgy én is le fogom győzni életem nehézségeit. Drága atyánk, köszönjük, hogy meghallgatod imáinkat. Emlékeztess minket arra, hogy te akkor is jó vagy, amikor a körülményeink nem azok. Amen. Napi gondolat. Isten akkor is jó, amikor az élet nehéz. Imádkozunk azokért, akik haragszanak Istenre.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Szalai Mátyás. Bocsássatok meg, kedves öregek! Bocsássatok meg, kedves öregek, hogy rólatok csak elfeledkezünk, mintha nem is volnátok a világon. Tervezünk, de nektek nem tervezünk. Házat rakunk, de abban egy zugot sem rajzol meg a tervező, hogy ott legyen utolsó álmotok nyugodt. Mintha nem is volnátok a világon. Ti már fáradtan félreálltatok, s a világban úgysem számítotok. A múlté vagytok, s a múltat kinézi. Kísértetül talán előidézi az ember, és szembe is kacag vele, de figyelmet nem pazarol bele. A múlt helyett inkább jövőt akar, ezért feszül a szív, a láb, a kar. Legugolunk egy kisgyermek körül, lessük, hogy alszik, minek örül. Fabábuját rendben tartjuk neki, tizen tanítjuk járni kezdeni. Verekszünk érte tanítóval, ha egyszer-egyszer jobban rárival, sztrájkot kezdünk, hogy legyen kenyere, és a szükséget észre ne vegye. Feszegetjük a nagy politikát, hogy jobb jövőt a gyermeknek mi át. Utálunk más ország határokat, eszünk nagy terveket kibontogat, mindent a gyermekért, mindent a szebb jövőjű tervekért. De ellenetek mindig vétkezünk. Ti rólatok csak elfeledkezünk. Bocsássatok meg, kedves öregek! Ti már fáradtan félreálltatok, lecsuklott egykor büszke vállatok, régi erőtök megszerényedett, s a csöndesség lett fő erényetek. S a csöndességet észre nem veszik, vele a világ nem nyer, nem veszít. A csöndesség az nem szoroz, nem oszt, nem követelés, nem hallat panaszt. A zúgó élet rajta átrohan, s mit bánja azt a lármázó roham, hogy az öregnek milyen a jaja, a végtelenbe kúszó

mit bánja azt a törtető tömeg? Lassan mi is majd elszerényedünk. Az izmainkban elszegényedünk, fejünkre estünk hóvirága hull, szemünk fénye elhomályosul. Lassan mi is majd összegörbedünk, és észrevesszük, hogy napunk letűnt. Bocsánatot kérünk hát tőletek. Bocsássatok meg, kedves

0: Mi tehet boldoggá bennünket?
1: A boldogság útja. A Timóteushoz írt első levél 6. fejezetének 6. versében ezt a választ kapjuk. Nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel. Gondolatok az ígéről. Túlságosan megterheljük a családunkat a gondok és terhek emlegetésével, és túl kevéssé ápoljuk a természetes egyszerűséget, békességet és boldogságot. Kevésbé kell törődnünk azzal, hogy mit mond, vagy mit vár el a külvilág, és több figyelemmel kell részesítenünk családunk tagjait. Meg kell tanulnunk, hogyan tegyük otthonunkat vonzó meghitt helyé. A hálás szív és kedves tekintet értékesebb, mint a gazdagság és a fényűzés. Az egyszerű dolgokkal való megelégedés boldoggá teszi az otthont, ha szeretet lakozik benne. Jézus, a mi megváltón királyi méltóságában járt a földön, mégis szelíd és alázatos szívű volt. Világosság és áldás volt minden otthon számára, mert örömet, reménységet és bátorítást hozott magával. Az egyszerűség, szelídség és igaz szeretet kegyelmi ajándéka édenné változtatná a legszerényebb otthont is. Ebben rejlik a megelégedés és a boldogság titka. Az igazi keresztény igyekszik hasznos életet élni, és szokásait Jézus példájához alakítani. Ezáltal megtalálja az igazi boldogságot a jó tettek jutalmaként.

0: Jézus az élethez vezető út.
1: Jézus ezt mondta neki: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. János evangéliuma 14. fejezet 6. vers. Nehéz elképzelni az életet anélkül, hogy egyetlen csepp ételt is a szánkba vennénk, vagy a tüdőnk ne lélegezne. Mégis az egészséges fejlődő csecsemő nagyon jól tud nőni az anyaméhből vízzel teli otthonában, anélkül, hogy valaha is enne vagy lélegezne. Isten egészen különleges utat készített a tápanyagok és az oxigén bejutásához a baba testébe és a méreganyagok távozásához is. Egy különleges és bonyolult szervet tervezett, a méhlepényt, amely a köldökzsinórral kapcsolódik a babához. A méhlepény a baba tüdejének szerepét tölti be, oxigénnel látva el az egész testet, valamint a baba gyomrának és beleinek szerepét tölti be, vitaminokat és tápanyagokat biztosítva a baba egészségének megőrzéséhez. Emellett a baba veséjeként is működik, eltávolítva a méreganyagokat a baba véréből. Közvetlenül a születés után a köldökzsinort fájdalommentesen elvágják. Mivel az anyának már a méhlepényre sincs szüksége, az elhagyja az anya testét. Képzeljük el, hogy egyetlen szerv végzi el mindezt a baba számára, amikor az már nem képes saját magáért tenni. Ez emlékeztet arra, hogy mennyire függünk Istentől. Ő adta nekünk a méhlepényt, hogy fenntartsa az életünket az anyaméhben, majd miután megszülettünk, minden lélegzetvétel és szívverés az élet ajándéka Istentől nekünk. De ezen túlmenően az Úr kijelölte számunkra az utat, hogy megmeneküljünk a bűntől, és örök életünk legyen. Az ő útja az élethez, az ő méhlepénye arra az állapotra, amelyben vagyunk, az Krisztus. Saját magunk által lehetetlen kijutni a bűn gödréből, melybe süllyedtünk. A nevelés, a műveltség, az akarat gyakorlása, az emberi törekvés, mindegyiknek megvan a maga működési területe, de itt nem érnek semmit. Kell egy belülről ható erő. Ez az erő Krisztus. Egyedül az ő kegyelme képes felébreszteni a lélek élettelen képességeit, és Isten felé, a megszentelődés felé vonzani őket. Valóban Isten az, aki életet ad nekünk. Magadtól próbálsz jó lenni? Krisztusnak van egy jobb útja. Bízzál benne, mert az ő ereje és kegyelme az egyetlen út az örök élethez.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Június 14-én így szól Isten igéje. Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Jeremiás könyve 24. fejezet 7. verse. Ekkor így szóltak egymáshoz a tanítványok. Nem hevült-e szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Lukács evangélium a 24. fejezet 32. verse. Amikor van egy kiemelkedő megtérés élményünk, akkor is utólag rá lehet csodálkozni arra, hogy milyen régóta készítette már Isten ezt a számunkra. Akár a testünkön keresztül is. Olyan világot élünk, ahol az a természetes, hogy a zsigeri reakciókat elnyomjuk. Megfedjük a testünket, hogy cserben hagyott minket, elvárjuk tőle, hogy mindenben az elvárásainkhoz igazodjon. Holott testünk apró zsigeri jelzései őszinték. Ha figyelünk rájuk, többet elárulnak, mint amit el tudunk képzelni. Új szövetségi igénkben utólag idézik fel az Emmauszi tanítványok, hogyan hevült a szívük, miközben Jézus beszélt hozzájuk. A szívük már akkor is értett mindent, amikor ők még idegennek vélték a feltámadottat. Utólag azonban rájöttek, hogy a zsigeri jelzés előbb érkezett meg hozzájuk, mint a felismerés. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam. Alaktalan testemet már látták szemeid. Isten formálta a testünket. Mint egy hangszert, azóta is megszólaltatja. Felismerjük-e utólag, hogyan tette ezt már meg velünk? Figyeljük-e mostantól testünk apró zsigeri jelzéseit, amelyek őszinték ebben a világban? Isten ezeken keresztül is szeretne üzenni számunkra. Elvégre az ő alkotásai vagyunk. Imádkozzunk! Szerető Istenem, köszönöm neked a testemet. Köszönöm, hogy te alkottad, bár több mindenben örülnék, ha másmilyen lenne. Ha belegondolok, bámulatosan teherbíró. Kérlek, taníts arra, hogy mint az Emmauszi tanítványok, én is minél többször felismerjem, ha a testemen keresztül üzensz nekem, akár utólag ismerem csak fel, akár már egy helyzet közben. Köszönöm neked a testem csodálatos működését. Amen. Pető Judit áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Ekkor így szóltak egymáshoz a tanítványok. Nem hevült-e szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat?

Jeremiás Hilkiás pap fia volt. Ő volt az a próféta, akit azzal bíztak meg, hogy hívja bűnbánatra a népet, különösen a vezetőket. Megfenyítő üzenete azonban nem tetszett a hallgatóinak, akik hozzászoktak a hamis próféták hazugságaihoz, ízelgéséhez és persze a dicséretéhez. Szavai annyira megzavarták őket, hogy amikor Jeremiás elkezdte mondani mindazt, amit az Úr parancsolt neki, ahogy az ő könyvének 26. fejezetében olvassuk, az egész nép kezet emelt rá, és azt mondta, meg kell halnod. Sőt, Jojákim király meg akarta ölni őt. Ha hízelgett volna a népnek, Jeremiás valószínűleg sok úgynevezett barátot szerzett volna. De ő inkább a börtönt választotta a képmutatás helyett, és inkább lenyelte a sarat, mint hogy hazudjon. Igen, a próféta valóban elmerült a kút iszapjában, amelybe bedobták. Tapasztalatait Jeremiás Siralmai című könyvében örökítette meg. Egy gödörben akarták elpusztítani az életemet, és kövekkel dobáltak meg. A víz elöntötte a fejemet, és én azt mondtam, elveszett vagyok.

Jeremiás a bánásmód ellenére megőrizte fedhetetlenségét, és az Úr bátorította őt a kútban is. Az 55-től 57. versig való szakasz így szól. De én a te nevedet, Uram, a gödör fenekéről segítségül hívtam. Te meghallgattad a szavamat. Ne csukd be füledet sóhajtásomra és kiáltásomra. Azon a napon, amikor hozzád kiáltottam, közel jöttél, és azt mondtad, ne félj!

Sokan azért tartják magukat igaznak, mert nem követnek el rablást, paráznasságot, házasságtörést, vagy semmi sem kerül az Isten elé az életükben. De egyértelmű, hogy a tisztesség ennél többről szól. Dante isteni színjátéka a pokolba való leereszkedést a bűnök hierarchiájának létráján írja le. Ahogy közeledik a pokol, a bűnök egyre-egyre rosszabbak lesznek. Dante logikája szerint a házasságtörő bűnösebb, mint a gyilkos vagy a zsarnok. Ma a hazugság, a hízelgés és a képmutatás a túlélés darwini elvével igazolható. Ha a cél szentesíti az eszközt, akkor a hazugság, a hízelgés és a barátságok önérdekből való ápolása indokolt a túlélés, a boldogulás vagy a legmagasabb szintű teljesítmény elérése érdekében. Az erkölcsi fedhetetlenség megköveteli, hogy az ember igazságos legyen az üzleti életben, őszinte a beszédében, tisztességes a kapcsolataiban, még akkor is, ha ezekért hátrányokat kell elszenvednie. A fedhetetlen jellem a próbák tüzében formálódik. Csak azok bizonyulnak igazán tisztának, akik megállják a helyüket az igazi, kemény megpróbáltatások idején is. A kísértések, a nyomás és a társadalmi elvárások ellenére is ragaszkodnunk kell az isteni mércéhez. Egy fedhetetlen élet erősebb prédikáció, mint bármilyen ékes szóló szavak.

Júdás könyvében a Biblia figyelmeztet bennünket azokra, akik zsörtölődnek, elégedetlenek sorsukkal, saját kívánságaik szerint élnek. Szájuk tele van büszke szavakkal, és haszonért dicsőítik az embereket. Péter levele rámutat, hogy jobb szenvedni a jó cselekedetért, az Isten akarata, mint a rosszért. A világ látja a keresztények életét. A fedhetetlenség meggyőző bizonyítéka lehet annak, hogy Isten törvénye az emberi szívet is meg tudja újítani. Kétségtelen, hogy a tisztességben megélt élet veszteséggel vagy konfliktussal járhat. De biztosak lehetünk benne, hogy a megpróbáltatások közepette Isten soha nem hagy el minket.

jobb a fedhetetlenül élő szegény, mint az álnok beszédű ostoba. Példabeszédek könyve, 19. fejezet, első vers.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A keresztény zsidó tanács nyilatkozata. Május 28-án ülésezett a keresztény zsidó tanács, a keresztény felekezetek és zsidó irányzatok közötti egyeztetés legmagasabb intézményesített fóruma. A tanács tagjai az igazságosság, a méltányosság és az irgalmasság közös bibliai eszméjébe vetett hittel bíznak benne, és remélik, hogy a törvényhozói és kormányzati hatalom új letéteményesei eredményesen szolgálják a közjót és a közérdeket. Kiemelt figyelemmel és szolidaritással a Mahonfi társaink iránt, akik nehéz anyagi, társadalmi vagy törékeny személyes helyzetük folytán különösen is számítanak a jó kormányzásra és a megbízható közszolgáltatásokra. Egy vak kislány mutatta be Leó pápának a Sagrada Familia Jézus tornyát. Június 10-én este a Szent Atya a barcelonai Sagrada Familia bazilikához utazott, hogy szentmisét mutasson be, és megáldja a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot. Érkezése után Leó pápa a bazilika legmagasabb tornyáról, 6. Fülöp király és Letícia királyné társaságában kapott ismertetést egy vakon született kislánytól, a 13 éves Valentinától. A 172 méter magas Jézus torony toronyformáit, reliefjeit és építészeti részleteit egészen a csúcsán álló hatalmas keresztig ezen a tapintható modellen mutatta be részletesen a kislány a Szentatyának, aki érdeklődve hallgatta az ismertetést. A bemutató után Valentina egy saját maga által rajzolt képet adott át Leó pápának, amely a tornyot ábrázolja, aki köszönetképpen pedig egy rózsafűzért ajándékozott neki. Valentina meghatottan köszönte meg, örökre megőrzöm, mondta a Szentatyának. Lezárás, megújulás, újrakezdés. Észak-német évi konferencia Braunfelsben. Braunfelsben tartották a 34. Észak-német évi konferenciát. A lezárás, megújulás, újrakezdés hármas témája köré szervezve. A magyarországi metodistákat Pásztor Johanna és Simon képviselték a május utolsó napjaiban szervezett éves egyházi közgyűlésen. A közösség kiemelt témája volt, hogy hogyan kell az egyháznak politikai mozgásokra reagálni, különös tekintettel a német szélső jobboldal országszerte tapasztalható megerősödésére. A közéleti reakciók kérdésköre mellett a lelkészhiány és a fiatalok egyházbeli helyének meghatározása is közös pont a magyarországi egyházzal. Közösen inspiráló volt azoknak a kezdeményezéseknek a beszámolóit hallgatni, amelyek a hagyományos gyülekezeti formákat gondolták újra, korszerű, kreatív és emberközeli módon. A záró istentiszteleten Várnell Filip püspök János evangéliuma 20. fejezetéből a keresztény küldetés miben létéről prédikált. Ilyen ünnepre már több mint egy évtizede nem volt példa az Észak-Német Metodista Konferencián. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Ma vasárnap felhős és napos is az idő, helyenként lehet eső, zápor. A nyugati szél mellett 22-30 fokunk van. Hétfőn sok napsütés várható, felhőkkel, helyenként esővel. A nyugatias szél élénkül és 20-26 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Azt pedig tudjátok ti is, Filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül, mert egyszer-másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent, és bővelkedem. El vagyok látva, miután megkaptam Epafrodisztól, ami tőletek jött, olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Amen. Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket a velem lévő testvérek. Köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig a császár udvarából valók. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel. Filippi beliekhez írt levél, 4. fejezet, 14-től 23-ig.

0: aminek Isten örül.
1: Egy ismerősöm külön órákat adott egy orosz család gyerekeinek, s hálából egy hihetetlenül gicses vázát kapott tőlük ajándékba. Annyira csúnya, hogy biztosan nem fogom használni, mondta, de mégse veszem a lelkemre, hogy eldobjam, mert olyan sok szeretettel adták. Ezt igazán meg tudom érteni. Egy ajándék igazi értéke gyakran nem az anyagban rejlik, hanem a mögötte lévő szándékban. Ha valaki köszönetet szeretne nekem mondani, vagy örömet okozni egy figyelmességgel, akkor szívből hálás vagyok még akkor is, ha az ajándék nem igazán egyezik ízlésemmel vagy szükségleteimmel. Amikor Pál köszönetet mond a filippieknek anyagi támogatásukért, kétszeresen is örül figyelmességüknek. Egyrészt tényleg segítségére van a pénz szükségében, tudja, mire fordítani. A gyülekezet adománya másrészt látható jele annak, hogy a filippiek kötődnek az apostolhoz. Az iránta való szeretetük teszi őket képessé az adakozásra, Isten lényéből tükröznek így vissza valamit. Aki hozzánk való szeretetből önmagát ajándékozza fiában, Jézus Krisztusban. Ezért is mondhatja Pál, hogy Istennek örömetellik bennük, és minden szükségessel el fogja látni őket. Uram, neked az okoz örömet, ami szeretetből történik. Töltsd be engem a te szereteteddel, és azzal a bizonyossággal, hogy te gondoskodsz rólam, hogy én önzetlenül adhassak. Amen.

Uram, neked az okoz örömöt, ami szeretetből történik. Töltsd be engem a te szereteteddel, és azzal a bizonyossággal, hogy te gondoskodsz rólam, hogy én önzetlenül adhassak. Ámen.

Szenteljük ezt a napot is most imával mindenható atyánknak. Kérjük, vegye vállára gondjainkat dicsőségében, hogy az ő ereje hassa át életünket. Imádkozzunk!

Most, amikor fölkel a nap, megszólítalak, Istenem, hálát adva, dicsérve, áldva téged. Köszönöm, hogy veled lehetek. Kérlek, árazd reám szent lelkedet. Jöjjön hozzám az erőd, a békességed, a végtelen nyugalmad, amiből mindig táplálkozhatom, mindig megújulhatok. Kérlek, csillapítsd a világban az erőszakot, a kárt okozó önzést, támogasd az erkölcsös életet. Deríts fényt napjainkra, tudjuk elutasítani a hiú gondolatokat, ne vegyük magunkra a vétkek bilincsét, ne kelljen vállainkon hordozni a bűn terhét. Uram, segíts, hogy legalább azokhoz legyünk jók, megértők, türelmesek, akikkel együtt élünk, dolgozunk, akikkel meg kell osztanunk a nap minden örömét és a nehézségeit is. Más szóval, mindazokkal, akiket mellénk rendeltél. Ó, add, hogy ne okozzak súlyos csalódást senkinek, kiábrándító magatartásommal. Benned bizakodom, Istenem.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Ez a nap a véradók világnapja. Tisztelgés a több millió ember előtt, akik vérüket adják beteg embertársaiknak, ezzel reményt adva a gyógyulásra. Az önkéntes véradók jelentik a biztonságos véradás alapját. Azért ezt a napot választották a megemlékezésre, mert ekkor született Karl Landsteiner, aki az AB0 vércsoportrendszer fölfedezéséért kapott Nobel-díjat. Hazánkban a véradás, vérátömlesztés története Kubányi Endre nevéhez fűződik. Az élet nélkülözhetetlen elemét, az emberi vért csak az emberi szervezet képes termelni. Mivel a vér semmivel sem pótolható, és évente 400-500 ezer vérre, vérkészítményre szoruló beteg van, a véradás nélkülözhetetlen az életmentés során és rászorulók gyógyításában.
2: 1837-ben ragadta el a halál a sokat szenvedett Giacomo Leopardi olasz költőt és filozófust 39 évesen. A gyönge fizikumú ifjú 20 éves korára kitartó szorgalmának köszönhetően kiváló klasszika filológussá vált, és komoly nemzetközi hírnevet is szerzett. Életműve nem bőségével, hanem mélységével hatott. 15 évesen kellő tudományossággal megírta a csillagászat történetét. 2 év múlva a korai babonákról, a tanulmányt az ókoriak népszerű tévedéseiről. A kanti vagy énekek 36 költeményt és 5 töredéket tartalmaz, éveken át készült. Lírája a pesszimizmus, a világfájdalom hangja, a jobbra vágyó, szenvedő ember érzéseit, de a lángoló hazafiságot is megszólaltatta. A végesben, a szubjektív élményekben mutatja meg a végtelen lehetőségeit. Sóhajra sem méltó a föld, unalom, s keserűség tanyája a lét, nem több, s a világ sár.
1: Regéczi Horváth András 1635-től a Wittenbergi Egyetemen tanult. 1637-ben hazájába visszatérvén ismeretlen helyeken rektoroskodott. 1644-ben első Rákóczi György a kassai református egyházközség első lelkészének tette, egyúttal ő volt az ottani iskola igazgatója. 1652-ben Trencsénybe távozott, de már 1656-ban Eperjesre hívták, szintén iskolaigazgatónak. Emlékezések szerint igen csöndes, hitbuzgó ember volt, és gyakran bezáratta magát a templomba, hogy magányosan, áhítattal imádkozhassék Istenhez. Munkái Wittenbergben, Bártván, Trencsényben jelentek meg, néhány közülük. Disputatio Theologica de Ministeria, Dissertatio de Perseverancia electorum intercissa, responsum responsioni patriciani oppositum, discutio qua Romanem Hildebrandinam ecclesia.
2: Gilbert Keith Chesterton angol író, filozófus, drámaíró, publicista, szónok, teológus, életrajzíró és kritikus 1936-ban ezen a napon hunyt el. A Time magazin így jellemezte az írásait. Ahol csak lehetséges volt, szívesen használt közmondásokat, allegóriákat, de először gondosan átalakította őket. Műveiben számos egyházi utalás is föllelhető. Egyik népszerű szereplője a pap és egyben nyomozó Brown atya. Néhány munkája. Aquinói Szent Tamás, Pater Brown leleplez, Don Quixote visszatér, valamint muzsika. Válogatott versek. Az író véleménye szerint a mai világ erről a két dologról szól, progresszivizmus és konzervativizmus. A haladó gondolkodásúak folyton hibákat követnek el, a konzervatívok pedig meggátolják e hibák kijavítását.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Jobb a tető sarkán lakni, mint zsémbes asszonnyal együtt a házban. Jobb a puszta földjén lakni, mint zsémbes és bosszús asszonnyal. Példabeszédek könyve 21. fejezet, 9. és 19. verse.

Kodály Zoltán Székelyfonó című daljátékában az egyik dal így kezdődik. El kéne indulni, meg kéne házasodni, de még az a kérdés, kit kéne elvenni. A dalban a párválasztás előtt álló szegény legény végig gondolja, ki lenne jó feleség. Végigveszi a szegényt, aki szegény, mint ő, a gazdagot, aki azt veti a szemére, hogy az övéből él, a fiatalt, aki nem ért semmihez, az öreget, akinek minden szava égi háború. Végül úgy dönt, hogy jó lesz neki továbbra is a legénység.

0: El tudod képzelni, milyen lehet a szabad ég alatt lapos háztetőn lakni? Salamon azt mondja, hogy még ez is jobb, mint a hirtelen haragú, veszekedős asszonnyal, aki mindig a férjét ugráltatja, piszkálja, zsarolja, zsörtölődik vele, követelőzik tőle, nincs semmivel megelégedve, telhetetlen, sértődékeny, vitatkozós, az hiába szép, mégis sok keserűséget okoz a férjének. Ebből már sok válás volt a történelemben. Ezért mondja Salamon, hogy inkább jobb egyedül élni, mint ilyen jellemű nővel. Ha lány vagy, és ráismersz, hogy a te természetedben is van erre való hajlam, sürgősen szabadulj meg tőle, ha harmonikus, boldog párkapcsolatot szeretnél. Ha fiú vagy, akkor egyáltalán nem arra szeretnélek bátorítani, hogy maradj aglegény, hanem hogy járj nyitott szemmel és értelemmel, amikor majd társat választasz.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: A megfontolt szokások biztosítják a jó egészséget.
1: A mai ige 144. Zsoltár 15. verse. Boldog nép az, amelynek így van a dolga. Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. Gondolatok az ígéről. Az értelem nem merül ki és romlik le olyan gyakran a szorgalmas igénybevételtől és kemény tanulástól, mint a rossz időben fogyasztott helytelen tápláléktól és az egészség törvényeinek elhanyagolásától. A rendszertelen időben való táplálkozás és alvás kimeríti az agyat. Pál apostol kijelenti, hogy aki az Isten félelem magas mértékére akar eljutni, legyen mindenben mértékletes. A táplálkozás, az ivás és az öltözködés mind közvetlenül hat ki lelki fejlődésünkre. Az egészség áldás, amelyet kevesen értékelnek. Sokan az egészségügyi törvényeket figyelmen kívül hagyva állandóan esznek. Ez eltompítja az elmét. Hogyan kaphatnának isteni világosságot olyan férfiak, akik szokásaikban vigyázatlanok, és így bánnak az Istentől kapott világossággal? Az élet ránk bízott szent örökség, amelyet egyedül Isten tud megőrizni számunkra, hogy az ő dicsőségére használjuk föl. Teremtőnk, aki testünk csodálatos szerkezetét alkotta, gondoskodik róla, hogy egészségben tartsa azt, ha mi nem megyünk szembe az ő céljaival. Az egészség, az élet és a boldogság annak gyümölcse, hogy engedelmeskedünk a testünket kormányzó természeti törvényeknek. Ha akaratunk és útunk egyetértésben áll Isten akaratával és útjával, ha teremtünk tetszése szerint cselekszünk, ő megtartja az emberi szervezetet jó állapotában, és helyreállítja az erkölcsi és testi erőket, hogy általunk az ő dicsőségét munkálhassa. Ha ebben együttműködünk vele, egészség és boldogság, béke és haszna vehetőség a biztos eredmény. Krisztus nem azért halt meg értünk, hogy gonosz szokások rabszolgái legyünk, hanem hogy Isten fiaivá és leányaivá válhassunk, és lényünk minden erejével őt szolgáljuk. Kedves fiatal barátaim, haladjatok előre lépésről lépésre, amíg minden szokásotok összhangban nem kerül az élet és az egészség törvényeivel.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Örökkévaló szeretettel szerettelek. Mielőtt az idő még elkezdődött, én már ismertelek. Éveken át úszkáltál a céltalanság tengerében, szeretet után kutatva, reményt remélve. Én egész idő alatt mentem utánad, égve a vágytól, hogy irgalmas karjaimba zárhassalak. Amikor eljött a megfelelő pillanat, kijelentettem magam neked. Kiemeltelek a kétségbeesés tengeréből, és szilárd alapra állítottalak. Időnként mezítelennek érezted magad, átvilágítva az én jelenlétem mindent leleplező világosságában. Az igazság köntösébe burkoltalak, az én igazságom köntösébe. Szerelmes dalt énekeltem neked, amely kezdetét és végét az örökké valóság rejti. Értelmemet árasztottam elmédbe, és harmóniát a szívedbe. Énekelt velem együtt az én énekemet. Együtt másokat is kivonunk a sötétségből, az én csodálatos világosságomra.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Jeremiás könyve, 31. fejezet, 3. vers. Ézsaiás könyve, 61. fejezet, 10. vers. Péter első levele, 2. fejezet, 9. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Jeremiás könyve, 6. rész, közel a vég. Benyámin fiai, meneküljetek Jeruzsálemből! Fújjátok meg a kürtöt Tekuában, adjatok vészjelet Bét-Hakkeremben, mert veszedelem fenyeget észak felől, és nagy romlás. Elpusztítom Sion leányát, a szépet és gyönyörűségest. Pásztorok jönnek ellene, nyájaikkal együtt, sátrat vernek körülötte, legeltet mindegyik, ahol csak éri. Készüljetek ellene a háborúra, induljatok, vonuljunk föl délben. Jaj nekünk, mert estébe fordult már a nap. A megnyúlt árnyak jelzik az este közelettét. Rajta vonuljunk föl még az éjjel, pusztítsuk el palotáit, mert így szól a seregek ura. Vágjatok ki fákat, emeljetek ostromsáncot Jeruzsálem ellen, a büntetésre ítélt város ellen, amely zsarolt javakkal van tele. Ahogy frissen tartja vizét a kút, úgy tartja ez frissen gonoszságát. Erőszakról és elnyomásról híres, mindenütt betegséget és sebeket látok. Fogadd el a fenyítést, Jeruzsálem, különben el kell szakadnom tőled, és sivár lakatlan földé kell tegyelek. A próféta szent haragja. Így szól a seregek ura, még egyszer böngészd át Izrael maradékát, mint egy szőlőtövet. Nyújtsd ki ellenük ismét a kezed, mint szüretelő a vesszőkre. Kinek mondjam el, kinek bizonygassam, hogy végre meg is hallják? Körülmetéletlen a fülük, nem tudnak figyelni. Gyalázzák az Úr igéjét, nem lelik kedvüket benne. Az Úr haragja tölt el engem, nem tudom már magamban tartani. Töltsd ki az utcán a gyermekekre, meg az ifjak csapatára. Fogjul esik férfi és nő, öreg és aggastyán egyaránt. Házaik másoké lesznek, földjükkel és feleségükkel együtt, ha kinyújtom kezemet az ország lakóira, így szól az Úr. Mert a legkisebbtől a legnagyobbig mindenki nyereséget hajház, a prófétától a papig mindenki elvetemül csaló. Népem romlását azzal gyógyítanák, hogy könnyelműen mondogatják, békesség, békesség. Pedig nincs békesség, szégyenkezniük kellene, mert utálatos, amit tettek. De nem akarnak szégyenkezni, és már pirulni sem tudnak. Azért elesnek az összeomláskor, elbuknak a megtorlás idején, mondta az Úr. Isten hiába akarta megmenteni népét. Így szól az Úr. Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét. Kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok. Akkor nyugalmat találtok lelketeknek. De ők ezt mondták. Nem megyünk. Őröket is állítottam föléjük, hogy figyeljenek a kürt szavára, de ők ezt mondták. Nem figyelünk. Ezért halljátok, ti, népek, és tudjátok meg, akik egybegyűltetek, hogy milyen sors vár rájuk. Halld meg, te föld, íme veszedelmet hozok erre a népre, saját gondolataik gyümölcsét, mert nem figyeltek beszédemre, és tanításomat megvetették. Minek nekem a tömjén, mely Sábából érkezik, és a messze földről való jó illatú nád. Égő áldozataitok nem kedvesek, véres áldozataitok nem tetszenek nekem, ezért így szól az Úr. Buktatókat állítok e nép elé, és elbuknak bennük. Apák és fiak egyaránt, elpusztulnak a szomszédok és a barátok. Az északi ellenség. Így szól az Úr. Íme egy nép jön észak földjéről, nagy nemzet indul el a föld széleiről. Íjat és kopját ragadnak, kegyetlenek, nem irgalmaznak. Hangjuk zúg, mint a tenger, lovakon nyargalnak, egy emberként sorakoznak ellened, Sion leánya, hallottuk a hírét. Elernyedtek kezeink, szorongás vett erőt rajtunk, vonaglunk, mint aki vajúdik. Ne menj ki a mezőre, és ne járj az úton, mert ellenség kardja vár, és iszonyat mindenütt. Népem leánya, öltöz zsákruhába, hempergőz meg hamuban. Gyászolj, mintha egyszülöttedért tennéd, zokogj keservesen, mert hirtelen eljön a pusztító ellenünk. A csalódott próféta. népem vizsgálójává, olvasztárává tettelek, hogy megismerd és megvizsgáld életét. Mindnyájan elvetemült lázadók, rágalmakat terjesztenek, közönséges réz és vas, annak is, mint hitvány. Zihált a fújtató, de csak ólom került ki a tűzből. Hiába a folytonos olvasztás. A gonoszokat nem lehet megtisztítani. Eldobni való ezüstnek hívják őket, mert az Úr elveti őket.

0: Mai szakasz, Jeremiás könyve, 6. rész. E versekben a próféta a már ostromlott Jeruzsálem súlyos helyzetét vetíti a szemünk elé. Már nem benne keresnek oltalmat az ellenség elől az emberek, hanem a bevételétől félve menekülni igyekeznek belőle. Mivel az ellenség északi irányból vonult föl, a menekülők déli irányba tartanak. A Júda pusztájának a szélén levő, nehezen járható hegyekben remélnek elrejtőzködni. A 4.-6. versben az ellenség táborába enged betekintést a próféta. Parancsszavak röpködnek, az ostromlók minden erejüket megfeszítve igyekeznek mielőbb elfoglalni a várost. A próféta még ekkor is arra kap parancsot, hogy gyümölcsöt keressen Izrael maradékán. Vizsgálódása ezúttal is negatív eredménnyel jár. Senki sem hallgat Isten szavára. Üzenetét és annak hirdetőjét egyaránt megvetik. Ezért a próféta a rábízott ítéletes ígéket kimondja, és ezzel elindítja azokat a beteljesedés útján. Isten akarata régtől fogva ismeretes a nép előtt. A Mózesnek adott kijelentésből a 16. vers valószínűleg arra mutat, hogy Jeremiás örömmel üdvözölte a mózesi hagyományokhoz való visszatérést. Annak a jó útnak tartotta, amelyen járni kell. De a nép a mózesi kijelentésnek sem engedelmeskedett, elutasította a próféták figyelmeztető szavát is, sőt, kiüresítették még az áldozati kultuszt is. Ennek bírálatában Jeremiás nem áll egyedül. A prófétáknál Ámos 5.21, Hóseás 6.6, Ézsaiás 1.10, Mikeás 6.6, a prófétai szellemtől áthatott történetírásban, Sámuel első könyve 15.22, valamint a Zsoltárokban, 50. Zsoltár 14.23, 51. 18.19, számos helyen megtaláljuk azt a gondolatot, hogy Isten szeretetet kíván, nem áldozatot. Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatot. Majd ismét az északról jövő ellenségről beszél a próféta, mint Isten ítéletének eszközéről. Félelmes ez az ellenség, amely a felvonulási útján minden ellenállást legázolt, és nem ismer kegyelmet. Milyen rettenetes az a tudat, hogy Jeruzsálem ellen vonul. A 24. versben a város lakói beszélgetnek. Szavaik bénító félelemről, kétségbeesésről tanúskodnak. A próféta őszinte és mély bűnbánat tartására hívja föl a népet. Az északról jövő ellenséget a Jeremiás működésének első időszakában, 625 körül, még nem nevezi nevén. Később kétségtelenül az új babiloni birodalomra gondolt. Jeremiás 13.20-22, 47.2, 27-29. Fejezetek. A 29. versben így szól. Fújt a fújtató, érintetlen maradt az ólom a tűztől, azaz a nemes fémek nem váltak külön. Hiába olvasztott az olvasztár, a salak nem vált külön. A próféta elsőrenden őrálló, aki figyelmezteti a népet bűneire és a közelgő ítéletre. Jáve azonban egy speciális feladattal is megbízta Jeremiást, azzal, hogy próbáló legyen, vagyis mérje föl prófétai szolgálatának az eredményét. Nem véletlen, hogy működése első periódusa végén kapja ezt a megbízást. A mérleg itt is, mint a 6.13, 5.1, negatív. A nép nem hagyja magát megtisztítani, ezért Isten elveti.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: És történt, hogy amikor az egyik városban járt, volt ott egy poklossággal teljes ember. Ez, amikor meglátta Jézust, arcra borulva kérte őt mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus pedig kinyújtva a kezét, illette őt mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltávozott tőle a poklosság. Lukács evangéliuma 5. fejezet 12. és 13. vers. Jézus csodatétele a bélpokloson világosan szemlélteti megváltó munkáját, amellyel megtisztítja az embert bűneitől. Az a férfi, aki Jézushoz ment, tele volt bélpoklossággal. A betegség halálos mérge átjárta testét. A tanítványok igyekeztek visszatartani mesterüket, hogy meg ne érintse a beteget, mert aki csak hozzáért a bélpokloshoz, az maga is tisztátalanná vált. Jézus azonban nem vált tisztátalanná azáltal, hogy rátette kezét a szerencsétlen betegre. Érintése életadó erőt árasztott a beteg testébe. A leprás beteg megtisztult. Így van ez a bűn poklosságával is, amely mélyen beleette magát az emberbe és a halálát okozza. Emberileg gyógyíthatatlan. Minden fej beteg és minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb, dagadás és kelevény. És a Jász könyve 1. fejezet 5. vers. De mihelyt az emberi test az Úr hajlékává lesz, nem fér hozzá többé a szennyes fertő. Az ő puszta jelenléte is gyógyító erővel hat a bűnösre. Aki Jézus lábaihoz borulva hittel mondja: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem, az hallhatja majd a feleletet: Akarom, tisztulj meg! Sok esetben, amikor gyógyulásért folyamodtak hozzá, Jézus nem adta meg mindjárt a kívánt áldást. A bélpoklos kérését azonban azonnal teljesítette. Ha mulandó földi áldásokat kérünk, imánk meghallgatása esetleg késik, vagy Isten valami mást ad, mint amit kértünk. De ha a bűntől való szabadulásért könyörgünk, azonnal segít. Hiszen ez az ő akarata, hogy megszabadítson minket a bűntől, hogy az ő gyermekeivé legyünk, hogy alkalmassá váljunk arra, hogy szent életet éljünk.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Tettek és gondolatok. Milyen parányi része az életünknek, amit csinálunk, vagy amit mondunk? A valódi életünk a gondolatainkban zajlik, és azt nem ismeri más, csak mi. Mark Twain.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Isten megbocsát és helyreállít. Vétkemtől tisztíts meg engem. Zsoltárok könyve 51. fejezet 4. vers. Van egy jó, meg egy rossz hírem. Kezdem a rosszal. Amikor Dávid megpróbálta eltitkolni a bűnét, Isten az egész nemzet előtt leleplezte. Jó hír viszont, hogy amikor megtért a bűnéből, megbocsátott neki, és eltörölte a bűnlajstromát. Isten veled is meg akarja tenni ugyanezt. Nincs szükség hozzá másra, mint hogy térdre ereszkedj és így imádkozz. Vétkemtől tisztíts meg engem, tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Zsoltárok könyve 51. fejezet, 4. és 12. vers. Akarod tudni, hogyan válaszol Isten az ilyen imára? Salamonnak, Dávid fiának ezt mondta: és ha előttem jársz, ahogyan apád Dávid is tette, tiszta szívvel is őszintén, és megteszel mindent, amit megparancsoltam neked, megtartva rendelkezéseimet és törvényeimet, akkor állandóvá teszem királyi trónodat Izraelben örökké, ahogyan megígértem apádnak, Dávidnak. Nem vesznek ki utódaid Izrael trónjáról. Királyok első könyve 9. fejezet, 4-től az 5. versig. Most úgy érzed talán, hogy nincs számodra remény és megváltás, mert annyira bűnös vagy, és elszalasztottad a lehetőséget, hogy Isten használni tudjon, és teljesítsd a küldetésedet. Ne gondolkozz így, igenis meggyógyulhatsz, igenis helyreállhatsz, igenis bocsánatot nyerhetsz, visszanyerheted a becsületedet, és újra ép és egészséges lehetsz. Akkor te is énekelheted. Érzed-e, hogy szíved oly salakos? Jézus vérében van nagy erő, tisztátalan szíved tisztára mos, e vérben csodás az erő. Ez számodra a mai ige. Isten megbocsát és helyreállít téged. Csak kérned kell.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Családi nap az isaszegi Gábor Dénes iskolában. Június 5-én családi napot tartottak a Pünkösdi Egyház fenntartásában álló Gábor Dénes óvoda, általános iskola, gimnázium és technikumban, Isaszegen, amelyen az országos titkárság munkatársai is részt vettek, ezzel is erősítve az egyház és az iskola közötti kapcsolatot. A programok között helyet kapott egy főzőverseny, különböző váltóversenyek, valamint egy látványos karate, illetve táncbemutató is. A kisebbek számára arcfestéssel, hajfestéssel és csillámtetoválással készülnek a szervezők. A családi nap jó hangulatban telt. A gyermekek, szülők és pedagógusok egyaránt aktívan részt vettek a közösséget erősítő programokban. Istennel való szövetség 240 éve. Ünnepeltek a pápai evangélikusok. A misszió, az emlékezés és a megszólítás kapott hangsúlyt a pápai evangélikus egyházközség gyülekezeti napján június 7-én, a Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnapon. A pápai luteránisok 1714-től 70 évig homokbögdögén gyakorolták hitüket. Később a türelmi rendelet tette lehetővé, hogy helyben a várárkon túl építhettek oratóriumot és lelkiházat. Ennek munkálatai éppen 240 éve, 1786-ban fejeződtek be. Az ünnepi istentiszteleten az igehirdetési szolgálatot Szabó Vilmos Béla nyugalmazott esperes végezte, aki 50 évvel ezelőtt az akkori pápai lelkész Sikos Lajos esperes kihelyezett lelkészeként szolgált ott és az egyházmegyében. Mózes 5. könyve 8. fejezet 2. verséből: emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az út. Ez alapján tartott prédikációjában arról beszélt, hogy az emlékezés egybe kovácsolja a különböző generációkat. Figyelj a hívő számára, az Úr beszélni akar veled, hangsúlyozta a nyugalmazott esperes. Az oltári szolgálatot Polgárdi Németh Katalin és Polgárdi Sándor lelkészek végezték, az énekeket a téti ifjúsági fúvósok kísérték. Megtartották a szombati református énekek koncert istentiszteletet. Június 13-án tegnap este 7:30-tól közösen énekelhették református énekes könyvi énekeiket az ország egyik legszebb koncerttermében. A református énekek koncert istentisztelet több mint 200 évtizedes múltra tekint vissza, ilyenkor határon innen és túli református kórusok, neves karnagyok és orgona művészek szólaltatják meg református énekeiket. A közönség több alkalommal is csatlakozott az énekléshez. A koncertisten tiszteleten Dosek Domonkós és Gyimesi Bence orgona művészek mellett Erdélyi Dániel karmester, Parola Csaba, Sül Kinga és Berkesi Boglárka karnagyok szolgáltak, valamint a több évtizedes koncert istentisztelet történetében először a régi énekek előtt tisztelgő Cantus Dei zenekar is fellépett, amelynek szólóénekese Berkesi Boglárka volt. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Ma vasárnap felhős és napos is az idő, helyenként lehet eső, zápor. A nyugati szél mellett 22-30 fokunk van. Hétfőn sok napsütés várható, felhőkkel, helyenként esővel. A nyugatias szél élénkül és 20-26 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. Teljesen az övé vagy.

Aki kezét az ekére teszi és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Vajon nem vonatkoznak-e rád is ezek a szavak? Úgy szolgálsz-e az Úrnak, és ott, azon a helyen, ahol ő látni szeretne téged? Teljesen az övé vagy? Vagy még vonakodsz átadni magad neki?

Ha egyszer már igent mondtál Jézus követésére, akkor többé már nem veheted le a tekintetedet róla. Ha egyszer már az ő tanítványa lettél, akkor már többé nincs visszaút számodra. Mert nem lehet úgy Jézust követni, hogy közben vágyakozol azt tenni, amit a világ fiai és lányai nyugodtan megtehetnek. Ez így nem fog működni. Csak úgy fog, ahogy Pál apostol leírta a Galatákhoz írt levelében. Én azonban nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak. Ez kell, hogy legyen a te hitvallásod is. Nem függesztheted fel ideig óráig a kereszténységedet senki kedvéért. Nem szolgálhatsz más uraknak. Elszántan és kitartóan, áldozatokat is vállalva kell küzdened azért, hogy Isten országa megvalósuljon benned és általad.

Jézus hívása ezért ma hozzád is szól. Jöjj és kövess engem egész szívvel. Ez csak akkor valósulhat meg, ha szakítasz mindazzal, ami elválaszt téged tőlem. Ha kész vagy engedelmeskedni neki, és megteszed, amit kér. Ha kifogásokat keresve nem mondod azt neki, hogy előbb még ezt vagy azt el kell intéznem, magam mögött kell hagynom. Hiszen akkor fennáll a veszélye annak, hogy közben Jézus tovább megy, és te lemaradsz mögőle.

Krisztus követi és tele van örömmel. Még akkor is, ha nem mindig látszik ez kívülről. De belül a szív békessége elvehetetlen. Persze van benne lemondás és önmegtagadás is. Aki igazán követi Jézust, megtanulja azt, hogy minden szabad, de nem minden használ. És közben képessé, szabaddá válik arra, hogy Isten segítségével újra és újra nemet mondjon mindenre, ami nem Isten akarata, hogy ami nem használ, azt abba hagyja, azt ne tegye tovább. Te akarsz ilyen Krisztus követővé válni?

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, június 14. Timóteushoz írt első levél, 4. fejezet, 6-tól 16. versig. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magad a kegyességben. Mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó. Hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Rendeld el ezeket, és tanítsd. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra. Maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Ez év elején rendezték meg a 2026-os téli olimpiát Olaszországban. Minden sportoló álma, hogy egyszer az ő teljesítménye miatt legyen hallható nemzetének himnusza. Mindenki tudja, hogy az élsportot kisgyermekkorban szükséges elkezdeni, és csak kitartó edzés sorozatok után érhet el a sportoló sikereket. Az edzés mellett fontos a táplálkozás, az egészség, a mentális stabilitás és a regenerálódás is. Ők azért küzdenek, hogy mulandó dicsőséget szerezzenek. Isten megadta a lehetőséget az embernek arra, hogy egy olyan dicsőséget nyerjen, ami Jézus Krisztus által lehetséges. Ehhez a győzelemhez is nélkülözhetetlen a hitéletben az álhatatosság. Ahogyan a sportban is szükséges a regenerálódás, úgy a hitéletben is nélkülözhetetlen. Pál apostol figyelmezteti Timóteust a kiégés veszélyére. Aki a szolgálatban folyamatosan ad, és nem szán időt arra, hogy kapjon is, elég hamar ki tud égni. Azt, hogy legyen gondod önmagadra, úgy is lehetne fordítani, hogy folyamatosan fordítsd a figyelmedet önmagadra is. A szolgálók figyelme a legtöbb esetben másokon van. Ez rendben is van, de nagy szükség van az én időre is, amit Istennel, a családdal, a pihenéssel jó eltölteni. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: csendes percek.
1: A mai elhitatot Méri Csilufja Bivillája írta Lasuka tartományból, Zambiából. Nem elhagyatva. Jézus hangosan felkiáltott, Éli, Éli, láma sabachtáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Máté evangéliumának 27. fejezetének 46. verse. Egy kis busz szűk ülésén ültem, miközben a jármű zögykölődött az egyetemi oktatókórház felé, ahol tanultam. A szívemet súlyos csalódottság nyomta. Egy sor életemet meghatározó esemény miatt úgy éreztem, mennyei atyám elhagyott, Isten cserben hagyott. Önmagamat vádló gondolatok is kavarogtak bennem, hogy merek haragudni Istenre csupán a nehézségeim miatt. Hosszú ideig a szégyen tartott vissza attól, hogy szóba álljak Istennel. Aztán eszembe jutott Máté evangéliumának 27. fejezetének 46. verse, ahol Jézus így kiáltott fel a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engem? Abban a pillanatban ő is úgy érezte, hogy Isten elhagyta. Ez az ige pedig segített felismernem, hogy szabad csalódottságot éreznünk Isten iránt. Ez a felismerés vezetett vissza az Istennel való meghitt kapcsolathoz. Az önvád érzését felváltotta a bizonyosság, hogy Isten nem haragszik rám azért, mert dühös vagyok. Nem Isten tervelte ki az életem bal szerencsés fordulatait, de a fájdalmam közepette is ott volt velem. Isten jó marad akkor is, amikor az élet nem olyan jó. Csalódottság helyett már biztos voltam, hogy a kudarcok nem jelentik a történetem végét. Ahogy Jézus is végül feltámadt és győzedelmeskedett, úgy én is le fogom győzni életem nehézségeit. Drága atyánk, köszönjük, hogy meghallgatod imáinkat. Emlékeztes minket arra, hogy te akkor is jó vagy, amikor a körülményeink nem azok. Amen. Napi gondolat. Isten akkor is jó, amikor az élet nehéz. Imádkozunk azokért, akik haragszanak Istenre.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Szalai Mátyás. Bocsássatok meg, kedves öregek! Bocsássatok meg, kedves öregek, hogy rólatok csak elfeledkezünk, mintha nem is volnátok a világon. Tervezünk, de nektek nem tervezünk. Házat rakunk, de abban egy zugot sem rajzol meg a tervező, hogy ott legyen utolsó álmotok nyugodt. Mintha nem is volnátok a világon. Ti már fáradtan félreálltatok, s a világban úgysem számítotok. A múlté vagytok, s a múltat kinézi. Kísértetül talán előidézi az ember, és szembe is kacag vele, de figyelmet nem pazarol bele. A múlt helyett inkább jövőt akar. Ezért feszül a szív, a láb, a kar. Legugolunk egy kisgyermek körül, lessük, hogy alszik, minek örül. Fabábuját rendben tartjuk neki, tizen tanítjuk járni kezdeni. Verekszünk érte tanítóval, ha egyszer-egyszer jobban rárival, sztrájkot kezdünk, hogy legyen kenyere, és a szükséget észre ne vegye. Feszegetjük a nagy politikát, hogy jobb jövőt a gyermeknek mi át. Utálunk más ország határokat, eszünk nagy terveket kibontogat, mindent a gyermekért, mindent a szebb jövőjű tervekért. De ellenetek mindig vétkezünk. Ti rólatok csak elfeledkezünk. Bocsássatok meg, kedves öregek! Ti már fáradtan félreálltatok, lecsuklott egykor büszke vállatok, régi erőtök megszerényedett, s a csöndesség lett fő erényetek. S a csöndességet észre nem veszik. Vele a világ nem nyer, nem veszít. A csöndesség az nem szoroz, nem oszt, nem követelés, nem hallat panaszt. A zúgó élet rajta átrohan, s mit bánja azt a lármázó roham, hogy az öregnek milyen a jaja, a végtelenbe kúszó sóhaja. Mit bánja azt, hogy öregjeink szívén hogy égnek alkonyi színek, hisz figyelmet

magunkban elszegényedünk, fejünkre estünk hóvirága hull, szemünk fénye elhomályosul. Lassan mi is majd összegörbedünk, és észrevesszük, hogy napunk letűnt. Bocsánatot kérünk hát tőletek. Bocsássatok meg, kedves

0: Mi tehet boldoggá bennünket?
1: A boldogság útja. A Timóteushoz írt első levél 6. fejezetének 6. versében ezt a választ kapjuk. Nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel. Gondolatok az ígéről. Túlságosan megterheljük a családunkat a gondok és terhek emlegetésével, és túl kevéssé ápoljuk a természetes egyszerűséget, békességet és boldogságot. Kevésbé kell törődnünk azzal, hogy mit mond, vagy mit vár el a külvilág, és több figyelemmel kell részesítenünk családunk tagjait. Meg kell tanulnunk, hogyan tegyük otthonunkat vonzó meghitt helyé. A hálás szív és kedves tekintet értékesebb, mint a gazdagság és a fényűzés. Az egyszerű dolgokkal való megelégedés boldoggá teszi az otthont, ha szeretet lakozik benne. Jézus a mi megváltónk királyi méltóságában járt a földön, mégis szelíd és alázatos szívű volt. Világosság és áldás volt minden otthon számára, mert örömet, reménységet és bátorítást hozott magával. Az egyszerűség, szelídség és igaz szeretet kegyelmi ajándéka édenné változtatná a legszerényebb otthont is. Ebben rejlik a megelégedés és a boldogság titka. Az igazi keresztény igyekszik hasznos életet élni, és szokásait Jézus példájához alakítani. Ezáltal megtalálja az igazi boldogságot a jó tettek jutalmaként.

0: Jézus az élethez vezető út.
1: Jézus ezt mondta neki: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csakis én általam. János evangéliuma 14. fejezet 6. vers. Nehéz elképzelni az életet anélkül, hogy egyetlen csepp ételt is a szánkba vennénk, vagy a tüdőnk ne lélegezne. Mégis az egészséges fejlődő csecsemő nagyon jól tud nőni az anyaméhből vízzel teli otthonában, anélkül, hogy valaha is enne vagy lélegezne. Isten egészen különleges utat készített a tápanyagok és az oxigén bejutásához a baba testébe és a méreganyagok távozásához is. Egy különleges és bonyolult szervet tervezett, a méhlepényt, amely a köldökzsinórral kapcsolódik a babához. A méhlepény a baba tüdejének szerepét tölti be, oxigénnel látva el az egész testet, valamint a baba gyomrának és beleinek szerepét tölti be, vitaminokat és tápanyagokat biztosítva a baba egészségének megőrzéséhez. Emellett a baba veséjeként is működik, eltávolítva a méreganyagokat a baba véréből. Közvetlenül a születés után a köldökzsinort fájdalommentesen elvágják. Mivel az anyának már a méhlepényre sincs szüksége, az elhagyja az anya testét. Képzeljük el, hogy egyetlen szerv végzi el mindezt a baba számára, amikor az már nem képes saját magáért tenni. Ez emlékeztet arra, hogy mennyire függünk Istentől. Ő adta nekünk a méhlepényt, hogy fenntartsa az életünket az anyaméhben, majd miután megszülettünk, minden lélegzetvétel és szívverés az élet ajándéka Istentől nekünk. De ezen túlmenően az Úr kijelölte számunkra az utat, hogy megmeneküljünk a bűntől, és örök életünk legyen. Az ő útja az élethez, az ő méhlepénye arra az állapotra, amelyben vagyunk, az Krisztus. Saját magunk által lehetetlen kijutni a bűn gödréből, melybe süllyedtünk. A nevelés, a műveltség, az akarat gyakorlása, az emberi törekvés, mindegyiknek megvan a maga működési területe, de itt nem érnek semmit. Kell egy belülről ható erő. Ez az erő Krisztus. Egyedül az ő kegyelme képes felébreszteni a lélek élettelen képességeit, és Isten felé, a megszentelődés felé vonzani őket. Valóban Isten az, aki életet ad nekünk. Magadtól próbálsz jó lenni? Krisztusnak van egy jobb útja. Bízzál benne, mert az ő ereje és kegyelme az egyetlen út az örök élethez.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 14-én így szól Isten igéje. Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Jeremiás könyve 24. fejezet 7. verse. Ekkor így szóltak egymáshoz a tanítványok. Nem hevült-e szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Lukács evangélium a 24. fejezet 32. verse. Amikor van egy kiemelkedő megtérés élményünk, akkor is utólag rá lehet csodálkozni arra, hogy milyen régóta készítette már Isten ezt a számunkra. Akár a testünkön keresztül is. Olyan világot élünk, ahol az a természetes, hogy a zsigeri reakciókat elnyomjuk. Megfedjük a testünket, hogy cserben hagyott minket, elvárjuk tőle, hogy mindenben az elvárásainkhoz igazodjon. Holott testünk apró zsigeri jelzései őszinték. Ha figyelünk rájuk, többet elárulnak, mint amit el tudunk képzelni. Új szövetségi igénkben utólag idézik fel az Emmauszi tanítványok, hogyan hevült a szívük, miközben Jézus beszélt hozzájuk. A szívük már akkor is értett mindent, amikor ők még idegennek vélték a feltámadottat. Utólag azonban rájöttek, hogy a zsigeri jelzés előbb érkezett meg hozzájuk, mint a felismerés. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam. Alaktalan testemet már látták szemeid. Isten formálta a testünket. Mint egy hangszert, azóta is megszólaltatja. Felismerjük-e utólag, hogyan tette ezt már meg velünk? Figyeljük-e mostantól testünk apró zsigeri jelzéseit, amelyek őszinték ebben a világban? Isten ezeken keresztül is szeretne üzenni számunkra. Elvégre az ő alkotásai vagyunk. Imádkozzunk! Szerető Istenem, köszönöm neked a testemet. Köszönöm, hogy te alkottad, bár több mindenben örülnék, ha másmilyen lenne. Ha belegondolok, bámulatosan teherbíró. Kérlek, taníts arra, hogy mint az Emmauszi tanítványok, én is minél többször felismerjem, ha a testemen keresztül üzensz nekem, akár utólag ismerem csak fel, akár már egy helyzet közben. Köszönöm neked a testem csodálatos működését. Amen. Pető Judit áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Ekkor így szóltak egymáshoz a tanítványok. Nem hevült-e szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat?

Jeremiás Hilkiás pap fia volt. Ő volt az a próféta, akit azzal bíztak meg, hogy hívja bűnbánatra a népet, különösen a vezetőket. Megfenyítő üzenete azonban nem tetszett a hallgatóinak, akik hozzászoktak a hamis próféták hazugságaihoz, hízelgéséhez és persze a dicséretéhez. Szavai annyira megzavarták őket, hogy amikor Jeremiás elkezdte mondani mindazt, amit az Úr parancsolt neki, ahogy az ő könyvének 26. fejezetében olvassuk, az egész nép kezet emelt rá, és azt mondta, meg kell halnod. Sőt, Jojákim király meg akarta ölni őt. Ha hízelgett volna a népnek, Jeremiás valószínűleg sok úgynevezett barátot szerzett volna. De ő inkább a börtönt választotta a képmutatás helyett, és inkább lenyelte a sarat, mint hogy hazudjon. Igen, a próféta valóban elmerült a kút iszapjában, amelybe bedobták. Tapasztalatait Jeremiás Siralmai című könyvében örökítette meg. Egy gödörben akarták elpusztítani az életemet, és kövekkel dobáltak meg. A víz elöntötte a fejemet, és én azt mondtam, elveszett vagyok.

Jeremiás a bánásmód ellenére megőrizte fedhetetlenségét, és az Úr bátorította őt a kútban is. Az 55-től 57. versig való szakasz így szól. De én a te nevedet, Uram, a gödör fenekéről segítségül hívtam. Te meghallgattad a szavamat. Ne csukd be füledet sóhajtásomra és kiáltásomra. Azon a napon, amikor hozzád kiáltottam, közel jöttél, és azt mondtad, ne félj!

Sokan azért tartják magukat igaznak, mert nem követnek el rablást, paráznasságot, házasságtörést, vagy semmi sem kerül az Isten elé az életükben. De egyértelmű, hogy a tisztesség ennél többről szól. Dante isteni színjátéka a pokolba való leereszkedést a bűnök hierarchiájának létráján írja le. Ahogy közeledik a pokol, a bűnök egyre-egyre rosszabbak lesznek. Dante logikája szerint a házasságtörő bűnösebb, mint a gyilkos vagy a zsarnok. Ma a hazugság, a hízelgés és a képmutatás a túlélés darwini elvével igazolható. Ha a cél szentesíti az eszközt, akkor a hazugság, a hízelgés és a barátságok önérdekből való ápolása indokolt a túlélés, a boldogulás vagy a legmagasabb szintű teljesítmény elérése érdekében. Az erkölcsi fedhetetlenség megköveteli, hogy az ember igazságos legyen az üzleti életben, őszinte a beszédében, tisztességes a kapcsolataiban, még akkor is, ha ezekért hátrányokat kell elszenvednie. A fedhetetlen jellem a próbák tüzében formálódik. Csak azok bizonyulnak igazán tisztának, akik megállják a helyüket az igazi, kemény megpróbáltatások idején is. A kísértések, a nyomás és a társadalmi elvárások ellenére is ragaszkodnunk kell az isteni mércéhez. Egy fedhetetlen élet erősebb prédikáció, mint bármilyen ékes szóló szavak.

Júdás könyvében a Biblia figyelmeztet bennünket azokra, akik zsörtölődnek, elégedetlenek sorsukkal, saját kívánságaik szerint élnek. Szájuk tele van büszke szavakkal, és haszonért dicsőítik az embereket. Péter levele rámutat, hogy jobb szenvedni a jó cselekedetért, az Isten akarata, mint a rosszért. A világ látja a keresztények életét. A fedhetetlenség meggyőző bizonyítéka lehet annak, hogy Isten törvénye az emberi szívet is meg tudja újítani. Kétségtelen, hogy a tisztességben megélt élet veszteséggel vagy konfliktussal járhat. De biztosak lehetünk benne, hogy a megpróbáltatások közepette Isten soha nem hagy el minket.

jobb a fedhetetlenül élő szegény, mint az álnok beszédű ostoba. Példabeszédek könyve, 19. fejezet, első vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Véradók világnapja. Véradásra buzdít a Véradók világnapja alkalmából a Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat is. Június 14-e a Véradók világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a véradás fontosságára, olyan időben, amikor a világ lakosságának 82%-a nem lehet biztos abban, hogy szükség esetén jut számára elegendő fertőzésmentes vér. A WHO rámutatott arra, hogy az egészséges vérrel történő kielégítő szintű ellátás elengedhetetlen feltétele a betegségek megőrzésének és lényegi eleme a hatékony egészségügyi ellátási rendszernek. A szervezet felmérései szerint 178 országból csupán 39-ben számíthatnak arra, hogy a szükséges vértartalékot teljes mértékben az egészséges véradóktól szerezhetik be. Hazánkban a szervezett véradás több mint 50 éves múltra tekint vissza. Ma Magyarországon mintegy 18 és 65 év közötti ember adhat vért, nők esetében évente 3, férfiak esetében 4 alkalommal.
2: Barátkozó családi és gyermeknap Ózdon. Gyermeknap alkalmából színes programokkal és vidám játékokkal egybekötött evangelizációs alkalommal várták a gyermekeket és szüleiket az ózdi pünkösdi gyülekezet június 6-án a Barátkozó családi és gyermeknapon. A délutáni program 14 és 17 óra között kínált tartalmas kikapcsolódást a résztvevők számára. A jó hangulatról már a kezdéskor egy közös, lendületes zumba gondoskodott, amely megmozgatta a gyermekeket és felnőtteket egyaránt. Ezt követően mindenki szabadon bekapcsolódhatott a különféle kreatív foglalkozásokba. Nagy népszerűségének örvendett a karkötő készítés, a memóriajáték, a formázható liszt figurák készítése, valamint a csillám tetoválás és arcfestés. A résztvevőket színes szalagok, buborékfújók, játékautomata, csocsó és pingpong is várta, és minden korosztály megtalálhatta a számára legkedvesebb elfoglaltságot. A program sikeréhez az időjárás is hozzájárult. A napsütéses, igazi nyári délután kiváló lehetőséget teremtett a szabadtéri játékokra és a felhőtlen kikapcsolódásra. Hitünk gátolja az öregedést. Az öregedés kérdése ős idők óta foglalkoztatja az embert. A modern biológia egyre többet tud a szervezet folyamatairól, de továbbra is nyitott kérdés, hogy milyen tényezők segíthetik a testi és lelki egészség megőrzését. Bilkei Gorzó András, kutatóbiológus, több évtizede foglalkozik az idősödés kutatásával. Tapasztalatai szerint a hit és az aktív vallásgyakorlás nem csak lelki, hanem bizonyos értelemben testi szempontból is jelentős szerepet játszhat az ember életében. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Ma vasárnap felhős és napos is az idő, helyenként lehet eső, zápor. A nyugati szél mellett 22-30 fokunk van. Hétfőn sok napsütés várható, felhőkkel, helyenként esővel. A nyugatias szél élénkül és 20-26 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Hát egy olyan dolggal fogunk foglalkozni, amivel nem is akarunk foglalkozni, meg szinte frászunk van, ha ez a dologhoz közelítünk, vagy ironizálok. Van az a közmondás, hogy a pénz nem boldogít, de jó, ha van. Igen, ám, de feltevődik a kérdés, hogy én, mint istenfélő, vagy mi, mint istenfélők, hogyan álljunk a pénzkérdéshez. És láttunk ilyet, és láttunk olyat is. Az elmélet talán nagyon sokaknak megy, de láttunk olyan embereket, akik istenfélőknek vallják magukat, és talán hagy maga után kívánivalót az, ahogyan kezelik a pénzt, vagy viszonyulnak a pénzhez, és a fordítottját is. Azt is megjegyezném itt a bevezetőben, hogy itt nem arról akarunk beszélni, hogy gazdagok versus szegények, vagy szegények versus gazdagok, ugyanis a pénz kezelését, az, hogy valaki jól vagy rosszul kezeli, nem csupán azt határozza meg, hogy hogyan állok anyagilag, mennyi van a bankszámlámon, dagad a pénztárcám, el tudok-e menni évente kétszer kirándulni, vagy sem, hanem sokkal inkább az én hozzáállásom. Ugyanis láttam én anyagiast, akinek nem volt pénze, illetve olyat is, akinek volt és anyagias volt. Úgyhogy szeretném, ha már kezd beszélni inkább egy kicsit, és lennénk valóban hiteles emberek ezen a területen, te is, meg én is, meg a hallgatóink is. Mit is mond a Biblia pénzről, vagy a pénzkezelésről, arról mondanál néhány szót?
4: Uh-huh. Ugye tényleg nagyon komplex téma, ahogy te is mondtad, és három igeverset mondanék gyorsan, hogy mit mond a Biblia, mit mond a pénzről a Biblia. 1 Timóteus 6:10, mert minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. Máté 6:24, vagy Istennek szolgálsz, vagy a mammonnak, vagy az egyszerű fordítás, hogy nem szolgálhatok tehát Istennek, vagy a pénznek egyszerre. És végül Máté 19:24, könnyebb a tevének a tűfogán átmenni, hogy nem a gazdagnak Isten országába bejutni. Tehát a Biblia azért eléggé negatívan áll hozzá, nem feltétlenül a pénzhez, hanem a pénznek a vágyához, hogy olyan hozzáállásunk legyen, hogy mi minél több pénzt kell szerezzünk. Ezt úgy érzem, hogy ez az, amit a Biblia elutasít, de ahogy mindenben itt is kell keresni az arany középutat, és pláne itt kell keresni azt, hogy mennyi az annyi, és láttam egy nagyon jó igeverset, ami erre nagyon szépen rámutat, ezt Agur király mondja a Példabeszédek 38-ban, és ő ezt mondja, hogy se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Adj annyit eledelt, amennyi szükséges. Hogy jól lakva, meg ne tagadjalak, és mondjam, kicsoda az Úr, és elszegényedve, hogy ne lopjak, ne gyalázom az Isten nevét. Tehát valahol itt van a középút a Biblia szerint, hogy legyen elég, legyen egy jól megélhetésed, de hogy ne legyen olyan kevés pénzed, hogy te turpiságokhoz fogjál. Ugye minden munkahelyen meg lehet találni azokat a kis utcákat, ahol több pénzre tudunk szert tenni, vagy hogy még több pénzre tegyünk szert, és akkor a családi időből veszítünk, és itt kell vagy megtalálni az egyensúlyt, hogy nekünk mennyi az annyi. Mennyi az annyi, hogy félre is tudjunk tenni egy kicsit, de hogy meg is éljünk, illetve mikor van az, amikor azt mondjuk majd túl sok, és erre már nincsen szükségem. Mert tanultam én is pénzügyet, és ott is azt mutatja, hogy olyan nincs, hogy mindig ugyanannyit fogsz költeni, mert ahogy nőni fog a te bevételed, úgy nőni fognak a kiadásaid is, mert megengedheted magadnak a luxusabb kajákat, a luxusabb ruhákat, a luxusabb nyaralásokat, és így, hogyha te azt veszed észre, hogy egyre több és több pénzed van, akkor az életstílusod is változni fog. És akkor ezt kell kicsit kordában tartani a Biblia szerint, meg szerintem, hogy mégis mennyire van nekünk szükségünk, és itt már a matek is szóba jön.
3: Így van, így van. Azért be kell látnunk, hogy ez olyan téma, tehát ahogy mondtam a vezető, és mindannyian vágyunk a többre. Anyagiakban számol mindenképpen ez, de félbe beszélünk erről. Akár még ifjúságainkban is, vagy gyülekezeteinkben is, mert néha lehet, hogy tükröt állítan elénk az ige. Vannak olyan értelmezők, akik azt mondják, hogy véleményük szerint Jézus gyakrabban intette a hallgatóságot az anyagiakkal, a pénzzel, mint a szexuális bűnökkel. Tehát, hogy ez tényleg egy kiemelkedő fontosságú tematika. Egyébként az Ószövetségben is végigvonul, az Új Szövetségben is. És én még csak egyigét tennék ahhoz, amit mondtál, például a Zsidók 13-5 azt mondja, hogy tartsátok távol magatoktól a pénz utáni vágyakozást, és elégedjetek meg azzal, amitek van. vagy egymásként. Isten azt mondta, sohasem hagylak cserben, nem hagylak magadra. Egyébként a kapcsolatának a bűn az nagyon mesteren replezi magát. Én meg vagyok győződve afelől, hogy Isten nem csak azért ad egyeseknek többet, hogy évente kétszer el tudjak menni nyaralni, építsem a következő házamat, minél több szintes legyen, és vegyem a telkeket egymás után, vagy vállalkozásokba fogja kívente, hanem azért is, hogy észrevegyem azt, akinek nincs, és szolgálják ezek felé az emberek felé. Tehát el kell számolni mi az anyagiak kezelésével is Isten előtt, tehát hogy azt mi hogyan kezeltük. Kapzsi módon, csak magamnak, csak magamra gondolva, és önmagamat szeretve, vagy másoknak is. Egyébként döbbenetes, hogy a keresztény családokban mekkora feszültségeket tud okozni a pénz kérdés, vagy a vagyon kérdés, vagy az örökösödési kérdés. Úgyhogy én úgy gondolom, ettől szabadok kell legyünk. Meg így hozzáállni, hogy hát mi van, amit nem kaptam. Tehát mindent kaptam. Tehát a fizetésem is kaptam. Egyébként nekem a lelki gondozom szokta azt mondani, Lóri, az Úr itt ad adni sokat, de itt tudja elvenni is. Tehát, hogy hiába gürcölök, hiába rohanok, teljesen Istenre bízni ezt, és hogy ő legyen, a pénztárcánk is legyen megtérve.

0: hogyan ne legyek kapzsi, hogyan ne legyek anyagias, hogyan használjam a pénzt, és ne a pénz használjon engem. Mert tulajdonképpen ez itt az égető kérdés, hogy jó, ha van, mennyi az a sok, amennyit Isten rám bízhat, és nem lesz a bálványom, és így tovább. Tehát, hogy ezeket próbáljuk egy kicsit megragadni a következő kérdéskörökben, meg erre választani már, ha segítenél ebben. És itt bejön ez az adakozásnak a kérdés, hogy adjunk, ne adjunk, vagy hogyan gyűjtsünk. Ha most többet adok, akkor kevesebbet tudok gyűjteni. Ha többet gyűjtök, kevesebbet tudok adni. Ez hogy tudod kezelni, vagy keresztényként hogyan álljak ez, vagy hogy látod te ezt?
1: Ugye te is mondtad már, de van az a vicc is, hogy melyik az a keresztény dal, amiben a legtöbbet hazudnak a keresztények, hogy mindenem tiéd. És te is mondtad, hogy a kereszténynek az a pénztárcája az, ami a legutoljára tér meg, vagy nehezebben veszi át ezt a keresztény mentalitást. És itt is bejöhet egy alapelv, hogyha elgondolkozunk azon, hogy tényleg mire költjük a legtöbbet, mert ahol a pénzed van, ott van a szíved is.
0: Hú, ez nagyon jó.
1: És ezt megvizsgáljuk, hogy mire költöttem egy hónapban a legtöbbet, és lehet az akár játékok, akár étel, akár divatcikkek, akár kényelem, akkor tudjuk, hogy az a mi bálványunk. És mindig a bálványunknak, vagy Istenünknek jó esetben szolgálunk, és a pénzünkkel is ez ugyanígy van.
0: Na, ez nagyon jó. Tehát ez lehet egy alapelv mindannyiunknak. Vizsgáld meg, mire költesz.
1: Igen.
0: Mire nem költesz. Ez nagyon sok mindenre fog árulni arról, hogy hogyan állsz a pénzhez. Köszi, Márk.
1: Illetve most azon a helyes hozzáállás, amit nyilván nehéz megtartani, hogy ebbe is mondjuk azt, hogy szolidabó glóriát, tehát minden dicsőség az Istené. És gondoljuk el, hogy hogyan tudok én úgy költekezni, hogy azzal Istent dicsőítsem. Erre figyeljünk oda mi is, hogy osszuk be tényleg a pénzünket, hogy honnan mennyit kapunk, és mit mennyire költünk. Mert lehet, hogy a kiadásunknak a 80% az teljesen magunkról szól. És ha félretesszük a pénzünket, az is ugyanúgy magunknak tesszük félre, hogy egy nagyobb házat, jobb kocsit vegyünk, és hasonlóak. Ami nem mondom azt, hogy feltétlenül rossz, mert én is szoktam ilyet csinálni, sőt, Isten azt akarja, hogy boldogok és bölcsek legyünk. Tehát ne dobjunk el minden pénzt, hanem készüljünk fel akár a nehéz helyzetekre is. És én is ezt vallom, és nem értek egyet azokkal az emberekkel, akik mindig egyik napról a másikra élnek, majd Isten majd úgyis megsegít.
0: Így van.
1: Minden tiszteltem az övék, hogy ekkora hitük van, de szerintem a bölcsesség is azért figyelembe kell venni.
0: Illetve az a végletes értek egyet, hogy miért legyen az övé, ami az enyém lehet. Tehát, hogy mindent megkaprontam, meg másikat kihasználni. Tehát, hogy kell legyen látható jele annak, hogy a pénztárcák meg van térve. Ez abban, hogy adok is, vagy lehajolok máshoz, vagy többet adok valakinek. Tehát, hogy néha lélek figyelmeztet, hogy figyelj csak, erről le kéne mondani, hogy oda kéne adni, ingyen kellene ezt vállalni, nem jutatásért. Tehát, hogy nem mindenben azt lássam, hogy hogyan húzhatok hasznot, vagy ezt várjam, mert nem biztos, hogy olyan üzleti érzékem van. Akinek üzleti érzéke van, az meg is teszi, akinek meg nincs, az csak úgy vágyként él benne, de ugyan a bukott. Tehát azért ne essen félreértés. Illetve ne felejtsük el, hogy azt az alapelvet, hogy Jézus tanít, aki bőven vett, bőven is arat. Vagy amit szeretnétek, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is azt cselekedjétek velük. Vagy az adakozásról, hogy ha az adakozásra beszél, mert említetted a gyűjtést, hogyan is kell adakozni? Tehát most itt legyen ilyen görcsösen tudatos, hogy na, mivel én azt akarom, hogy a pénztárcám meg legyen térve, akkor adakozok, és aj, sírva teszek a persejbe, vagy hogy is legyen ez?
1: Erre hallottam egy jó példát, amit szoktam igyekszek én is gyakorolni. Ez a pásztorunk mondta, hogyha mondjuk mindenkinek az a keresztény felfogás, hogy a tizedet az oda kell adni Istennek. És hogyha neked nagyon könnyen megy ez, hogy a tizedet odaadjad, akkor kicsit vidd fejbe ezt a számot. Adj oda 15%-ot a jövedelmedből. Adj oda 20%-ot a jövedelmedből. És tedd ezt, és addig maradj annál az összegnél, ameddig kényelembe, nem érzed magad kényelembe. Hogyha már kényelmesen tudsz adni mondjuk 20%-ot a havi fizetésedből, vagy jövedelmedből, akkor keresd megint egy dolgot, amiben még több pénzt tudsz adni az Úrnak. És te szoktad ezt mondani, hogy az adakozás, meg a gyülekezetnek azért kell, meg azért jó a gyülekezetnek adni a tizedet, mert hogy onnantól kezdve az övéki a felelősség, úgymond. És ugye, mint gyülekezet, nagyon sok embert ismernek, sok gyülekezetnek van szociális szolgálata is, és tudják, hogy kik azok, akinek szükségük van a pénzre. És hogyha nekik adod, akkor több mint valószínűleg jó helyre kerül.
0: Én ilyen megfondolásban is adakozok, de mindjárt visszatérek a gondolat elejére. Tehát, hogy a felelősséget az ő kezükbe helyezem. Most van egy-két projektünk, te ismersz meg, ahol mi segítünk embereket, de érzem a súlyát. Tehát meg vagyok ijedve tőle, és így szinte azt kiáltom magam, hogy bárcsak a gyülekezet kezelni ezt a helyzetet, nem én kellene néhány barátommal eldöntsem, hogy most adunk, nem adunk, miben segítjük azt a valakit anyagilag. Tehát, hogy ezt én is így látom.

0: 2 Korintus 9-ben tanít erről, a 6-8-9-es versekben, hogy hogyan kell adni. Bőven kell adni, nem szűken. Előre eldönt a szívvel, én mikor ezt megértettem, én azóta ezt igyekszem megélni, hogy én úgy megyek a templomba, úgy megyek imázba, hogy otthon eldöntöm a szívembe, vagy a kocsiba eldöntöm a szívembe, hogy mit rakok a persejbe. Van, amikor úgy döntöm, hogy nem rakok a persejbe. Van, amikor meg raknám a kéket, és azt mondja az Úr, nem a barnát. Tehát, hogy a másikat. Fordítva nem szokott az Isten alkodni. Tehát, hogy a nagyobbat rak, nem is, ha elég a kisebb is. Valahogy. Tehát, hogy nem kevtelenül, nagyon fontos, súly, most ezt oda tettem, akkor nem tudok menni biliárdozni, akkor nem jutok McDonald's-ra, akkor már nem iszom meg azt a limonádét, stb. És nem kényszerűségből. Tehát ez nagyon fontos. Ezt gyakorolnunk kell, és azt hiszem, hogy minél többször tesszük ezt, ez segíteni fog. És meggyőződésem, hogy az adakozás segít józanul maradni, hogy ne legyek anyagias. Igen, esetleg, kérem?
1: Hogy még annyit tennék hozzá, hogy mondta te is, hogy a rászorulóknak adjunk. Tehát, hogyha olyanoknak adunk vissza, olyanokat hívunk meg, vagy adunk kölcsön, akikre tudjuk, hogy vissza fogja nekünk adni, akkor te mi vagyunk különbözőek a világiaktól. Megyük és megcsinálják, hogy gyere, meghívlak egy sörre, gyere, meghívlak egy mekire, gyere, meghívlak erre, arra, és számítasz arra, hogy igen, most vissza fog majd hívni engem, és sokkal könnyebben adakozol így. De hogyha olyanak adol, akiről tudod, hogy nem tudja visszaadni, az az Isten szerinti. És abban mutatkozik meg, hogy mi teljesen mások vagyunk. Igen. Tehát úgy adjunk, hogy nem várunk vissza semmit. És ha vissza is adja, akkor oké, ez van, de hogy nem ezért adtam.
0: Így van. Én még egy néhány alapelvet megemlítenék azon felül, hogy, tehát, hogy mi segít abban, hogy megelégedetek legyünk, hogy ne legyünk anyagiasak. Tehát mondtuk ezt az adakozást. Tehát szerintem ez a legkiózanítóbb ebben a tematikában. Aztán, hogy gyakoroljuk magunkban, hogy lemondunk, és másokat előnyben észesítünk. Tehát anyagiakban. Lemondunk, és mások előnyben részesítése, illetve el kell felejtenünk azt, hogy mi van a másiknak. Tehát döbbenetes, hogy milyen erővel hat az ránk, hogy a másik is építkezett. A másik vett új kocsit. Milyen telefonja van, milyen cuccai vannak, hol volt a barátnőjével, hol nyaralt. Tehát én úgy gondolom, hogy nem csak magamat vetítem ki, hanem a keresztény embereknek van egy ilyen vívódás, hogy ez a hasonlítgatás. El kell felejtenünk, hogy mi van a másiknak. És teljesen belesimulni Isten akarat, hogy milyen jó, hogy nekem ez van, ezzel rendelkezem, ott lakom, ahol, olyan biciklim van, amilyen. Tehát anélkül, hogy hasonlítanám magam hozzád, vagy Janóikhoz.
1: Van az a közmondás, hogy az összehasonlítás az a boldogságnak a gyilkosa. És ha mindig azt a másik szintjét akarom elérni, akkor sosem leszek boldog. Mert mindig lesz valaki, aki még több, még nagyobb, még jobb.
0: Illetve azt jegyezném én meg, hogy arra van szükségem, szigorom most az anyagokra értelmezve, ami engem hatékonyabban, meg hasznosabbá tesz Isten ügyében. És ez nagyon kihozanító tud lenni. Úgyhogy hátra kellene dőlünk, hogy Uram, tehát amikor Jézus mondja például, tehát, hogy keressétek először Isten országát, és ezek mind ráadásul megadatunk nektek, hogy komolyabban mennénk, fú, tehát hogy nem azon gürcölnén, mikor lesz már házam, mikor adom meg a kölcsönt, mikor lesz annyi félretett pénzem, amennyiről álmodok, hanem Uram, először a te akaratodat keresni, és ezek ráadásul adassanak meg. És ha ráadásul az adatod meg, hogy milliómos kell legyek, és lesz 50 munkásom, na ott mutassam meg, hogy én mennyire szolgálok ezek felé. Én ismerek olyan vállalkozót, akitől kérdeztem, hogy hányan dolgoznak nálad, és akkor mondja a számot, de Lóri, nem ennyi felé szolgálok. És mondom, miért érted ezt? Ennyi család felé szolgálok. Tehát ő úgy vette, hogy ezek felé az emberek felé szolgálok. Tehát, ez nagyon szép.
1: Az ő megélhetésükért.
0: Ritka, de bár lenne a mi generációk ilyen, vagy akik következnek, hogy ilyen vállalkozók lesznek, ilyen bizniszmenek, ilyen pénzkezelők, akik nem azon vannak, hogy a hívő munkatársaikat minél inkább kihasználják, hogy nekem gyűjön, hanem gyűjön mindannyiunknak. Tehát osztalékot adjanak, ne csak jutalékot, akik bizniszben vannak, értik ezt. Uh-huh.

0: És ha már szó volt arról, hogy, boldogok legyünk, de bölcsek is, akkor nyilván szóba jön az is, hogy hogyan osszuk be a pénzünket. Mert ugye ez is szám, matek ugye az egész, és erre külön tanügyek vannak, akik ezt tanítják, és ugyanúgy fontos, hogy nyilván egy vállalkozás szempontjából nagyon fontos, hogy hogyan osztod be a pénzedet, de a te személyes életedben is fontos, hogy hogyan osztod be a pénzedet. Te, mint családos ember, akinek sokkal nehezebb a pénzbeosztása, hogyan osztod be a pénzedet, milyen alapelvét annak erre nézve?
1: Én azt be kell valljam, hogy én egy kicsit itt fertőzött vagyok, bukott, ugyanis én olyan családi háttérből származom, ahol csonka család volt, a szüleim elváltak 4 éves koromban, és anyukám nevelt fel. Nyilván minden egyes centet be kellett osszon, és kellett figyeljen rá, és emlékszek ilyen vívódásokra. Több minden nem tudom mi meg az elmeséléséből, de hogy nyafogtam egy játékos üzlet előtt, hogy nekem kell ez az autó, és ordítottam meg minden hiszit, levágtam, így beugrik, és nem vette meg. És szerintem nem azért nem vette meg, hogy szívtelen volt, hanem azért nem vette meg, nem tudta megvenni, illetve a leírásabb. És emiatt van egy ilyen bennem

0: mi úgy szoktuk mondani Angival, tehát Angi tanít, én pedig nekem a polgári munkám azt, hogy értékesítek, illetve ifjúsági munkával is foglalkozom, és innen is kapok juttatást. Tehát, hogy nem én keresem azt a pénzt az értékesítésből, mi keressük. Tehát a feleségem támogat abban, hogy heti háromszor én utazok, hogy én ügyfeleket látogatok. Amit ő keres, azt mi keressük. Tehát mi, amikor, ami bejön a családi kasszába havi szinten, az együtt kerestük. Na most együtt kerestük, akkor együtt költjük is el. És nekünk például van egy ilyen szabályunk, hogy bizonyos összeg felett mindig egyeztetünk. Jön valami improvizatív dolog, amit nem beszéltünk meg, hogy meg kell venni, és akkor vegyünk el meg, vagy ne vegyük meg. És ez működik. Nagy összegeknél meg az az elvünk, hogy aludjunk rá egyet. Tehát, hogy minden meg legyen beszélve, ez nekünk nagyon fontos, illetve van még egy dolog, ne csak arról szól, hogy gyűjtünk, tehát bennünket a nagyszülők tanítottak arra, hogy legyen egy krízis borítékunk. Annak idején még borítékba csináltuk a beosztást, most már az Excelben működik, mert a digitális pénz egyre több egyébként, és ők arra tanítottak, hogy legyen ilyen krízis boríték. És arra jöttünk rá jó néhány évvel ezelőtt, Angi, hogy nem csak ez kell legyen, mindig számítani a rosszra, fizetni a villanyszámlát, a telefonszámlát, adakozni mások számára, a tizedet megadni, hanem legyen egy olyan rész is, amikor magunkra költünk. Tehát a feleségemre, a férjemre, a gyerekeimre. Tehát érez a gyerek azt, hogy nem kényszer a pénz, tehát hogy kifizetjük neked az órákat, de azért engedelmeskedjél. Vettünk neked új nadrágot, megvettük az iskolatáskát, vigyázzál, én nevellek, hallgassára, hogy érez a gyerek, hogy szükséged van egy fagyira, gyere, menjünk el fagyizni, vagy mit, hogy Máté, voltunk már így biliárdozni, vagy tehát, hogy érezze, hogy pazarlok rá is abból, ami bejön. Tehát Isten azért is adja, hogy élvezzem, tehát ne rágörcsöljek, ja, ezt meg kell hagyjam, mert 20 év múlva a fogsoromat kell megcsináljam, érted? Tehát, hogy nem értek ezzel egyet. Tehát, hogy Isten azért is ad, hogy abból minőséget varázsoljak a családomba például. Tehát mi nekünk van pénzbeosztásunk, még gyakorlati módot annyit mondanak, tehát ez mindent felírunk, minden, ami kimegy, minden, ami bejön is nyilván, és akkor mit olyan egy-két hetente leülünk, és akkor átnézzük. De nem veszük ennyire szigorúan. Van tervezet is nyilván, meg aztán megvalósítás, de azért nagy grafikonokat meg könnyörőz nem fordulunk, hogy ugye most átaladtuk, de mérlegelünk, na, hogy hol is siklott el, vagy mi van, vagy drágultak ott a dolgok, és akkor fejebb kell tenni ezt a küszöböt. De nem tornászhatsz a végtelenségig, tehát erre kell figyelj. Te ezt hogy alkalmazod egyébként így? Sokkal aki nem vagy házasságban, nem kell egyeztetni senkivel, de kell legyen egy egyedülálló a költségvetése?
1: Persze, vagy mindenféleképpen. Én is ezt mondanám, amit te, hogy az elszámoltatás. Tehát, hogy tudjad te magadról, hogy mire fogsz költeni, illetve mire költöttél. Például nekem már a fizetés előtt, mert megkapom, így nekem is egy kis Excel táblázatom, és oda beírom, hogy mekkora a kiadások, és hogy milyen mekkora bejövetelem, és milyen kiadásaim vannak, amik minden hónapban ismétlődnek. És vannak külön egy kis rubrika, ami a szórakozásra mutat rá, ami, hogyha például meg szeretnék venni egy ruhát.
0: Ott vannak a legnagyobb számok, ugye?
1: Nem, igyekszem azt valahol középen tartani, vagy ha el akarok menni enni valamit, egy gyors kájda, vagy hasonlóak, akkor az abból veszem ki. És ez nagyon fontos, hogy tudjad előre, hogy mi az, amit meg tudsz engedni magadnak egy részről, és mi az, amire már túl sokat költesz. És amit te is mondtad, nagyon jó, hogyha vannak ilyen vészhelyzeti számláink, akár kocsira, akár betegség, segítségre, vagy hasonlóak. Ez egy másik nagyon jó dolog, amiben így meg tudjuk vizsgálni magunkat. Van egy játék, és ott merült fel egyszer ez a kérdés, hogy mi az a dolog, amire sose sajnálnád a pénzt. Ez is számodra lehet egy bárvány, vagy nem bárvány. És hogyha például egy szép ruhára, vagy szép kocsira sose sajnálod pénzt, akkor lehet, hogy gondok vannak.
0: Ez nagyon jó. Tényleg.
1: De például, ami nekem egy először eszembe jutott, az az egészség. Ugye arra sose sajnálom a pénzt, hogyha bármelyik barátomnak, vagy ismerősömnek egy sürgős műtétje lenne, akkor minden félretett pénzemet nyugodtan adnám neki. És neked is azért jó, hogyha vannak ilyen félretett összegeid, mert sose tudod, hogy az Úr mikor hív el arra, hogy segítsél valakinek.
0: De ez nagyon jó. Én egyik arra gondoltam, amikor erre a félretett összegre gondolok, hogy neked, míg a hirtelen szükséged van, de lehet, hogy néha Isten az is spóroltat velem, hogy neked másnak a szükséged odaad. Lesz, és akkor...
1: Majd szólok neked.
0: Egyébként ért ehhez Isten, hogy néha ad egy ilyen vészkiáltást valahonnan. És akkor, tehát hogy soha nem adok, mindig visszautasítom, mindig vannak érveim arra, hogy ő nem érdemli meg, nem kell, kap mástól is, vagy pedig tudok adni is. Egyébként nagyon érdekes, hogy itt akkora teológiánk van, hogy tudunk érvelni, hogy miért nem adunk, de elfelejtjük azt, hogy Isten nem azt fogja, tehát rajtunk a mi oldalunkat fogja számunk kérni, hogy miért adtam, vagy miért nem adtam. Ő majd elszámol azért, hogy jogosan kérte, vagy nem kérte jogosan. Én nem azt mondom, hogy ezt nem osszuk, csak ne essünk ebbe a hibába, hogy soha nem adok. Tehát vannak, akik hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre meg tudják magyarázni, hogy miért nem adakoznak. Ez számomra egy égbe, tehát ez egy felkiáltója, hogy ez...
1: Ott belül van valami.
0: Ott gond van. Én úgy gondolom, ott gond van. Független attól, hogy most hogy áll anyagilag az illető.

0: És egyébként azért jó házasnak lenni többek között ezen a területen, meg nyílt lapokkal játszani, mert figyelmeztetett is a társad. Tehát, hogy szívem, itt többet kellene adni. Itt kevesebbet. És olyan jó, mikor így összecseng. Tehát ezt többször átéltük, hogy volt előttük egy projekt, vagy volt előttünk egy helyzet, ahol valakin kellett segíteni, és úgy összecsengtünk, hogy mennyit kell adni. Még úgy összegben is, tudod? Tehát nem csak abban, hogy igen, ebbe az irányba jönk, hanem hogy mennyit adunk. Ez úgy szuper. Addig meg legyenek olyanok. Azt is tanácsolják egyébként a keresztény vezetők, hogy legyen olyan ember, aki előtte nyílt lapokkal játszol. Ez is érdekes lehet gyakorolni, hogy elmond, bemutasd neki az Excel-edet.
1: Meg kell osztani vele.
0: Így van. És aki tudod, tehát aki annyira szeret téged, hogy nincs benne irítség, nem akar rosszat neked, hogy te lejjebb legyél, mint ő. Tehát őszintén szeretetből tudnál segíteni. És mondom, már figyelj csak, cipőre talán sok ment. Lóri, én értem, hogy adakozok külön, de nézd csak meg az elmúlt 6 hónapban ez az adakozási szint, hogy áll ahhoz képest, amennyi bevételed volt. Tehát segíthet. Én úgy gondolom, segíthet.
1: Igen, nehéz téma tud lenni ez is.
0: Egy kicsit fogjuk, ha lehet, lazábra itt a végét, meg erről lehetne még sokat beszélni, úgy érzem, hogy szabadon tudunk, meg...
1: Mindenkit érint. Hogy ez
0: mindenkit érint, meg tényleg ez legyen a központi törekvésünk, hogy az Úr legyen az Úr az életünkben, a pénz csak eszköz legyen, és én azt hiszem, hogy ebben nem tudunk megedződni, hogy na, most már megy nekem, hanem ez tulajdonképpen egy ilyen klasszikus bűn, vagy klasszikus csapda lehet, amire folyamatosan kell figyelnünk, hogy Uram, tényleg szerinted kezeljem, szerinted járjak el, és tényleg te legyél a legfontosabb számomra.

0: Vannak azért mítoszok is, így a pénzkezeléssel, vagy a pénzzel kapcsolatosan. Tudom már, hogy te egy párat összeírtál, mondj már el egy néhányat nekünk.
1: Így kettőre gondoltam, kettő jutott eszembe, és kicsit összefüggnek. Az első az, hogy sokan gondolják azt, hogy látják úgy a dolgokat, amikor benne vannak, hogy az anyagi állapotom, az megegyezik a lelki állapotommal is. Tehát, hogyha én szegény vagyok, akkor nem szeret Isten, ha gazdag vagyok, akkor meg szeret Isten. És ez nem így van, ugye ott van Jobbnak a példája is, aki látjuk, hogy elvette mindenit, de attól még nem mentett azt, hogy nem szerette Isten. Egy próbán ment keresztül. Viszont az, hogy sokszor nincs pénzünk, arra is utalhat, hogy nem bölcsen osszuk be, hanem túl szerencsejátékozunk hasonlóak, ahol elverjük a pénzünket.
0: Igen, meg kell vizsgálni.
1: Tehát, de nem feltétlenül kötném össze a lelki hollétünket.
0: Nem egyenesen arányos azzal, hogy szegény vagy, hogy rosszul állsz lelkileg. Pontosan. Vagy ha most valami, döcögsz anyagilag, hogy na, tuti valami bűn van az életedben. Viszont megesett. Tehát, bocsánat már, hogy a szabba vágok, hogy ismerek olyanokat, akik segítséget kérnek tőlünk, említettem neked ezt a csoportot, ahol próbálunk szolgálni bizonyos emberek felé bizonyos időközönként, hogy a dohányzásra költ vagy. Mondom, ne hülyéskedj ember, tehát mi mindent vehetné belőle. Tehát azért, érted? Itt ne nyafogjak már az úr előtt, hogy fú, be.
1: Igen, meg ilyenkor ilyen helyzetekben is nem csak a pénz az egyetlen erőforrásunk, amit adhatunk nekik, hanem sokszor az is segít neki, hogy csak leülünk egy kávére vele beszélgetni, és arra pár kis összegű kávére meghívjuk őt, és tanácsokat adunk neki, vagy megkérdezzük, hogy van. Ez is nagyon sokat számíthat egyes embereknek. És a másik dolog a nagy mítosz, ami nagyon gyakran előfordul, az pedig ugye a jólét evangéliuma, ami ugyancsak összekötető ezzel. Tehát attól még, hogy keresztény leszel, nem jelent az, hogy te gazdag is leszel, és nem fogsz sose nélkülözni, és mindened meg lesz, és nem fogsz éhezni, mert jönni fognak nehéz idők, sőt a Bibliában is mondja azt egyszer, a Bibliában is olvashatjuk, hogy megmutatom, hogy mennyit kell szenvedjen majd az én nevemért. Tehát a kereszténység az nem egy hullámvasút, ahol minden jól megy és élvezzük, hanem vannak nehéz pontok is benne. De hogyha kitartunk, akkor majd üdvözülünk, és eljön majd a mennyország, ahol nem fogunk nélkülözni.
0: Nekem beugrott most egy mitosz, hogy a keresztények azok nem szeretik a jó dolgokat, a divatos dolgokat, az új dolgokat, a gyors dolgokat. Jó. Szerintem sokszor ezt megjátszunk. Tehát egyszerűen nem merünk őszinték lenni. Nem merünk őszinték lenni, hogy úgy teszünk, mintha is, mikor beáll a parkolóba, akkor észreveszed vagy. Tehát, hogy ez ránk is érvényes, hogy ez egy mitosz, hogy nem. De épp ezért akar Isten kihúzani. Majd talán podcastban még erről fogunk beszélni, hogy azért bődületes, hogy mennyi rombolás végzett a keresztény világban. És tudod, mi még a fájdalmas már? Hogy vannak olyanok, akik ebben a bűnben élnek. Tehát, hogy a pénztárcák nincs megtérve. És attól egy hamis biztonságban ingatják el magukat. Apropó, egy előző podcastunkban, amikor beszéltünk a hamis dolgokról, tehát fú, döbbenetes. És nekem visszacseng az, amit beszéltünk a podcast elején, hogy Jézus nagyon sokszor figyelmeztetett. Tehát akkor azt mondja, hogy nagyon nehezen megy át, olyan nehezen megy át a gazdag, mint a teva tűfokán, akkor az valami nagyon lehetetlen tájított, és meg vannak döbbenve a tanítványok, tehát hogy foha, így hüledeznek, hogy a rom akkor ki fog így üdözülni. Tehát nem azt mondják, hogy akkor a gazdagok nem fognak üdözülni, hanem ki fog? Tehát magukra ismertek, hogy figyelj, bennem is ott van a vágy, tehát én is akarok többet. És akkor Jézus megmutatja őket, hogy ami az embernek lehetetlen, az Istennél lehetséges. Be lehet menni, de ezt be kell látnunk, hogy a van, a több, az anyagi, az nagyobb felelőssége jár. És lehet, hogy nehezíti is az életutamat. Én megmondom őszintén, kevés olyan milliomost ismerek, aki szuperül hiteles előtte, de akiket ismerek, körülrajongom őket. Nem azért, hogy nekem adjanak. Tehát, hogy az annyira jó bizonyságtevés. Tehát én ismerek olyan milliomost, aki eszméletlen mennyi pénzt belever a gyülekezetbe, vagy gyülekezetekbe, nem is egyet, többet is. És hogy teszi? Tehát én fel is teszem magam kérdés, hogy uram, én erre nem lennék képes. Örülök, hogy nem vagyok helyébe. Tehát lehet Isten azért nem ad nekem meg neked többet, mert azzal a többen nem birkóznák meg, vagy nem kezelném úgy, ahogy. Tehát itt megint bejön a példabeszédekből az ima, tehát hogy annyit adj.
1: Nem csak szegénységben nehéz, hanem gazdagságban is.
0: Meg amint jól tudok kezelni, amennyivel jól tudok sáfárkodni. Azzal az öt talentumban, tízzel, egyel.
1: Igen, meg egy másik mítosz, hogy sokan azt hiszik, pláne kívülállók, hogy az összes gyülekezetvezető, pásztor, pap, az mind csak a pénzért van ott. Tehát szerintem te is, meg én is jól ismerünk olyanokat, olyan keresztény vezetőket, akik jól bánnak a pénzükkel. És higgyük el, hogy nem csak azért csinálják, hogy több pénzhez jussanak, vagy ne kelljen dolgozzanak, mert a pásztorlás, az ige hirdetés nem erről szól. Sokkal mélyebb, sokkal nehezebb az egész, és bizony vannak olyanok, akik ezt jól tudják kezelni. Nyilván vannak félreélések is ezekkel kapcsolatosan, de legyük el, hogy vannak olyanok is, akik ezt jól és bölcsen tudják megtenni.
0: Vagy be tudnék nekik mutatni pár olyan pásztort, vagy tanítót, akik anyagilag egyáltalán nem állnak jól. És akkor lehet, hogy figyelj, barátom, ezt észrevetted, akkor segítsd őt. Tehát, hogy legyünk érzékenyek egymás iránt. Többet azért adja az Úr, hogy abból én mások felé is tudok szolgálni. És adja Isten mindig a pénztárcánk is, éléskamaránk is. A vannunk, az övé legyen. Mi csak sáfárai vagyunk ennek a dolognak.
1: Ezzel kapcsolatosan jutott eszembe most egy mondás, hogy életed végén nem azt fogja megnézni Isten, hogy milyen kocsid volt, hanem hogy hány embert vittél el a kocsiddal. Nem azt fogja megnézni, hogy milyen házad volt, hanem hogy hány embert láttál vendégül benne. Tehát tényleg kezeljük ezt bölcsön.
0: Legyen így mindannyiunk életében. Köszönjük a mai figyelmet.
1: Köszönjük, sziasztok!

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már?
1: Majd megfogod.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Isten megbocsát és helyreállít. Vétkemtől tisztíts meg engem. Zsoltárok könyve 51. fejezet 4. vers. Van egy jó, meg egy rossz hírem. Kezdem a rosszal. Amikor Dávid megpróbálta eltitkolni a bűnét, Isten az egész nemzet előtt leleplezte. Jó hír viszont, hogy amikor megtért a bűnéből, megbocsátott neki, és eltörölte a bűnlajstromát. Isten veled is meg akarja tenni ugyanezt. Nincs szükség hozzá másra, mint hogy térdre ereszkedj és így imádkozz. Vétkemtől tisztíts meg engem, tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Zsoltárok könyve 51. fejezet, 4. és 12. vers. Akarod tudni, hogyan válaszol Isten az ilyen imára? Salamonnak, Dávid fiának ezt mondta: és ha előttem jársz, ahogyan apád Dávid is tette, tiszta szívvel is őszintén, és megteszel mindent, amit megparancsoltam neked, megtartva rendelkezéseimet és törvényeimet, akkor állandóvá teszem királyi trónodat Izraelben örökké, ahogyan megígértem apádnak, Dávidnak. Nem vesznek ki utódaid Izrael trónjáról. Királyok első könyve 9. fejezet, 4-től az 5. versig. Most úgy érzed talán, hogy nincs számodra remény és megváltás, mert annyira bűnös vagy, és elszalasztottad a lehetőséget, hogy Isten használni tudjon, és teljesítsd a küldetésedet. Ne gondolkozz így, igenis meggyógyulhatsz, igenis helyreállhatsz, igenis bocsánatot nyerhetsz, visszanyerheted a becsületedet, és újra ép és egészséges lehetsz. Akkor te is énekelheted. Érzed-e, hogy szíved oly salakos? Jézus vérében van nagy erő, tisztátalan szíved tisztára mos, e vérben csodás az erő. Ez számodra a mai ige. Isten megbocsát és helyreállít téged. Csak kérned kell.

0: lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározzuk.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Tessék mondani, vajon az az idő, amiben élünk, alkalmas-e arra, hogy mi keresztények beszéljünk az Úr Jézus Krisztusról, a megváltóról, arról, aki az út, az igazság és az élet, és aki nélkül senki nem mehet az Atyához. Olyan időben élünk, amikor az emberek abban a pillanatban, hogy ilyen dolgokat hallanak, fölsziszennek, és azt mondják, ó nem, ez diszkrimináció, ezernyi út vezet az Istenhez, miért pont a keresztény tanítás lenne?
3: Köztük marad, és nem hagyja el őket. Szeretetből választotta ki, és mert kiválasztotta, szereti azt. Azért választotta ki népét, mert így volt kedves neki, de mert kiválasztotta őket, mindig kedvesek lesznek számára. Tulajdon névre hozna szégyent, ha elvetné népét. Ez azt mutatná, hogy vagy tévedett a kiválasztásban, vagy álhatatlan a szeretetben. Isten szeretete azonban állandó, és soha el nem fogy. Ezért dicséret és dicsőség illeti meg mindörökké. Az Úr korábban megtapasztalt jósága és szeretete biztosíték arra, hogy ő soha nem hagy el minket. Ő, aki annyira szeretett, hogy tulajdon népévé tett bennünket, nem fogja érvénytelenné tenni kegyelmének munkáját. Nem azért tett értünk annyi csodát, hogy most elvessen bennünket. Egyszülött fia, Jézus Krisztus, meghalt értünk, biztosak lehetünk abban, hogy nem hiába halt meg. Elhagyhatja-e azokat, akikért vérét ontotta? Mivel tetszett az Úrnak, hogy kiválasszon és megváltson bennünket, örömmel fog ezután is megáldani minket az Úr Jézus nem álhatatlan szeretetében. Ahogy az övéit szerette, úgy szereti őket, most és mindörökké. Múzeumok éjszakája a Pannónia Reformáta Múzeumban. Az év legrövidebb éjszakája hagyományosan a múzeumok éjszakája, az országos rendezvény sorozat keretében a Pannónia Reformáta Múzeum meghosszabbított nyitvatartás mellett

0: Színes és izgalmas programokkal várja a látogatókat június 20-án. A fókuszban most Egyiptom, de mindezeken kívül még három kiállítás kedvezményes megtekintésére van lehetőség felnőttek és gyermekek számára is. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság három, mintegy 300 éves orgonáját a főapátsági könyvtárban. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől német alföldi és észak-német szerzőkön át német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Zorkovszki orgona önálló szóló hangszerként csendül fel. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Ma vasárnap felhős és napos is az idő, helyenként lehet eső, zápor. A nyugati szél mellett 22-30 fokunk van. Hétfőn sok napsütés várható, felhőkkel, helyenként esővel. A nyugatias szél élénkül és 20-26 fokra van kilátás.
1: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányt kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Máté evangéliumában, és ott a 11. fejezet 28 és 29. versében a következőképpen. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.

0: Mennyei édesatyánk az Úr Jézusban, köszönjük neked, hogy újra és újra emlékeztetsz arra bennünket, hogy azért küldted el a te fiadat, hogy nekünk legyen megnyugvásunk, legyen békességünk, legyen reménységünk, bűnbocsánatunk, hogy megismerjük a te kegyelmedet. Segíts, hogy miközben beszélgetünk, előveszük a te ígédet, úgy tudjunk arról szólni, hogy aki harcok között van, nehézségek között, imádságban keresi a te nevedet, a te utadat, megérthesse, hogy harcos társak veszik körül, akik ismerik a harcokat, ismerik a fájdalmat, a nehézséget, de azt is tudják, hogy hozzád lehet menekülni. Segíts, hogy rád tudjunk mutatni szívből, igazán, tisztán. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és mindazokat, akik hallanak országhatáron belül, vagy kívül, Európán túl, vagy innen. Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntünk, és a 11. tanulmányunk a kudarcainkról szól. A kudarc az senkinek nem jó, legalábbis azt hisszük, de néha megtapasztaljuk ezekben a hatalmas nagy viharokban, ezekben a mélypontokban, hogy Isten milyen közel van hozzánk. Kudarcok nélkül úgy gondolom nem tudunk Isten országába kerülni, mert a kudarcok és ezek a viharok, ezek a mélypontok is Isten nevelési eszközei lehetnek. És olyan jó látni, amikor néha visszatekint az ember az életútján évekkel, évtizedekkel később, és egy-egy ilyen mélypontot az Isten jelenlétével tud feldolgozni. Igen, amikor benne vagyunk a nehézségben, amikor hajótörést szenvedünk, amikor harcolunk, akkor úgy gondoljuk, hogy az a legeslegfontosabb dolog az életünkben. Pedig lehet, hogy ezekben a mélypontokban alkalmassá tesz Isten bennünket arra, hogy megálljuk, újra gondoljuk a helyzeteket, Isten becsuk előttünk egy ajtót, mögöttünk kinyit egy másik ajtót, és az életünk pedig folytatódik, de már más értékrendszerrel. Nézzük, hogy a Márk evangélium 4. fejezet 35. versétől a 41. verséig bezárólag az élet viharairól mit is mond számunkra Székely Marika.
2: Még sok hasonló példázatban hirdette nekik az igét úgy, amint megérthették. Példázat nélkül nem is szólt hozzájuk, maguk között azonban tanítványainak magyarázatot adott. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk. Menjünk át a túlsó partra. Ők pedig ott hagyva a sokaságot csatlakoztak hozzá, mint hogy ő már a hajóban volt, de más hajók is követték őt. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba úgy, hogy már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében a vánkoson aludt. Akkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg. És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki az, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?
1: Köszönöm szépen. Azt látjuk, hogy egy bizonyos jelenet van, és ebben a jelenetben azok az emberek, akik hivatásszerű hajósok voltak, csónakosok voltak, azok is megrettentek, és az, aki csupán rabbi volt, az úrrá tudott lenni a helyzete nyilván Isten segítségével. Sokszor mi is így vagyunk, hogy azt hiszük saját szakmánkban, saját hivatásunkban, mi már mindent ismerünk. És akkor az Isten rámutat saját hivatásunkon, szakmánkon keresztül egy viharon az arra, hogy nem biztos, hogy mi még mindent ismerünk. Anikó.
3: Én szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez a történet, hogyha nem lenne itt egy fejezetszám, úgy folytatódna, hogy és átmentek a túlsó partra a gadaraiak földjére. És hát ott ugye tudjuk, hogy két megszállottal találkozott az Úr Jézus, akik már a parton kiabáltak, hogy mi közünk hozzád, názáreti Jézus, azért jöttél, hogy gyötörj minket, mert az ördögök pontosan tudták, hogy kivel van dolguk. Tehát ebből az kéne, én úgy gondolom, megfigyelnünk, hogy néha a viharok mögött lehet, hogy nem is csak olyan véletlenszerű események vannak, hanem lelkünk ellensége, az ördög meg akarja akadályozni minden áron azt, hogy emberek találkozzanak Jézussal, és megszabadulhassanak. Ennek érdekében, ha kell, hatalmas vihart korbácsolt a Genezáret tavára, mégpedig olyat, hogy valóban a tapasztalt hajósok is megrémültek, tehát az nem lehetett valami olyan átlagos vihar, hanem annál sokkal nagyobb. Tehát észre kell vennünk, hogy az ördög mi mindent mozgósít annak érdekében, hogy az Úr munkáját megakadályozza. És lehet, hogy mi is azért kerülünk időnként nehéz helyzetbe, mert nálunk is meg akarja akadályozni azt, hogy egyrészt mi győztesek legyünk, másrészt, hogy rajtunk keresztül az Úr munkálkodhasson. De annyira jó dolog az, hogy tudhatjuk azt, hogyha Jézus ott van velünk, akinek még a viharon is hatalma van, akkor ő a győztes. Neki engednie kell a szélnek, a tengernek és a sátánnak is.
1: Köszönöm szépen, István.
4: Anikónak a ördög oldalát én a jézusi oldalra vetném össze, ugye. Meglepő az, hogy Jézus ott a hajóba. Ugye azt írja a tanulmányunk is, hogy ez az egyetlen olyan fejezés a Bibliában, ahol Jézus alszik. Állandóan munkán volt, tevékenykedett, ha nem aludt, akkor pedig imádkozott általában. És ebből a szempontból az sem mellékes, hogy hol aludt. Ugye a csónak hátuljában, ahol a vezetőnek a helye volt, a csónak irányítójának a vezetőnek helye volt. És ebből a szempontból azért is érdekes a tanítványok kételkedése, mert ők is egy tapasztalt hajósok voltak. Nem először kerültek, gondolom, a viharba, nem tapasztalható voltak, de lehetett valakire mutogatni emberi szempontból nézve, hogy hát ő ül a vezető helyen, hát neki kell a csónakot vezetni, hogy átérjünk a másik oldalra. De tulajdonképpen nem ez történt, mert tulajdonképpen a kérdésükben, amit feltettek, ugye azt olvastuk, hogy mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk. Tehát emellett van egy nagyon fontos tulajdonság, ez a kételkedésnek a tulajdonsága, hogy abszolút megkérdőjelezik, hogy Jézus jellemét, hogy így mondjam, a szeretetét, tehát a Jézus szeretetet. És az is érdekes a számomra, hogy a Jézus ezt nem kommentálja. Mi azt várnánk, hogy most magyarázatot, tehát hogy miért aludt meg, miért volt, hogy csendesítette le, stb. Ő nem cselekedett, tehát én úgy foglalnám össze, ez egy tulajdonképpen egy lecke volt a tanítványok számára, még például a hit leckéje, hogy hiszek-e, vagy nem hisztek a Jézusban.
1: Köszönöm szépen, csak egy nagyon gyors megjegyzés. A Biblia kritikusok felhozták pont ezt a történetet, hogy ilyen hajó nincs Izraelben, és ilyen hajó nem volt, mert nincs olyan hajó, ahol aludni lehet. És ez egy viszonylag néhány fős hajó volt. Néhány évvel ezelőtt a Genezáret tavánál is ez a nagy szárazság nagyon megcsappantotta a víznek a színét, és a parti kiszáradt területen találtak egy ilyen hajót. Sőt, nem csak, hogy ilyen hajót találtak, pontosan olyan hajót, ami az evangéliumban szerepel, még nem csak a hajóteste, hanem még az a textília is, ami az első században keletkezett, vagy első századból származik, még az is megvolt a hajón. Ezt csak érdekességképpen mondom. Apa László testvér.
5: Nagyon különleges az, ahogy a tanítványok viselkednek a viharba, és én nem tudom, hogy ők mire gondoltak, amikor ébrezgetni kezdték Jézust, hogy ébredjen fel, és még aztán is mondják neki, hogy mester, hát el fogunk lassan veszni. Nem tudom, hogy hogy képzeltek el, hogy hogy fogja megmenteni őket. Mert hogy az ő fejükben nem az járt, hogy le fogja csendesíteni a tengert, én biztos vagyok benne, hiszen hogyha az járt volna a fejükben, hogy Jézus, amikor megébred, majd parancsot ad, és a tenger hirtelen elcsendesedik, akkor utána nem ijednek meg attól, hogy a tenger elcsendesedett, mert előtte féltek, hogy elvesznek, aztán meg megijednek, hogy hát hogy van ez, hogy... És nagyon sokszor van így a mi életünkben is, hogy belekerülünk egy viharba, és aztán oda megyünk az Istenhez, hogy hát Uram, meg kellene oldani ezt a vihart, hát lassan összeroppanok alatta, és Isten nem biztos, hogy úgy oldja meg, ahogy azt én gondolom, vagy azt én képzelem el. És nagyon vigyáznom kell, hogy nehogy megijedjek az Istentől, hogy Uram, hát ezt hogy oldottad meg? Hát ezt én nem is így képzeltem el. Mert Istennek vannak olyan megoldásai, ami meglepetést tud okozni számunkra.
1: Különösen a viharban.
5: Különösen a viharban.
1: Tibor?
0: Én itt hadd kapcsolódjak ahhoz, amit az előbb László mondott, és tudjátok, én rendkívül szeretem a gyakorlati dolgokat, és nagyon nem szeretem az íróasztal szagot a történetek hátuljába. Vagyunk itt annyian férfiak, hogy lássuk be becsületesen. Mit szeretünk volna? Hát az, hogy fogjon Jézus legalább valamit, ha kell a két tenyerét, és lapátolja kifele a vizet a csónakból, mert mindjárt megtelik. Ennyi, és hogyha legalább egy bögre vagy valami ehhez hasonló van, akkor azzal, de az a lényeg, hogy nem erüljünk el. Tehát ez a nem törődsz azzal, hogy elveszünk, ez valószínűleg azt jelenti, hogy képes ebben a helyzetben valaki aludni. És ha megengeditek, hogy is van, önmagát megüresítette, megalázta magát, és emberekhez lett hasonlóvá. Én voltam olyan kimerült, hogy nem bírtam megmaradni a talpamon. Emlékszem egy őrségre, még katonaságnál, akkor már nagyon sokadik őrség volt, és láttam, hogy jön a váltás. Jeleztem nekik a toronyból, hogy látom őket. Ők is jelezték, hogy ők azok, tehát tudjam, hogy jönnek. És mikor odaértek, engem mélyen alva találtak. Az, hogy ebből nem lett nagyobb baj, ez külön ajándék. De addigra olyan kimerült voltam, hogy szó szerint azt se tudtam, hogy fiú vagyok, vagy lány, amikor fölébresztettek, és máig nem tudom, hogy az alatt a körülbelül 3 perc alatt, amíg azt a távolságot megtették, amikor én jeleztem nekik, hogy alhattam el állva, mint a fuvaros ló mélyen. Tehát van olyan, amikor az ember van egy olyan kimerültségi szinten, az más kérdés, hogy az Úr Jézus, amikor fölébred, akkor nem keresi a maga körül a világot. És még egy dologra hadd irányítsam a figyelmet. Milyen tengeri vihar is az, amelyekről nem csak azt jegyzi le a Biblia, hogy megállt a vihar, hanem hogy az evangéliumokat tessék majd megnézni, tükör sima lett a tenger, és hatalmas csendesség lett. Tehát itt valami több van egyszerűen csak annak, hogy elült a szél.
1: Köszönöm szépen, Drábik László.
6: Azért kellenek az életünkben a viharok, hogy jobban tudjuk értékelni a csendes napsütéses időszakokat. Mert ha mindig csak a nap sütne fölöttünk, és a problémák elkerülnének, akkor bizony nagyon eldeformálódnánk. A másik, amit mondanék, hogy bármilyen helyzet van, Isten gondviselése sosem szűnik meg. És volna még egy harmadik is, de nem tudom, hogy illik ebből kiindulni, illetve hogy jó-e, ha ebből indulok ki. Végül is Keresztelő János Jézus úgy mutatta be, mint Isten bárányát, mint Isten követét. A tanítványok erről tudtak. Tehát tudták azt, hogy Jézus nem akárki. Akkor mi kellett annyira kétségbe esniük?
1: Köszönöm szépen. Gyula?
7: Én a reménytelenség irányából szeretném egy kicsit megközelíteni, hogy hát mi is 21. század világa, ha mi nem tudjuk elképzelni, hogy ebből a reménytelenségből van remény, akkor sokszor föladjuk. És valahol Jóisten, az Úr Jézus azt is tudta, hogy ott vihar lesz. Ebben a viharban a hitüket is szerette volna megerősíteni, mert a tengerpart túloldalán már láthatjuk, hogy ott komolyan a hitről kapnak a tanítványok leckét. És hát itt hinni a reménytelen helyzetbe, és nem a saját logikám szerint gondolkodni, ez nagyon nagy kérdés, hogy teljesen Istenre bízom magam. És elhiszem, hogy meg tudja tenni. Hát itt tapasztalt hajósok voltak, ott volt Péter, tehát nálunk nem volt probléma. Gondolom, hogy küszködtek egy darabig a vízzel, csak elmélkedek. És mikor már látták, hogy mindennek vége, hát akkor rohannak, mikor jaj, Istenem, probléma van.
1: Köszönjük szépen, László.
5: Még csak egy gondolatot engedjetek meg ide ez, hogy megjegyzi a Szentírás, hogy amikor elindultak a partról, akkor nem csak ők indultak el, hanem más hajók is elindultak vele. Aztán megjön a vihar, és amikor lecsendesít Jézus a tengert, akkor nem csak ott a hajó körül csendesedik le, hanem a teljes. És ez olyan különleges, hogy amikor az életem viharba kerül, és aztán jön Isten és lecsendesíti az életem viharát, ebbe az áldásban nem csak én részesedek, hanem a családom, hanem a barátaim, hanem a környezetem. Mások is élvezik azt a csodálatos isteni kegyelmet, hogy egy másik embernek az életébe Isten megnyugvást adott, lecsendesítette, és ez annyira csodálatos, és olyan sokat mondó az Isten szeretetéről.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, Tibor.
0: Ez nagyon messzire kanyarodna el, mert az összes többi hajóról nem tudjuk, hogy átmentek volna Gadarába. Mint hogyha ez úgy megrostálta volna rendesen, hogy ki szeretne Jézussal menni, de ez mondom messzire szalad el nagyon ez a gondolat, de nagyon aranyos gondolat, és köszönöm. Viszont én arra gondoltam, hogy érdemes azt végig gondolni, hogy miért félnek. Hát azért, mert reflex is van a világon. És hirtelen

0: a természet erőivel szemben. Tehát amikor emberileg megpróbálunk valamit tenni, de hát az vajmi kevés. És amikor ébrezgetik Jézust, akkor azt mondják, hogy nem törődsz velünk. Hát Jézust nem féltették, hogy ő is esetleg ebbe a viharba meghal. Mert hát ugye a tanítványok sok minden csodát végig éltek már, de még nem volt ott az idő, hogy mindenről tudjanak Jézus életének befejezéséről. És amikor azt mondja Jézus, hogy hát még mindig nincs hitetek, tehát amikor félünk, akkor gondoljunk bele, hogy Jézus Krisztus az, aki ott van mellettünk, aki mindenről tud, akkor ennek a félelemnek át kell fordulni a hitünké, hogy ott van és a megoldás nála van.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
2: Én hallottam ezzel a történettel kapcsolatban egyszer egy nagyon frappáns és nagyon rövid mondatot, hogy Isten néha, Jézus néha a vihart csendesíti le, máskor a hajóst, és van, amikor erőt ad úszni.
1: Nagyon jó. István?
3: Csak még egy megfejthetetlen gondolatot tennék közkincsé, hogy más megítélésre ráesik ez, amikor fizikailag ott van mellettem Jézus, és úgy félek, mintha nincs fizikailag mellettem. Ez is egy érdekes, messzevezhető gondolat, hogy megfejthetetlen a számunkra. De ez is egy epizódja a történetnek.
1: Igen. Köszönjük szépen!
4: Annyit fűznék az István által elmondottakhoz, hogy abból az derül ki, hogy Jézusban csak az embert látták, és nem azt a másról, akit, amiben mi hiszünk.
1: Köszönöm szépen, mert mi már a dolgok végén vagyunk, ő meg a dolgok elején voltak még. Jól felkészülten. Márk evangéliuma 5. fejezet 21. versétől a 34. verséig. Tokics Marika.
5: Amikor Jézus ismét átkelt hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereglett köré, ő pedig a tengerpartján maradt, akkor jött egy zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult, és esedezve kérte. A kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság követte őt, és tolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, és mindenét rájuk költötte ugyan, mégsem látta semmi hasznát, hanem még rosszabbul lett. Amikor hallott Jézusról, eljött és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott. Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. Azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy meggyógyult a bajából. Jézus azonnal észrevette, hogy erő állat ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt. Ki érintette meg a ruhámat? Tanítványai így feleltek. Látod, hogy tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem? Jézus körülnézett, hogy lássa, ki tette ezt. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki, leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva, légy egészséges.
1: Köszönöm szépen. Szóval itt is azt látjuk, hogy vannak problémák, vannak kudarcok, és ott van Isten, aki ezekből a kudarcokból egy más élethelyzetet formál. És ez így van a mi életünkben is. Anikó?

0: Én ahogy ezen a történeten gondolkodtam, eszembe jutott nagyon sok beszélgetés és személyes tapasztalat is, hogy amikor az ember úgy hirtelen nagy betegségbe kerül, akkor, és úgy bizonytalannak kimenet, legalábbis elsőre úgy tűnik, akkor valahogy nagyon kikristályosodik, hogy mi az életben az igazán lényeges dolgok, és mi az, ami mulandó. Édesanyák például többször mondták nekem, szinte könnyek között, hogy csak adja, annyi erőt adjon a jó atya, hogy fölneveljem a gyerekeimet, hogy még legyen hozzá erőm. Például aki betegségbe került. Tehát lehet, hogy néha ezek a nagyon nehéz élethelyzetek azt a célt is szolgálják.
1: Köszönjük szépen, Tibor.
2: Én csak röviden hadd ajánljam figyelmetekbe az emberi és az isteni szempontok között feszülő óriási ellentétet. Kleopásék azt mondják, ha meghalt, nem lehet ő a megváltó. Isten meg azt mondja, hogy ha nem halt meg, nem lehetne megváltó.
1: Igen. Az egyik egy királyt várt, a másik szolgát. Menjünk tovább, lásd Jézus, ez egy nagyon szép. A Jelenések könyve 3. fejezet 18. vers. Kulcsár Anikó.
0: Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss.
1: Azt hiszem, itt az utolsó szónak nagy nyomatéke, hogy láss. A kudarcainkban nem látunk, de amikor Isten kivezet a kudarcokból, akkor elkezdjük látni, elkezdjük, a térben elkezdünk gondolkodni. Ha Jézus valóban közel van hozzánk, és látjuk, akkor ezek a kudarcok, ezek tapasztalatokká élnek össze. Köszönöm szépen, Rózsika. Összefoglalás, honnan hoztad?
3: Dr. Szigeti Jenő, Vallomások a szeretet titkáról, a 496. oldal. Jézus felajánlja mindnyájunknak a szemgyógyítóírt. Ő nem kábítani, hanem látni, tanítani akar. Ezért a hívő sem szóval, sem magatartással nem hazudhat, még akkor sem, ha ma ez a divat, vagy mai szóval élve ez a trendi. Nem az az igazán vak, akinek fizikai szeme betegedett meg, hanem az, aki lelki látását veszítette el. Vagyunk még néhányan, akik hiszünk a manipulokrácia egyre jobban elordasodó világában, hogy szép, az emberséges, a szívvel látható tiszta szó, az ige soha nem megy ki a divatból, soha nem lesz elavult, mert becsületes és igaz. Nem a lelki vakoké, az érdekeik börtönébe zárt gazdagoké a világ, hanem azoké, akik soha nem felejtenek el a szívükkel látni. Ezért becsüljük nagyra a látás becsületében hívő felebarátainkat, a minden jóra, szépre éhes szívű embertársainkat. Csak biztatni tudom azokat, akik még becsületesen tudnak látni, hogy tartsanak ki a jóban, mert ha szívével is lát az ember, akkor a rögös, a hazugsággal teleszort úton is kinyílik a virág, és értelmet kapnak a hétköznapok, mert élni csak becsületesen érdemes. Ezért fontos, hogy Jézust meglássam ma, rátaláljak, mert ő keres és megtalál.
1: Köszönöm szépen a hozzászóló szólásokat, az értékes gondolatokat. Mindenkit hívunk és várunk, jövő héten folytatjuk. Beszéljünk róla gondolattal. Most pedig egy imával fejezzük be együttlétünket. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg azokat az élet pillanatokat, amit ott és akkor kudarcnak éltünk meg. De te néked köszönjük meg azt, hogy a kudarcban fel tudtunk nőni, fel tudtunk állni, rá tudtunk nézni, meg tudtuk hittel érinteni a te köntösödet, és valami megváltozott bennünk, körülöttünk. Mindez, Urunk, te általad. Áld meg életünket.

hogy a kudarcaink azok olyan tapasztalatokká érjenek, mint a tanítványok életében. Add, hogy lássunk, halljunk, érezzük a te közelségedet. Jézus nevében. Amen.

egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel.

kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A keresztény zsidó tanács nyilatkozata. Május 28-án ülésezett a keresztény zsidó tanács, a keresztény felekezetek és zsidó irányzatok közötti egyeztetés legmagasabb intézményesített fóruma. A tanács tagjai az igazságosság, a méltányosság és az irgalmasság közös bibliai eszméjébe vetett hittel bíznak benne, és remélik, hogy a törvényhozói és kormányzati hatalom új letéteményesei eredményesen szolgálják a közjót és a közérdeket. Kiemelt figyelemmel és szolidaritással a Mahonfi társaink iránt, akik nehéz anyagi, társadalmi vagy törékeny személyes helyzetük folytán különösen is számítanak a jó kormányzásra és a megbízható közszolgáltatásokra. Egy vak kislány mutatta be Leó pápának a Sagrada Familia Jézus tornyát. Június 10-én este a Szent Atya a barcelonai Sagrada Familia bazilikához utazott, hogy szentmisét mutasson be, és megáldja a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot. Érkezése után Leó pápa a bazilika legmagasabb tornyáról, 6. Fülöp király és Letícia királyné társaságában kapott ismertetést egy vakon született kislánytól, a 13 éves Valentinától. A 172 méter magas Jézus torony toronyformáit, reliefjeit és építészeti részleteit egészen a csúcsán álló hatalmas keresztig ezen a tapintható modellen mutatta be részletesen a kislány a Szentatyának, aki érdeklődve hallgatta az ismertetést. A bemutató után Valentina egy saját maga által rajzolt képet adott át Leó pápának, amely a tornyot ábrázolja, aki köszönetképpen pedig egy rózsafűzért ajándékozott neki. Valentina meghatottan köszönte meg, örökre megőrzöm, mondta a Szentatyának. Lezárás, megújulás, újrakezdés. Észak-német évi konferencia Braunfelsben. Braunfelsben tartották a 34. Észak-német évi konferenciát. A lezárás, megújulás, újrakezdés hármas témája köré szervezve. A magyarországi metodistákat Pásztor Johanna és Simon képviselték a május utolsó napjaiban szervezett éves egyházi közgyűlésen. A közösség kiemelt témája volt, hogy hogyan kell az egyháznak politikai mozgásokra reagálni, különös tekintettel a német szélső jobboldal országszerte tapasztalható megerősödésére. A közéleti reakciók kérdésköre mellett a lelkészhiány és a fiatalok egyházbeli helyének meghatározása is közös pont a magyarországi egyházzal. Közösen inspiráló volt azoknak a kezdeményezéseknek a beszámolóit hallgatni, amelyek a hagyományos gyülekezeti formákat gondolták újra, korszerű, kreatív és emberközeli módon. A záró istentiszteleten Várnell Filip püspök János evangéliuma 20. fejezetéből a keresztény küldetés miben létéről prédikált. Ilyen ünnepre már több mint egy évtizede nem volt példa az Észak-német metodista konferencián. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Ma vasárnap felhős és napos is az idő, helyenként lehet eső, zápor. A nyugati szél mellett 22-30 fokunk van. Hétfőn sok napsütés várható, felhőkkel, helyenként esővel. A nyugatias szél élénkül és 20-26 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

A jó Isten bőségesen fölkínálja valamennyiünknek a tisztaság meg annyi lehetőségét. Milyen jó egy fárasztó, hosszú munkanap után hagyni, hogy a forró víz átjárja fáradt testünket, leoldjon minden szennyet, amit ránk rakott az élet. Milyen jó gondosan megtörülközni, és tiszta ruhába szépen felöltözni. Ragyogó fehér abroszról egészséges, megbízható ételt enni, olyat, amiben nincs vegyszer, adalékanyag, semmi szennyeződés. Lelkünk mélyén mindannyian vágyunk a testi, sőt a lelki és a szellemi tisztaságra, és igyekszünk is elérni. Ez a boldogság útja.

igazi öröm egy-egy olyan könyvet kézbe venni, amelyről tudom, hogy az utolsó betűig csak azt tartalmazza, ahogyan azt valaki szépen, szabadon megálmodta. A gondolatok tisztasága, szépen csengése, akár csak egy zenemű, pontos. Amint annak fegyelmezett lejátszása is, tisztaságot igényel, és ha úgy szólal meg, tisztán, akkor örömmel, fénnyel tölt el minden embert. Segít megőriznünk szellemi, lelki integritásunkat, épségünket, lelki világunk átlátható, ragyogó tisztaságát.

Milyen kimondhatatlan öröm, hogy sok olyan barátom, munkatársam, családtagom van, akinek őszintén, bizalommal a szemébe tudok nézni, mert kapcsolatunk tiszta, nem terheli hazugság, kétértelmű hamis beszéd, álnok csúsztatás, manipulált féligazság. Fontos, hogy azt mondjuk őszintén, amit gondolunk, amit érzünk, hogy ne szennyezzük be kapcsolatainkat.

Jó látni, ahogy felragyog a tisztaságból adódó boldog öröm az emberek arcán. Ez az értékes öröm látszik azokon az idős embereken is, akik becsületben egymás mellett öregedtek meg. Csodálatos látni, hogy a mai kusza világunkban is sokan megőrzik a házassági tisztaságukat, hűségüket a sírig, és nem szennyezik be magukat és a családi ágyat.

A lélek tisztasága pedig azt jelenti, hogy visszatérünk az eredeti isteni minőséghez. A lélek megtisztítása a magasabb ént helyezi újra szolgálatba, a lelki ismeretre hallgatva. A tisztaságból fakadó boldogságnak sok-sok arca van, de fontos tudnunk, hogy ha elvesztettük tisztaságunkat, visszanyerhetjük azt. A hegyeinkben a kis patak a vizébe hullott szemetet nem viszi magával, hanem a partjára szépen lerakja. Mondják, az a patak, amelyik hét kövön keresztül folyik, az már tiszta, annak a vizét bátran lehet inni. Legyünk ilyen kristálytiszta hegyi patakok, a belénk hulló sértéseket, fájdalmakat, bűnöket rakjuk le nagy-nagy alázattal a létünk partjaira, Krisztus elé, és megtisztulhatunk. Kérjük, hogy tiszta szívet teremts bennem, Uram. Olyanokká lehetünk, mint egy frissen ültetett fiatal gyümölcsfa, amelyiket a kertész megtisztogat, a vadhajtásokat eltávolítja, a lombozatát formálja, tehát azon van, hogy a fa minél előbb teremjen, mégpedig jó gyümölcsöt. Az erőteljes, gyakran mégis félreértett célja a szellemiségnek a tisztaság, amely megteremti a boldogságot és a tökéletességet.

François Copé, rommá lett szív. Mészöly Dezső fordítása. Latin palotaként emelkedett szívem, márványok, gránitok javából összehordva, de szenvedélyeim, mint barbár szittyahorda, csóvát dobtak rá, és dulták esztelen. Leomlott. Csend honolt a törmeléken. Emberi nyom sehol, csak kígyók, baglyok odva. Bíbor szín, s hófehér kövét benőtte dudva, s az út helyén szeder burjánzott végtelen. Hosszan, magányosan néztem, hogy mivé lett. Sugártalan napok, csillagtalan vak éjek. Félelmetes korszakán lelkem pokorra szállt, de jöttél végre te, sugárba öltözötten, s hogy hontalan frigyünk meglelje otthonát, palotám romjain egy kunyhót építettem.

Bódás János. Lehetetlen. Te azt mondod, hogy lehetetlen, és leereszted a kezed, csügget fásultan belenyugszol, ha nem lehet, hát nem lehet. Te azt mondod, hogy lehetetlen, s befagy az ajkad, a szíved, már alig mersz, s kihal belőled minden nagy hősi lendület. S miattad dúlhat itt a gasság, fertőzhet a bűn, a kapzsiság, hagyod, hadd rohanjon vesztébe dühött őrültként a világ. Hát mit tehetnék? Nincs hatalmam, se szó, se vér, se könyv, se jaj, se ész, se fegyver nem segít már, se ezer nábob, se arany. Legyen mi lesz, ha ég az erdő, ki oltja el? S mit ér a gát, ha a tenger kilép medréből, s őrültként dobálja magát? Lehetetlen, hát lehetetlen. Méreggel, átokkal teli a világ, szenny, láz, kelevény már, lehetetlen megmenteni. Így szólsz, mert hitvány, nyavajás vagy. Stapló van a melleden belül, és nem tudod, hogy a hívőnek a lehetetlen sikerül. Szavára forrás kél a pusztán, a néma szól, a béna megy, manna hull, a hegyre hág a tenger, vagy a tengerbe lép a hegy. Szeretet lesz a gyűlöletből, a büszke megalázkodik, a kapzsi ingét odaadja, s a káromló imádkozik. Vizen járhatsz, tüzön mehetsz át, ha hiszel, s mindez nem mese. Példák beszélnek, nézd, körülvesz a bizonyságok fellege. Higgy, és minden lehet. Ne ejtsd le csügget fáradtan fejed. Lehet béke, lehet bocsánat, új élet, jóság, szeretet, erő, fegyver, ész, pénz, ravasság, könyörgés. Semmit nem segít, de megmentheti a világot a legnagyobb erő, a hit.

Füle Lajos, ne csak. Az ige újra szól, s az intés is vele. Ne csak reméljük azt,

sem szeretném a szomorút, a feketét. Aznap én nem egy virágot nyitnék, hanem 10, 20 vagy 100. Mosolyom csupa derű lenne, s alázat. Befutnám titokban az egész házat. Megkérném a napot már előző este, hogy a színeket csak virágokra fesse. Illatommal csábítanám a méheket, kikeverni újabb és újabb színeket. És megigéznék majd minden embert, s kinevetném a didergő decembert. Lámpás lennék a sötét éjszakában. Vidámság a szomorúság udvarában. A virág lehetnék csak egy napra, a szomorúság is biztos mosolyogna, s az ármány reszketve bujdokolna. Még színesebbé tenném a világot, ajándékba adnám a legszebb virágot.

Egy vidéki farmon élt két testvér egymás szomszédságában. Egy napon, egy jelentéktelen félreértés kapcsán összevesztek. Eddig kölcsönadták egymásnak szerszámaikat, ameddig az egyik távol volt, a másik vigyázott a farmra, megbeszélték a problémáikat, de most egy csapásra minden megváltozott. Hiába a 40 éves szomszédság, most végül odáig fajult a dolog, hogy nem is álltak szóba egymással. Egy szép napos reggelen az idősebbik testvérhez bekopogott egy idegen férfi, aki munkát keresett egy-két napra. Először el akarta küldeni, de végül, amikor meghallotta, hogy ácsmester, és jól bánik a fával, megmozgatta a fantáziáját. Azt a feladatot adta neki, hogy a testvére és az ő telke határába építsen egy kerítést. Olyat kért, amin még átlátni sem lehet, mert annyira haragudott a testvérére. Miután kiadta a feladatot és minden faanyagot, szerszámot, szeget a rendelkezésére bocsájtott a mesternek, elment a városba. Az ács neki is látott a munkának. Este felé, amikor visszajött az idősebb testvér, megdöbbenve látta,

0: hogy a telek határában, a kis völgyben nem egy kerítés, hanem ellenkezőleg egy híd áll, amely összeköti az ő és testvére telkét. Éppen akkor jött ki a fiatalabbik testvér, aki szintén megdöbbenve nézte a hidat, és ezt mondta.
1: Drága testvérem, te képes voltál egy hidat építetni azok után, ami köztünk történt. Azok után, amiket tettem és mondtam.
0: Erre mindketten nagyon elszégyelték magukat, és a híd közepén egymásra borulva kibékültek. Ennek örömére kérték az ácsmestert, hogy maradjon még pár napig. Találnak még neki valami munkát.
2: Nagyon szívesen maradnék, de még sok olyan hely van, ahol hidat kell építenem.

Gondolkozz el rajta, mikor azt hiszed, csak téged bánt az élet. Nézz körül a világban. Láthatod az embereket, akik az utcán élnek.

Ha azt hiszed, hogy csak neked fáj, mikor kit szeretsz, mással látod. Nézd meg egy vakot, ki soha nem láthatja meg a napvilágot.

ha azt hiszed, ver a sors, mikor az emberek rosszat kiabálnak rád. Nézd meg egy süketet, ki soha nem hallhatja az élet dallamát.

Ha azt hiszed, te vagy az egyetlen, akit akadályok vesznek körül. Nézd azokat, kik nem tudnak járni. Arcukon mégis mosoly derül.

Ha azt hiszed, rossz helyre születtél, s téged senki sem szeret. Nézd meg egy árvát, ki könnyes szemmel nézi a szüleidet.

Ha azt hiszed, hogy nem kapsz időt, hogy begyógyuljanak a sebek, nézd azokat, kik hirtelen hunytak el, nem ölelhették át szeretteiket.

mielőtt panaszkodnál, nyisd ki a szemed, rosszabb is lehetne. S rájössz, hogy nem sírva kell eltöltened a napot, hanem nevetve.

köszönd meg, amit Istentől kaptál. Ne háborogj sohasem. Nem tudhatod, mi lesz holnap. Ez vezessen az életben.

Bence Sándor Gábor, Gyöngysor. Apró színes gyöngy a betű, a kiejtett hang, s e gyöngyök sora az a sok szép szó, mit anyák, apák tanítnak, aranyszára fűzve lesz okos szavakból egy lágy mondat, mit gondosan alkotok, benne fontos gondolat, s te érted, ha mondom, és hallgatod, s válasznak, mint ajándék, te is átadod saját kincsed, díszes gyöngysorod.

földi életben vándor vagy, ezért választ utad céljának a mennyet, úti társadnak a megváltód, útmutatódul a Szentírást, útlevelednek a szeretetet, úti költségül Isten gazdagságát, vándorbotodnak a reménységet, a tévutaktól a keresztet, az út szennyének lemosására a vért, pihenésre a közösséget, az ellenség legyőzésére a hitet, utazásod sikeres befejezéséül az Isten kegyelmét.

Assisi Szent Ferenc, fényben tündökölve. Így köszöntelek, fenséges, így, mert a te neved minden világok felett álló fenség. Köszöntelek szívemmel, hatalmas Isten. A te neved áldás, a te neved jóság, a te neved szeretet. Áldott minden alkotásod, elsőként a nap, ki legfényesebb gyermeketként ölelő világosságodat ontja ránk, kifogyhatatlanul szikrázó erejével. Jóságod a hold ezüst fényével érkezik hozzánk, és tündököl a föld sötétlő felén. Általad, kiben minden fény, és általad minden fényé válik bennünk. Világokat egymáshoz forró szereteted öleli egyé az összeérő lombú fákat, a virágokat, az állatokat és az embert. A virágok kelyhén áldásod csillan, a föld mélyéből jóságot tör elő, az emberi szív rejtekéből a te hatalmas fényed árad felénk. A szép és erős és vidám ember is áldásod, jóságod, szereteted gyermeke, kinek szemében tüzet csillan. Erőnk a te fenséges szíved ragyogása, hitünk a te fenséges szíved jósága, szeretetünk a te fenséges szíved áldása bennünk. Emberi fény és emberi sötét közt bukdácsolunk. A fénylő úton a fénytől, a sötétben a sötétlő feketétől vakul el a szemünk. És te elküldted hozzánk a békét, a bajok s a szomorúság tűrését, mint fölséges koronát, melyet a te hatalmas fényedből fontál. És te elküldted hozzánk a bátorságot, melyből erőt merít a bátortalan, mint fölséges koronát, melyet a te hatalmas fényedből fontál. És te elküldted nekünk a hitet, a hűséget. Általuk látjuk szépnek a föld fekete redőit, és szomorú bokrainkon a te jóságod, mint fölséges korona, melyet a te hatalmas fényedből fontál, hajt örökkön zöldellő leveleket.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Orváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Családi nap az isaszegi Gábor Dénes iskolában. Június 5-én családi napot tartottak a Pünkösdi Egyház fenntartásában álló Gábor Dénes óvoda, általános iskola, gimnázium és technikumban, Isaszegen, amelyen az országos titkárság munkatársai is részt vettek, ezzel is erősítve az egyház és az iskola közötti kapcsolatot. A programok között helyet kapott egy főzőverseny, különböző váltóversenyek, valamint egy látványos karate, illetve táncbemutató is. A kisebbek számára arcfestéssel, hajfestéssel és csillámtetoválással készülnek a szervezők. A családi nap jó hangulatban telt. A gyermekek, szülők és pedagógusok egyaránt aktívan részt vettek a közösséget erősítő programokban. Istennel való szövetség 240 éve. Ünnepeltek a pápai evangélikusok. A misszió, az emlékezés és a megszólítás kapott hangsúlyt a pápai evangélikus egyházközség gyülekezeti napján június 7-én, a Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnapon. A pápai luteránisok 1714-től 70 évig homokbögdögén gyakorolták hitüket. Később a türelmi rendelet tette lehetővé, hogy helyben a várárkon túl építhettek oratóriumot és lelkiházat. Ennek munkálatai éppen 240 éve, 1786-ban fejeződtek be. Az ünnepi istentiszteleten az igehirdetési szolgálatot Szabó Vilmos Béla nyugalmazott esperes végezte, aki 50 évvel ezelőtt az akkori pápai lelkész Sikos Lajos esperes kihelyezett lelkészeként szolgált ott és az egyházmegyében. Mózes 5. könyve 8. fejezet 2. verséből: emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az út. Ez alapján tartott prédikációjában arról beszélt, hogy az emlékezés egybekovácsolja a különböző generációkat. Figyelj a hívő számára, az Úr beszélni akar veled, hangsúlyozta a nyugalmazott esperes. Az oltári szolgálatot Polgárdi Németh Katalin és Polgárdi Sándor lelkészek végezték, az énekeket a téti ifjúsági fúvósok kísérték. Megtartották a szombati református énekek koncert istentiszteletet. Június 13-án tegnap este 7:30-tól közösen énekelhették református énekes könyvi énekeiket az ország egyik legszebb koncerttermében. A református énekek koncert istentisztelet több mint 200 évtizedes múltra tekint vissza, ilyenkor határon innen és túli református kórusok, neves karnagyok és orgona művészek szólaltatják meg református énekeiket. A közönség több alkalommal is csatlakozott az énekléshez. A koncertisten tiszteleten Dosek Domonkós és Gyimesi Bence orgona művészek mellett Erdélyi Dániel karmester, Parola Csaba, Sül Kinga és Berkesi Boglárka karnagyok szolgáltak, valamint a több évtizedes koncert istentisztelet történetében először a régi énekek előtt tisztelgő Cantus Dei zenekar is fellépett, amelynek szólóénekese Berkesi Boglárka volt. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Ma vasárnap felhős és napos is az idő, helyenként lehet eső, zápor. A nyugati szél mellett 22-30 fokunk van. Hétfőn sok napsütés várható, felhőkkel, helyenként esővel. A nyugatias szél élénkül és 20-26 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink, a Fasori Református Gyülekezet istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Somogyi Péter lelkész.

Nagyon sok szeretettel és örömmel köszöntök mindenkit június 3. vasárnapján gyülekezeti istentiszteletünkön, amely egyben a Julianna iskolánk tanévzáró istentisztelete is, és a 8-asaink ballagási ünnepe. A Zsoltár szavaival vegyük a köszöntést. Magasztallak, Uram, teljes szívemből, csak rólad énekelek. Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet, hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, és lelkembe erőt öntöttél. Amen. Énekeljük fennállva, szeretett testvérek, a 105. Zsoltárt meg a héten, hogy ez is lezárulhasson. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Készüljünk az ige hirdetésére, a 264. dicséretünknek első 3 versét énekeljük. 264. dicséretünk így kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.

helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, fohászkodjunk és imádkozzunk. Ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Mennyi édesatyánk, nagy hálával a szívünkben vagyunk itt most a te színed előtt. Köszönjük ezt a szép, verőfényes napot, ami mégsem olyan meleg, hogy szinte levegőt se kapnánk. Magasztalunk, hogy mindent oly szépen intéztél, ahogyan énekeltük, és azt a különös ajándékot is köszönjük, hogy a mennyei karokkal együtt mi is hálát zenghetünk neked, hogy bekapcsolódhat a föld, és most ez az Isten tisztelet és a mennyei Isten tiszteletbe, hogy összeér az ég és a föld, a láthatatlan és a látható, és ez olyan mérhetetlen kincs és ajándék, hogy Urunk, ezt mi magunktól felfedezni sem tudjuk. Kérjük, hogy érintsd meg a szívünket, kérjük, hogy csendesítsd el a lelkünket, kérjük, hogy hangolj bennünket ilyen áldásmondásra, mert mindaz, ami történt, ami egy tanévben, a mögöttünk lévő időben történt, az a te kegyelmed, szereteted, gondviselésedben történt. Köszönjük, hogy van bocsánat arra, amit elrontottunk. Köszönjük, hogy volt erő arra, amit erőtlenségünkben nem tudtunk volna végigvinni. Köszönjük, hogy van reménység a holnap felől. Köszönjük, hogy van lehetőség a megállásra, a pihenésre, a nyárban. Köszönjük a szünidőt. Kérünk téged, hogy mindent, amit látunk magunk előtt, mindent, amit végig gondolunk, hagyd tudjuk most a te ígédnek a világosságában tenni, és hagyd tudjunk most mássá lenni, mert neked hatalmad van arra, hogy bennünket betölts örömmel, hittel, reménnyel, szeretettel, békességgel. Kérjük, várjuk ezt, Urunk, mindnyájan, akik itt vagyunk, és kérünk azokért a gyászolóinkért, akik most közöttünk vannak, és most nem ünnepelnek, hanem búcsúznak. Erősítsd meg őket is, és kérjük, hogy ez az Isten tisztelet hagyd legyen tőled való, és minnyájunk számára való ajándék. Jézusért, megváltónkért kérünk, a te szent lelkedet várva közénk. Amen. Szeretett testvérek, gyertek most fennállva, hallgassátok meg Istennek azt az igéjét, amelynek alapján az ő lelkét segítségül hívva üzenetét hirdetni kívánom. Írva található a Zsoltárok könyvében, a 103. Zsoltár második versében a következőképpen. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, kedves pedagógusok, kedves szülők, kedves ballagó és itt maradó diákok, akik az iskolában maradnak, de aztán szünidőre mennek, meg ne ijedjetek. Szeretettel köszöntünk benneteket, mindnyájatokat a gyülekezet, a fenntartó egyházközség nevében is. És nagy örömhír az, hogy véget ért az iskola, és lehet indulni a szünidő világába, lehet együtt lenni egy kicsit többet majd a szüleinkkel, szüleitekkel, és jó szülőként is mondani, többet lenni gyermekeinkkel. Mégis az előre tekintés mellett én most szeretnélek benneteket arra hívni, minnyájatokat, hogy tekintsünk egy picit vissza is. Hiszen egy ilyen alkalom, amikor tanévet zárunk, ezt is jelenti. És ez a visszatekintés ma egy különös emlékeztetés keretében történhet, ezen a tanévzáró Isten tiszteleten. Eddig, az elmúlt időben a tanárok, tanítók emlékeztettek benneteket, gyermekek az iskolában arra a tananyagra, amit meg kellett tanulni, meg kellett volna tanulni,
de szeretettel tették, hogy újra és újra emlékeztettek benneteket, hogy el ne felejtsétek, és aztán nektek is volt módotok számot adni erről. De tették ezt a gondos szülők is, biztos vagyok benne, otthon. Segítettek abban, hogy az ismeret megmaradjon bennetek, hogy együtt gyakoroltatok, hogy segítettek abban, hogy valóban amit megtanultok, az a tiétek legyen. És talán ti is tettetek néha olyat, hogy emlékeztettétek egymást diákként egy-két dologra, erre, arra, akár még a tananyagra is, hogy figyelj, el ne felejtsd, ezt holnapra meg kell tanulni. Emlékszem rá, hogy amikor én ilyen korú gyermek voltam, általános iskolás, mint ti, akkor édesapám idézett egyfajta emlékeztetést, ez bizonyára talán bennetek is könnyen megmarad, mondta ő, akinek mindig volt egy naptár a zsebében, és ebben a naptárban mindig emlékeztetőket írt fel, hogy hát tudjátok, akinek nincs esze, legyen notesze. Írja fel, amit elfelejtene. Gondoltam, hogy ezt meg fogjátok jegyezni, erről az istentiszteletről ezt biztos hazaviszitek. Aztán ennek van egy modernebb variációja, amikor azt mondják az utazóknak, biztos ezt is ismeritek, akiknek nincsenek kellő ismereteik földrajzból, vagy éppen a közlekedésben a dolgokról, vagy egy olyan területről, ahova elutaztak, akinek nincs esze, legyen GPS-e. Hát ezt egy kicsit már nehezebb megérteni. Ugye ez a navigációhoz segítség, de hát éppen átéljük ezt néha, hogy a GPS-nek másként működik az esze, mint a miénk, aztán nem mindig úgy meg oda-vissza, hova mi akarnánk. Persze nem a GPS-nek van tulajdonképpen a hibája, hanem mi nem jól programoztuk. Ez az igazság, mert ezt az ember programozza. Emlékeztető. Ez egy nagyon fontos dolog, akinek nincs esze, legyen notesze, az előbbit nem idézem már, legyen valahol valami, amiben emlékezünk, emlékeztetjük magunkat, emlékezünk valamire, mert néha elfelejtjük. Látom a mai világot és a mai modern kort, és ezzel befejezem a bevezetőt, hogy vannak olyan programok ma már, amelyek például elnefelejtsd.hu honlapon egy emlékeztető programot telepítenek a számítógépünkre, hogy mindig, amikor bekapcsoljuk, akkor kiugorjon előttünk, amit beleírtunk. Persze ez olyan, mint a gyerekkorunkban megkötött zsebkendő, hogy megkötöttük, hogy valami miatt meg, azt elfelejtettük, hogy miért kötöttük meg. De hát ugye, mert meg kell tenni azt, hogy be kell táplálni a számítógépbe azt, hogy mire kell emlékeztetni magunkat, lesz egy fontos találkozó, lesz egy fontos program, és akkor amikor megnyitjuk a számítógépet, akkor rögtön emlékeztet, vagy e-mailben küld egy emlékeztetőt, vagy SMS-ben a telefonunkra, mert hát feledékenyek vagyunk. Kellenek ehhez programok? Nem erről szeretnék szólni nektek, legfőképpen nem a technikáról, de arról feltétlenül, hogy van ennek is egy lelki, ha lehet így mondani, technikája, amire bennünket most ezen az istentiszteleten csodálatos módon egy ószövetségi tanító tanít. Több ezer évvel ezelőtt, 3000 évvel ezelőtt valaki már ezt felfedezte. Nem volt neki notesze, nem volt neki mobiltelefonja, számítógépe, de volt hozzávaló bölcsessége. És ez a tanító Dávid, akinek a Zsoltárából idéztem, egy nagyon fontos dologra emlékeztet. És ami különös benne, mert így mondtam, hogy ez egy különös emlékeztetés, az az, hogy nem mást, hanem önmagát emlékezteti. Önmagát, a saját lelkét emlékezteti. A saját magát szólítja meg, és a hangsúly azon van, hogy el ne felejtsen dolgokat. Magának ezt mondja, ezt idéztem, véssétek a szívetekbe, és igazán én ezt szeretném, ha elvinnétek magatokkal ezt az egyetlen rövid három szóból álló mondatot, persze úgy, hogy ez kibomlik. Ne feledd el, ezt mondja magának. Ne feledd el. Én biztos vagyok benne, hogy őt is kellett néha emlékeztetni. És emlékeztették is, tudok is róla. Amikor a próféta ment hozzá, és emlékeztette arra, hogy mit is csinált. De eljutott odáig ez a Dávid, hogy magát is figyelmeztetnie kell. És Dávid tudta, hogy jó az, hogyha az ember nem felejt el fontos dolgokat. Azt gondolom, komoly eredmény, és ez most nem feltétlenül majd a bizonyítványban lesz, hanem majd a mindennapok világában, örömteli gyümölcse a tanításnak, ha a tanítvány, ti gyerekek, felismeritek, hogy
önmagunkat emlékeztetni jó arra, amit egyébként tanultunk. Amikor a tanítás után jön a szünidő, a pihenés, a kikapcsolódás ideje, az is tükrözi, hogy milyen gazdag évet zártunk ismeretben, tudásban, hogy nem elfelejteni akarunk csupán, hanem emlékezni is. Mert hát néhányan vannak olyanok, én néhányokat ismerek fiatalok közül, akik azt mondják, hogy na jó, lezártuk a tanévet, akkor elfelejtünk mindent. Most valami mást, most mást fogunk tölteni a fejünkbe, szívünkbe, lelkünkbe. Én abban a reményben vagyok, hogy a mi iskolánkban, meg a jó tanítványok világában, meg a jó tanítók világában nem mindig így történik. Hanem úgy is megtörténik, hogy jön a szünidő, egy kicsit valóban kieresztünk, kieresztjük a gőzt, elengedjük magunkat, ez természetes, jó is és szükséges is, de aztán elkezdünk emlékezni. De sok minden jót tanultunk, de sok minden jót lehet alkalmazni még a nyárban is, amivel találkoztunk. Kívánom, hogy így legyen. És az nagyon nagy ajándék, hogyha valóban már eljutott odáig a szívetek, az életetek, vagy eljut most is akár ebben a késztetésben, hogy már nem mások fognak nógatni benneteket, hogy figyelj, emlékezz, ne felejtsd el, hanem te magadnak fogod mondani, el ne feledd mindazt, amit kaptál, amit tanultál. Olyan nagyszerű dolog lenne ez mindnyájunk életében, és én hiszem, hogy ezt felnőttek, gyermekek, ifjak és idősek együtt jó, ha megéljük, mert mi mindnyájan iskolába járunk, Isten iskolájába, gyülekezet, tagjai is mindnyájan, és olyan jó, ha nem felejtjük el, amit tanított nekünk. És olyan jó nekem is most vallomást tennem arról, hogy nekem egy hete erősítette fel a szívemben Isten ezt az ígét, és nem tudtam elfeledni. És ez az ige folyamatosan bennem járt, és dolgozott, és áthatott engem, és emlékeztetett. És ezért mondom el én is, mert nekem is szól, mert engem is késztet, engem is hangol valami másra, mint amiben önmagamban járnék. Persze fel kell tennünk a kérdést, és nem lesz ez már nagyon hosszú, de nagyon szeretném, ha figyelnétek erre is, hogy mire emlékeztessük magunkat? Mi a legfontosabb, amire emlékezni érdemes, emlékezni szükséges? Mi az, amit nem szabadna elfelejtenünk? A sok-sok megismert dolog között ez a Zsoltár bennünket tanít megemlékezni arról, ami az élet legmeghatározóbb, legfontosabb része. Vallom, hogy így van. És szeretném, ha most együtt figyelnénk erre, közösen, és megértenénk, hogy mi is ez, és kibontanánk ezt fokozatosan. Nézzük meg először, hogy mi a legelső, amire itt felhívja a figyelmünket Dávid. Dávid azt mondja, hogy el ne felejtse, mondja saját magának mit? A jót. Jegyezzétek meg, gyerekek! El ne felejtsétek a jót. Ha csak ennyit olvastánk ebben a bibliai mondatban, hogy ne felejtsük el a jót, akkor már ez is egy nagyon pontos, nagyon tiszta cél meghatározás lenne, hogy mi is az, amit nem szabad kiejteni a fejünkből, mi is az, amire jó emlékezni és amire szükséges. Nagyon érdekes, ha megfigyelitek, hogy nem mondja azt a Zsoltáros, hogy ne felejts el a rosszat. Érdekes, hogy ezt nem mondja. Sehol nem olvasunk ilyet a Bibliában. Azért nem mondja, mert ismeri önmagát. Ismeri az embert. A rossz szinte bevésődik. Szinte beégetődik a lelkünkbe. Olyan, mintha nem lehetne tőle szabadulni. Nyomot hagy bennünk. Erről nem kell megemlékezni.

mert nincs benne más, csak rossz hír. A rosszról emlékezzünk meg. Hát hol emlékeznek meg a jóról? Hát hol téma a jó? Elmondtam már ezt ebben a gyülekezetben, de bizonyára nem mindenki hallotta. Megdöbbentő volt számomra, amikor Németországban egy rádiót alapítottak, kívántak alapítani, meg is tették egyetlen dolog céljából. Csak jó híreket közöl, semmi mást, csak pozitív híreket. Megbukott. Megbukott. Nem tudott működni. Micsoda világba élünk mi? És most többet mondtam erről, mint kellene, mert most is a rosszról beszéltem. Pedig azt mondja nekünk itt a Zsoltáros, hogy ne beszéljünk a rosszról. Az igazán nagy ajándék, amikor eljut az ember odáig, hogy nem is akar megemlékezni a rosszról, sőt, ezt a rosszat, ami volt akkor ott és éppen, amikor átélte, vagy nem sokkal utána, leteszi Isten kezébe, oda megy Jézus Krisztus keresztjéhez, és leteszi ott a rosszat, mert ott Isten a bűnnek, a rossznak, a rontásnak kegyelemből véget akart, és véget is vetett. Mert az a gyógyulás útja, ha az ember leteszi ezt, ahogyan ő maga is tette, ő magára vette a rosszat, hogy elvegye rólunk, elvegye tőlünk, ennek kifizette a következményeit, és bennünket fölszabadít ez alól. Csodálatos ajándék ez. Oda lehet tenni, nem kell hordozni a rosszat, nem kell hordozni a bűnt az életünkben. Ebben a Zsoltárban, amit idéztem, majd olvassátok el, azt mondja, hogy messze veti tőlünk a vétkeinket, olyan messze, mint napkelet a napnyugattól. Vagy azt mondja, olyan mélyre veti, mint a tenger mélye, a háta mögé, és figyeljétek, nem emlékezik meg róla. Ezt olvasjuk Ézsaiás könyvében, ezt mondja az Úr, én vagyok az, aki eltörlöm az álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Milyen csodálatos, hogy Isten nem emlékezik a megbánt, megvallott bűnre, a rosszra. De nagy ajándék, ha eljutunk mi is oda, hogy nem emlékezünk, hanem hátunk mögé vetjük, messze vetjük magunktól. Erre kell hangolni magunkat, kedves gyerekek, kedves felnőttek. És nagyon fontos, hogy el ne felejtsük a jót, hiszen a jó erősít, a jó bátorít, a jó épít, a jó gyógyít minket. Kérlek tehát titeket, először most, emlékeztessétek magatokat minden jóra. Mennyi jót, mondja a Zsoltár. Mennyi jót lehet felsorolni. Ó, de jó lenne, ha felsorolnánk. És olyan jó, hogy az elmúlt időben én tudom, hogy a csendes napunkon, sőt volt osztály, aki azt megelőzően is hosszú-hosszú ideig sorolta a jót. Erősítsük meg magunkat ebben. Adjunk hálát minden jóért, amit kaptunk. És most a következő gondolat, ami ebből fakadt, tehát az első ez volt, hogy mire emlékezzünk, a jóra. A második, hogy el ne felejtsük, hogy a jónak forrása van. Hogy a jó nem úgy önmagától van, hanem a jót valaki adta nekünk. És ez maga fontosabb, mint maga a jó, a történés. Fontosabb az ajándéknál az ajándékozó. A jó nem véletlenül történt velünk, a jó tette velünk. Az egyedül jó. És aki tette, nem más, mint a mi kegyelmes, szerető Urunk. Ezt olvassuk a Bibliában, minden adomány, és minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Annyi minden változott. Volt fény és volt árnyék. De abban, aki a jót készítette, ő benne, a jóban, nincs változás. Ő változatlan szeretettel a jót munkálja ebben a gonosz világban, mert Istennek kedves és öröm, hogy jót tegyen. Öröme van ebben. Jézus azt mondja Istenről, senki sem jó az egy Istenen kívül. Ő a jó forrása, őtőle jött minden, ami jó. Nagyon fontos. Másodszor ezt jegyezzétek meg, hogy önmagatokat emlékeztessétek arra, hogy ott állt és ott áll Isten minden jó mögött. El ne felejtsétek, hogy nem úgy magától volt.

0: hanem tőle volt. Kérlek tehát titeket, emlékeztessétek magatokat a minden jó ajándékozójára. És jön a harmadik gondolat, mert ami ebből következik, az tulajdonképpen a legfontosabb. A jóra emlékezés, a jó adományozójára való emlékezés vezessen el bennünket, benneteket, minnyájunkat hálára, köszönetre, áldásmondásra. Hiszen ez méltó hozzá, és ez méltó mindahhoz, ami történt, amit ő tett. Áldjuk őt a megtett útért. Olyan szép ez az ének, amit énekeltünk az elején. Javaslom nektek, hogy lapozzátok majd fel ezt a 264. dicséretet, és énekeljétek meg, olvassátok végig. Meg a végén is majd így zárjuk az Isten tiszteletet ennek az utolsó verseivel. Olyan csodálatosan ott van benne a magasztalás. Áldjad én lelkem az Urat. Igen, mert mindent ő tett, és ez azért csodálatos, mert ő az ő szeretetéből megajándékozott, de ő maga csodálatosabb, mint az ajándék, és ezért illik, hogy neki köszönetet mondjunk. A lehetőség, amit kaptunk, az idő, az erő, a tehetség, a készség, minden jó őtőle származik, és ezért őt illeti a magasztalás, a hála, az áldás. Ő bocsátja meg minden bűnünket. Így folytatja a Zsoltáros ebben a 103. Zsoltárban. Ő ad bölcsességet szent lelke által. Ő törődik velünk, ha szép eredményt értünk el, szorgalmas munkánkkal, és ennek a bizonyítvány majd, és az itteni dicséretek nyilván mutatói lesznek, akkor tudjátok, erősítsétek meg magatokban. Ez az ő ajándéka számotokra, az ő adománya által lehetséges. Hiszen ő adta az adottságainkat, ő adta a lehetőségeinket, az adottságok adottságok valóban. Őtőle valók. Neki adjunk érte hálát, ne a vállunkat veregessük, hogy milyen nagyszerűek vagyunk mi, hanem milyen nagyszerű az az Úr, aki megajándékozott, aki lehetővé tette, aki ilyen iskolába vezetett, akin keresztül annyi mindent kaphattam. Dicsekvés helyett áldjuk őt. Pál apostol így figyelmeztet minnyájunkat, mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Ne dicsekedj csak az Úrral, mert amit kaptál, tőle kaptad. Telje meg a szíved hálával és örömmel, és emlékeztesd magadat erre. Kérlek tehát titeket, emlékeztessétek magatokat minden jóra, a minden jó ajándékozójára, és áldjátok őt mindezért. Dávid tanít ma minket, hogy önmagunkat figyelmeztessük. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Kedves testvérek, kedves pedagógusok, szülők, kedves ballagó és itt maradó diákok, íme ez a nyára szóló tanítás. Persze több ez ennél. Ez életre szóló tanítás. Márpedig nem másra, hanem a boldog életre szóló tanítás, ami óv bennünket, és irányba tart, felüdít bennünket, és gyógyít. Ha a szívünk a rosszra van hangolva, annak rossz lesz a vége, higgyük el. Ha a szívünk a jóra van hangolva, annak jó lesz a vége, higgyük el. És próbáljunk most teljes szívből, egész valónkkal valóban a jóra hangolódni, ezért hálát adni, köszönetet mondani, dicsérni, áldani, magasztalni őt, mert nem mindegy, hogy mivel telik meg a szívünk, hogy mire hangolódunk, hogy mire emlékeztetjük magunkat. Itt áll előttünk egy nagyszerű út, egy különös lehetőség, éljünk vele és éljünk általa. És hadd mondjam, kedves ballagó diákok, kedves diákok, szülők, kedves minnyájan, itt ezen a helyen is, és hiszem, hogy minden gyülekezetben erre a jóra hangolódhat a szívünk. Jöjjünk hát, éljünk ennek a hangolásnak a lehetőségével, és ennek az erejével. Úgy legyen. Amen.
1: Áldás békesség! Mint ahogy minden hétfő reggel így köszöntjük egymást, gondoltam titeket is szóra Béla, kedves gyerekek, és én sem szeretném sokáig húzni az időt, mielőtt kihirdetjük a tanév legfontosabb híreit, a tanév végi neveket elmondjuk, és a Julianna pontversenyt átadjuk, illetve a Julianna díjat is, az itt látható kupát és egyéb jutalmakat. Szeretnék mindezek előtt néhány szót szólni én is ezen ünnepi istentiszteleten. Először is a ballagó nyolcadikosokhoz lenne néhány szavam. Hiszem, hogy Isten teremtett világában nem véletlenül történnek a dolgok. Nem véletlenül lettetek annak idején juliannások. Vannak közös emlékeink, vannak közös szavaink, például tahi, farsangi mulatság, földpörgetők, vidám vagy éppen küzdelmes tanórák, palotás és bankett, vagy éppen a köpeny viselés. Kívánom, hogy a juliannás köpeny emlékeitekben alakuljon át egy jelképes köpönyeggé, ami Isten békességét jelképezi, ami körülvesz titeket gondoskodásával és szeretetével. Kívánjuk, hogy az ő szavára hallgassatok, figyeljetek, és akkor is jó úton jártok majd. A ballagáson közösen énekelt ballagó ének soraival búcsúzom tőletek a nevelőtestület nevében. Vezess Jézusunk, véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Tisztelt ünneplő gyülekezet! Óvodánk indulásának és eddigi életének meghatározó szereplőitől szeretnék most a kollégium nevelőtestülete nevében elköszönni. Dr. Szabóné Vörös Katalin óvodavezetőnk augusztus 1-től nyugdíjazását kérte, és ezt a kérését a kollégium vezetősége elfogadta. Kedves Kati néni, ha megengedett, kiszólítanálak ide magam mellé. Engedd meg, hogy pár szóban köszönetemet fejezzem ki. Azért a sok fáradtsággal, de ugyanakkor sok örömmel járó és Isten áldásaiban igen gazdag hét esztendőért. Óvodánk a te vezetésed alatt megalapításától kezdve folyamatos szakmai gazdagodást, bővülést élhetett meg. Isten áldjon meg szolgálatodért, és legyen veled az elkövetkező nyugdíjas évek alatt is. Egy oklevelet szeretnék most átadni neked jelképesen, amelyen ezen oklevélen a következő sorok szerepelnek dr. Szabóné Vörös Katalin óvodavezető részére, akit a kollégium nevelőtestülete tiszteletbeli tagjává fogad. Azért is adjuk ezt az oklevelet, és azért is mondjuk ezt a tiszteletbeli tagságot, mert hogy mindig szeretettel látunk ezentúl is köreinkbe. Fogad szeretettel.
2: Engedjétek meg, hogy a két héttel ezelőtti köszöntést és a mostanira röviden hadd válaszoljak, hadd köszönjem meg azt a nagyon sok szeretetet, amivel körbevettetek. Elsőrenden szeretném megköszönni az Úristennek, hogy megtisztelt ezzel a megbízatással, ezzel a feladattal, és köszönöm, hogy kitartó volt, és nem hátrált meg az én félelmemtől és gyengeségemtől. És köszönöm hálás szívvel Vég Tamás lelkipásztornak, a gyülekezetnek és a presbitériumnak, hogy bizalmat szavazott nekem, és minden nehézségben segítségemre volt, és az óvoda segítségére volt, és imádságban hordozták a mi életünket, munkánkat. Köszönöm a munkatársaimnak, akik a nehézségben, a gondok között is kitartottak, velem voltak, az örömben és a sikerekben pedig testvérként együtt voltunk. És szeretném megköszönni a szülőknek, hogy a gyermeküket ránk bízták, akkor is, amikor még nagyon egyszerű körülmények között nehezen tudtunk indulni, de bíztak bennünk, és mindvégig segítettek bennünket. Hálás szívvel köszönöm ezt nekik. És szeretném megköszönni a gyerekeknek azt a rengeteg ajándékot, örömet, ölelést, azt a sok-sok mindent, amit az én batyumba az évek során beleraktak. Csak kettő ajándékot szeretnék megosztani veletek. Az egyik egy nagyon kedves gyerekszáj, amit egy apuka mondott nekem egy reggel. Képzeld, Kati néni, azt mondta az én kislányom, hogy tudod, ha én nagy leszek, és nekem kislányom lesz, azt egészen biztosan Kati néninek fogják hívni. A másik ajándék, az sose fogom elfelejteni. Egy reggel az asztalomon szalvétába csomagolva valami ott várt. Csodálkozva néztem, és kérdeztem emőkét, ez micsoda? Azt mondta, az egyik kislány hozta neked, és tette ide az asztalodra reggel, és édesanyja elmondta, hogy kürtös kalács volt a reggelije. Ez a legkedvesebb reggelije. És mikor meglátta, azt mondta, anya, a felét vigyük el Kati néninek, mert biztosan ő is nagyon szereti. A legfinomabb falatját hozta el nekem. És természetesen kaptam én még kritikát is. Bár nem óvodástól, egy kisiskolástól, aki egy téli délutánon megállított az udvaron, iskola udvaron átjöve, elém állt, és azt kérdezte tőlem. Kati néni, te ugye szigorú vagy? Én döbbenten álltam, nem tudtam, ki fia borja, nem ismertem, még válaszolni sem tudtam, amikor ő újabb kérdést tett föl. Akkor Kati néni, ugye te nem engedsz ki azon a kis kapun, ami a hátunk mögött volt. Mondtam, kispajtás, ezt eltaláltad, valóban nem engedhetlek ki ezen a kis kapun. Ő szomorúan rám nézett, sarkon fordult, és otthagyott. Otthagyott engem az én nagy szigorúságommal, ami azóta is, hát bizony gondolkodtatott, mit jelenthet ez a szó, hogy szigorú. És rájöttem, gyerekek, nem kell félni tőle, a szigorú, azt jelenti, hogy körbe zárt szeretet. Ez a szeretet az, ami oltalom a külső támadások ellen, védelem a te esetleges meggondolatlanságod ellen, amit önmagad vagy más ellen elkövetnél. És ez a körbe zárt szeretet, ez figyelmesség, figyelem, tereád, csak tereád. És szeretném elmondani, hogy ebbe a körbezárt szeretetben éltem 7 évig az óvodában, mert féltem elkezdeni ezt a munkát, de az Úr megerősített igéjével, mielőtt még elindultam volna, azt mondta nekem, hogy én magam oltalmazom mindenfelől. Így szólt az Úr, mint egy tüzes fal, és ott leszek elől. Így szólt az Úr, mint egy tüzes fal, és ott leszek benne dicsőségesen. És tudjátok, mi volt a csoda? Ott volt, ott van, dicsőségesen megáldott a munkánkat, megáldott bennünket. 64 gyerekkel kezdtünk, 127 gyerekkel kezd minden várakozáson felül szeptemberben már az óvoda. Megáldott, meggazdagított, szeretettel vett körül, hálás a szívem, és nagyon-nagyon köszönöm még egyszer mindenkinek. Bocsánat, hogy elfeledkeztem utolsó sorban, de nem utoljára a munkatársaimnak szeretném még egyszer megköszönni, hogy velem voltak, és hogy valóban átadhatom nekik mindazt, amit én elkezdtem, és tudom, hogy ők hűséggel folytatni fogják a feladatot. Bocsánat, hogy sokat szóltam, sokat beszéltem. Köszönöm még egyszer.
3: Fennállva imádkozzunk.

Köszönjük, Urunk, hogy buzdítottál bennünket az igéd által, és engedhetünk most is már, és a nyár minden napján annak, hogy áldjunk téged, Szent Háromság, egy örök Isten. Áldjunk, aki nem csak elindítottál erre a tanévre, és vezettél, hanem velünk voltál, és velünk vagy minden napon. Áldunk téged, akit, ha segítségül hívtunk bármikor, te adtál nekünk erőt, bölcsességet, szeretetet, vezetést. Áldunk téged, Urunk, aki tenyereden tartottál, aki intettél, hogyha kellett, és körbevettél a te hatalmas szereteteddel. Köszönjük, hogy gyermekeid lehetünk, és köszönjük, hogy kezedre bízhatjuk a jövőt, és kérhetjük, hogy te vezess tovább bennünket. Köszönjük, hogy minden te tőled és te általad lett, ami jó, és hogy ezért áthatunk, dicsérhetünk és magasztalhatunk, és várhatjuk, és hogy tovább is buzdíts bennünket a te gyülekezetedben. Könyörű, Urunk, hogy hallgatni akarjuk. Amen. Az Úr Jézus így tanít minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A 128. Zsoltárból vegyük Urunk áldását. Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjai jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, jól megy sorod. Feleséged, férjed olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtől. Gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged, Sióról az Úr, és lássad meg unokáidat is, békesség legyen veled. Amen.

Kedves hallgatóink, a Fasori Református Gyülekezet Isten tiszteletét hallották. Igét hirdetett Somogyi Péter lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Június 14-e, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Nem veti el népét. A mai ige Sámuel első könyve 12. fejezet 22. verse. Hiszen nem veti el az Úr a saját népét az ő nagy nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy a saját népévé tegyen benneteket. Gondolatok az ígéről. Isten maga választotta ki magának a népét, ezért köztük marad, és nem hagyja el őket. Szeretetből választotta ki, és mert kiválasztotta, szereti azt. Azért választotta ki népét, mert így volt kedves neki, de mert kiválasztotta őket, mindig kedvesek lesznek számára. Tulajdon névre hozna szégyent, ha elvetné népét. Ez azt mutatná, hogy vagy tévedett a kiválasztásban, vagy álhatatlan a szeretetben. Isten szeretete azonban állandó, és soha el nem fogy. Ezért dicséret és dicsőség illeti meg mindörökké. Az Úr korábban megtapasztalt jósága és szeretete biztosíték arra, hogy ő soha nem hagy el minket. Ő, aki annyira szeretett, hogy tulajdon népévé tett bennünket, nem fogja érvénytelenné tenni kegyelmének munkáját. Nem azért tett értünk annyi csodát, hogy most elvessen bennünket. Egyszülött fia, Jézus Krisztus meghalt értünk, biztosak lehetünk abban, hogy nem hiába halt meg. Elhagyhatja-e azokat, akikért vérét ontotta? Mivel tetszett az Úrnak, hogy kiválasszon és megváltson bennünket, örömmel fog ezután is megáldani minket az Úr Jézus nem álhatatlan szeretetében. Ahogy az övéit szerette, úgy szereti őket most és mindörökké. A keresztény zsidó tanács nyilatkozata. Május 28-án ülésezett a keresztény zsidó tanács, a keresztény felekezetek és zsidó irányzatok közötti egyeztetés legmagasabb intézményesített fóruma. A tanács tagjai az igazságosság, a méltányosság és az irgalmasság közös bibliai eszméjébe vetett hittel bíznak benne, és remélik, hogy a törvényhozói és kormányzati hatalom új letéteményesei eredményesen szolgálják a közjót és a közérdeket. Kiemelt figyelemmel és szolidaritással a mahonfitársaink iránt, akik nehéz anyagi, társadalmi vagy törékeny személyes helyzetük folytán különösen is számítanak a jó kormányzásra és a megbízható közszolgáltatásokra. Egy vak kislány mutatta be Leó pápának a Sagrada Familia Jézus tornyát. Június 10-én este a Szentatya a barcelonai Sagrada Familia bazilikához utazott, hogy szentmisét mutasson be, és megáldja a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot. Érkezése után Leó pápa a bazilika legmagasabb tornyáról, 6. Fülöp király és Letícia királyné társaságában kapott ismertetést egy vakon született kislánytól, a 13 éves Valentinától. A 172 méter magas Jézus torony torony formáit, reliefjeit és építészeti részleteit egészen a csúcsán álló hatalmas keresztig ezen a tapintható modellen mutatta be részletesen a kislány a Szentatyának, aki érdeklődve hallgatta az ismertetést. A bemutató után Valentina egy saját maga által rajzolt képet adott át Leó pápának, amely a tornyot ábrázolja, aki köszönetképpen pedig egy rózsafűzért ajándékozott neki. Valentina meghatottan köszönte meg, örökre megőrzöm, mondta a Szentatyának. Lezárás, megújulás, újrakezdés. Észak-német évi konferencia Braunfelsben. Braunfelsben tartották a 34. észak-német évi konferenciát. A lezárás, megújulás, újrakezdés hármas témája köré szervezve. A magyarországi metodistákat Pásztor Johanna és Simon képviselték a május utolsó napjaiban szervezett éves egyházi közgyűlésen. A közösség kiemelt témája volt, hogy hogyan kell az egyháznak politikai mozgásokra reagálni, különös tekintettel a német szélsőjobboldal országszerte tapasztalható megerősödésére. A közéleti reakciók kérdésköre mellett a lelkészhiány és a fiatalok egyházbeli helyének meghatározása is közös pont a magyarországi egyházzal. Közösen inspiráló volt azoknak a kezdeményezéseknek a beszámolóit hallgatni, amelyek a hagyományos gyülekezeti formákat gondolták újra, korszerű, kreatív és emberközeli módon. Az áró istentiszteleten Várner Filip püspök János evangéliuma 20. fejezetéből a keresztény küldetés miben létéről prédikált. Ilyen ünnepre már több mint egy évtizede nem volt példa az észak-német metodista konferencián. Barátkozó családi és gyermeknap Ózdon. Gyermeknap alkalmából színes programokkal és vidám játékokkal egybekötött evangelizációs alkalommal várták a gyermekeket és szüleiket az ózdi pünkösdi gyülekezet június 6-án a Barátkozó családi és gyermeknapon. A délutáni program 14 és 17 óra között kínált tartalmas kikapcsolódást a résztvevők számára. A jó hangulatról már a kezdéskor egy közös, lendületes zumba gondoskodott, amely megmozgatta a gyermekeket és felnőtteket egyaránt. Ezt követően mindenki szabadon bekapcsolódhatott a különféle kreatív foglalkozásokba. Nagy népszerűségének örvendett a karkötőkészítés, a memóriajáték, a formázható liszt figurák készítése, valamint a csillám tetoválás és arcfestés. A résztvevőket színes szalagok, buborékfújók, játékautomata, csocsó és pingpong is várta, és minden korosztály megtalálhatta a számára legkedvesebb elfoglaltságot. A program sikeréhez az időjárás is hozzájárult. A napsütéses, igazi nyári délután kiváló lehetőséget teremtett a szabadtéri játékokra és a felhőtlen kikapcsolódásra.
1: Kulturális programajánló.
2: Múzeumok éjszakája a Pannonia Reformata Múzeumban. Az év legrövidebb éjszakája hagyományosan a múzeumok éjszakája. Az országos rendezvény sorozat keretében a Pannonia Reformata Múzeum meghosszabbított nyitvatartás mellett színes és izgalmas programokkal várja a látogatókat június 20-án. A fókuszban most Egyiptom, de mindezeken kívül még három kiállítás kedvezményes megtekintésére van lehetőség felnőttek és gyermekek számára is. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a Múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság mintegy 300 éves orgonáját a főapátsági könyvtárban. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől német alföldi és észak-német szerzőkön át német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Zorkovszki orgona önálló szóló hangszerként csendül fel.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Zarándoklat a szélrózsára. A Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös, gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás, egyik helyről a másikra, közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösséggé is formálódnak, beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben és a közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig, Kőszegén és Sopronban. Még ma lehet jelentkezni a belépésre, június 14-én. Hitünk gátolja az öregedést. Az öregedés kérdése ős idők óta foglalkoztatja az embert. A modern biológia egyre többet tud a szervezet folyamatairól, de továbbra is nyitott kérdés, hogy milyen tényezők segíthetik a testi és lelki egészség megőrzését. Bilkei Gorzó András, kutatóbiológus, több évtizede foglalkozik az idősödés kutatásával. Tapasztalatai szerint a hit és az aktív vallásgyakorlás nem csak lelki, hanem bizonyos értelemben testi szempontból is jelentős szerepet játszhat az ember életében. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Az első komolyabb hőhullám kapujába érkezünk a héten. Ma vasárnap felhős és napos is az idő, helyenként lehet eső, zápor. A nyugati szél mellett 22-30 fokunk van. Hétfőn sok napsütés várható, felhőkkel, helyenként esővel. A nyugatias szél élénkül és 20-26 fokra van kilátás. A folytatásban hétfőn távozhat a front, így fokozatosan elvékonyodhat a felhőzet, és már 31 fok fölé szóródhatnak a maximumok.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Merengő. Gondolat a mai napra.
0: Tettek és gondolatok. milyen parányi része az életünknek, amit csinálunk, vagy amit mondunk. A valódi életünk a gondolatainkban zajlik, és azt nem ismeri más, csak mi. Mark Twain.

kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunk következik. Műsorunk a múló napokkal, a hozzájuk fűződő hagyományokkal, ünnepekkel foglalkozik, felvillantva azok érdekes pillanatait. Figyeljünk együtt! Június.

0: Füle Lajos, pedagógus. Én nem tudom, milyen erő kell hozzá, de több kell az enyémnél. Olykor eleltűnődöm én is, mit is jelent 20-30 szempár fénylő tükörtermében élni, hol éle van minden igének, árnyéka van minden hibának, hol 20-30 sötét kamrában hívják elő folyton a percek éles, kemény, hiteles képét. Könnyű nekünk beszélni ezt-azt, nagy szavakkal egymást dobálni, de ő, kinek minden szavával meg annyi kis magnetofon zeng tele otthont, utcát, jövőt, ő felelősség nehéz vasával vértezve jár, s bártán nem érzi, hétköznapok nagy hőse köztünk. Szebb holnapok jobb emberéért titkon vívott nehéz csatáknak ismeretlen hős katonája. Mikor fogunk szobrot emelni, s fogunk-e hát neked magunkban lélek szobrásza, pedagógus?
1: Június nevét Juno római istennőről kapta, aki Jupiter felesége volt. A népi kalendárium Szent Iván havának nevezi.
2: Június első vasárnapján a pedagógusok munkájának elismeréseként ünnepeljük a pedagógus napot. Először 1952-ben adtak át ez alkalomból kiváló tanítói és tanári okleveleket a legjobbaknak. Ilyenkor a gyermekek is köszöntik tanáraikat.
3: Június eleje az ünnepi könyvhét időszaka. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 1929 óta szervezi meg az ünnepi könyvhetet.
2: Eszterházy Péter, Confessio Debrecina, részlet. A könyvhét nem a kompenzálás néhány napja, letud és kipipa, hanem ahogy jó 70 éve Supka Géza zseniálisan kitalálta, ünnep. És ünnep csak akkor van, ha van hétköznap.
0: Faludi György, Gutenberg galaktikája, részlet. Az ember hírt, történést, nézetet csak hallomásból tudhatott követni, amíg az első, százezres tömegcikk, a nyomtatott könyv meg nem érkezett. Az auditív vizuálissá tisztult.
2: Negyedike. A trianoni békeszerződés megkötésének napja. Az első világháborút lezáró, úgynevezett Versailles-Washingtoni békerendszer részeként iratták alá a magyar delegációval a békeszerződést a kis trianonnak nevezett palotában 1920. június 4-én. Ezzel a békediktátummal nem csak az osztrák-magyar monarchia tűnt el a térképről, hanem Magyarország elvesztette területe jelentős részét, a lakosság létszáma pedig mintegy 10 millió fővel kevesebb lett. Erre az eseményre emlékezünk Trianon emléknapján.
0: Magyar költők sikoja Európa költőihez 1919-ben. Részlet. Oly mélyre estünk, hogy nem hullhatunk már. Nincs is magas, és nincs számunkra mély. anyánk nyelvén sikoltunk a világhoz, mi lesz szívünkkel, és mi lesz szavunkkal, ha jő az éj.

0: Reményik Sándor, eredj, ha tudsz. Egy szívnek, mely épp úgy fáj, mint az enyém. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha gondolod, hogy valahol, bárhol a nagyvilágon könnyebb lesz majd a sorsot hordanod. Eredj! Szállj, mint a fecske délnek, vagy északnak, mint a viharmadár. Magasából a mérhetetlen égnek kémleld a pontot, hol fészekrakó vágyait kibontod. Eredj, ha tudsz!
1: 1972-ben, június 5-én Stockholmban az ENSZ környezetvédelmi világkonferenciáján fogalmazták meg a nyilatkozatot. Az embernek alapvető joga van a szabadsághoz, egyenlőséghez és a megfelelő életfeltételekhez olyan minőségi környezetben, amely emberhez méltó és egészséges életre ad lehetőséget. Egyben a konferencia ezt a napot határozatában nemzetközi környezetvédelmi világnappá nyilvánította.
2: Gárdonyi Géza, a fa élete, részlet. Milyen öreg fa volt, mondotta elgondolkozva, 172 esztendős. Honnan tudja ezt édesapám? A gyűrűiről. Látod azokat a vékony köröket? Ahány ilyen gyűrű, a fa annyi esztendős. Megolvastam a gyűrűket. Csak ugyan 172 volt. Mindezekből ki lehet olvasni a fának az élete történetét.
3: Június 3. vasárnapja az apák napja. Az Egyesült Államokban kezdeményezték először a megünneplését a múlt század elején. Ma már a világ számos országában köszöntik e napon a gyermekek édesapjukat. Magyarországi meghonosítása 1994-ben történt.
0: Adi Endre, Krisztus kereszt az erdőn. Részlet. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas, magyar kálvinista, miként az idő úgy röpültünk. Apa, fiú, egy igen, s egy nem, egymás mellett dalolva ültünk. Miként az idő, úgy röpültünk.
1: Június 14. A véradók napja. A körülbelül 10 hónapig tartó tanév június közepe táján ér véget hazánkban. A diákok felírják a táblára a vakáció szót az utolsó tanítási napokon. Legelőször csak az O betűt, hogy aztán a 8. napon megkezdődhessen a nyári szünet.

Június 21-e a zene ünnepe, melyet először 1982-ben tartottak meg Franciaországban. Mára a zene ünnepe világméretűvé vált. Több mint 100 országban rendezik meg.

Szabó Lőrinc, Mozart hallgatása közben. Részlet. És felsóhajtok. Gyógyíts meg, zene, te mindenségi édes üteme, a fájdalomnak varázsfúvol a varázsjáték, te tündér mámor a hitnek, reménynek.

0: Szent Iván napja közelében rendezik a múzeumok éjszakáját. A települések múzeumai és gyűjteményei ilyenkor éjjel is várják a látogatókat különleges programokkal.
1: Juhász Ferenc, a múzeumok szerelme. Részlet. Én hiszek a múzeumok értelmében. Értelmében és hivatásában. Hivatásában és szépségében. Nem az idő kriptája a múzeumok. Nem a történelem halottas könyvei. Nem a mulandóság szarkofágjai. Én hiszek bennük, mert nem csak a jövőben hiszek, de hiszek a múltban. Ha jutok bárhová is a világon, mindig megnézem a múzeumokat. Önmagamat keresem bennük. Titkos létem volt tartalmait.

Június 30-a. A keresztény vértanúk emléknapja. Róma városának vértanúi 64-ben a város égését követően haltak meg azért, mert Krisztus hívei voltak. Néró önmaga tettének leplezésére másokat tett meg bűnösnek, a keresztényeket, a birodalom elleni lázadóként. Egyeseket keresztre feszítettek, vagy lassú kínzás áldozatai lettek, olykor nyilvános ünnepségeken a tömegek szórakoztatásául. A középkori katolikus inkvizíciót az anabaptisták, valdensek, husziták és

0: kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunkat hallották. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska, Balázs László, Nyári István és Török Attila.
1: Séva néni meséi. Most a Szól a Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
2: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Nagyon jó érzés, hogy együtt lehetünk szoros barátságban itt a rádió hullámain. Köszönet minnyájunk mennyei édesatyának, mert lehetőséget adott nekünk ezen a műsoron keresztül is, hogy egyre jobban megismerjük és megszeressük őt. Gondolom már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Nos tehát, új hallgatóinknak is mondom, szokásunkhoz híven először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. Aztán jönnek az eheti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Célom, hogy keressétek a válaszokat magatok is. Érezzétek meg, mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, hogy most arra fogunk emlékezni, mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Na, készen vagytok, kedves harcostársak, mert én igen, na akkor kezdhetünk is.

Kire mondták azt a népek, hogy részegen szónokol, és miért? A válasz. Amikor a föltámadt Úr Jézus visszament a mennybe az atyához, ígért valamit, és megérkezett szent lelke a földre sok-sok ajándékkal. Hozta az erőt is ahhoz, hogy a tanítványok bátran hirdessék az örömhírt, van lehetőség a bűnök bocsánatára és egy tiszta új élet kezdésére. Nos, amikor a Szentlélek megérkezett a földre, akkor a szél viharban jött, hogy mindenki összefutott a felház előtt. Mi ez? Akkor előálltak nagy héttel az apostolok, és Péter megtartotta pünkösdi beszédét. Volt, akinek a szívét megérintették a szavak, igaz hittel fogadta, és 3000 ember be is merítkezett, meg is keresztelkedett még azon a napon. De voltak, akik csak gúnyolódtak, meg csúfolódtak, mert az a csoda történt, hogy mindenki a saját nyelvén hallotta őket beszélni. A világ bármely tájáról is érkezett. Ezek a gonosz lelkek meg azzal vádolták Pétert, hogy részeg, már kora reggel. Holott nem a részegség adott neki erőt, hanem Isten lelke. Nos, nekünk is tudnunk kell, ha valaki mond nekünk valamit, az Isten tiszta és szent lelkétől van, vagy a gonoszságra még mindig hajló emberek gúnyolódása az egész. Nagyon fontos különbséget tenni. Ötszázhatvanadik kérdés. Milyen ajándékokat hozott a Szentlélek érkezése? A válasz. Már Jézus is ezt mondta, elküldöm őt, és megtanít titeket minden igazságra. Elmagyaráz nektek mindent, amit én mondtam. És akkor majd megértitek teljesen. Aztán segít az emberi léleknek, hogy jó gyümölcsöket teremjen, melyek ezek. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Mindezek mellett, Jézussal együtt, állandóan imádkozik értünk az Atya trónjánál, úgy gondol mi ránk, mint egy védőügyvéd, menteget és kegyelemért könyörög nekünk. A lélek bátorít, ha nyuszi vagy, megvigasztal a bánatodban, hiszen csak ő látja igazán a szívedben, hogy mi bánt, és mi arra a vigasztalás. És hát sorolhatnánk bőven. Tehát így kapcsolódunk Péter apostol pünkösdi beszédéhez is, hiszen erőt kapott, bátorságot, és az összes apostol vele együtt, és rendíthetetlenül hirdették Isten üzenetét. Nos, ha neked bármelyikben, vagy bármiben hiányod van, hát beszélj erről Isten szent lelkével, és hidd el, meghallgat, és megsegít. Hát kellenél több? Ötszázhatvanegyedik kérdés. Meddig van a Szentlélek a földön, mi velünk? A válasz. Pontosan tudjuk, mert a Biblia sok helyen utal rá, hogy eljön az az idő, amikor a világ égbe kiáltó nagy gonoszságai miatt a Szentlélek is elhagyja a földet, és akkor a gonoszság hatalma veszi át az uralkodást teljesen. Ezt úgy is hívják, hogy a 7 nehéz év. De miért lesz ez így? Nos, a Szentlélek, mint Jézus lelke, minden kegyelmet és lehetőséget elhozott a mennyből az embereknek, hogy megutálják a gonoszságot, és egy szép, új, tiszta életet akarjon élni mindenki Jézussal, pontosan olyat, amire a Teremtő alkotott minket. Vagyis a döntéseinkben,
abban, hogy mit szeretünk csinálni, vagy mit nem, van egy fontos kérdés. Kire hallgatunk? A Szentlélek tiszta és szent szavára, vagy a gonoszság sugallatára? Mert kényszeríteni egyik se fog, a döntés a tied lesz. Jézus egy nap visszajön a földre, és elviszi magával azokat, akik őt szeretik, és akkor velük megy a Szentlélek is. És mivel a földről kivonul a jóság, a szeretet, a megbecsülés, az irgalom, a kegyelem, és helyében jön mind ennek a borzalmas és félelmetes ellentéte, a lélek már nem lesz itt. Mi biztonságban leszünk az Úrnál, de azoknak, akiknek a bűnnel terhelt szíve ide ragasztja őket, szörnyű sorsuk lesz egészen addig, amíg Jézus ismét visszajön. Nos, elég, ha ennyit tudunk, mert már most is az a mi dolgunk, hogy fölkészüljünk, hogy tisztítsuk a szívünket, hogy adjuk át Jézusnak, hogy amikor jön miértünk, készen találjon minket, és mehessünk vele és a többi hívő lélekkel a mennyek örömébe. Remélem, hogy mindenkinek ez a kedves út, és nem a gonoszkodás. És akkor ime, itt van a három következő kérdés erre a hétre. 562. Sok-sok olyan kérést, imádságot hallunk a Bibliában Isten nagy embereitől is, amit az Úr nem hallgatott meg. Most akkor nem szereti őket? A válasz. Hát, drágáim, nagyon-nagyon sok butaság hangzik el Isten szeretetéről. Na, ez az egyik. Mert három dolgot is összekeverünk. Meghallgat, megad, szeret. De mielőtt megválaszolnánk a kérdést, gondolkodjunk el egy példán. Mondjuk van egy 6 éves kisfiú, aki rajong az autókért. Minden márkát felismer, 1000 dolgot tud róluk. Apuka ölében is ült már a kocsiban, és egyszer csak odaáll az apa elé, hogy ha szereti őt, akkor vegyen neki egy csodálatos versenyautót. Itt és most. Apukája meghallgatja őt, de mégse kapja meg a vágyálmát. Na, apuka szereti-e őt, vagy sem? Nézzük. Ha megvenné neki, a 6 évesen bele is ülne, és tudná is vezetni, hamarosan súlyos karambolban össze-vissza törné magát, bele is halhatna, mert még éretlen arra, hogy a közúton ilyen komplikált gépet vezessen. Vagy ott van egy kislány, aki a földre dobálja magát tisztéjében, hogy a látott játékot most és azonnal vegye meg neki az anyukája. De ő nem teszi. Hallja, amit mond a gyermek, de ha most és rögtön teljesítené a kicsi minden vágyát, nagyon szerencsétlen, mindenben elégedetlen felnőtté válna ez a gyermek. Tehát a javára cselekszik, még akkor is, ha nem adja meg azt, amit kér. Nos, ezt látjuk a Bibliában is. Több olyan személyről tudunk, akinek Isten nem adta meg a szíve vágyát, mert valami jobbat készített neki. Ott van például maga Mózes. Mi emberek azt mondanánk, hogy hú, de igazságtalan volt vele az Úr, hogy egy rossz döntése miatt nem mehetett be az ígéret földjére, holott 40 éven át ő volt a fővezére az odatartó népnek, megérkeztek, megmutatta neki Isten egy hegy tetejéről az egészet, de aztán ott is azonnal meghalt. De miért? Mert már nagyon fáradt volt. A földi hazába nem mehetett be, mert Isten a számára egy sokkal szebbet készített, a mennyei hazát. Oda léphetett be.
Aztán ott van például Pál apostol szembetegsége. Tudod, már beszéltünk erről. Ő is többször imádkozott a gyógyulásért, de az Úr nem adta meg neki. Miért? Mert testi hibája ellensúlyozta lelki nagyságát, hogy el ne bízza már magát, hogy nehogy már büszke legyen arra, amit nem is ő tett, hanem csak rajta keresztül Isten. És itt van még a legszebb történet. Az Úr Jézus vért verejtékezett, amikor szenvedéseit előre látta, és nagyon kérte az atyát, hogy ha lehet, inkább egy másik megoldást keressen, ne kelljen neki meghalnia. De az atya, bár hallotta fia minden szavát, mégse teljesítette, mert földi küldetésének ez volt a lényege, és mert ha az atya hallgat rá, akkor egyetlen egy ember sem mehetne a mennyországba, hiszen nem lenne bűnbocsánat. És aztán Jézus Urunk is megerősödött lelkében, és ismét tovább ment fájdalmas útján, érted és értem. Ez az igazi szeretet, amikor valaki másért vállalok valami rosszabbat, hogy ő célba érjen. Minden nemzetnek Isten ad nevet? A válasz, igen, nekünk is Isten adta a magyar nemzet nevet. De miért van ez így? Nos, a régi, főleg keleti kultúrában az a tudás élt, hogyha valakinek valaki nevet ad, akkor az elfogadja gyermekének. Ezért a keleti családokban, ha gyermek születik, az apa a kezébe veszi, nevet ad neki, mert addig nem ő a törvényes apja. Így volt ez például Napóleon idejében is. Jaj, de könyörögtek neki a nagyurak, hogy ne vegye a karjába a kisfiát, ne adjon neki nevet, mert az nem lesz jó az országnak, de ő mégis megtette. Tehát Isten azzal, hogy minden népnek és nemzetnek ő jelöli ki az országát, ő ad nekik nevet, azt is jelzi, hogy minden ember, minden nép és minden ország az ő tulajdona. Ő rendelkezik velük. Ő az alkotó és a törvényhozó király is felettük, ha elismerik, ha nem. Ha elismeri az ország, akkor áldások sora jön, ha nem, akkor rosszul megy a sorsuk. Engem boldoggá tett, hogy az elmúlt évtizedek alatt Istent tartotta a nép vezetőjének a kormány. Jöttek is az áldások. Remélem, így is marad, és ezért nekünk sokat kell tenni. Neked is, kis barátom, meg nekem is. Kétszázhatvannegyedik kérdés. Ki volt az a személy, aki 38 évig mindig csak egy irányba nézett Jézus idejében? A válasz. Hát nem nehéz a kérdés, csak mindig abból kell kiindulni, amit a kérdés sugall. Akkor most induljunk el együtt a megfejtés útján. Tehát van egy személy, aki 38 éven át mindig egyfelé figyel. De miért? Hát bizonyára azért, mert valamit nagyon várt, mert valami nagyon fontos lett volna neki. Valami, ami onnan érkezett volna. De mi a fontos egy embernek? Pénz, állás, család, egészség, otthon? Hú, sorolhatnám. Nos, kutakodjunk az emlékezetünkben, hogy volt-e olyan bibliai példánk, ami Jézushoz köthető, és valaki valamit nagyon hosszú ideje várt, és aztán Jézus megadta neki. Hát ott voltak a vak emberek. Nem, ők nem néztek. A leprások. Ők se nézelődtek így. A sánta emberek. Ők se. A beteg emberek. Ők se. Bár itt jogos, hogy egy kicsit elbizonytalanodjunk,
mert talán egy betegről mégiscsak ezt elmondhatjuk. Jeruzsálemben volt egy víz, Betesda tavának hívták, és az a szó járta, hogy alkalmanként az Úr angyala leszáll, fölkavarja a vizet, és aki először lép bele, az meggyógyul, de azonnal. És a tó mellett a betegek százai feküdtek reménytelenül. Egy alkalommal Jézus is arra ment, és megállt egy 38 éve beteg ember mellett, aki mindig csak arra várt, és oda nézett, hogy a víz. De mindig csak nézte, mindig csak abban reménykedett. De senki se volt, aki őt oda vitte volna, amikor kellett. János evangéliumának 5. fejezetében olvassuk, hogy az Úr megszólította. Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt. Uram, nincs emberem, hogy amint fölkavarodik a víz, beleemeljen a medencébe. Jézus ezt mondta neki. Kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember, fölvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. Tehát Jézus meggyógyította őt, de komolyan rátámadtak a zsidó nép vezetői, hogy merészel szombaton dolgozni, illetve gyógyítani. Nos, Jézus minden nap foglalkozik velünk. Nála sosincs hivatali szünet, hétvége, szabadság, munkaszüneti nap, jöhetünk hozzá mindig. Remélem, te is így teszel. Nem kell ehhez betegnek lenni, épp ellenkezőleg. Pontosan, hogy ne legyél beteg, se testileg, se lelkileg. Éppen ezért mindig menj hozzám minden örömöddel és minden bajoddal egyaránt. És akkor íme itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 565. Mi a különbség a képes beszéd és a direkt beszéd között? 565. Aki a szüleinek nem tud engedelmeskedni, az Istennek sem. Miért? 565. kérdés. Jézus gyarapodott Isten és emberek előtt is, és te...

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk már a véget ért. A boldog viszonthallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámos Éva, szerkesztő, műsorvezető. Mi is nagyon reménykedünk Isten kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt tudunk maradni, és hogy ti is hűséges hallgatóink maradtok. Nos, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban minden szombaton. Délután 2 órakor. Na, lehet, hogy pár perccel később, tehát szombaton 2-kor, és minden vasárnap 00:30-kor, vagyis 12 óra után 00:30-val. Ígérhetem, legközelebb mi is igyekszünk ám itt lenni. Így tehát Isten áldjon minnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok.
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor minnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében, ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Véradók világnapja. Véradásra buzdít a Véradók világnapja alkalmából a Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat is. Június 14-e a Véradók világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a véradás fontosságára, olyan időben, amikor a világ lakosságának 82%-a nem lehet biztos abban, hogy szükség esetén jut számára elegendő fertőzésmentes vér. A WHO rámutatott arra, hogy az egészséges vérrel történő, kielégítő szintű ellátás elengedhetetlen feltétele a betegségek megőrzésének, és lényegi eleme a hatékony egészségügyi ellátási rendszernek. A szervezet felmérései szerint 178 országból csupán 39-ben számíthatnak arra, hogy a szükséges vértartalékot teljes mértékben az egészséges véradóktól szerezhetik be. Hazánkban a szervezett véradás több mint 50 éves múltra tekint vissza. Ma Magyarországon mintegy 18 és 65 év közötti ember adhat vért, nők esetében évente 3, férfiak esetében 4 alkalommal.
2: Barátkozó családi és gyermeknap Ózdon. Gyermeknap alkalmából színes programokkal és vidám játékokkal egybekötött evangelizációs alkalommal várták a gyermekeket és szüleiket az ózdi pünkösdi gyülekezet június 6-án a Barátkozó családi és gyermeknapon. A délutáni program 14 és 17 óra között kínált tartalmas kikapcsolódást a résztvevők számára. A jó hangulatról már a kezdéskor egy közös, lendületes zumba gondoskodott, amely megmozgatta a gyermekeket és felnőtteket egyaránt. Ezt követően mindenki szabadon bekapcsolódhatott a különféle kreatív foglalkozásokba. Nagy népszerűségének örvendett a karkötő készítés, a memóriajáték, a formázható liszt figurák készítése, valamint a csillám tetoválás és arcfestés. A résztvevőket színes szalagok, buborékfújók, játékautomata, csocsó és pingpong is várta, és minden korosztály megtalálhatta a számára legkedvesebb elfoglaltságot. A program sikeréhez az időjárás is hozzájárult. A napsütéses, igazi nyári délután kiváló lehetőséget teremtett a szabadtéri játékokra és a felhőtlen kikapcsolódásra. Hitünk gátolja az öregedést. Az öregedés kérdése ős idők óta foglalkoztatja az embert. A modern biológia egyre többet tud a szervezet folyamatairól, de továbbra is nyitott kérdés, hogy milyen tényezők segíthetik a testi és lelki egészség megőrzését. Bilkei Gorzó András, kutatóbiológus, több évtizede foglalkozik az idősödés kutatásával. Tapasztalatai szerint a hit és az aktív vallásgyakorlás nem csak lelki, hanem bizonyos értelemben testi szempontból is jelentős szerepet játszhat az ember életében. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Ma vasárnap felhős és napos is az idő, helyenként lehet eső, zápor. A nyugati szél mellett 22-30 fokunk van. Hétfőn sok napsütés várható, felhőkkel, helyenként esővel. A nyugatias szél élénkül és 20-26 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

0: Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe Növekedés Krisztusban. Előadó Kárpáti Petronella.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma este eljött, hogy közösen átvegyük az egyik hitelvünket, amelyikről majd beszélek, hogy a hányadik, mert ez lett a 11., de nem akarok előre menni. A hitelvekről szeretnék először röviden beszélni, az Adventista Egyház hitelveiről, amit 1872-ben már elődeink lefektettek és megállapították, megfogalmazták a Biblia alapvető tanításait. Ugyanakkor elmondhatjuk azt, hogy 1980-ban, mikor elfogadták az alapvető hitelveket, akkor abban egy bevezető van, amiből szeretnék röviden idézni, és ez nagyon fontos, hogy értsük azt, ha később esetleg módosítanak vagy változtatnak a hitelveken, hogy az miért történik. Ebben a bevezetőben az áll, hogy az adventisták a Bibliát tartják hitük egyedüli alapjának. A hitelvek azt mutatják be, hogyan érti és magyarázza az egyház a Szentírás tanításait, és a megállapítások felülvizsgálata az egyháznak a legfelsőbb döntéshozó testületétől, a generálkonferenciától függ, annak az ülésétől várható, és ezért említettem ezt az idézetet, mert 2005-ben a generálkonferenciai ülésen a meglévő 27 hitelhez még egy 28-at kapcsoltak, és ennek a címe az, hogy Növekedés Krisztusban, amit ma este fogunk átvenni. Esetleg, aki nem ismeri, annak szeretettel ajánlom ezt a kis füzetet, aminek az a címe szintén, ami a hitelnek a címe, a gyülekezet traktátjában kapható, a 28-ként hozzá kapcsolt hitelv külön kiadásban megjelent, mert tudjuk, hogy a 27 hitelv az egybe van kötve. Viszont azt szeretném még elmondani a hitelvel kapcsolatban, hogy miért volt erre szükség, hogy kiegészítsék. Azok, akik más világvallások hátteréről jutnak el az adventista hitre, világos bibliai útmutatást kapjanak, ez volt az egyik cél. Nagyon sok olyan ember került az adventista egyházba keresztség útján, akiknek egészen más látásuk volt, nem keresztény tradíció hátteréről jöttek. Nekünk, akik ilyen háttéren élünk, azoknak természetes, hogy és gyakorlatilag nem különös az, hogy ha meg is hallunk erről, hogy személyesen megismerjük Jézust, vagy igényeljük az ő győzelmét a bűn felett, a sátán felett, ez nekünk természetes. De azoknak az embereknek forradalmi és felszabadító gondolat azok számára, akik olyan kultúrában élnek, ahol a gonosz lelkek elleni küzdelem ma is probléma. És sajnos elég sok ilyen terület van a világon, akik a gonosz lelkek hatása alatt cselekednek. És a negyedik pont, ami ennek a hitelnek a célja volt, hogy ezt megfogalmazták, hogy a keresztény élethez hozzátartozik a rendszeres imádkozás, a Bibliának a tanulmányozása, az Isten dicsőítése, magasztalása és a szolgálat. Itt kivetítve mutatom a 27 hitelvet és a hozzá kapcsolt 28-at, és látjátok, hogy a 11. helyre helyezték be. Tehát a 11. hitelv lett, ugye 27 hitelv volt, és egy 28-at tettek hozzá, de ezt a 11. helyre helyezték, nem a 28. lett. Az Újföld volt a 27., tehát nem azután tették be, hanem a 11. helyre, és nagyon jó helyen van, mert így logikusan következik az előtte elhangzott, illetve tanult hitelvekhez kapcsolódik. Egy alapigét választottam, mielőtt erről a hitelvről beszélnénk, Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetéből, ezt a jól ismert Biblia szöveget, ahol Pál apostol azt mondja, hogy nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem Krisztus Jézus. Egyetlen egy őszinte hívő nem mondhatja magáról azt, hogy tökéletes. Senki nem dicsekedhet azzal, hogy én már bűntelen vagyok, és már célhoz értem. Ez egy életen át tartó folyamat az emberben, hanem az a helyes magatartás, ahogy Pál megfogalmazza tovább, hogy egyet cselekszem, hogy azokat, amelyek hátam mögött vannak, azokat elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékig dőlvén, célegyenest igyekszem Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Amikor arról van szó, hogy megszületik valami, az mindig örömet jelent, a születés pillanata. Gondoljunk például arra, hogyha egy mag kicsirázik, amit a kertész elvetett, és megjelennek az első levélkék, milyen boldog akkor a kertész, mennyire tud ennek örülni. Vagy ha megszületik a kisgyermek, és felsír az első sírásával, jelzi azt a világnak, hogy új élet kezdődött el, akkor ez nagyon nagy örömet jelent a szülők számára. De gondoljunk arra, hogy mi lenne, hogyha két levélből nem lenne több, illetve elszáradna, elpusztulna az a növény, vagy ha az a kisgyermek nem növekedne, vagy még ennél rosszabb is történne, vagy nem tenné meg az első lépést. Ez milyen fájdalmat, milyen szomorúságot jelentene a szülők számára, vagy az előbbi példánál maradva a kertész számára, hogyha abból a magból nem lenne esetleg valami csodálatos növény, és nem fejlődne. Ezt a párhuzamot említve nagyon fontos, hogy azt elsőként megállapítsuk, hogy a növekedés az elválaszthatatlan az élettől. Akár a fizikai életre gondolunk, akár a magnak a növekedésére, vagy a gyermeknek a növekedésére, vagy a lelki életre. Ennélkül nincsen értelme a születésnek. És a fizikai növekedésnél is fontos az, hogy táplálékot kapjon egy gyermek, vagy gondozzák azt a növényt, a környezetet, a gyermeknek nevelésre van szüksége, és ez nagyon lényeges. Így a lelki életben is, a lelki növekedés esetében erre keressük most a délután a választ, hogy hogyan növekedhetünk Krisztusban. Ugyanakkor egy érdekes megállapítással kell kezdenünk, hogy a keresztény élet halállal kezdődik. Egy kicsit ellentmondásos, és mégpedig két ember halálával. Az egyik Krisztus halála a kereszten, a másik pedig az én halála. És ebből következik az új élet. Mi ennek az új életnek a jellemzői? Három pontban foglaltam össze a Jézus által felkínált új élet jellemzőit, hogy szabad Sátán uralmától, a bűn kárhoztatásától, és szabad a haláltól, amely a bűnnek a zsoldja. Aki megveszi magának ezt a kis füzetet, ott részletesen elolvashatja ezeket az igéket. Én a legjellegzetesebb biblia verseket választottam ki ma estére, mert tudom, hogy kötött az idő, de ami fontos és lényeges, azokat még el fogom mondani. Nézzük meg először Krisztus halálával kapcsolatban, mit tanít a Szentírás, és mit mondhatunk el, hogy mit jelentett számunkra. A kereszt Isten megváltási tervének a középpontja, elmondhatjuk, és a Bibliának is a legfontosabb üzenete. A Biblia aranyszövegét mindannyian kívülről tudjuk, János apostol evangéliumában a 3. fejezet 16. versében, amely úgy hangzik, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a csodálatos ige azt mondja el számunkra, hogy Isten szeretetből áldozta fel az ő egyszülött fiát, azért, hogy nekünk örök életünk legyen. És éppen ezért a kereszt nélkül nem lehetne bűnbocsánatunk, nem lehetne örök életünk, és nem győzhetnénk Sátán felett. Tehát nagyon fontos számunkra, hogy ezt emlékezetben tartsuk. Elmondhatjuk azt, hogy amikor Jézus a földön járt, akkor Sátán állandóan nyomást gyakorolt rá, a születésétől kezdve végig. Azt próbálta elkövetni, kegyetlenül támadta, hogy meggyengítse őt a küldetésében, hogy meggyengítse akaratát, elbizonytalanítsa azon az úton, amelyen haladt, és hogy bizalmatlanná tegye atyával szemben. Gondoljunk arra, amikor megkísértette őt a pusztában Jézus 40 napi böjtölése után, hogy milyen kegyetlenül támadta, vagy a Getsemáné kerti küzdelemre gondoljunk, amikor Jézus imádkozott, hogy vállalja-e vagy sem ezt a nehéz küldetést, és ott dőlt el elsőként az, hogy az embert megváltja, tehát ott dőlt el véglegesen az, hogy az emberért vállalja ezt az áldozatot. De kereszten volt a végső támadás a sátánnak. Ellen White a Jézus élete című könyvben a következőt írja, hogy sátán és az ő angyalai emberi formában voltak jelen a keresztnél, hogy végig vigyék a nagy háborút Isten ellen, remélve, hogy Krisztus leszáll a keresztről, és így nem teljesül a megváltási terv. Tehát sátánnak ez volt a célja. Jézus a kereszten a csatát megnyerte, és az egész menny osztozott a megváltó győzelmében. Sátán legyőzetett, és tudta, hogy országa elveszett. Krisztus keresztje mit jelent számunkra? Ezt 4 pontban foglalhatjuk össze. Eszköz, amely által a bűnbocsánat lehetséges. Bizonyíték az egész világegyetem megbékélésére. Ugyanakkor biztosíték, hogy a jelenben lehet győzedelmesen élni és növekedni Krisztusban. És Jézus Krisztus keresztje által lehetünk Isten gyermekei is, akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai, és ez Jézus Krisztus keresztje által lehetséges. És végül Krisztus keresztje bizonyosság, hogy ez a világ, amelyet sátán ural, megtisztul a bűntől. És egy olyan ígéret van számunkra, hogy mindent Isten megújít, új eget és új földet teremt, és az első ég és az első föld elmúlnak, és minden újjá lesz. És ez a mi reménységünk. Ezt várjuk minden nap. Ez a boldog reménységünk, hogy Jézus újra visszajön, és egy olyan országot készít, ahol nem lesz szenvedés, fájdalom, betegség, halál. Elmondhatjuk azt, hogy a mi bűneink vitték Jézust a keresztre. Olyan csodálatosan fogalmaz Pál apostol a Rómabeliekhez írt levél 5. fejezetében. A Biblia arany szövege után talán ez a másik legszebb ige, amely erről szól, hogy Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét, szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus életünk meghalt. Tehát már a világ megalapítása előtt lefektetett a megváltási terv. Isten vállalta azt, hogy megmenti az embert sátán fogságából. Ugyanakkor a bűnnek nagy ára van. Hogy is fogalmaz Péter apostol az ő levelében? Hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattunk meg a mi atyáinktól örökölt hiába való életünkből, hanem Jézus Krisztusnak drága vérén, mint hibátlan és szeplőtlen báranyén. Ezért elmondhatjuk azt, hogy a bűn hatalmától, a bűntudattól való szabadulás csakis Krisztus drága vére által lehetséges számunkra. Ugyanakkor egy nagyon fontos ige helyet szeretnék említeni a Zsidókhoz írt levél 7. fejezetéből, ahol azt olvashatjuk, hogy Jézus halála egyszer és mindenkorra helyettesítő áldozat. Nagyon jól ismerik a Bibliát olvasó emberek azt, hogy az Ószövetségben különböző áldozatokat kellett naponta vinni reggel is, este is, de volt az évenkénti engesztelési ünnep, amikor szintén áldozatot mutattak be, és ezekről beszélhetnénk nagy egészen hosszan, hogy a főpapoknak napról napra előbb a saját bűneikért kellett vinni áldozatot, ahogy a levél írja, azután a népért, de Jézus Krisztus áldozata egyszer és mindenkori. Az egyszer megcselekedte, maga magát megáldozta, és ezután, az ő halála után már nincsen szükség arra, hogy ezeket a ceremoniális szertartásokat megtartsuk. Krisztus halálával a templom kárpitja ketté hasadt, és ez egyúttal jelezte azt, hogy ezek az ószövetségi szertartások érvényüket veszítették, mert az igazi bárány Jézus Krisztus megöletett. Szintén Ellen White egy legkedvesebb könyvéből idéznék, ahol csodálatosan leírja Jézus életét, és azt így fogalmazza meg, hogy elítélték bűneinkért, amelyekben semmi része nem volt. hogy megigazulhassunk igazságossága által, amelyben nekünk semmi részünk nincsen. Különböző emberek gyűltek össze a kereszt körül, amikor Jézust felfeszítették, de elmondhatjuk azt, hogy volt ott mindenféle ember. Volt férfi, nő, még gyermek is, voltak papok, farizeusok, szadduceusok, voltak görögök, rómaiak. Nagyon sokan körbeállták és nézték az eseményeket, de a kereszt nem tett különbséget egyik között sem. Egyben mindenki ugyanaz volt, mert mindnyájan bűnösök voltak, és bűnösök vagyunk. A kereszt lábánál mindenki azonos szinten van, elmondhatjuk, mindenkit összehoz, és új testvériség, új közösség születik. A második, amiről beszélnünk kell, hogy az új embernek a haláláról, hogy meghalni az énnek, mert a keresztény élet nem születéssel kezdődik, ahogy említettem, hanem halállal. Az előbb beszéltem Jézus haláláról, röviden, most pedig az új embernek a haláláról. Pál apostol a Galata beliekhez írt levél 3. fejezetében fogalmazza ezt meg, hogy Krisztussal együtt pedig megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élek, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Ez a helyes magatartás az ember részéről, hogy ne az én éljen bennünk, hanem Jézus Krisztus, és halljon meg az új ember, a bűnös ember, és egy új életre szülessünk meg az ő kegyelme által. Egy radikális és egy teljes változásra van szükségünk, és ezt Pál apostol fogalmazza meg szintén a Korintus beliekhez írt 2. levél 5. fejezet 17. versében, hogy azért, ha valaki Krisztusban van, az új teremtés az. És mi történik? A régiek elmúlnak, és ímé újjá lesz minden. Újra a Jézus élete című könyvből engedjék meg, hogy idézzek, nagyon csodálatosan fogalmazza meg a szerző, hogy a keresztény élet nem a régi módosítása, vagy továbbfejlesztése, hanem a természet átalakulása. Tehát a régi rossz természetünk kell, hogy átalakuljon. Az én és a bűn halála egy teljesen új életnek a kezdete, és ezt a változást csak a Szentlélek hatékony munkája tudja elvégezni. Isten lelke az, aki segít bennünket megváltozni. Ő az, aki állandóan figyelmeztet, szól hozzánk lelkiismeretünkön keresztül. És még az ő munkájáról fogok beszélni ma este, de tovább lépnék. Még annyit, hogy az új ember halála és feltámadása az új életre, ezzel kapcsolatosan röviden a Róma beliekhez írt levél 6. fejezetéből szeretnék idézni, ez is egy közismert bibliai vers, hogy eltemettettünk azért ővel együtt a keresztség által a halálba. Itt hadd álljak meg, hogy Jézus, ahogy az egyik képen látjuk, példát mutatott, amikor ő is megkeresztelkedett a keresztelő által a Jordánban, és nekünk példát adott, hogy mi is ezt tegyük, pedig ő büntelen volt, neki nem lett volna erre szüksége. Tehát eltemettetünk azért ővel együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. A keresztség jelképesen azt mondhatjuk, hogy megnyitja az ajtót az új élet felé, és felkínál egy lehetőséget, hogy növekedjünk Krisztusban. Valahol ahhoz lehetne hasonlítani, amikor egy gyermek megszületik. De itt nem szabad megállni, növekednünk kell. Ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy aki elfogadja Jézus Krisztust, mint megváltóját, mesterét, urát, az teljesen más emberé lesz, de nem lesz könnyű ezen az új életben járni. Jézus az, aki mutatja nekünk az utat, hogy erre menjünk, ezen haladjunk, de mit gondolnak, miért nem lesz könnyű? Az Úr Jézus így fogalmazta meg, hogyha valaki én utánam akar menni, vagy jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Nagyon sokan tapasztalták már azt, hogy amikor megkeresztelkedtek, mintha nehezebb lenne, mintha több probléma, több gond lenne, mert Sátán nem örül ennek. kísért bennünket, és ott van a sarkunkban, a nyomunkban minden nap, hogy elejtsen és tönkre tegyen. De ne felejtsük el, hogy Jézus Krisztus sokkal hatalmasabb. Ő győzött a kereszten, és ő által lehetséges a győzelem. És ez a kereszthordozás is Jézusban könnyű. Ő erőt ad nekünk ennek viseléséhez. Nagyon klasszikusan és szépen fogalmaz Dietrich Bonhoeffer, akiről biztos többen tudják, hogy a koncentrációs táborban halt mártírhalált, és az a múlt század egyik legnagyobb teológusa volt. Azt írja, hogy ha a kereszténységünk már nem komoly tanítvánság, ha felhigítottuk az evangéliumot érzelmi fellángolássá, akkor a keresztet közönséges, mindennapi balsósnak tekintjük, ami az élet egyik megpróbáltatása, csapása. Ugye, amiről az előbb beszéltünk. Amikor Krisztus hív egy embert, arra hívja, hogy halljon meg. Ez minden alkalommal az új ember halála Jézus hívására. És végül a harmadik pont, amit említeni szeretnék, az új életet élni. Tehát a Krisztusban való növekedés harmadik szempontja, az új élet. Nagyon fontos, hogy ezt az igét a szívünkbe zárjuk, amit az Efézusi Levél második fejezetében ír Pál apostol a 8. és 9. versben, hogy kegyelemből tartatotok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, hanem az Isten ajándéka, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Ingyen kegyelemből tartatunk meg, de ne felejtsük el azt, hogy ez Isten fiának életébe került. És ez nem egyenlő az olcsó kegyelemmel. Mert sokan azt mondják, hogy elég a kegyelem. Elég az, hogy hiszek. De elfeledkeznek miről? Az engedelmességről. Igaz, hogy nem cselekedetekből, mert azzal nem szabad, hogy kérkedjünk. De ha Jakab apostol levelét még idéznénk, hogy a hit cselekedetek nélkül nem ér semmit, az halott. Szintén Dietrich Bonhoeffer említette ezt, hosszabb az idézet ebben a könyvben, de én csak röviden utalnék erre a gondolatra, hogy az olcsó kegyelem azt jelenti, hogy beszélünk a bűnbocsánatról személyes bűnvallomás nélkül. Pál elismeri Isten kegyelmének a felsőbbségét a saját életében. És azt mondja például a korintusiaknak a levelében, az első levél 15. fejezetében, hogy Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. Tehát Isten kegyelme az, ami őt, ami segítette őt, és volt egy olyan eset, amikor kérte az Úrtól, hogy vegye el azt a tövist, ami a testében van, és akkor Isten azt válaszolta neki, hogy elég néked az én kegyelmem. És az erőm, és az erőm erőtlenség által végeztetik el. Valóban Pál elmondhatta azt, hogy Isten kegyelme által tette azt, amit tett, és cselekedett az a rengeteg munka, amit a misszió munkában végzett. Most egy olyan részre szeretnék térni, ahol a Krisztusban való növekedés ismertető jeleiről beszélnék röviden. 7 ismertető jel van, és ezeket mind egyesével megtekintjük. Az egyik a lelki élet, az első, a másik, hogy élet szeretetben és egységben, a harmadik a tanulmányozó élet, itt gondolok a Biblia tanulmányozására, a negyedik az ima élet, az ötödik a gyümölcstermő élet, a hatodik a lelki harcról szól, a nagy küzdelemről, aminek részesei vagyunk naponta, és végül a hetedik az Istent imádó, bizonságtevő, reményteljes élet. Nézzük az elsőt, a lelki életet, ami a Krisztusban való növekedésnek az ismertető jele. Itt egy biblia szöveget szeretnék újra említeni, ami jól ismert. János evangéliumában a 3. fejezetben olvasunk arról, amikor Nikodémus, a zsidóknak főembere, elment Jézushoz egy éjjel, és beszélgetett vele. És akkor Jézus a következőket mondta neki, hogy ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Tehát a Szentlélek megújító erejére van szükségünk. Nem elég csak víztől újjászületnünk, tehát hogy megkeresztelkedni. Nagyon fontos az, hogy a Szentlélek ereje megújítson, mert enélkül a keresztény élet el sem képzelhető és el sem kezdődhet. És éppen ezért néhány bibliai idézetre gondolok, amely erre utal, hogy a Szentlélek Istennek milyen fontos szerepe van a lelki növekedésben, hiszen az Úr Jézus, amikor erről a földről eltávozott, akkor a tanítványoknak a búcsú beszédében, János Evangélium a 14., 15., 16. fejezetében említi azt, hogy elküldi maga helyett a vigasztalót, az igazságnak a lelkét, aki majd megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Ajánlom, aki nem ismeri ezeket a fejezeteket a Bibliából, hogy olvassa el. Nagyon fontos kijelentések vannak. A Szentlélek Isten az, aki elvezérel minket minden.

26. versben olvashatunk, hogy a lélek segítségünkre van, ami erőtlenségünkben esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. És ez rendkívüli csodálatos, nem tudom, hogy erre szoktunk-e gondolni, hogy a Szentlélek Isten az, aki mindig segít bennünket, és az erőtlenségünkben is esedezik érettünk. Ugyanakkor ebben a fejezetben olvashatunk arról is, hogy nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, és akik nem tesz szerint járnak, hanem lélek szerint. Majd a 11. vers ebben a fejezetben, ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket az ő ti bennetek lakozó lelke által. A Jézus élete című könyvben azt írja Ellen White, hogy amikor Isten lelke uralja a szívet, akkor átformálja az életet. Mert mi történik? A bűnös gondolatok eltűnnek. Szeretet, alázat, békesség veszi át a harag, az irigység és a viszály helyét. Bár mindig engednénk Isten lelke munkájának. És mindig tapasztalnánk ezt, hogy a szeretet, az alázat, a békesség lakozna a mi szívünkben, az irigység, a harag, a viszály helyett. Sajnos Sátán azokat az embereket, akinek esetleg rossz természete van, könnyen el tudja ejteni, és néha haragba kerülünk, haragudunk, bár azt mondja Pál szintén, hogy a ti haragotok ne menjen le a nappal, és ne adjunk helyet neki. Az áldás akkor jön, írja tovább Ellen White, amikor a lélek hitáltal átadja magát Istennek. Ez az erő, amelyet emberi szem nem láthat, egy új lény teremt Isten képmására. Azt is le kell szögeznünk, hogy a világban élünk, itt kell élnünk, ez a lakóhelyünk, ez a missziónknak a területe is, küzdőtere. De nem a világhoz tartozunk. Azt mondja az Úr Jézus az ő főpapi imájában, így imádkozik, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tehát nem kell elmenni egy lakatlan szigetre, nem kell elmenni remetének, hanem itt a világban élve, az emberek között, úgy, ahogy ő is tette, mikor a Földön járt, szolgálni az emberekért, tanítani őket a jóra, a szépre, a nemesre, de ne a világ szokása szerint éljünk, ne a világnak az erkölcsét kövessük, ne a világ gondolkodása szerint. Ugyanakkor arról se feledkezzünk meg, hogy állampolgárságunk és reménységünk az eljövendő világban van. Mi itt élünk ezen a földön, de a mennynek az állampolgárai vagyunk. És egy olyan reménység éltet bennünket, hogy Jézus hamarosan visszajön, mert a mi országunk a mennyekben van, írja Pál apostol a Filippi beléjekezét levélben, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. Akikben Isten lelke lakik, azok visszautasítják a test cselekedeteit. 17-et sorol fel Pál apostol, és még ennél több is van, mert úgy fejezi be ezt a mondatát a Galata beliekezét levél 5. fejezetben, hogy az ezekhez hasonlók. Tehát ilyenekből kiemelnék például házasságtörés, tisztátalanság, varázslás, bálványimádás, versengés, ellenségeskedés, gyűlölködés, harag, és így tovább, irigység, gyilkosság, részegség. Ezek nem kedvesek Isten előtt. Akikben Isten lelke lakik, újra hadd mondjam, azok visszautasítják a test cselekedeteit. És ennek az igének a folytatása, a Galata beliekezét levél 5. fejezet 22. verse, amelyben felsorolja az apostol azt, hogy amit ez a 17 vagy ennél több rossz tulajdonság, ami tönkretesz, ami elveszít bennünket, ezek helyett nekünk a lélek gyümölcsét kell teremni. És ez csak 9. de sokkal többet ér. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szerítség, mértékletesség, és úgy fejezi be ezt a mondatot, hogy az ilyenek ellen nincs törvény. És ezek a gyümölcsök, amelyeket Isten lelke által tudunk megteremni az életünkben, a szeretetből indulnak, és azért áll az első helyen, mert aki szeretni tud, ebből következik a többi. Tulajdonképpen egy gyümölcs,

0: van, nem is 9, csak a szeretet, és abból következik, hogy tudok békességes lenni, tudok türelmes lenni, tudok szíves lenni, jóságos, szerint. A második pont, amit említhetnénk, hogy mi a jellemzője a Krisztusban való növekedésnek, élet szeretetben és egységben. A keresztény élet ismertető jele a megbékélés, ami a megrontott kapcsolatoknak a gyógyítását jelenti, mert gyakorlatilag a bűn az, ami tönkretette ezeket a kapcsolatokat. Tönkrement az Isten és az ember közötti kapcsolat, ezért mondja Ézsaiás a proféta azt az 59. fejezetben, hogy a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, de tönkrement az ember és ember közötti kapcsolat is a bűn miatt, és a bűn az emberiséget, mondhatjuk azt, hogy darabokra törte. Faji, nemi, nemzetiségi, színbeli, kasztbeli különbségek, és így tovább sorolhatnánk, de az evangélium által új rend keletkezik. Nagyon szépen fogalmaz újra Pál, hogy Isten minket magával megbékéltetett Krisztus Jézus által. És a megbékélésből egy új, megváltozott közösség jön létre, amelyet az egység jellemez. És elmondhatjuk azt, hogy nincsen keresztény növekedés a szeretet és az egység nélkül. Ez nagyon fontos, és hozzátartozik. És ahol ezek uralkodnak, ott minden fal, amely megosztja az embereket, le fog omlani. Erről ír gyakorlatilag újra Pál az Efézusi levélben. A keresztény növekedés lényege az egymás iránti szeretet, a Krisztusi szeretet. Jézus egy új parancsolatot adott nekünk, hogy egymást szeressük, és úgy szeressük egymást, amint én szerettelek titeket, mondja, úgy szeressétek ti is egymást. De gyakorlatilag nem új ez a parancs. Nagyon is régi, csak a tárgya új, hogy egymást úgy szeressük, ahogy ő szeretett bennünket. Az irgalmas samaritánus példázatában bemutatta azt, hogy mit jelent ez a szeretet, hogy fele barátunk minden ember, akinek segítségére van szüksége, akit az ellenség megtámadott és tönkretett, és mindenki, aki érzi, hogy szüksége van a segítségre, mi forduljunk oda, és segítsünk rajta, és szánjuk meg. A harmadik szempont a tanulmányozó élet, a Biblia olvasása. Ahogy a fizikai élethez szükséges az étel, és alapvetően fontos a növekedéshez, hiszen akkor nem fejlődne egy gyermek sem, és csak a beteg ember nem kívánja az ételt, nem eszik, nincsen étvágya. Ugyanígy a lelki élethez is szükséges, hogy valamivel táplálkozzunk. És mi ez a táplálék, amit magunkhoz vehetünk? Állandó kapcsolat Istennel, az ima által, igényének tanulmányozása, a ima élet gyakorlása által. Az Úr Jézus ezen a téren is példát adott nékünk, mert amikor Sátán őt megkísértette, amire az előbb már beszéltem, hogy a 40 napi éhezés után oda ment hozzá, és őt próbálta legyőzni és megkísérteni, akkor Jézusnak mindig az volt a szava, hogy az igével válaszolt. És ezt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Tehát Isten szava az, ami segít megkülönböztetni minket a helyest, a helytelentől, és ez teszi az igét a lelki növekedés pótolhatatlan eszközévé. Ugyanakkor elmondhatjuk azt, amit a Timóteushoz írt második levélben olvasunk, hogy ez az írás, a Szentírás Istentől ihletett, és ez hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Ezekről a Biblia versekről külön-külön sokat lehetne beszélni, de erre most nincsen idő. Viszont elmondhatjuk azt az érdekes tapasztalatot és szomorú tapasztalatot, hogy a Bibliával kapcsolatos forrásanyag rendkívüli sok és rendelkezésünkre áll. Különböző fordításokban a Szentírás, vannak tanulmányok, vannak magyarázatok, lexikonok, és ennek ellenére, hogy ilyen bőséges Biblia programok, interneten rengeteg anyag van fent a Bibliával kapcsolatban. Ennek ellenére, hogy ilyen bőséges anyag áll rendelkezésünkre, mégsem ismeri jól a Szentírást korunk embere. És ennek is megvan az oka. Sátán mindent elkövet, hogy ne legyen időnk az ige olvasására és tanulmányozására. Valósággal, látom, mosolyognak, oda láncol bennünket a tévéképernyője elé, vagy a számítógép képernyője elé, és ezzel töltjük az időnk nagy részét, vagy olyan könyveket olvasunk, ami nem építő és nem hasznos, és van, akiben nem is él a vágyakozás a Biblia olvasása iránt, mert megrontották a lelkét vágyukat, mivel olyan dolgokat fogyasztanak, idézőjelben, ami tönkretette ízlésüket. És mindig meg kell válogatnunk, hogy mit nézünk, mit olvasunk, mert ha valaki kezébe vesz egy izgalmas regényt, nem biztos, hogy utána élvezni fogja a Bibliát, amikor olvasni, mert sokkal érdekesebb, meg érdekfeszítőbbnek tűnik számára, amikor egy nagyon izgalmas krimit, vagy nem tudom, mit olvas. Ha növekedni akarunk az igazság megértésében, és szeretnénk tudni, hogy mit tartogat számunkra Isten, akkor tanulmányozzuk naponta a Bibliát, és ez nagyon fontos, hiszen ez a lelki növekedésünk alapja és feltétele. A negyedik pont, amire utalni szeretnék, az ima élet. Hogyha Isten igéje a kenyér, ami táplálja a lelkünket, akkor az ima, a lélegzés, a levegő, ami életben tart, és ezáltal erőt nyerünk, és segít a lelki küzdelmünkben, harcunkban. Pál apostol azt tanácsolja, hogy minden időben, az Efézusi Levél 6. fejezetben, minden időben a lélek által, vigyázván, minden álhatatossággal, könyörgéssel, minden szentekért, tehát még egymásért is imádkozzunk. Az ima állandó közösség a mindenhatóval, oxigén a léleknek, ami nélkül a lélek elgyengül és meghal. Úgy írja Ellen White az Apostolok története című könyvében, hogy az ima a menny elrendelt eszköze, hogy a bűn ellen sikeresen küzdjünk és keresztényi jellemet fejleszünk. Nekem a legkedvesebb idézeteim közé tartozik az, amit a Jézushoz vezető út című könyvben találtam. Az ima kiváltságunk, ezt a fejezetet mindenkinek ajánlom esti olvasmányként. Szívünket feltárni Istennek, mint mennyei atyánknak ez az ima, ami nem Istent hozza le hozzánk, hanem bennünket emel fel Istenhez. Lehetetlen, hogy lelkünk fejlődjék, ugye itt is a növekedésről van szó, ha az imát elhanyagoljuk. Minden reggel első dolgotok legyen, azt tanácsolja, hogy magatokat Istennek felajánljátok, és nincsen idő, nincsen hely, amely alkalmatlan lenne arra, hogy imádkozzunk. Akár utazás közben, bárhol vagyunk, munka közben, felemelhetjük szavunkat Istenhez, és kérhetjük az ő vezetését és segítségét. És én megtapasztaltam, hogy nagyon áldásos az, hogyha őhozzá fordulunk, és őről a gondolkodunk. Az 5. pont a gyümölcstermő élet. Ugye, ha elvetünk egy magot, és abból lesz valamilyen növény, és nem terem gyümölcsöt, akkor mit ér? Gyümölcseiről ismeritek meg őket, mondja Jézus. A gyümölcstermés és az engedelmesség, a lelki növekedés alapvetően fontos eleme, és azzal fejezhetjük ki leginkább a mi szeretetünket és hálánkat Isten iránt, amit teremtünk, alkotunk és megváltunk iránt, hogy engedelmeskedünk neki, és megtartjuk az ő parancsolatait. Ugyanakkor Jézus azt tanácsolja, ez is egy nagyon szép példa, a szőlővesző és a szőlőtőnek a példája János Evangélium a 15. fejezetében, hogy maradjatok én bennem is, én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem terem gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, úgy aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. És itt van egy rendkívüli mondat, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ez azt mutatja, hogy Krisztus segítségére van állandóan szükségünk. Krisztustól elszakadva mi hiába leszünk annak az erőnek, aminek a segítségével a kísértésnek ellenállhatunk. Találtam a Jézushoz vezető út című könyvben egy másik idézetet, az nincs ebben a könyvecskében benne, tehát nem csak azokat az idézeteket használtam fel, ami ebben a kiadványban található. azt írja Ellen White, hogy a kegyelemben való növekedésünk a Krisztussal való kapcsolatunktól függ. Csak ha napról napra, sőt, ha óráról órára közösségünk van vele, ha ő benne maradunk, növekedhetünk kegyelemben. Mindent oda kell adnotok, azt mondja. A szívet, az akaratot, a szolgálatot, a saját életeket is, hogy parancsait mindenben teljesíthessétek. Ezt többszörösen szeretném aláhúzni. Ha növekedni akarunk Krisztusban, mindent oda kell adni. Hasonlóképpen kell vennetek mindent, Krisztust, mint az áldások összességét, hogy szívetekben maradjon és segítőtök legyen. A hatodik a lelki harc, a nagy küzdelem, aminek a részesei vagyunk, és ez valóságos. Jól ismerjük azt az igét, amit Péter apostol úgy fogalmazott meg, hogy az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár keresvénkit elnyeljen, és ezért józanok legyünk, vigyázzunk, mert nem tudjuk, hogy mikor fog támadni, és nekünk nem testvér ellen, nem egymás ellen van tusakodásunk, hanem a fejedelmességek, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének, világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen. A növekedéshez vezető út, tehát tele van az ördögnek a csapdáival, és Pál apostolnak van egy csodálatos biblia szakasza az ő könyvében, az Efézusi Levél 6. fejezetnek a 2. felében, ahol felsorolja azt, hogy mit kell tegyünk, hogyan kell védekezni, hogyan kell küzdeni a gonosz ellen. Azt mondja, hogy vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Mert itt támadó és védekező fegyverekről egyaránt beszél, és a kemény küzdelmek árán érhetjük csak el a győzelmet, olvashatjuk az Apostolok története című könyvben, és sohasem tudjuk, hogy milyen harc vár ránk holnap, amíg életünk tart, nincs megállás, nincs olyan magaslat, erre utaltam az elején, amelyre feljutva elmondhatjuk, hogy teljesen célhoz értem. Tehát nem mondom már, hogy tökéletes vagyok, csak igyekezem. Isten nem hagyott bennünket magunkra, Jézus segítségével biztosította a győzelmet, és olyan kár, hogy már nincs több időm, hogy ezt mind elmondjuk, és ezekről részleteiben beszéljek, de felsorolnám, melyek azok a fegyverek, amelyeket rendelkezésünkre adott Isten. Az ő fegyvereivel harcolhatunk a gonosz ellen, hogy övezzük körül a derekunkat az igaz lelkűséggel, ami nem más, mint a szava hihetőség, a megbízhatóság. És Jézus, amikor azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, akkor azt a kifejezést használja, ami itt található ebben a versben. Utána azt mondja, hogy övezzük, tehát, hogy az igazságnak a melvasát is vegyük fel, az meg a megigazulás, a hitáltali megigazulás kifejezése áll az eredeti szövegben. Hát azt jelenti, hogy ez védi a mi szívünket, mert Sátán szeretné a mi szívünket is megtámadni, a mi érzésvilágunkat. De sarúzzuk fel lábainkat a békesség evangéliumának készségével. A békességre nagyon nagy szükség van, hiszen az minden értelmet felülhalad, és Isten ezáltal is védi a mi szívünket és gondolatainkat. Szükség van a hit pajzsára, amely az egész testünket védi a Sátán támadásaitól, mérgezett tüzes nyilaitól. Az üdvösség sisakja. Mit gondoltok, ez mit jelent? Az, hogy én állandóan arra gondolok, hogy Jézus engem megváltott, és nekem itt bizonyosságom van, és ő eljön értem. És ez védi a mi gondolatainkat, az üdvösség sisakja védi meg gondolatainkat a gonosz támadásától. A léleknek a kardja, Istennek beszéde, és minden imádsággal és könyörgéssel a legutolsó, a legfontosabb fegyver az ima. Minden időben a lélek által. Ne feledkezzünk el arról sem, hogy Isten angyalai részt vesznek a megváltási tervben, és segítenek minket a küzdelmünkben. Ugye azt olvashatjuk a Zsoltárok könyvében, hogy az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban, és az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, hogy kiszabadítsa őket. És végül a 7. pontot szeretném említeni, az Istent imádó, bizonságtevő és reményteljes élet, ami a Krisztusban való növekedésnek az ismertető jele, Tehát a keresztény növekedés az nem egy légüres térben történik, hanem a megváltottak közösségében. Milyen jó lenne, ha mi gyülekezetünk is így lenne tele, minden egyes pad és minden egyes szék. A közösségben és a személyes kapcsolatokban növekszünk lelkileg, minél jobban növekszünk Isten imádatában és a közösségben, annál inkább igyekszünk majd szolgálni és bizonságot tenni az embereknek, mert a nagyságnak a titka a szolgálatban rejlik. Azt mondja Jézus, hogy ha valaki nagy akar lenni, akkor legyen a ti szolgátok. És ő ezt bemutatta, hogy mit jelent ez számunkra, és ő is szolgálni jött erre a földre. A keresztény élet az soha nem az én körül forog, ezt ne feledjük el. Mindig a másokért végzett szolgálatban és bizonságtevésben nyilvánul meg, hiszen Jézusnak a misszió parancsa is erről szól, hogy mi menjünk és tanítsuk az embereket, tegyük tanítványokká mindazokat, akikkel találkozunk, és ő velünk lesz a világ végezetéig, és segít ebben a munkában. Vigyük el azt a jó hírt, azt az örömhírt, hogy a körülöttünk élőknek, hogy mindenki megismerje Isten üdvözítő, megmentő kegyelmét. Ugyanakkor ne feledkezzünk el arról, hogy szent életet éljünk, mert a Krisztusban való növekedés azt is jelenti, hogy naponta reménységben élek és várom Jézus eljövetelét. Növekedés Krisztusban hitelv, összefoglalva hangsúlyozza Jézus győzelmét, a gonosz erők felett és a Szentlélek jelenlétét a hívők életében. És ennek a feltételei a naponkénti imádság, a Biblia tanulmányozása, az Isten dicsőítése és a misszió munka. Szeretnék egy verset én is a végén idézni. Az elején hallottunk egy túrmezei verset, aminek az volt a csattanója, hogy növekedjünk, növünk Krisztusban, a hitben, a szeretetben és a kegyelemben. Ez a vers egy nagyon érdekes megközelítése, hogy mit jelent a növekedésnek. Lehet lefele is nőni, és mindjárt kiderül, hogy hogyan. Ki is mondta? Juliska néni. Szeretett házi kiskörünk, melyik fehér hajú lakója? Mi már csak lefelé növünk. Tréfába bújtatott lemondás, vagy nem is az? Boldog titok, valami, amit egyre jobban és sürgetőbben áhítok. Minden nap csak lefelé nőni, kisebbé lenni szüntelen, hogy Krisztus növekedjék bennem, mindenben, minden ő legyen. Ő dicsérje minden lehelet, őt áldja minden szívverés, így nőni lefelé, van ennél boldogítóbb növekedés? Ez legyen a mi drága titkunk, aranymosolyú örömünk, hogy ő lesz bennünk mind nagyobbá, és mi már csak lefelé növünk. Növekedés Krisztusban. Nem új, eddig nem vallott bibliai igazságot tár fel előttünk, hanem segíti a keresztény növekedés helyes megértését. És ne feledjük el ezt a csodálatos igét, amit az Efézusi Levél 5. fejezetében olvashatunk, hogy beszélgetvén egymás között zsoltárokban, dicséretekben, lelkiénekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak, hálákat adván mindenkor mindenekért, ami Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának. Amen.
1: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Jobb a tető sarkán lakni, mint zsémbes asszonnyal együtt a házban. Jobb a puszta földjén lakni, mint zsémbes és bosszús asszonnyal. Példabeszédek könyve 21. fejezet, 9. és 19. verse.

Kodály Zoltán Székelyfonó című daljátékában az egyik dal így kezdődik. El kéne indulni, meg kéne házasodni, de még az a kérdés, kit kéne elvenni. A dalban a párválasztás előtt álló szegény legény végig gondolja, ki lenne jó feleség. Végigveszi a szegényt, aki szegény, mint ő, a gazdagot, aki azt veti a szemére, hogy az övéből él, a fiatalt, aki nem ért semmihez, az öreget, akinek minden szava égi háború. Végül úgy dönt, hogy jó lesz neki továbbra is a legénység.

0: El tudod képzelni, milyen lehet a szabad ég alatt lapos háztetőn lakni? Salamon azt mondja, hogy még ez is jobb, mint a hirtelen haragú, veszekedős asszonnyal, aki mindig a férjét ugráltatja, piszkálja, zsarolja, zsörtölődik vele, követelőzik tőle, nincs semmivel megelégedve, telhetetlen, sértődékeny, vitatkozós, az hiába szép, mégis sok keserűséget okoz a férjének. Ebből már sok válás volt a történelemben. Ezért mondja Salamon, hogy inkább jobb egyedül élni, mint ilyen jellemű nővel. Ha lány vagy, és ráismersz, hogy a te természetedben is van erre való hajlam, sürgősen szabadulj meg tőle, ha harmonikus, boldog párkapcsolatot szeretnél. Ha fiú vagy, akkor egyáltalán nem arra szeretnélek bátorítani, hogy maradj aglegény, hanem hogy járj nyitott szemmel és értelemmel, amikor majd társat választasz.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Nem veti el népét. A mai ige Sámuel első könyve 12. fejezet 22. verse. Hiszen nem veti el az Úr a saját népét az ő nagy nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy a saját népévé tegyen benneteket. Gondolatok az ígéről. Isten maga választotta ki magának a népét, ezért köztük marad, és nem hagyja el őket. Szeretetből választotta ki, és mert kiválasztotta, szereti azt. Azért választotta ki népét, mert így volt kedves neki, de mert kiválasztotta őket, mindig kedvesek lesznek számára. Tulajdon névre hozna szégyent, ha elvetné népét. Ez azt mutatná, hogy vagy tévedett a kiválasztásban, vagy álhatatlan a szeretetben. Isten szeretete azonban állandó, és soha el nem fogy, ezért dicséret és dicsőség illeti meg mindörökké. Az Úr korábban megtapasztalt jósága és szeretete biztosíték arra, hogy ő soha nem hagy el minket. Ő, aki annyira szeretett, hogy tulajdon népévé tett bennünket, nem fogja érvénytelenné tenni kegyelmének munkáját. Nem azért tett értünk annyi csodát, hogy most elvessen bennünket. Egyszülött fia, Jézus Krisztus meghalt értünk, biztosak lehetünk abban, hogy nem hiába halt meg. Elhagyhatja-e azokat, akikért vérét ontotta? Mivel tetszett az Úrnak, hogy kiválasszon és megváltson bennünket, örömmel fog ezután is megáldani minket az Úr Jézus nem álhatatlan szeretetében. Ahogy az övéit szerette, úgy szereti őket, most és mindörökké. Múzeumok éjszakája a Pannonia Reformáta Múzeumban. Az év legrövidebb éjszakája hagyományosan a múzeumok éjszakája, az országos rendezvény sorozat keretében a Pannonia Reformáta Múzeum meghosszabbított nyitvatartás mellett színes és izgalmas programokkal várja a látogatókat június 20-án. A fókuszban most Egyiptom, de mindezeken kívül még három kiállítás kedvezményes megtekintésére van lehetőség felnőttek és gyermekek számára is. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság három, mintegy 300 éves orgonáját a főapátsági könyvtárban. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől német alföldi és észak-német szerzőkön át német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Zorkovszki orgona önálló szóló hangszerként csendül fel. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Ma vasárnap felhős és napos is az idő, helyenként lehet eső, zápor. A nyugati szél mellett 22-30 fokunk van. Hétfőn sok napsütés várható, felhőkkel, helyenként esővel. A nyugatias szél élénkül és 20-26 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Önök a rádió testi lelki jólétünk rovatát hallgatják, engem Gornik Györgynek hívnak, meghívott vendégünk Hajdú Mónika, a Máltai Szeretetszolgálat egyik munkatársa. Jelenleg Pátyon vagyunk, ez is egy helyszíni felvétel, és hát szeretném megkérni kedves Mónikát, hogy magáról egy pár mondatot, ha mondaná a hallgatóknak.
1: Nagyon szívesen, akkor elsőként is üdvözlöm a hallgatókat, és előzetesen is mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok. Ide Pátyra sodort az élet, meg a Jóisten, és most jelenleg itt végzem a munkámat, egy idősek otthonában. Itt Pátyon a Máltai Szeretetszolgálat több szociális szolgáltatást végez. Közel 30 éve vagyunk itt a településen, és ez alatt a 30 év alatt sok-sok szociális ellátást építettünk ki, nem csak a településen, hanem a környékén, és ezek közül az egyik, talán a legnagyobb intézmény itt a telephelyünkön az idősek otthona szolgáltatás. Ezt az idősek otthonát 70 férőhelyenkel engedélyezték, és jelenleg is 70 férőhelyen működünk. Én körülbelül 3 éve dolgozom itt, ezen a pátyi telephelyen, de azt mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz hithűen közel 30 éve dolgozom a Szeretetszolgálatnál, tehát 18 éves korom, amikor Budapestre felkerültem, és megkezdtem egyetemi tanulmányaimat, én akkor önkéntesnek jelentkeztem az akkor működő civil szervezethez, a Máltai Szeretetszolgálathoz, és aztán egy-két év leforgása alatt munkatárssá váltam, és azóta, ha jól számolom, ez körülbelül a negyedik-ötödik intézmény, ahol dolgozom, de hogy az elmúlt 30 évemet egy az egyben a Szeretetszolgálatnál töltöttem.
0: És ez a idős gondozó otthon miért pont Pátyra került? Mi ennek az oka, hogy Páty?
1: Hát mi annak az oka, hogy Csilla von Böse Láger utcának nevezik ezt a helyet? Kozma Imre atya és Csilla von Böse Láger bárónőnek volt az az álma. Amikor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalakult, ez a tegnapi nap folyamán volt éppen 35 esztendeje, tehát 1989. február 4-én alakult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ez a német bárónő, aki magyar gyökerekkel rendelkezik, tehát Csilla bárónő minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy ez a szervezet itt Magyarországon könnyebben el tudjon indulni, és legyen tőke, legyenek tartalékai, és egyáltalán ki tudjon épülni ez a civil szervezet. Kozma Imrével nagyon jó barátságra és ismerettségre tettek szert az Ugligeni plébánia udvarán, ahol német menekülteket fogadtak ugye a 80-as évek végén, és Csilla bárónő és Kozma Imre atya álma volt az, hogy legyen egy hely, ahol a generációkat össze lehet hozni, és legyen egy béke szigete, ahol az idős emberek időskorukra, békére, otthonra és nyugalomra lelnek.
0: Előbb említette Mónika, hogy a férőhely számok. Hogyan lehet ide bejutni? Mi a feltételrendszere annak, hogy valaki ide be tudjon jutni, és ellátásba tudjon részesülni?
1: Jelenleg, hát egyértelmű, hogy a törvényi megfelelőséget kell alkalmaznunk, ami ma Magyarországon úgy néz ki, hogy idősek otthonai ellátásra jelentkezhet, és fogadhatjuk a jelentkezését minden olyan magyar állampolgárnak, aki nem csak Pátyról, hanem az ország bármely területéről, aki legalább 80. életévét betöltötte. Ha betöltötte a 80. életévét, és ő saját akaratából úgy dönt, hogy szeretne idősek otthonai szolgáltatásban részesülni, akkor eljön vagy ő, vagy a család, vagy a hozzátartozó is nemes egyszerűséggel jelentkezik. Ha 80 év alatti, viszont az egészségi állapota okán nem képes arra, hogy önmagát ellássa, vagy olyan betegségei vannak, vagy halmozott betegségekkel rendelkezik, vagy a lakhatás körülményei nem megfelelők, vagy olyan fogyatékossággal él, amely mind-mind hozzásegíti ahhoz, hogy 4 órán túli gondozási szükséglettel bírjon, tehát rászoruljon arra, hogy a nap 24 órában ápolók és gondozók vegyék őt körül, és a nap 24 órájában igénybe vegye ezt a szolgáltatást, akkor szintén lehet jelentkezni hozzánk. Tehát ez milyen, a két kritérium.
0: Milyen költségvonzata van ennek?
1: A költségvonzata az idősek otthonában minden intézmény, nem csak a miénk, hanem minden Magyarországon működő intézmény rendelkezik úgynevezett napi térítési díjjal, intézményi térítési díjjal. Ez jelenleg 7670 forint nálunk a napi térítési díj, és ugye tudjuk alkalmazni a szociális rászorultság elvét, tehát akinek nincsen vagyona, aki nem tudja megfizetni ezt a napi térítési díjat, annak a jövedelem 80%-áért tudjuk biztosítani ezt az ellátást.
0: Ez mit jelent pontosabban, hogy valaki rendelkezik nyugdíjjal, és annak a 80%-át befizeti valamilyen számlára, a megmaradt 20%-kal rendelkezik, és ezért ellátást kap?
1: Igen. Igen, igen.
0: Itt ahogy az előbb végigsétáltuk a intézményt, engem nagyon emlékeztet a középkori zárdáknak a világára, illetve a berendezkedésére, hogy egy kerengő, ahol szépen tudnak egy átrium jellegű, ahol napos időbe, illetve szeles időbe, illetve esős időbe is tudnak elmélkedve sétálni a bentlakók. Középen egy csodálatos szökőkút, illetve amikor sétálgattunk, akkor Mónika említette volt, hogy fantasztikus növényvilággal van telerakva ez a kert. Hát ezt, ahogy én értelmeztem, két részből áll ez az intézmény, van egy földszint és van egy emelet. Kik foglalnak helyet az emeleten, és ott milyen szobák vannak? Itt a földszinten megmutattak nekem egy szobát, Mónika megmutatott egy szobát pontosan, és akkor a föld, vagy az emelet és a földszinti között mi a különbség?
1: Az emelet és a földszint között az a különbség, hogy a földszinten egyágyas egyéni lakrészek vannak, tehát egy olyan szolgáltatást tudunk itt biztosítani, hogy egyénileg egyedül éljen egy lakrészben, aki erre hivatotta, illetve ilyen ellátásban szeretne részesülni. Ez egy 26 négyzetméteres lakrész, saját fürdőszobával, vizes blokkal, egy pici konyharésszel, és egy olyan szobával, amit saját maga berendezhet a saját bútoraival. Tehát az otthonának egy pici szeletét behozhatja ebbe az intézménybe. Ezek az apartmanok vannak a földszinten, a tetőtérben pedig kétágyas elhelyezést tudunk biztosítani. Ez azt jelenti, hogy két személy osztozik a szobán, és kettő ellátottnak van egy fürdőszobája, és azon is osztozniuk kell. Tehát ott nem egyéni ellátásban részesülnek, hanem ketten osztoznak egy-egy szobában. A tetőtérben élő ellátottjaink többségével demenciával élnek, és sokkal nagyobb az egészségügyi ápoló személyzetnek a fókusza, sokkal magasabb gondozási ápolási szükséglettel bírnak az ott élő ellátottjaink, és azt tudom mondani, hogy szinte-szinte önálló életvezetésre, önálló apartmanban a napi rutin megszervezésére ők már nem képesek, csak is kizárólag segítséggel tudják ezt megtenni.
0: Milyen személyi állományon dolgozik a intézmény? Tehát itt gondolok a szakácsokra, a takarító személyzetre, a portást, tehát hány fő, aki kiszolgáló személyzethez tartozik?
1: Hát a szakmai és a technikai munkatársak tekintetében 35 fő stábbal dolgozunk. Ebben a 35 főben tényleg a technikai kollégák, tehát a takarító, a tálaló konyhai munkatárs, a 24 órás sportaszolgálati munkatársaink, és emellett a szakmai stáb, mint mentálhigiénés munkatársak, szociális munkatársak, ápoló és gondozó személyzet, orvosi ellátottság tekintetében egy pszichiáter és egy intézményi orvosunk dolgozik az épületben, illetve az ellátottjaink körében, tehát 35-ös tábot foglal magába. Ez viszont nem foglalja magába a főzőkonyhát. Van főzőkonyhánk, de az egy külön egység, itt a szeretett szolgálat épületein belül, és ők biztosítják a mindennapi melegételt, és a mindennapi reggelit, az ebédet, és a vacsorát.
0: Látogatás. Milyen időközönként és hogyan lehet meglátogatni a bentlakókat, hozzátartozók?
1: Hát a látogatás az intézményben úgy néz ki, hogy a házi rend, minden közösségnek kell, hogy rendelkezzen egy házi rendel természetesen. Ezt egyfelől jogszabály írja elő minden bentlakásos intézményben, másfelől az élet és szükségességét látja ennek. Tehát a házi rendünk értelmében a látogatás 10 és este 6 óra között lehetséges az intézménybe, de ezen belül semmi nemű korlátot, illetve ezen kívül semmi nemű korlátot nem szabunk a látogatás során, és nincsenek napok, és nincsenek napszakok, amikor lezárunk, vagy bezárunk, mert hogy akik itt élnek, azoknak az embereknek ez az intézmény az otthonuk. És hogy egy édesanya, vagy egy édesapja fogadhassa akkor a gyermekét, amikor ő szeretné, illetve amikor ezek a kapcsolódási pontok, vagy találkozások létrejöhetnek. A mai világban egészen változó munkabeosztásban dolgoznak az emberek, tehát nem az a 8-tól 4 óráig van a törzsidő, hanem 12 órában, hétvégén, hétköznap, és azt gondolom, hogy nekünk egy ilyen intézményben ahhoz kell igazodnunk, hogy ezek a találkozások létrejöhessenek, és függetlenül attól, hogy hétvége vagy hétköznap, semmi nemű egyéb korlátot nem tudunk, és nem is szeretnénk beépíteni a látogatások során.
0: Hát ez volt a látogatás kimenő. A itt bent lakók, azok eltávozhattak, kaptak eltávozást?
1: Igen. Ez egy nagyon aranyos kérdés, mert minden jelentkező, még mielőtt beköltözik az intézménybe, mindig megkérdezik, hogy el lehet-e vinni, el lehet-e innét menni. És én nagyon büszkén mondom mindig, hogy igen, el lehet innét menni, hiszen ez nem egy börtön. Ez egy otthon, amit el lehet hagyni. Akinek a kora egészségi állapota, mozgáskorlátozottsága ezt lehetővé teszi, ők bármikor elmehetnek, 24 órás a portaszolgálatunk, tehát jelzi, hogy ő most elmegy egy sétára, és körülbelül fél óra múlva itt van, vagy megérkezik a lánya, és elviszi őt vásárolni, és körülbelül 2 órán belül visszaérkeznek. Ez teljesen lehetséges, és az is lehetséges, hogy valakit a családja elvisz, akár ünnepek alkalmával, egy karácsonyi szenteste, vagy egy húsvét ünnepe során. Azt gondolom, hogy teljesen jogos, hogy a családi asztal körül sokan szeretnének ott ülni, és hogy az idős hozzátartozót is szívesen látják a gyerekei. Tehát annyit szoktunk kérni, hogy előzetesen ezt jelentsék be, hogy kit vinnének el, hová vinnék el, ki vállalja a felelősséget, ki fogja őt visszahozni, mert hogy azért olyan idős embereknél, akik mozgáskorlátozottságuknál fogva nem képesek arra, hogy saját maguk kisétáljanak 150 métert, és felszálljanak a buszra, és elközlekedjenek, mindenképpen segítségre szorulnak a mobilizálás során. Azokat javarészt a család szokta elvinni. Előzetesen minden megbeszélhető, a családok is tudják ezt a lehetőséget, de tényleg azt kérjük, hogy valaki vállalja a felelősséget, hogy idézőjelbe téve épségbe, egészségbe visszahozza nekünk.
0: Páty területén belül kapcsolattartás, más szervezetekkel, óvatosan fogalmaz, hogy más szervezetet, Pátyon van egy református közösség, van egy katolikus közösség. Ezzel a két közösséggel van valamilyen együttműködésük, vagy valamilyen?
1: Igen, természetesen van. A tiszteletes úr, református tiszteletes úr minden hónapban jön, és Isten tiszteletet tart itt az intézménybe. Emellett a katolikus atya szintén két hetente rendszerességgel szentmisét tart itt a kápolnánkban. Ezen felül, ha szükség van egy-egy ellátott esetében egy utolsó kenet, vagy egy hirtelen jött gyónási igény felmerül, ami esetleg nincs betervezve így a két hetente lévő szentmise alkalmával, akkor a kapcsolat megvan, és egy telefonba telik a mai világba, és hál' Istennek ők ezt a szolgálatot jönnek és teljesítik.
0: Programok. Gondolom, hogy létezik beltéri programok, és vannak-e külső programok. Itt nem arra gondoltam, hogy a hallgatóságot egy dumpy jumping túrára viszik el, vagy egy szabadesés, ejtőernyőzéses összejövetelre. Vannak-e programok, és ezt ki szervezi?
1: Intézményünkben van kettő terápiás, úgynevezett foglalkoztató munkatársunk, akinek csak az a dolga, idézőjelbe téve mondom, természetesen a csak az a dolga, hogy az ellátottak jólétéről gondoskodjék, tehát programokat szervezzenek igény szerint. Ezeknek egy része kültéri, ha az időjárás lehetővé teszi. Mi a mindennapi gyógytornát, a csoportos tornát, a felolvasást, minden olyan tevékenységet, amit a szabadba ki tudunk vinni, azt kivisszük javarészt a belső udvarunkba, ha még kiebb tudunk terjeszkedni, akkor a külső udvarunkba, hogy minél jobban és biztonságban tudjuk az ellátottakat, és minél több időt töltsenek el a friss levegőn. De hát természetesen ez az év 365 napjában nem tud megvalósulni, hogy minden napot kint töltsünk a szabadba. És itt az intézményen belül is vannak olyan közösségi helyiségeink, amelyek alkalmasok arra, hogy programokat szervezzünk az itt élő idős embereinknek. Ezek egy része kulturális program, agytorna, agyserkentő torna, bibliaóra. Igazából az érdeklődésnek megfelelően próbálják szervezni a programokat, de nagyon jó keretet ad erre minden nemű egyházi ünnep, melyek köré tudunk olyan hitéleti tevékenységet és olyan programokat szervezni az időseinknek, amelyek egy-egy egyházi ünnep kapcsán előtte, utána felmerülnek. Most holnapi nap folyamán lesz itt a farsang, ami hát nem gondoljuk, hogy nagyon szorosan vett egyházi ünnep, de hogy mégiscsak köze van a hitünkhöz és a hitvilágunkhoz. Úgyhogy farsangi mulatságunk lesz, és a hitéleten túl minden olyan néphagyomány, amely a magyar emberek mindennapjainak a része. A mártonnapi mulatságok, a lucabúza ültetéstől kezdve minden olyan programot megpróbálunk ezek közé az események köré szervezni, amelyeknél van kapcsolódási pontunk. Tehát az idős emberek emlékeznek, ismerik ezeket a hagyományokat, ezeket a népszokásokat, a locsolkodástól kezdve, a pünkösdi mulatság, nem kell nagy hagyománya legyen, de hogy nyár jó idő van, egy jó lecsófőző parti, egy jó lecsőfőző versenyt tudunk szervezni, és ezek köré még egy csomó olyan tevékenységet, amelyekkel aktív időskor tudunk elérni, és azt tudjuk megélni a mindennapokban az ellátottakkal, hogy volt értelme felkelni, és ma is valami hasznos dolgot tettem. Ha az például egy farsangi szemüvegnek a körberajzolása, vagy körbeszínezése, vagy kivágása, akkor az, ha csak kettőt tud megcsinálni, vagy csak egyet a nap folyamán, de azt mi nagyon megköszönjük, és nagyon megveregetjük az ő vállát, akkor ő aznap nem kell fel hiába. hanem úgy érzi, hogy ő aktív részese ennek a társaságnak és ennek a kis közösségnek, és hogy ő mennyi mindent megtett azért, hogy ez a holnapi ünnepség még jobban teljen, és még több szép színes maszk készüljön el a holnapi napra. Tehát mindenkinek korához, egészségi állapotához és tudásához, kézügyességéhez mérten kell ezeket a tevékenységeket megszerveznünk.
0: Ezek a gondolatok, amiket most mondott Mónika, nagyon emlékeztet engem Assisi Szent Ferenc, amikor a templomot kezdték el építeni. Úgy látszik, hogy ez a gondolat, ez generációról generációra száll.
1: Hát mondjuk ezt így, igen. Mióta világ a világ, azért azok a gondolatok, azt gondolom, hogy a mindennapjainkban is helytállóak. Ugyanúgy működik az ember, az emberi lélek, az emberi elme. A körülmények egy kicsit változtak, de ember az ember.
0: Igen, hát ezzel elmélyülten lehetne polimerizálni egy darabig, de ez majd egy másik műsorba tegyük bele. Amikor jöttem befelé ide az intézménybe, jobb oldalt különálló épületeket láttam. Ezek a

Áronő és Kozma Imre atya álma volt, hogy az időseket, a fiatalokkal, a gyerekeket, az idősekkel egy modellprogramban és a való életben is össze kellene hozni. És az volt az álmuk, hogy legyen egy idős otthon a domb tetején, és az idős otthont ölelje körbe a fiatal generáció, és a családok vegyék körbe az időseiket. Hát azért nem a domb tetején vagyunk, de hogy a telephely legmagasabb pontja az idős otthon, és az idős otthontól térben egy kicsit lejjebb pár méterrel alattunk helyezkednek el ezek a családi házak. Ez 5 darab családi házat jelent, és tényleg térben körülépítették ezekkel a házakkal az idős otthont. És az ő álmuk az volt, hogy ezekbe a házakba nevelőszülő családokat fogadjon be a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amely családok állami gondozás alatt élő gyerekeket fogadnak örökbe, és nevelnek, és ez úgy nézett ki, hogy egy-egy ilyen családnak egy-egy családi házat adtunk, és ott fogadott be gyermekeket. Tehát egy-egy családnál 7-8 gyerek élt és nevelkedett. És olyan gyerekek voltak ők, akiknek se édesapjuk, se édesanyjuk, se nagymamájuk, se nagypapájuk. És ez a modell úgy működött, hogy minden gyermeknek volt egy fogadott nagypapája és nagymamája az idős otthonban. És ezek az idős emberek pedig tudták szeretni nagyszülői szeretettel ezeket a kajlódó gyermekeket. És ez az 5 családi ház, ez 5 családot jelentett, és ugye az idősek voltak a fókuszban. Aztán a gazdasági válság következtében igazából a szeretetszolgálat fel kellett, hogy adja ezt az álmát, mert nem nagyon találtunk nevelőszülőket, akik ennyi gyermeket be tudnak fogadni, illetve akik voltak, nekik nem volt itt munkalehetőség a térségben, és hát el kellett tartani a családot. Úgyhogy sajnos ez a mai napokban már nem működik, ez az álom és ez a projekt. És jelenleg ezekben a házakban különböző szociális szolgáltatások működnek. 2 házban összesen 28 fiatal él, akik valamilyen fokú fogyatékossággal élnek, és úgynevezett lakóotthonszerű ellátásban élnek itt a nap 24 órájában. Innét elviekben védett munkahelyekre kijárnak dolgozni, és támogatják őket abban, hogy helyt álljanak. Tehát 2 épületben 14-14 fiatal él még itt életvitelszerűen. Egy épületben egy kerámia műhely működik. Egy olyan kerámia műhely, amelyet Hagyó József atya hozott létre, és megváltozott munkaképességű, többségében fogyatékkal élő személyeket tudunk itt foglalkoztatni. Nem biztos, hogy pontos az adat, de körülbelül 20 munkatársunk van, akik minden nap eljönnek ide, és képességeikhez mérten valamit tesznek, és valamit dolgoznak, és gyönyörű kerámiák a produktumok, amelyek itt-ott-ott megtalálhatók az intézményünkben is, és büszkén valljuk, hogy ezeket ők készítették. Ezeket a madárkákat, amik itt most lógnak, ezeket a gyönyörű tálakat, ami itt van előttünk az asztalon, ezeket mind-mind természetesen munkatársak segítségével, de ők készítik itt a mindennapok során. Van még egy épületünk, ahol térségbeli támogató szolgálatot működtet a Máltai Szeretetszolgálat, családsegítő szolgálatot működtet, gyermekjóléti szolgálatot működtet, egy nevelőszülői hálózatnak a központja van itt, egy házi gondozó szolgálatot működtetünk, és egy
támogató szolgálatot, de ezt talán már mondtam, támogató szolgálat is.

0: is működtetünk. Tehát egyik épületben ezeknek a szolgáltatásoknak az irodái és a munkatársai dolgoznak. Úgyhogy ez az 5 épület igazából gazdára lelt, és mind a mai napig szociális ellátásokat végzünk ezekben az épületekben. Most nem a családok töltik meg munkával és zsivallyal ezeket az épületeket, hanem javarészt a munkatársaink, de hogy a célközönség ugyanúgy talán a családok, a gyerekjólét és a családsegítő szolgálat révén, vagy az idős rászorultak a támogató szolgálat lévén, úgyhogy a munka és az elköteleződés ugyanúgy a szociálisan hátrányos vagy rászoruló csoportok számára működik ezekben az épületekben.
1: Az előbb szóba került Assisi Szent Ferenc, és nem tudom megállni, hogy nem mondjam el a másik varázsigét, a legyetek jók, ha tudtok. Tulajdonképpen ez biztos vagyok benne, hogy ez létre fog jönni, tehát nekem itt vannak azért itt elképzeléseim, meg ötletbörzét, így majd fogunk tartani ebbe a témakörben. Pár évvel ezelőtt csináltam egy riportot, a Csenákoló, lehet, hogy rosszul ejtettem ki a nevét, vagy nem jól mondom, de éppen most alakul Magyarországon a Csenákoló. Esetleg nem lenne érdemes felvenni velük a kapcsolatot, szívesen adok nevet, telefonszámot, címet. Ez egy méregtelenítési program tulajdonképpen, mondom a kedves hallgatóknak. Tehát Boszniában található, Medjugorjében az első Csenákolón. Én ott vettem fel velük a kapcsolatot, és beszélgettem el, hogy ez tulajdonképpen miről szól a történet. És az a megtiszteltetésért, hogy pár évvel ezelőtt a magyarországi Csenákolónak a leendő képviselőjével felvettem a kapcsolatot, és megcsináltam az első riportot. Mi az, amit még lehet tudni Pátyról, illetve a helyről, az intézményről, amit megosztanál a kedves hallgatókkal, Mónika?
0: Hát Pátyról mindenképpen az, bár én nem helybéli vagyok, én Budapestről járok ide dolgozni, de Páty egy nagyon szép település, tehát ezt mindenképpen megosztanám a hallgatókkal, hogyha idejük engedi, látogassanak el erre a településre. Az intézményünkről annyit, hogy én azt tudom mondani, hogy minden elfogultság nélkül mondom természetesen, hogy egy nagyon szép, nagyon nyugodt és biztos otthon nyújtó intézmény, amelyet itt a szeretett szolgálat működtet, és nem csak itt Pátyon, hanem a környező településeken is bekapcsolódtunk a szociális szolgáltatásokba. Házi gondozó szolgálatunk Perbá településen is ellátást biztosít.
1: Mónika, amióta ezt a tisztséget betölti Isten kegyelméből, mi az a történet, amit szívesen emlékszik vissza, és megosztaná rádió hallgatókkal, és ami magával történt, amióta ennek az intézménynek a vezetője?
0: Hát talán ez volt most a legnehezebb kérdés. Mert hogy a szívemben, lelkemben nagyon-nagyon sok történetet őrzök. Tehát nem hiába való ez a 30 év szakmában eltöltött idő, és a szeretett szolgálatnál eltöltött idő. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem is töröm most össze magam, hogy mindenképpen egy történetet kiemeljek. Minden egyes napnak megvan az értelme, és aki emberekkel dolgozik, és emberekkel foglalkozik, természetesen vannak hullámvölgyek, mert a mi életünkben is vannak olyan napok, amikor mindent szebbnek látunk, vannak olyan napok, amikor kicsit nehezebb. A nehezebb napokon a Jóisten átsegít bennünket, a könnyebb napokon meg a Jóisten arra sarkal bennünket, és abban segít bennünket, hogy ezt átadjuk a mindennapokban a kollégáink irányába, az ellátottjaink irányába. Én nem emelnék ki történetet. Nagyon sok kedves történet, nagyon sok sors, nagyon sok kedves család, nagyon sok kedves ellátott, akik nap mint nap itt vannak körülöttünk. Ezek a találkozások és ezek az emberek egytől egyik értékek. Minden találkozás azt gondolom, hogy Isten által vezérelt a mindennapokban. Tehát ebben nincsen olyan, hogy valami hú, mindent visz, és valamit pedig kerülünk. És a másik, amit el kell mondanom itt a 30 év alatt, hogy minden egyes nap egymásra épül. Tehát azért sem szeretnék napot vagy eseményt kiemelni, mert hogy ez egy út, amit minden nap meg kell tennünk. És amikor ide bejövünk az intézménybe dolgozni, jó magam és a kollégáim egyaránt, akkor mi minden nap megtesszük azt, amit a szívünk, lelkünk diktál.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Akkor Mónika, átadom magának a mikrofont egy rövid elbúcsúzásra a hallgatóktól.
0: Hát akkor legyen az, hogy mindenkinek Istentől vezérelt jó egészséget kívánok a hallgatók közül. Bízom benne, hogy egy picit elrepítettük őket, egy picit berepítettük önöket egy más világba, ami talán a mindennapi életben nincs annyira kirakatva. Így élünk mi, így szervezzük mi ennek a 70 idős embernek az életét, és így jelentünk biztonságot ennek a 70 idős embernek a mindennapjaiba, és talán egy icipicit a családjaik mindennapjaiba egyaránt. Jó egészséget kívánok mindannyiuknak!
1: Köszönjük szépen, Mónika, hogy riportalany volt, és bízom benne, hogy még találkozunk így a mikrofon keresztül, és meg tudjuk osztani, hogy milyen újabb fejlemények történtek itt a intézményen belül.

0: Hajdú Mónika tanácsolta nekem. Utána befejeztük a riportot a máltai szolgálatnál. Csinálok egy kis körutat, és megnézem ezt a Pátyon híres pincesort. Közben kikapcsoltam a mikrofont, sétálni kell körülbelül olyan 100-150 méter, de már ide is értem, és van is itt egy borospince belátogató. Jó napot! Jó napot! Szabad bejönni?
1: Jó napot, tessék, jöjjön!
0: Ó, nagyon-nagyon szépen köszönöm!
1: Üdvözlöm!
0: Bemutatkozna pár mondatba a kedves hallgatóknak?
1: Természetesen jó napot kívánok! Monostori Sándor vagyok, a Hangulat Pince tulajdonosa. Ez egy rendezvény pince. Mi vagyunk az első itt a Málta irányából, az első pince.
0: Úgy kerültem ide, Monostori úr, hogy azt tanácsolták nekem a máltai szolgálatnál, szeretett szolgálatnál, ahol ben voltam, csináltam a riportot, hogy itt érdekességek vannak ebbe a pincesoron. Mi a érdekesség, amit tudna mondani a kedves hallgatóknak? Egyáltalán mit lehet itt kapni önöknél? Mire nagyon alkalmas ez a pince?
1: Nagyon jól mondták, csak ugyan, és remélem, hogy valóban jó helyre érkezett. Igazából ezek a pincék, amik érdemes róluk tudni, valaha az 1800-as évek elején épültek, 1805-ös a legrégebbi pince jelenleg, amit még érdemes mindenképp szem előtt tartani, hogy egybefüggő pincesorok vannak fák között, szinte erdőben érzi magát az ember egy mikroklíma-szerű helyen. 284 pince van jelenleg itt a hegyen. A mi pincénk, ez egy rendezvénypince, itt születésnap, esküvő, családi, céges rendezvények szoktak történni, azok kerülnek megrendezésre. Alapvetően saját borokkal rendelkezünk, ötféle bort tudunk kínálni, ezzel lefújjuk a palettát, mellette természetesen kávét, házi szörpöt kínálunk a kedves vendégeinknek.
0: A látogatói kör a Galagonya túrán kívül, mert én Galagonya túrás vagyok, tehát ezen a pincesoron már voltam többször, amikor növénygyűjtésre jöttünk ide a Mézeshegy, ha jól emlékszem,
1: a tetejére. Nagyon jól mondja.
0: Ez a környék nagyon híres a gyógynövényeiről, illetve ezen a környéken, ugye távol van a minden ipari létesítmény, közúti forgalom, tehát abszolút tiszta növények gyűjthetőek, az Árva családtól, Utifű, Nagybojtorján, Zsúrló, tehát itt nagyon komoly gyógynövényeket lehet begyűjteni a környéken. Jó magam több ízben járkáltam ezen a pincesoron a Hangulat pincét, Monostori úrnak a pincéjét, ezt még nem ismertem, illetve nem ismertük. Mi az, amit még meg tudott tenni Monostori úr a hallgatókkal, Páty, illetve Páty pince sorával kapcsolatosan? Ugye mindnyáján tudjuk azt, hogy a vörösboroknak milyen gyógyhatása van, polifenol tartalma van, magas. A fehér borat pedig egyszerűen finom, ízletes. Monostori úr, mondjon valamit, meséljen valamit a hallgatóknak a Páty pince soráról.
1: Igen, köszönöm a kérdést. Először még kicsit visszatérnék a borokra. Alapvetően a vörösbor az, ami élettanilag valóban nagyon hasznos az emberi szervezet számára. Akár még azt nézzük, hogy az öregedést is lassítja, meggátolni sajnos nem képes, de lelassítani igen. A vörösbor azonban mostanában kevésbé van divatva, inkább a fehér és könnyed borokat kedveli a közönség. Meg tudnám itt említeni akár a zöld veltelinit, vagy a cserszeki fűszerest, a szürke barát. Ezek abszolút itt a környéken kapható borok. A helyi borászok előszeretettel termesztik és dolgozzák föl.
0: És akkor egy olyan kérdésem lenne, hogy a látogató törzsközönség?
1: A törzsközönséget alapvetően környékbeli településekről ellátogató kirándulók teszik ki. Itt kiemelném, hát Buda mellett vagyunk, nagyon sokan járnak onnan ki. Itt akár babakocsival lehet sétálni, családok szoktak többnyire itt megjelenni, de az andalgó fiatal párok is elég gyakori vendégek. A mellettünk lévő települések, mint Biatorbágy, Zsámbék, Budajenő, ezekre a településekbe tevődik ki a vendégkörünk.
0: Ez a vendégtől klientúra a környékbeli kirándulók, akik gyógynövény gyűjtése adják a fejüket szabad idejékbe?
1: Igen, igen, van köztük szép számmal, de vannak, akik csak kirándulni jönnek, és például a Csergezán kilátót szeretnék megtekinteni, onnan a környéket magasból meg tudják nézni. Ők is mire ellátogatnak.
0: Mi az, amivel meg tudja osztani, vagy tud mondani olyan élményt a hallgatóknak, ami nagy élmény volt idáig, amióta önök itt élnek Pátyon?
1: Ami a legkedvesebb nekünk számunkra, hogy amellett, hogy itt egy gyönyörű környezetben vagyunk, valóban fák között, és tényleg, mintha egy erdőben lennénk, és itt, mintha nem is a... Várj egy kicsit, szálljuk meg. Amit nagyon szeretünk itt, hogyha ide kijárunk, szinte megszűnik a külvileg számunkra. Lónyerítést hallunk, macska jön ide, itt koldul. Szeretjük nézni a természetet, madarak egész közel jönnek. Itt egy kicsit más világ van. A vendégeink is azért szeretnek ide járni a jó borokon kívül, mert hogy egy teljes kikapcsolódás és egy hosszú sétát tudnak itt megtenni, akár egy kilométeres séta is, míg az egyik pontból egyik végéről a másikig eljutnak.
0: Hát műsoridőnk ezzel lejárt. Még odaadom Monastori úrnak a mikrofont egy búcsúzkodásra, és hogyha én nem emlékszem pontosan, hogy milyennek a pincének a neve, de hogyha elmondanám, hogy hogyan található meg ez a pince a Facebookon. Esetleg a Facebookon keresztül lehet rendelni időpontot foglalni társaságnak?
1: Így van, rendelkezünk Facebook oldallal, Hangulat Pince Páty néven szereplünk, egész szép követő táborral rendelkezünk már, és aki szeretne itt rendezvényt tartani, akár céges, akár magánszemély, ott az elérhetőségünket megtalálja. Köszönöm a lehetőséget, üdvözlök mindenkit, és remélem személyesen is fogunk találkozni a kedves hallgatókkal. Viszontlátásra!
0: Kedves hallgatóink, műsoridőnk lejárt. Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A keresztény zsidó tanács nyilatkozata. Május 28-án ülésezett a keresztény zsidó tanács, a keresztény felekezetek és zsidó irányzatok közötti egyeztetés legmagasabb intézményesített fóruma. A tanács tagjai az igazságosság, a méltányosság és az irgalmasság közös bibliai eszméjébe vetett hittel bíznak benne, és remélik, hogy a törvényhozói és kormányzati hatalom új letéteményesei eredményesen szolgálják a közjót és a közérdeket. Kiemelt figyelemmel és szolidaritással a mahonfitársaink iránt, akik nehéz anyagi, társadalmi vagy törékeny személyes helyzetük folytán különösen is számítanak a jó kormányzásra és a megbízható közszolgáltatásokra. Egy vak kislány mutatta be Leó pápának a Sagrada Familia Jézus tornyát. Június 10-én este a Szentatya a barcelonai Sagrada Familia bazilikához utazott, hogy szentmisét mutasson be, és megáldja a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot. Érkezése után Leó pápa a bazilika legmagasabb tornyáról, 6. Fülöp király és Letícia királyné társaságában kapott ismertetést egy vakon született kislánytól, a 13 éves Valentinától. A 172 méter magas Jézus torony toronyformáit, reliefjeit és építészeti részleteit egészen a csúcsán álló hatalmas keresztig ezen a tapintható modellen mutatta be részletesen a kislány a Szentatyának, aki érdeklődve hallgatta az ismertetést. A bemutató után Valentina egy saját maga által rajzolt képet adott át Leó pápának, amely a tornyot ábrázolja, aki köszönetképpen pedig egy rózsafűzért ajándékozott neki. Valentina meghatottan köszönte meg, örökre megőrzöm, mondta a Szentatyának. Lezárás, megújulás, újrakezdés. Észak-német évi konferencia Braunfelsdben. Braunfelsdben tartották a 34. Észak-német évi konferenciát. A lezárás, megújulás, újrakezdés hármas témája köré szervezve. A magyarországi metodistákat Pásztor Johanna és Simon képviselték a május utolsó napjaiban szervezett éves egyházi közgyűlésen. A közösség kiemelt témája volt, hogy hogyan kell az egyháznak politikai mozgásokra reagálni, különös tekintettel a német szélsőjobboldal országszerte tapasztalható megerősödésére. A közéleti reakciók kérdésköre mellett a lelkészhiány és a fiatalok egyházbeli helyének meghatározása is közös pont a magyarországi egyházzal. Közösen inspiráló volt azoknak a kezdeményezéseknek a beszámolóit hallgatni, amelyek a hagyományos gyülekezeti formákat gondolták újra, korszerű, kreatív és emberközeli módon. A záró istentiszteleten Várner Filip püspök János evangélium a 20. fejezetéből a keresztény küldetés miben létéről prédikált. Ilyen ünnepre már több mint egy évtizede nem volt példa az Észak-német metodista konferencián. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Ma vasárnap felhős és napos is az idő, helyenként lehet eső, zápor. A nyugati szél mellett 22-30 fokunk van. Hétfőn sok napsütés várható, felhőkkel, helyenként esővel. A nyugatias szél élénkül és 20-26 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ott hagytuk abba az elmúlt alkalommal, hogy miután nagy győzelmet arattak Náháson, utána Izrael fiai, legalábbis a legtöbben meggondolták magukat, még azok is, akik korábban nem akarták Sault királynak, és aztán visszamentek együtt az Úr színe elé, és nagy fennszóval kikiáltották az Úr által egyébként kijelölt Sault királyuknak. Utána pedig Sámuel elmondta azt a bizonyos híres búcsúbeszédet, amiben részben szemükre vetette a sok elhajlást, de utána azt is megígérte, hogy annak ellenére, hogy ő most leteszi a szolgálatát, azt nem fogja letenni, hogy imádkozzon a népért, és hogy tanítsa a népet. És telik az idő. Nem kell hosszú időnek eltelni. Sámuel első könyve 13. fejezetében ezt olvassuk. Saul már egy éve volt király, és uralkodásának második esztendejébe lépett Izraelben, amikor kiválasztott magának Saul Izraelből 3000 embert, ebből 2000 Saullal maradt Mikmászban, és Bétel hegyvidékén 1000 Jonatánnal volt a benyámini Gebában, a nép többi része pedig hazament. Jonatán lerontotta a filiszteusok oszlopát Gebában, meghallották ezt a filiszteusok, Saul pedig megfúvatta a kürtöt az egész országban, ezt mondva, hallják meg a héberek, amikor egész Izrael meghallotta a hírt, hogy Saul lerontotta a filiszteusok oszlopát, és ezzel gyűlöletessé vált Izrael a filiszteusok előtt, fegyverbe szólították a népet Saulhoz Gilgába. De a filiszteusok is összegyűltek, hogy harcba bocsátkozzanak Izraellel, 30 000 harci kocsi, 6 000 lovas és oly sok nép, mint a tengerpart homokja, felvonultak és tábort ütöttek Mikmásznál Bét Aventől keletre. Amikor látták az izraeliek, hogy bajban vannak, mert megszorongatták a hadinépet, barlangokban, üregekben, kősziklák között, sziklahasadékokban és vermekben rejtőzött el a nép, és voltak héberek, akik átkeltek a Jordánon Gád és Gileát földjére. Saul pedig még Gilgálban maradt. Itt most meg is szeretnék állni egy picit, mert hiszen, amikor Sault egy picivel több mint egy évvel korábban királlyá kiáltották, volt egy egészen másfajta csata, egy egészen másfajta ütközet, és egy egészen másfajta lelki hozzáállás. Mi is történt most? Először is Izraelt nem támadták meg. De Saul, élve a királyi jogokkal, kiválasztott magának 3000 olyan embert, akit ma nyilván valamiféle elit csapatnak neveznénk, és ebből 2000 vele van, és egy másik 1000 a fiával Jonatánnal. Szóval, hogy is volt az az előző? Akkor még Saul nagyon-nagyon méltatlannak és alkalmatlannak találta magát, amikor fölvonult az ammoni Náhás, ez a 11. fejezet írja le nekünk Sámuel első könyvébe ezt a történetet, Jábes Gileád ellen, akkor ott megszorongatták Jábes Gileád lakóit, körbevették a várost, és Jábes Gileád lakói üzenetet küldtek Izraelbe a társaiknak, a többi népnek, hogy jöjjenek és legyenek segítségükre. Tessék csak nézni a 11. fejezet 4. versétől, hogy olvassuk. Így érkeztek meg a követek Saul Gibájába is, és elmondták a történteket a nép előtt, akkor az egész nép elkezdett hangosan sírni, Saul pedig épp a mezőről jött ökrei után, és Saul megkérdezte, mi történt a néppel, hogy így sír. Ekkor Saul már Isten által kijelölt, és a nép által is sorsvetéssel megkapott király. És jön az ökrei után. Mint aki folytatja a korábbi életmódját. hiszen előtte már Sámuel fölolvasta a királynak a kötelességeit, jogait, és mintha Saul nem akarna élni ezekkel a jogokkal. Sőt, még azt is nagy békességgel fogadja, hogy többen el se akarják őt fogadni királyuknak. Amikor Saul meghallotta ezeket a dolgokat, megszállta Isten lelke, és nagy haragra lobbant. Fogta két jármos ökrét, azokat feldarabolta, és szétküldte a követek által Izrael egész területére ezzel az üzenettel, így fognak bánni annak az ökreivel is, aki nem vonul hadba Saul és Sámuel vezetésével. Tetszett ezt hallani? Saul és Sámuel vezetésével. Saul úgy gondolta, hogy bár ő király, Isten által kijelölt király, neki a lelki támaszra, a lelki vezetésre, arra a személyre, aki kapocs bizonyos szempontból Isten és ő közte, feltétlenül szükség van. Hiszen ő tud lenni bizonyos értelemben királya ennek a népnek, de hogy ne szakadjon meg az isteni vezetés, ahhoz elengedhetetlen, hogy ott legyen az, aki az élő Istennel való kapcsolatot biztosítja. Miközben azt is olvassuk, hogy amikor a hír megérkezik hozzá, Isten lelke tölti be hirtelen, és Isten lelke által indul neki, hogy akkor most szervezünk hadsereget. Nézzük meg a hadsereg szervezésnek az eredményét. Ekkor az Úr rémületbe ejtette a népet, és az egy emberként kivonul. Amikor számba vette őket Bezekben, Izrael fiai 300 000-en, a júdaiak pedig 30 000-en voltak. Rémületbe esik a nép, de nem az ellenségtől fél, hanem az Isten iránti engedetlenségtől. Ők nem akarnak kimaradni ebből. Úgy érzik, hogy nem engedhetik meg maguknak, hogy most megkapták az üzenetet, és tétlenek maradjanak. Nekik ott kell lenni, helyt kell állni. És mi lesz ennek a következménye? Egy hatalmas győzelem, és a hatalmas győzelem után megerősítik Sault az ő királyságában. Nézzük csak meg még egyszer azt a történetet, amit az elején elkezdtem felolvasni. Saul már egy éve volt király, és uralkodásának második esztendejébe lépett Izrael, amikor kiválasztott magának Saul Izraelből 3000 embert, ebből 2000 Saullal maradt, Mikmászban és Bétel hegyvidékén 1000 Jonatánnal volt a benyámini Gebában, a nép többi részét pedig hazaküldte. Magyarul, bocsánat, de volt egy sorozás. És a sorozáson megnézte magának, hogy ki lesz alkalmas, és ki nem. Akkor, amikor Isten hadba szólította a saját népét, ki volt alkalmas? Az engedelmesek. Itt ki volt alkalmas? Hát én ezt meg nem tudom mondani, hogy milyen szempontok szerint válogatott Saul, de hát azért gondolom, hogy volt egy bizonyos fizikai feltétel, volt egy bizonyos életkorbeli feltétel, adottságbeli feltétel, olyan valakikkel akart hadsereget szervezni, akikkel nem van szégyent. Beszélt erről Sámuel előre, hogy elviszi majd fiaitokat katonának, és ezredesekké, meg tizedesekké teszi őket, meg majd futni fognak a kocsija előtt, meg majd velük végezteti az ilyen-olyan-amolyan házi munkáját, meg a földjein a munkát, meg a ti fogjátok fizetni a hadifelszerelést, Izraelnek most szembe kell ezzel nézni. Aztán mi a következő lépés? Náhás megtámadta Jábes Gileádot. Itt kitámadott meg ki csodát? Jonatán nekem egy nagyon-nagyon kedves ember, ezt szeretném mindenki előtt világossá tenni és hangsúlyozni, de ez a drága Jonatán, aki minden bizonnyal sokkal fiatalabb, mint az édesapja, mert ez így szokott lenni valahogy, az ifjúságnak a lendületével tenni akar valamit. És mi a probléma azzal, hogy valaki tenni akar valamit? Hát nincs ezzel semmi probléma, azt leszámítva, hogy tulajdonképpen Jonatán nekiront a filiszteusoknak, valamit lerombol egy olyan határoszlopot, ami üzen a filiszteusoknak, és tetszik tudni, egy kicsit olyan ez, mint amikor az ember belenyúl egy darás fészekbe. Na de hol van itt az Úr? Adott-e az Úr utasítást, profétai üzenetet, vagy bármit? Nem. Akkor mi tesszük? Hát csak kell tenni valamit. És Jonatánban biztos nem volt semmiféle rossz szándék. Csak van az a régi csúnya mondás, hogy a pokolba vezető országút is jó szándékkal van kikövezve. A nép egyébként ezt már úgy fogja meghallani, hogy Saul rontotta le azt a bizonyos határkövet, vagy azt a bizonyos oszlopot, ami igazából teljesen mindegy. Saul katonasága tette. Az előző történetnél azt olvastuk, hogy amikor hadba szólítják Izraelt, akkor Izrael hatalmas számban megjelenik a hívásra, mert rémületbe ejti őket az Úr. Itt hadba szólítják a filiszteusokat, és Saul üzen Izraelnek, és itt nem az Úr ejti rémületbe Izrael fiait, rémületbe esnek maguktól. Akkor úgy megrémültek, hogy elindultak csatába az Úr hívására, most úgy megrémültek, hogy elkezdtek emigrálni. Jó páran átkeltek a Jordánon, és azt mondták, hogy elhagyjuk az országot, mert ezt nem fogjuk túlélni. A filiszteusok, öt város fejedelme megjelent a maga kis korszerű hadseregével, amit itt olvasunk, az elképesztő fizikai erőt jelent katonai szempontból, hiszen megjelent 30 ezer harci kocsi, 6 ezer lovas és a gyalogság. Ez egy elsöprő túlerő, ráadásul, ha tovább fogjuk olvasni, akkor ki fog derülni, hogy egyébként a csata előtt csak Jonatánnak és Saulnak van kardja. Mert mindenki, még a kapát, meg a kaszát és mindent is a filiszteusokhoz járt élesítetni is. Na de kiszámíthatott erre? Tetszik tudni? Nem mindegy, hogy az ember az Úr harcait harcolja, vagy hetvenkedik. És a vakmerőség nem egyenlő a bátorsággal. A vakmerő ember kihívja a sorsot, a bátor ember az meg tudja, hogy Isten nem hagyja őt a sorsára. Ez borzasztó nagy különbség. És akkor, amikor felvonul a filiszteusok serege, akkor egyszer csak valami furcsa dolgot kell átélni Saulnak. Tessék csak hallgatni. Saul még Gilgálban volt, és az egész hadinép remegve sorakozott mögéje. Itt nyugodtan meg kell állni. Katonával ilyen nem fordulhat elő. Hát, bocsánat, hogy személyes példát fogok mondani. Én 1981-ben vonultam be katonának, és akkor még egy kicsit más társadalmi rend volt, és december tájékára már igencsak sokszor hallottuk, hogy Lengyelországban furcsa dolgok történnek. És december 12-én éjjel riadót rendeltek el. Előtte sokat gyakoroltuk, úgyhogy mindenki azt gondolta, én magam is, hogy hát természetesen semmi probléma nincs, most rohanunk, csináljuk, aztán majd visszamehetünk lefeküdni. Csak amikor bekapcsoltam a rádiót, mert hogy rádió távirász voltam, és az a parancs jött a fejhallgatóra, hogy hadi frekvenciákra átállni, az kicsit melbevágott, és amikor a következő parancs az úgy hangzott, amit továbbítani kellett, hogy éles lőszerekkel föltölteni mindent, akkor már tudtam, hogy ez nem tréfa dolog. De hogy mennyire nem tréfa dolog, azt akkor tudtam meg, amikor nyílt a laktanya kapuja, és elkezdtek özönleni be a tartalékosok. És ahhoz képest egy órán belül megérkeztek a tisztjeink. Ennyi idő után talán nem árulok el vele hadititkot, a fiatalabb tisztek kivétel nélkül sírtak. Na én akkor nagyon megijedtem. Előtte tettem, amit kellett tenni, de az futott át rajtam 18 éves fejjel, hogy az a sereg, amelynek bőgnek a tisztjei, az a sereg halára van ítélve. Mert remegő szívvel nem végzi el az ember tisztességesen a feladatait. A remegő szívű emberből gyáva árulóvá könnyen válik valaki. És Saul mögött ott sorakozik a serege, és remegő szív. És nem arról szól a dolog, hogy a bátor ember nem fél. Ez a kettő szembeállítása, ez, ne tessenek érte haragudni, ostobaság. A félelem egy természetes emberi reakció. A bátor ember tud mit kezdeni a félelemmel, és dönt a félelem ellen. Az egy óriási különbség. A bátor ember az pontosan tudja, mit kockáztat, és fölkészülten fordul szembe a félelmével. És ráadásul a bátor hívő embernek ott van az a tudat is, hogy az Úr harcol értünk. Na de itt úgy tűnik, hogy hiányzik ez a tudat. Tessék figyelni! Aztán várt 7 napig. Addig az időpontig, mármint Saul várt 7 napig, amit Sámuel megadott, de Sámuel nem érkezett meg Gilgálba, a nép pedig széledezni kezdett mellőle, akkor azt mondta Saul, hozzátok ide az égő áldozatot és a béke áldozatot, és bemutatta az égő áldozatot. Alig végzett az égő áldozattal, amikor megérkezett Sámuel, Saul eléje ment, hogy áldással köszöntse őt, de Sámuel megkérdezte, mit tettél? Az előző harcnál Saul maga mondta, hogy Sámuelt és Sault kell követni. És most? Na álljunk csak meg egy kicsit, testvérek, és kedves hallgatóim is. Most elmondjuk a kifogásokat Saul nevében, jó? Egyébként a Biblia is följegyzi. Először jól nézzük meg azt, amit a Biblia mond, és aztán tegyük hozzá a magunk megjegyzéseit. Saul így felelt, amikor láttam, hogy a nép széledezni kezd mellőlem, te pedig nem érkeztél meg a megbeszélt időre, a filiszteusok pedig már összegyűltek Mikmászban, azt gondoltam, hogy mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgálban, és én még nem esedeztem az Úrhoz. Összeszedtem hát a bátorságom, és bemutattam az égő áldozatot. Hát ez tisztán feketén-fehéren rendben van, nem? Na várjunk csak. Ki mondja azt, hogy rendben van? Na de hát mit tehetett volna szegény ember? Jövök most én ezzel a hozzáfűzni valóval. Hát mit lehetett tudni, hogy Sámuellel mi történt? Na jó, az Úr megmondta világosan, hogy ki mutathat be áldozatot, és ki nem mutathat be áldozatot. Lévita kellett volna hozzá, és Sámuel is megmondta, hogy várakozni kell. Na de hát előfordulhatnak az emberek életében rendkívüli események, és néha nem ragaszkodhatunk annyira ahhoz, amit Isten mondott, vagy a profétái mondtak, mert hát ebben a furcsa kiélezett élethelyzetben a szükség törvény bont. És egyébként is, amikor a Sámuel megérkezik, már csak 600 ember van Saul mellett, az eredeti, gondolom, hogy Jonatán csapatteste is társult már addigra, szóval az eredeti 3000 elit katonából már megszökött a nagy rész, már csak 600 van meg, az egyötöde van meg. Tessék mondani, Gedeon mennyivel győzött? Ennek a 600-nak a felével. És miért győzött? Mert vele volt az Úr. Sok vagy kevés? Ezek a mi emberi lépték szerint való gondolkozásunkra való kérdések, és természetesen ez velem is előfordul, és talán kedves hallgatóimmal is előfordul, hogy ilyen kérdéseket teszünk föl. De nem az a kérdés, hogy mennyi a mi emberi erőforrásunk, hanem hogy van-e isteni erőforrásunk. És legyünk őszinték. Saul pánikreakciója az, amit tesz. Na de hát mi rosszat tett? Hát ő csak imádkozni akart, meg áldozatot bemutatni. Tetszik tudni, az Isten iránti engedelmesség az abban is megnyilvánul, hogy azokat a dolgokat, amiket Isten mondott, komolyan veszük. És nem azt mondjuk, hogy szükség törvény bont, hanem hogy várjuk az Úr szabadítását. Akkor azt mondta Sámuel Saulnak, ostobaságot követtél el. Nem teljesítetted Istenednek az Úrnak a parancsát, amelyet parancsolt neked. Pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságodat. Most azonban nem lesz a királyságod maradandó. Keresett magának az Úr valakit, aki a szíve szerint való, és őt tette népe fejedelmévé az Úr, mert te nem teljesítetted, amit megparancsolt neked az Úr. Na de hát az már később jön, nem? Majd akkor, amikor Amálek ellen nem teljesíti Saul az Úr parancsát. Majd akkor fogja mondani Sámuel, nem, hogy elveszi a királyságodat és másnak adja. Nem. Egy esztendő telik el, az engedelmes, alázatos, Istenre számító, Istenre figyelő, szerény, és minden szempontból példaszerű Saulból egy makacs, önfejű, impulzív, saját gondolatai szerint induló cselekvő, és Istent a maga munkájába bevonni akaró emberré válik. Hogy is hangzott ez? Tehát a kereszténység nagy része ma így él, nem? Mi elmondjuk, mit fogunk tenni, aztán majd jön Isten, és beszáll nekünk segíteni. Na de hát ez fordítva van. Hát Isten elmondja, hogy mi az ő célja, és mi pedig beléphetünk az ő szolgálatába. És nem Istent használjuk föl mi a saját munkánk nagyobb dicsőségére, hanem bele kéne, hogy csimoljunk Isten áldó kezébe, hogy elvégezhesse az ő munkáját rajtunk keresztül és általunk. Ó, de idegen ez tőlünk. Mi nagyok vagyunk, erősek vagyunk, stratégiáink vannak, terveink vannak, kijelölt céljaink vannak, meghódítandó területeink vannak, ezt lehet, hogy nem meghódítandó területnek fogjuk nevezni, hanem missziós célkitűzésnek. Sokkal szebben hangzik. De tessék mondani, mi van, hogyha szembenéz velünk Istennek a szolgája, és azt fogja nekünk mondani, mit tettél? Nem teljesítetted az Isten parancsát. És mivel nem teljesítetted az Isten parancsát, keresd magának az Isten mást, sőt, itt ráadásul még múlt időben is van. És tetszik tudni, mi a borzasztó ebben? Hogy Sámuelnek halványilla gőze nincs arról, hogy ki az, akit keresett magának az Úr. Vagy jóval később ő is úgy fogja megtudni. Hosszú idő telik még el, mert még megtudja. Egy dolgot tud az Úrtól. Na de nem Isten választotta ezt az embert? Csak tetszik tudni, van egy probléma a kiválasztottsággal. Hogy aki a kiválasztottságában magabiztossá és magabízóvá válik, arra nézve igaz lesz, amit az Úr Jézus mondott. Ha pedig a só megízetlenül, nem való semmi másra, mint hogy kidabják és eltapossák az emberek. Milyen sokan vagyunk, akik abban a tudatban élünk, hogy isteni elhívás részese élet. De vajon abban a tudatban is élünk-e tovább, hogy ez addig áldás magunknak is és másoknak is, amíg az isteni elhívás szerint élünk és teszünk. Mert az elhívásunk az Isten iránti engedelmességre szól, nem pedig arra, hogy mi határozzuk meg az Isten útját. Nehéz kérdés. De az, aki az elhívást adja, vissza is vonhatja. Nem tudom, Sámuel, hogy csikordult bele a lelkében, hogy végig kellett ezeket a mondatokat mondania. De vajon kiózanítja-e azokat, bennünket, akiknek ez a mondat esetleg még nem hangzott el így direktbe? Tessék ezen elgondolni.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, ez a Biblia óra, és köszöntöm munkatársaimat is, akik hétről hétre velem együtt hallgatnak meg egy-egy újabb nehéz esetet. És néha ezek a nehéz esetek nem is tűnnek olyan nehéz esetnek. Hiszen az a rész, amit most elkezdtünk olvasni, tulajdonképpen, hogyha nem vetjük össze a két helyzetet, talán még át is szaladna rajta a szemünk. Én emlékszem még, mikor kisfiúként olvastam ezt a történetet, rendkívül élveztem, mert nekem majd a

0: életben valami, egy baleset, vagy elromlik valami, akkor nekünk nem fölmegy a púzusunk, hanem így képesek vagyunk magunkat nagyon lenyugtatni, és megkeresni a problémának az okát, és megoldani. Ez éppen abban az adott szituációban egy nagyon jó tulajdonság, de ha az életre levetítjük, amikor valamit imaharcban vagy hosszadalmasan kell megharcolni, kicsikét a visszájára tud ütni, mert eléggé nem tudunk ezzel a helyzettel mit kezdeni. Én is tanulom ennek a dolognak a módját, hogy hogyan nyugtassam meg magam, és hálás vagyok a Jóistennek azokért, amiket eddig megtanulhattam, és a Jóistenhez fordultam, és nem egyéb világi eszközökhöz, hogy végleg megnyugtassam a lelkemet, de még hosszú ebben a harc. De tényleg, hogyha ott van az ember egy helyzetben, amikor kilátástalannak tűnik, és az embernek az eszébe jut a legkisebb gondolat, hogy na majd én akkor megoldom, abból keserves nagy csalódás lesz.
1: Én sem gondoltam eddig arra, hogy Jonatánnak ez a cselekedete azt jelentette, hogy meghúzgálta az oroszlánnak a bajszát rendesen, úgyhogy nagyon visszaharapott. Mondhatnám másik közmondással is, hogy benzint öntött a tűzre. És ezt a tüzet el kellett volna valakinek oltani. Jön Saul, aki nem hivatásos tűzoltó, és neki áll vízzel oltani a benzint. Ezt azért mondom el, mert nekem egy kicsit ez a gyakorlati életemben jön ez a gondolat, hisz talán eldicsekedhetek azzal, hogy tűzoltóságból kormánykitüntetésben részesültem valamikor sok évvel ezelőtt. Meg kellett tanulni azt, hogy mit, hogyan kell. És hát Saul eljut odáig, hogy majd ezt a kérdést megoldja azzal, hogy áldozatot mutat be az Istennek. És nem az ő hivatása. Micsoda nem is gondolja végig. Sámuelnek kell elmondani, hogy ez a királyságodba kerül. És más is járt így. Gondoljunk csak Mózesre. Isten nem azt kérte Mózestől, hogy adjon a kősziklát, hanem hogy érintse meg. És mivel Mózes, amit tett, indulatból tette, ez azzal járt, hogy nem mehetett be az ígéret földjére. Vigyázzunk cselekedeteinkre.
2: Én egy kicsit csatlakoznék Peti gondolatához, mert én is olyan vagyok, aki ismer, hogy vészhelyzetben halálosan nyugodt tudok lenni, és hihetetlen kreatív is az agyam, ezt a környezetem igazolhatja, és nagyon higgadtan, átgondoltan, de nagyon gyorsan tudok cselekedni. Borzasztó gyorsan. Beleértve már balesethez érkeztünk elsőnek, közötti balesethez, és nagyon sok helyzet. Tehát az lehet, hogy utána egész nap rosszul voltam, ez hozzátartozik az igazsághoz, de abban az adott helyzetben én nagyon gyorsan tudok cselekedni. És én egy kicsit éppen ezért átérzem Saul helyzetét, aki ott van egy szükségállapotban, mert végülis ez egy szükségállapot, amibe került, hogy ott van a felsorakozott irdatlan haderő, amivel szemben az ő kis 600 embere, hát csepp a tengerbe, körülbelül ez az arány, és nincs sehol. Sámuel is várakozni kell, és eltelik egy nap, két nap, három nap, és akkor itt jön a következő negatív tulajdonságom, várni viszont nem nagyon szeretek. Ez hozzátartozik, nehezen élem meg a várakozás idejét. Ezt bűnbánattal be kell vallanom. Amikor az ember látja a nagy szükséget, látja a problémát, és nincs megoldás, vagy nem jön az, akire úgy gondoljuk, hogy a megoldás lenne, akkor az olyan típusú emberek, mint én is, akkor szeretné megoldani a problémát. És imádkozok én, feltételezem, hogy Saul is imádkozott, és megteszem én az, hogy csendesítsem a szívem, hogy csak légy csendben, és várj az Úrra, meg ne heveskedj, meg mondok én olyan igeverseket magamnak, amit tudom, hogy ilyenkor gyakorolnom kell benne magam, de nagyon nehéz. És feltételezem, hogy a hallgatók között is sokan vannak olyanok, akiknek nagyon nehéz

0: a várakozás. És én egy picit ezért el is szakadok a konkrét történettől, mert én úgy gondolom, hogy a ma embere és a felnövekvő generációnak is az egyik legnagyobb problémája az, hogy nem tudunk várni, hanem azonnal akarunk mindent, és ez odáig jött jelenleg, hogy állítólag egy YouTube videónak a megtekintése, ha nem azonnal indul, és nem azonnal lesz valami akció benne, akkor rögtön kikapcsolják, különösen a fiatalabb generáció. Tehát én úgy gondolom, hogy nekünk ma élő embereknek ezekből a szomorú történetekből is le kéne vonnunk azt a tanulságot, hogy Isten órája biztosan pontosan jár. És nem késett Sámuel, kimerem jelenteni így a történetet végig gondolva, hanem Isten egy teszt helyzetet adott Saul számára, amit sajnos rosszul teljesített. Ez olyan, mint amikor mondjuk egy próbavásárló megy az üzletbe, ugye ez egy fogalom, akit direkt azért bíznak meg, hogy vásároljon be, és aztán mindent töviről hegyire ellenőriznek, hogy minden jogszerű és szabályosan zajlott-e. De nem tudják az üzletben dolgozók, hogy ki az a bizonyos próbavásárló. Ez egy teszthelyzet, hogy ők jól dolgoznak-e. Vagy mint amikor megfigyelünk valamit, akár egy műsort megfigyelnek a megfelelő hatóságok, nem tudja az ember, hogy melyik műsort figyelik meg, de abból vonnak le következtetést. És Isten is figyeli az életünket. Nagyon sok teszthelyzetet is ad a számunkra, amiben jól kellene teljesítenünk. De ez csak akkor fog sikerülni, ha mindig törekszünk az ő törvénye szerint érni, és mindig betartani az ő parancsolatait, hiszen ahogy a próbavásárlóra nincs ráírva, hogy most akkor most jön a vizsga, most jön a teszthelyzet, ugyanígy a mi életünkben sincs beharangozva, hogy na akkor majd most kell jól vizsgázni, hanem jönnek az élet különböző szituációi, és azokban a helyzetekben kell megállnunk, és Isten szerint cselekednünk, élnünk, szólnunk, és ha kell, Isten türelmével és békességével várnunk arra, hogy az Úr cselekedjen.
1: Én személy szerint szimpatizálok Jonatánnal, különösen majd később is látjuk egy merész akcióját, ami pozitív végeredménnyel zárul, de hogy itt is azt látjuk, hogy Jonatánnak megvoltak az eszközei, megvolt a megfelelő időpillanat, megvolt a célja, és tudta, hogy hogy kell végrehajtani azt, amit ő el szeretne érni. Hosszú távon nem gondolkodott, de akkor is az a fajta lehetőség, ami neki adódott, és az eszközök, ő ezt jól használta föl. Az egy másik kérdés, hogy politológiai szempontból nem feltétlenül biztos, hogy ez egy bölcs húzás volt, bár azt gondolom, hogy ha Saul jobban használja fel ezt a fajta momentumot, mai nyelven fogalmazva, akkor sokkal több mindent elérhetett volna. És ami nagyon árulkodó az, hogy azt olvassuk, hogy Saul pedig megfúvatta a kürtöt az egész országban, és utána pedig azt olvassuk, hogy amikor egész Izrael meghallotta a hírt, hogy Saul lerontotta a filisztusok oszlopát. Tehát, hogy Saul azért nem akarta a fiának adni a dicsőséget, nem biztos, hogy féltésből mondta, lehet, hogy valójában tetszett neki, amit a fia végzett, csak hogy ő amúgy nem merte volna megtenni, de így utólag jónak tűnt, meg menőnek tűnt, meg úgy tűnt, hogy na akkor én vagyok az erős király. Úgy adta tovább, mintha ez az ő döntése lett volna. És én azt gondolom, hogy a mai időben is lehet, hogy a keresztények túlságosan meghunyászkodó módon viselkednek. Most nem feltétlenül azt gondolom, hogy akkor borogassunk tankokat, meg gyújtogassunk, de az, hogy amiket Isten elénk ad lehetőségeket, azt bocsánat kérően fogadjuk el. És hogy nem használunk ki mindent, amit Isten elénk ad. Az eszközöket, a lehetőségeket, az embereket, és bocsánatot kérünk, hogy élünk, hogy egyáltalán megszólalunk, és nagyon sok olyan lehetőség lenne keresztényként, amit a világban el tudnánk érni, amilyen módon meg tudná szólítani világi embereket, úgymond világi eszközökkel, de Isten dicsőségére rámutatva és az evangélium szolgálatában.
2: Úgy látom most is, és úgy tapasztalom általában az életben megfigyelve, hogy nem vagyok egyedül, amikor azt jelenti az ember számára, hogy várakozni, akkor nagyon-nagyon hamar elveszíti az ember a türelmét, mert a várakozás meg a türelem az nagyon összetartozik. Még fiatalabb voltam, különösen nagyon sok problémát jelentett ez a számomra. Visszaemlékeztem most is, hogy eszembe jutottak szituációk, hogy egy párszor lekéstem vonatot, meg buszt, és csupán csak azért, mert nagyon kiszámoltam a odaérkezést, hogy nekem ne kelljen várni egy percet se, és hát ennek az lett az eredménye, hogy szépen elment a vonat, én meg otthon maradtam. De ez sajnos jelentkezett sokkal komolyabb szinten is, például a gyülekezeti életben később, amikor az ember nem tud várni és türelmetlen, és elébe megy az eseményeknek. Ezt úgy is szoktuk néha mondani, hogy hamarabb jár az embernek a szája, mint a gondolatai, és nagyon sokszor okoztam magamnak kellemetlen helyzetet, mert be kell, hogy lássam, mert az akkor is így történt, hogy megbántottam testvéreket, embereket, és ez nagyon sok esetben érdekes szituáció volt, nem az volt a probléma, hogy nem volt igazam, hanem itt, ahogy a mostani történetből is kiderül, az időpont. Hogy megvárni azt az időpontot, amikor lehet valamiről beszélni, vagy el lehet valamit mondani, vagyis, ahogy hallottuk is a testvéremtől, amit mondta az előbb, hogy az óra másképp ketyeg a jóatyánknál, mint mi nálunk. És ez egy óriási kérdéssé nőtte ki magát az én életemben, hogy képes leszek-e én igazán várni a Jóisten cselekvésére az életemben, hogy egyszer végre csináljak valamit úgy, amikor ő döntött, és amikor ő lát valamit jónak, akkor csinálom meg. Nagyon nehéz lecke, nagyon nehéz tanulni, de én bátorítok mindenkit, hogy óriási áldás van benne, és nagyon-nagyon sok pozitívum, és igazán jó hatással van az emberi kapcsolatokra is. Sok áldást kívánok mindenkinek.
3: A történet kapcsán elgondolkoztam azon, hogy hát ilyen esetben mit lehetett volna tenni, és hát persze, akik így 3000 év után próbálom elemezgetni a történteket, így az ember tud a fotelből nagyon okos lenni, vagy annak tűnni legalábbis. Azért az Úr Jézus mond egy olyan mondatot, hogy egy kicsit néha segítsen nekünk dönteni, hogy az, aki hadba készül, és ott két hadsereg létszámot mond, ami most fejből mondok, és a konkrét számok nincsenek a fejembe, szóval amikor az egyik hadba készül egy másik ellen, aki jóval nagyobb haderő, mint az övé, azért elmegy és a békefeltételekről tájékozódik. És azért az Úr Jézusnak ebbe a mondatában nagyon sok bölcsesség van, és hát itt látjuk azt, hogy Jonatán nem éppen diplomáciának megfelelően viselkedett, amikor hát így kihívta maga ellen a sorsot. Azért Saulnak ilyen értelemben is talán lehetett volna tenni valója, nem tudom. De minden esetre azzal szeretném folytatni, hogy azért ismerünk egy olyan igét is, hogy a higgadt válasz az elhárítja a haragot. Na, itt van az, amiről én gondolkodtam, hogy Saul ezt a higgadt választ hogyan tudta volna esetleg a filiszteusok felé lekommunikálni. Hát ez egy jó kérdés, de lehet, hogy érdemes lett volna próbálkozni vele.
4: A két igerész összehasonlítása nagyon jól megmutatja azt, hogy Saulnál a királyság elkezdte eltorzítani az önképét. Eleinte még egy bizonytalan, félénk ember volt, aki tudta, hogy szüksége van Istenre, de hogy egyre inkább fokozatosan nőtt a hatalma, egyre inkább elhitte magáról, hogy ő a Jampi, és hogy most már ő irányít, neki kell kézben tartani a dolgokat. És tulajdonképpen az kergette őt a bűnbe, hogy ahogy elkezdett ő maga nőni a saját szemében, ezzel egyenesen arányosan kicsinyedett Isten és az isteni lélek állapot. És pont itt bukik el, mert amint az ember saját magát kezdi el nagynak látni, könnyen azt hiszi, hogy már nincs szüksége Istenre, mert hogy ő majd megoldja. Szerintem ez nagyon aktuális ránk nézve is, és ez ma is ugyanakkor a veszély, mert nyilván mi nem vagyunk királyok, és valószínűleg nem is leszünk, de hogy amikor jön egy kis siker, vagy egy kis pozíció, vagy egy kis elismerés, akkor nagyon könnyű elhinni magunkról, hogy na most már én is vagyok valaki. És észre sem vesszük, hogy közben Isten már nem ugyanakkor a helyet foglal az életünkben.
0: Én azon csodálkoztam el, hogy milyen könnyen ki lehet robbantani egy háborút, egy ellenségeskedést. Itt annyi kellett hozzá, hogy Jonatánnak jött a gondolata, hogy a filiszteusoknál ezt az oszlopot ledönteti. Nyilván valami nagyon fontos emlékhely volt ez számukra, és már is kész a harc, az ellenségeskedés. És gyűlöletessé lett Izrael népe a szemükben. Hallottam olyan gyülekezetről, ahol szintén egy ember vétkezett, botránkoztatta a gyülekezetet, és a gyülekezetnek annyi lett. A történetet így elolvasva, meghallgatva, azt látom, hogy két síkon történik ez a harc. Az egyik a földi harc, a félelemmel, a rettegéssel, a bujkálással, a bizonytalanságokkal, és van egy második harc, ez pedig Saulnak az életében, amihez nem kellett csinálni semmit, csak várakozni kellett volna. És bízni abban, hogy Sámuel megjön, vagy hogyha késik is, valamennyit még várni kellett volna neki. Fontosnak tartotta, hogy esedezzen az Úrhoz, és úgy induljon harcba, ezt pozitívumnak tartom. A szellemi harc az a mindennapjainkra is jellemző, nem hiába ajánlják a lelki fegyverzetnek a viselését és a felöltését. És még egy gondolat, hogy az Úr parancsa az nem évül el, és az a szó, hogy alig, itt megütötte a fülemet, hogy alig végezte el az égő áldozatot, már ott volt Sámuel, tehát egy nagyon-nagyon kis idő kellett volna, lehet, hogy egy fél óra, vagy egy maximum egy óra, de még a meccset addig nem fújták le, tehát az utolsó pillanatban is türelmesnek kell lenni, mert a döntéseinknek következményei vannak, és itt Saul életére ez a következmény az volt, hogy az Úr másik királyt szemelt ki magának helyette.
5: Napsugárhoz kapcsolódom, mert ugyanez járt az én eszemben is, hogy döbbenetes, hogy egy ember milyen rövid idő alatt tud teljesen megváltozni. Ugye az ige hirdetésben azzal indultunk, hogy Saul folytatta a megszokott életét, és vezette az ökreit. Tehát egy életképet látunk, és nagyon-nagyon rövid idő telik el, és egy egészen más Saullal találkozunk. És azért ma igazán minnyájan láthatjuk azt, hogy a hatalom mennyire torzít. Elképedve figyelem azokat az embereket, akik valamikor hitelesek voltak a számomra, és rövid idő leforgása alatt, ahogy hatalomba kerültek, hogy torzultak el, hogy változtak meg, És van ugye ez egy ismert mondás, hogy a király meztelen, hogy már észre se veszik, hogy mi történik velük vagy körülöttük, egy olyan buborékba kerülnek. Tehát, mintha az agyukat tényleg teljesen elfoglalná ez a hatalmi mámor, és azt hiszik, hogy amit ők csinálnak, az helyes és jó. És a döntéseiknek másokra nézve rettenetes következményei vannak. Amit én egyszerűen fölfogni nem tudok Saul esetében, hogy lehet az, hogy ő vette a bátorságot, hogy ezt az áldozatot ő bemutassa. Azért ez egy olyan nagyon kimagasló vagy különleges dolog, hogy azért ezt neki tudnia kellett volna, hogy itt most nem csak az, hogy várunk vagy nem várunk, hogy jön Sámuel vagy nem jön Sámuel, hanem hogy ő egyszerűen ezt nem teheti. És ez is mutatja azt, hogy mennyire meg tud változni valakinek a gondolkodása, hogy elveszíti a józanságát teljes mértékig, és olyasmit csinál, amit épp észre megmagyarázni sem lehet. Mert nyilvánvaló, hogyha ő tudta volna, hogy mit tesz, és annak milyen következményei lesznek, akkor nem csinálja. Tehát ez mutatja, hogy mennyire nem tudott már normálisan gondolkozni. És ezt látjuk most magunk körül, mindenféle közösségben, ha valaki a legkisebb hatalmat megkapja egy kis csoportba, vagy egy közösségbe, sőt, vegyük egy egyszerű példát családon belül is, néha egy-egy nagy testvér olyan erőszakkal és szeretetlenséggel tud uralkodni a testvérein egy vélt hatalom birtokába, amivel megnyomorítja. Gyökösi Endrének nagyon sok jó példája van ezzel kapcsolatban, hogy viszi aztán tovább az ember ezeket a sérelmeit. És megint visszatérünk egy olyan fogalomhoz, ami mindig újra és újra átjárja a történeteinket, és ez pedig az engedelmesség.
0: Én gondolkodtam Zoltán hozzászólásán, és egy mondat jutott eszembe, amit már nagyon régen hallottam, hogy a hívő ember olyan, mint a gáz, tehát mint a légnemű, tehát kitölti a rendelkezésre álló helyet. Egyetértek Zoltánnal azzal, hogy abban, hogy bátraknak kell lennünk, és minden olyan lehetőséget meg kell ragadnunk, amit Isten elénk hoz, és amire engedélyt ad, ezt hozzáteszem. Mert a hősiesség és a hősködés az két fogalom. Nagyon közel van a két kifejezés egymáshoz. A hősies ember az, hogy lehet, hogy fél, de ha meggyőződött valamiről, hogy meg kell tennie, akkor megteszi. A hősködés az pedig egy heveskedés, akkor is megmutatom, tehát az egy belső habitusból adódó túlzott bátorság. Egy olyan bátorság, ami akár saját magamat, de a környezetemet is veszélybe sodorhatja. Nem akarok neveket meg helyszíneket mondani, de beszélgettem idős testvérekkel, többször is lelkészekkel is, és azért még abban a bizonyos múltrendszerben, amikor nagyon-nagyon meg kellett gondolni, hogy mit mond és hol mond az ember, és hogy éli meg a hitét, azért, hogy ne sodorjon akár másokat is bajba, azért voltak olyan emberek, akik hát úgy gondolták, hogy ők nagyon bátrak, és ők aztán majd megmutatják, hogy ők mennyire bátrak ennek a sok gyáva megfélemlített hívőnek, és azzal a nagy-nagy bátorságukkal, amit nem az Úrtól kaptak, hát nagyon sok bajt okoztak gyülekezeteknek, lelkészeknek, emberkéknek. Voltak, akik ezt határon belül csinálták, meg voltak, akik külföldről jöttek, és onnan voltak nagyon bátrak, hát nekik könnyebb is volt, mert aztán hazamentek. Nem ők hordták a következményt, és ezzel nem ellent szerettem volna Zoltánnak mondani, hanem azt szerettem volna hangsúlyozni, amit Klár is mondott, hogy az engedelmesség és az Úrra figyelés. Ha Isten indít valamire, az lehet emberileg őrültség. Gedeon, amit tett, az emberileg őrültség volt. Nem is volt túl bátor, maradjunk annyiba, és nem is akart ő hősködni, mert nagyon bizonytalan volt magában, de Isten indította, és az emberi őrültségből hatalmas szabadítást és áldást hozott Isten. Ha én indulok a saját fejem után, és én akarom megmutatni, hogy én aztán bátor vagyok, akkor hát ugye a következmények tekintetében lássam, hogy mit tettem, és ha még csak magamnak okoznék bajt, ez végül is egyéni probléma, megtehetem, lehetek fafejű, de nagyon sokszor a testvéreimet, a közösséget is bajba sodorhatom, és azért ebben már nem lehetek annyira önfejű semmiképpen. Magamat se érdemes, de másokért is felelős vagyok, és Isten nehogy azt mondja, hogy a vérét a te kezedből kérem számon. Tehát figyeljünk, legyünk Istenre néző szemmel, halló fülekkel, hogy tanácsolhatóak legyünk, mert ha ő vezet, akkor abból áldás lesz. Ha én okoskodok, abból nagyon nagy átok, vagy bukás, vagy fájdalom, gyász. Tehát kár nagyon-nagyon okosnak lenni a saját szemünkben. Jobb, hogyha Istenbe bízunk.
6: A Biblióra véget ér. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm építő hozzászólásait, és azt hiszem kiderült a hozzászólásokból, hogy ezen a területen mindnyájunknak kőkeményen meg kell harcolni a dolgokat. Abban a reményben búcsúzunk egymástól, hogyha az Úr akarja és élünk, egy hét múlva újra itt találkozhatunk. A viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Családi nap az isaszegi Gábor Dénes iskolában. Június 5-én családi napot tartottak a Pünkösdi Egyház fenntartásában álló Gábor Dénes óvoda, általános iskola, gimnázium és technikumban, Isaszegen, amelyen az országos titkárság munkatársai is részt vettek, ezzel is erősítve az egyház és az iskola közötti kapcsolatot. A programok között helyet kapott egy főzőverseny, különböző váltóversenyek, valamint egy látványos karate, illetve táncbemutató is. A kisebbek számára arcfestéssel, hajfestéssel és csillámtetoválással készülnek a szervezők. A családi nap jó hangulatban telt. A gyermekek, szülők és pedagógusok egyaránt aktívan részt vettek a közösséget erősítő programokban. Istennel való szövetség 240 éve. Ünnepeltek a pápai evangélikusok. A misszió, az emlékezés és a megszólítás kapott hangsúlyt a pápai evangélikus egyházközség gyülekezeti napján június 7-én, a Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnapon. A pápai luteránisok 1714-től 70 évig homokbögdögén gyakorolták hitüket. Később a türelmi rendelet tette lehetővé, hogy helyben a várárkon túl építhettek oratóriumot és lelkiházat. Ennek munkálatai éppen 240 éve, 1786-ban fejeződtek be. Az ünnepi istentiszteleten az igehirdetési szolgálatot Szabó Vilmos Béla nyugalmazott esperes végezte, aki 50 évvel ezelőtt az akkori pápai lelkész Sikos Lajos esperes kihelyezett lelkészeként szolgált ott és az egyházmegyében. Mózes 5. könyve 8. fejezet 2. verséből: emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az út. Ez alapján tartott prédikációjában arról beszélt, hogy az emlékezés egybe kovácsolja a különböző generációkat. Figyelj a hívő számára, az Úr beszélni akar veled, hangsúlyozta a nyugalmazott esperes. Az oltári szolgálatot Polgárdi Német Katalin és Polgárdi Sándor lelkészek végezték, az énekeket a téti ifjúsági fúvósok kísérték. Megtartották a szombati református énekek koncert istentiszteletet. Június 13-án tegnap este 7:30-tól közösen énekelhették református énekes könyvi énekeiket az ország egyik legszebb koncerttermében. A református énekek koncert istentisztelet több mint 200 évtizedes múltra tekint vissza, ilyenkor határon innen és túli református kórusok, neves karnagyok és orgona művészek szólaltatják meg református énekeiket. A közönség több alkalommal is csatlakozott az énekléshez. A koncertisten tiszteleten Nosek Domonkós és Gyimesi Bence orgona művészek mellett Erdélyi Dániel karmester, Parola Csaba, Sül Kinga és Berkesi Boglárka karnagyok szolgáltak, valamint a több évtizedes koncert istentisztelet történetében először a régi énekek előtt tisztelgő Cantus Dei zenekar is fellépett, amelynek szóló énekese Berkesi Boglárka volt. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Ma vasárnap felhős és napos is az idő, helyenként lehet eső, zápor. A nyugati szél mellett 22-30 fokunk van. Hétfőn sok napsütés várható, felhőkkel, helyenként esővel. A nyugatias szél élénkül és 20-26 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.
2: Breviáriumok.
0: jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: Kródi Gyula író, hírlapíró, a 20. század magyar próza kiváló mestere. Számos műve közül legismertebbek a Szindbád történetei. Huszárik Zoltán filmje is emlékezetessé tette, valamint a Hét bagoly, az Asszonyságok díja, meg a Vörös postakocsi, amelyet dramatizáltak is.
1: A szerelem idején minden férfi egyforma.
0: A legtöbb sírig tartó fogadalom egy éjszaka tart.
1: A férfiak olyan gondolattalanul, érzéketlenül emésztik meg szerelmi élményeiket, hogy nem éreznek többet belőle, mint a jó ebédből.
0: Kitapasztalta ez a szorgalmas gyűjtő, hogy a jó szerelem sem más, mint egy hajnali álom, amely dolgot már előtte is többen fölfedeztek.
1: Csak olyan terjedelmű lehet egy jól megfogalmazott szerelmes levél, amelyet a címzett szóról szóra betanulhat, mert néha éppen a legérdekesebb szerelmes leveleket nyomban meg kell semmisítani.
0: Mindenki úgy írja meg a szerelmes leveleit, ahogyan tudja. Néha elég az is, hogy csak egy falevélbe szurkáljunk bele valakinek a nevét. Máskor egy egész könyvet kell írni. Mindegy. A hódításnak az útjai különbözők.
1: Az igazi szerelmi levelezőt csupán egy kurta lépés választja el a költőtől.
0: Nem lehet a szerelem nélkül maradandó és becses dolgot alkotni.
1: Amint az álomban történnek a lehetetlenségek, ugyanúgy megesnek azok a szerelemben is.
0: A szerelmet a földön túlról hozza magával az ember, ezért nevezik szentnek ezt az érzelmet. Bizony a földön csodaszámba megy az, ha valaki biztosan rátalál a párjára. Az igazira, akivel lelkében és testében ugyanegy, akiket a példaszó szerint egymásnak teremtett a nagy természet. Ezért olyan kevés a boldog házasság. Ezért jár az emberek legnagyobb része szerelem nélkül végig a világon. Szerelem. Az igazi szerelmet csak a nagyon kiválasztottak ismerik.
1: Csak a szerelemben hiszek. Jóformán minden azért van a világon, mert férfiak és nők szeretik egymást.

0: A halottaktól nem kell félni. Inkább az élők okoznak kellemetlenséget.
1: Az ember néha megfeledkezik a halálról, ha egyéb kellemetlenségei vannak.
0: Nem szabad szeretni semmit és senkit, hogy mindenről könnyen lemondhassunk.
1: Az élet nem tréfa, hanem a szomorúságok láncolata.

0: éneklő pogányasszonyok dalolásából született a magyar nyelv. A csodaszarvas rázta le agancsával az erdő ékszereit, a piros bogyókat, hogy szép magyar szavak legyenek belőlük.
1: Semmink sincs, csak múltunk van, és múltunkban gyönyörűen zengő nyelvünk.
0: Az íráshoz éppen olyan hajlandóság kell, mint a takácssághoz vagy hímzéshez. Valahogy úgy képzelem, hogy hallatlan engedelmesnek kell lenni a kéznek, amely a gondolatokat átveszi, és a betűket a papírosra rajzolja. Az ujjakban, a kézben rejtőzhetik valamely kis szellem, amely fölébred a hívásra, és kezdi a maga tennivalóit. Viszi a tollat az ismeretlenségbe, a papíros fehér tengeré.
1: Korunkban nem becsülik meg a tehetséges embert. Csak azoknak a semmiháziaknak áll a világ, akik tudnak törleszkedni, barátkozni, hízelkedni.
0: Az érvényesülésnek ezer módja van. Mikor már érvényesült az ember, mindegy, hogy milyen úton jutott hozzá. Az a fontos, hogy felülkerekedett.
1: A regényírók mindig csak kétféleképpen ismerik az életet. Boldognak vagy boldogtalannak. Pedig van ám egy középső út is. Az arany középút, amikor az ember se a boldogság mámorát, se a boldogtalanság kényját nem érzi. És a legtöbb ember ezen a középső úton haladva éli le életét.
0: Micsoda boldogság az jónak lenni. A világon ez a legtisztább, legvalódibb öröm.
1: Mert a szem néha káprázik. Káprázik, és ez az emberi boldogság.

0: A férfiak fecsegőbbek, mint az asszonyok. Soha se mondd el titkaidat férfinek, mert visszaél gyöngeségeddel.
1: Az élet egy befejezett, kész feladat, amelynek elviselésétől senki sem kíván idő előtt megszabadulni. Végigélik az emberek az életüket, mint az esztendő különböző évszakai tökéletes bizonyossággal következnek. Mindenkinek van tavasza, piros nyara, hosszadalmasan ásító ősze, megnyugtató tele. Élet, mely pontosan igazodik a kalendáriumhoz. Vannak fiatal napok, vannak öreg napok, jönnek és mennek ködök, szomorgó esők, májusok, novemberek, jó és rossz kedvek, ájtatosságok és káromkodások, betegségek és ropogó egészségek.
0: Visszatérhetnének azok a kamasz esztendők, amelyektől hajdanában az ember úgy szeretett volna megszabadulni.
1: Az embernek csak az első lépést kell megtenni a züllés útján. A második lépés már természetszerűleg következik.
0: Minden embernek van valami titka, amelyről sohasem beszél életében.
1: Én azt mondom önnek, hogy az asszonyok nagyon jók voltak hozzám, mert sohasem szerettek.
0: Az anyák a fiaikban megszázszorozva látják mindazon kiválóságokat, amelyeket a férfiról álmodtak, gondoltak, sejtett. A leánykáikban önmagukat vélik olyan szépnek, remeknek, amilyennek önmaguknak kellett volna lennie.
1: A fiatal nők csak rontanak az emberen. Először azért, mert semmi hasznos tudományt nem lehet tanulni tőlük, csak érzékenységet, amire az embernek nincs szüksége az életben. Másodszor a fiatal nő szereti magát rábízni az első férfira, akivel megismerkedett.
0: Isten tudja, hajdanában mindenki segített a férjek felszarvazásában.
1: Az embernek sohasem lehet elég nőismerőse, nem tudhatni, hogy kinél találjuk meg a szerencsénket.
0: A nők életében vannak olyan jelentéktelen események, amelyeknek azért nem tulajdonítanak különösebb fontosságot, mert nincsenek érdekelve a szívükkel.
1: Manapság, mikor mindnyájan egyenlők és demokraták vagyunk, mindenki mulathatna, kacaghatna kedvére, de hát nincs már mint kacagni. A jó kedv, miután demokrata lett, veszített értékéből.
0: Minden titokkal úgy vagyunk, hogy az csak addig titok, amíg senki nem tudja. Mihelyt két ember tudja, mintha már az egész világnak tudomása volna róla.
1: A férfiak többsége egész életében azt csinálja, hogy eligazodni akar az asszonyok szeszélyén, aztán még nagyapa korában is ott tart a tudományával, ahol kamaszkorában tartott.
0: Csak nőért érdemes élni, mondta Szinbád, mielőtt a budai tornyok éjfélt ütöttek volna. Sajnos, én már öreg vagyok, hogy újra kezdhetném az életet.
1: Lehet, hogy forradalmár vagyok, ha a szenvedélyt annak nevezik. Igen, éljen a forradalom, éljen az öregek forradalma, akik éppen úgy szeretnek, mint a fiatalok. Csak nem szabad nekik.

0: Kedves hallgatóink, a gondolatokat közreadta Sümeginé Tóth Piroska és Török Attila.
1: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
2: Áhítat, június 14. Timóteushoz írt első levél, 4. fejezet, 6-tól 16. versig. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magad a kegyességben. Mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó. Hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Rendeld el ezeket, és tanítsd. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra. Maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Ez év elején rendezték meg a 2026-os téli olimpiát Olaszországban. Minden sportoló álma, hogy egyszer az ő teljesítménye miatt legyen hallható nemzetének himnusza. Mindenki tudja, hogy az élsportot kisgyermekkorban szükséges elkezdeni, és csak kitartó edzés sorozatok után érhet el a sportoló sikereket. Az edzés mellett fontos a táplálkozás, az egészség, a mentális stabilitás és a regenerálódás is. Ők azért küzdenek, hogy mulandó dicsőséget szerezzenek. Isten megadta a lehetőséget az embernek arra, hogy egy olyan dicsőséget nyerjen, ami Jézus Krisztus által lehetséges. Ehhez a győzelemhez is nélkülözhetetlen a hitéletben az álhatatosság. Ahogyan a sportban is szükséges a regenerálódás, úgy a hitéletben is nélkülözhetetlen. Pál apostol figyelmezteti Timóteust a kiégés veszélyére. Aki a szolgálatban folyamatosan ad, és nem szán időt arra, hogy kapjon is, elég hamar ki tud égni. Azt, hogy legyen gondod önmagadra, úgy is lehetne fordítani, hogy folyamatosan fordítsd a figyelmedet önmagadra is. A szolgálók figyelme a legtöbb esetben másokon van. Ez rendben is van, de nagy szükség van az én időre is, amit Istennel, a családdal, a pihenéssel jó eltölteni. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Az jó, hogy felismered a gyengeségedet. Ez megtart abban, hogy továbbra is rajtam, a te erődön tartsd a tekintetedet. A bővölködő élet nem feltétlenül az egészséget és a gazdagságot jelenti, hanem azt, hogy állandó és teljes bizalmad van bennem. Ahelyett, hogy ezt a napot egy előre kitalált formába próbálnád beilleszteni, engedd el magad, és figyeld, hogy én mit cselekszem. Ez a gondolkodásmód felszabadít arra, hogy örülj nekem, és rátalálj arra, amit én terveztem el a számodra. Ez pedig sokkal jobb, mintha a saját tervedet próbálnád megvalósítani. Ne vedd magad annyira komolyan. Engedj ki egy kicsit, és ne vess velem. Én a te oldaladon állok, szóval miért aggódnál? Én bárminek a megcselekvésére fel tudlak készíteni, ha az egyezik az én akaratommal. Minél nehezebb a napod, annál inkább vágyok segíteni neked. Az aggódás önmagad burkába csomagol, saját gondolataid csapdájába ejtve. Amikor rám nézel, és az én nevemet suttogod, kitörsz ebből, és elnyered a segítségemet. Összpontosíts rám, és békességet lelsz a jelenlétemben.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Filippi 4.13, példabeszédek 17.22.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Méri Csilufja Bivilája írta Lasuka tartományból, Zambiából. Nem elhagyatva. Jézus hangosan felkiáltott, Éli, Éli, láma sabaktáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Máté evangéliumának 27. fejezetének 46. verse. Egy kis busz szűk ülésén ültem, miközben a jármű zögykölődött az egyetemi oktatókórház felé, ahol tanultam. A szívemet súlyos csalódottság nyomta. Egy sor életemet meghatározó esemény miatt úgy éreztem, mennyei atyám elhagyott, Isten cserben hagyott. Önmagamat vádló gondolatok is kavarogtak bennem, hogy merek haragudni Istenre csupán a nehézségeim miatt. Hosszú ideig a szégyen tartott vissza attól, hogy szóba álljak Istennel. Aztán eszembe jutott Máté evangéliumának 27. fejezetének 46. verse, ahol Jézus így kiáltott fel a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engem? Abban a pillanatban ő is úgy érezte, hogy Isten elhagyta. Ez az ige pedig segített felismernem, hogy szabad csalódottságot éreznünk Isten iránt. Ez a felismerés vezetett vissza az Istennel való meghitt kapcsolathoz. Az önvád érzését felváltotta a bizonyosság, hogy Isten nem haragszik rám azért, mert dühös vagyok. Nem Isten tervelte ki az életem bal szerencsés fordulatait, de a fájdalmam közepette is ott volt velem. Isten jó marad akkor is, amikor az élet nem olyan jó. Csalódottság helyett már biztos voltam, hogy a kudarcok nem jelentik a történetem végét. Ahogy Jézus is végül feltámadt és győzedelmeskedett, úgy én is le fogom győzni életem nehézségeit. Drága atyánk, köszönjük, hogy meghallgatod imáinkat. Emlékeztes minket arra, hogy te akkor is jó vagy, amikor a körülményeink nem azok. Amen. Napi gondolat. Isten akkor is jó, amikor az élet nehéz. Imádkozunk azokért, akik haragszanak Istenre.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Emlékszem, amikor egyszer így szóltam az Istenhez, hogy nem haragszok rád, egyet kérek, csak hagyjál békén. Hát nem hagyott békén az Úr, és aztán pedig hát szerelmese lettem a Krisztusnak, úgyhogy egy ilyen gyász folyamat is képes, hogy az Istenhez közel vigyen.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Műsorunkban Surman László lelkipásztorral, költővel beszélget Győri Gábor Dávid gyerekkorról, a Jézushoz való visszatalálásról, a roma emberek eléréséről és az Istentől kapott víziókról. Tartsanak ma is velünk!

Szeretettel köszöntjük a Lélekhangoló műsornak a hallgatóit, és nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdiónkban Surman Lászlót, pünkösdi lelkipásztor, költő, már évtizedes a mi kapcsolatunk, úgy évről évre össze szoktunk futni az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, ha máshol nem, akkor ott egy cigánymissziós kurzus kapcsán, aminek te az első perctől kezdve meghívott előadója vagy, még betekintést engedsz a ti szolgálatotokba, és te elkötelezett munkatársa vagy ennek a szolgálatnak. Neked is váb, magyar és cigány felmenőid is vannak, de talán ezzel a személyiségedhez meg a szolgálatodhoz is a legközelebb, hogy a cigányság képviselője vagy, és felüljük szolgálsz. Azért hívtalak meg, mert olyan gazdag a te szolgálat,

0: Ez a létező legnehezebb kérdés, amit próbáltam körbejárni, megérteni és megválaszolni. Tragikus, hogy mennyi gyötrelem és fájdalom keveredhet ebbe az egyszerű, rövid kis szóba. Az utóbbi időkben volt bőven megrázkódtatás, amikor sok ember Istenhez kiáltott és feltette ezt a kérdést.
1: Miért tetted ezt velünk, Istenünk? Mivel vontuk magunkra a haragodat?
0: A Reuters hírügynökség szerint egy idős nő mondta ezt Indiában, amikor egy cunami elsöpörte a faluját.
1: Hol volt Isten, és ha az ő kezében van a hatalom, miért hagyta, hogy ez megtörténjen?
0: Amerikában egy texasi újságban olvashatjuk-e kérdéseket, amikor arról számoltak be, hogy egy fegyveres férfi tüzet nyitott egy templomban, és több hívőt megölt vagy megsebesített.
1: Miért hagyta Isten, hogy meghalljon?
0: Egy nő kérdezte ezt, amikor a barátnője meghalt rákban, és a férjnek egyedül kellett tovább nevelnie 5 árván maradt gyermekét. Ha a szenvedést próbáljuk megmagyarázni, vagy ennek titkát akarjuk megfejteni, és megoldást, kiutat szeretnénk mutatni, azt kell válaszolnom, hogy szinte képtelenség, lehetetlenségre való vállalkozásnak bizonyul. Minél tovább foglalkozom e témával, arra kellett rájönnöm, hogy a szenvedés mindig személyhez kötött. Minden szenvedés egyedi. Amint nincs két egyforma falevél sem a világon, nincsen két egyforma szenvedés sem. Ez valahol személyes ügy, amit mindenkinek magának kell átélni, elviselni és megküzdeni a nehézségekkel. Balikó Zoltán, aki maga is próbálta megválaszolni a nehéz kérdést, így fogalmaz.
1: A szenvedés egyik csapdája az, hogy vége mindennek. Értelmetlenné vált az élet. Legjobb lenne lehúzni a rolót. A legnagyszerűbb dolgokat az ember fájdalomban a szenvedés útján érti meg. A szenvedést nem csak vállalni kell, hanem hordozni is. Olyan Istenünk van, aki a megrepett nátszál fölé hajol atyai szeretetével. Nem tudom, milyen szenvedés szakadt reád. Végtelen a variációk száma. Lehet, hogy úgy érzed, tökéletesen egyedül maradtál, de hinned kell abban, hogy nem vagy egyedül, veled van Jézus. A szenvedés igazi terhe abból fakad, hogy eddig nem ismerted Jézust igazán. Azt gondoltad, mint oly sokan, hogy a szenvedés a gonosz emberek büntetése, a jó emberek jutalma pedig a boldog földi élet. Ez egyszerűen nem igaz. Az sem igaz, hogy a szenvedés megmagyarázható. Ha minden összedől benned és körülötted, ne feledd. A megrepett nádat nem töri el. Ott vagy, és ott maradsz az ő tenyerén. Onnan nem ragadhat ki senki. Bizony, senki sem.

0: Milyen vigasztaló az a tudat, hogy a nehézségek és próbák idején Isten nem hagy bennünket egyedül, és mi ott lehetünk az ő karjaiban, ahol mindig megnyugvást és védelmet találunk. Minden korban voltak Jézusnak olyan követői, akiknek élete szomorúság, gond, betegség és szenvedés volt, de megadatott nekik, hogy higgyenek Isten vezetésében, bölcsességében, szeretetében, és minden nyomorúságuk közepette meglássák azok mélységes értelmét, és bízzanak Urukban. Paul Gerhardt, német énekszerző, a 30 éves háború nehéz idejében élt. Sokszor látogatták meg súlyos anyagi gondok. 1666-ban elvesztette állását. 1668-ban a pest is elvitte feleségét és 4 gyermekét. Sírjuknál költötte a Miért is keseregnék című énekét. Egyik kortársa írta róla, hogy fájdalmas élményei inkább sírásra kellett volna, hogy indítsák, mint éneklésre. Bizonyos, hogy több oka lett volna sírásra és sajgatásra, mint bárki másnak. De minden éneke bátorító, és az Istenbe vetett mély hitről szólnak, mint aki vallja az ige szavával.
1: Az Úrnak öröme a ti erősségetek. Nehémiás 8:10.
0: Hagyd minden utad arra. Kezdetű éneke erősítésül vigaszul szolgált kortársainak, de nem csak nekik jelentett lelki segítséget, hanem minden bizonnyal évszázadok óta másoknak is. Így nekünk is. Említsünk meg néhány sort a kedves énekből, amit jó volna minden nap elolvasni, vagy kívülről is megtanulni és megvalósítani. Hagyd minden utad arra, és minden gondodat. Ki keservedet látja, ki néked nyugtot ad, a fellegnek és szélnek, ki utat, törvény szab. Ő irányít és tart meg, hogy elérd célodat.
1: Az Úrra bízd csak dolgod, ha szépre, jóra vágysz. S hogy járja helyes úton, csak nézd az alkotást. A gyötrelemmel, gonddal, te semmit sem érsz el. Csak buzgó imádsággal, csak hőkönyörgéssel.
0: A gondviselő hűség, te Urad Istened, lám látja, tudja mindig, mi jó és rossz neked. Ő irányítja élted, szent végzése szerint, és mit felőled rendelt, azt véghez viszi mind.
1: Majd ha a gondnak árja, a fájdalom tör rád, te ne gondoljál rája, és vesd el, ami bánt. Te nem uralod sorsod, az Úrnak dolga ez. Csak rávesd minden gondod, és minden rendben lesz.
0: Majd jónak látja Isten, ha szíved hű maradt, hogy téged megsegítsen egy pillanat alatt. Ő megkönnyíti gondod, mely bánt és keserít, és többé nem is hordod az élet terheit. Szoktuk mondani, hogy az életünk olyan, mint egy iskola. Hogy is van ez? Csak akkor léphet valaki felsőbb osztályba, ha megelőzött sikerrel elvégezte. Igaz ez a szenvedés iskolájára is, ahol mindig tanulunk. Ahogy az iskolában, ha a tanuló valamit nem ért, akkor kérdez. Ugyanakkor a tanár is kérdezi, vizsgáztatja a diákot. Ha nyomorúság és megpróbáltatás ér, nekünk is szabad kérdéseket feltenni mennyei tanítónknak és mesterünknek, de nem azért, hogy vádoljuk őt, hanem segítsen megérteni jelen helyzetünket, és mutassa meg a kivezető utat az alagútból. Dr. Szigeti Jenő is erre bátorít utolsó írásában.
1: Ha szörnyűködni, pánikolni akar az ember, mindig talál okot a kétségbeesésre. A hívő viszont inkább gondolkozni kezd. Felteszi a hármas kérdést, amit minden próba idején fel kell tenni önmagunknak. Miért engedte meg ezt az Isten? Mire akar megtanítani? Hogyan akar minket tovább vezetni?
0: Sokszor szükségünk van arra, hogy új leckére tanítson minket, Urunk, és ezáltal fontos üzenete van számunkra. Ha ezt megértjük, akkor szenvedésünk nem lesz hiába való. Még akkor sem, ha nehezünkre esik igent mondani rá. Bár olykor azt hiszük, hogy Isten túl nagy terhet rak ránk, vagy túl sok jót vesz el tőlünk. Ilyenkor jusson eszünkbe az, amit Pál apostol így fogalmazott meg.
1: De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Korintuszi első levél 10:13.

0: A nehéz helyzetekben mindig emlékezzünk Isten ígéreteire, és abba kapaszkodjunk, hiszen ő sohasem akar megrövidíteni minket, hanem sokkal többet ad annál, amit esetleg elvesz, mert lehet, hogy az nem vált volna javunkra. Dr. Cserháti Sándor megfogalmazása szerint:
1: életünk nem gyöngyfűzér, amelyben egyes eseményeket csak laza szál köti egybe. Inkább egy tarka szőtteshez hasonlít, amelynek egyes szálai hol felszínre kerülnek, hol meg eltűnnek, de végig futnak az egész anyagon. Viselkedésünk gyökerei a múltunkba nyúlnak vissza.
0: Ezért a szenvedés, a nyomorúság Istentől kapott alkalom arra, hogy megismerjük önmagunkat. Elgondolkozzunk, és szívünk indítékait megvizsgáljuk. Isten a valóságot, a teljes képet látja. Ő a nagy mester, aki szenvedéssel formál minket és szövi életünk szálait. Olvastam egy megható történetet arról, hogy egy diakónissa otthon szobájából gyakran hallatszott ki dicsérőjének. A szoba lakója egy fiatal énekesnő volt, aki olyan súlyos ízületi tuberkulózisban szenvedett, hogy egymás után mindkét kezét és lábát amputálni kellett. Panasz helyett így imádkozott:
1: ha már nincs is kezem és lábam, hogy szolgáljak neked, Uram, de van még szám, hogy dicsérjelek téged, ó Jézus!
0: Ápolói, amikor látták mély hitét, és Istenben megnyugodott, elrejtett életét, megkeseredett, elégedetlen betegek közé helyezték el, hogy azokat csodálatos énekével vigasztalja és szavaival bátorítsa. A leány 21 éves volt, amikor bekerült a diakónissa házba, és 34 évesen távozott az élők sorából. De hitét mindvégig megtartotta, és türelemmel viselte ezt a hatalmas próbát. Neki megadatott, hogy földi szenvedéseit az örökké valóság fényében lássa, és mennyei atya iránt a legsúlyosabb próbák között is kinyilvánította iránta érzett bizalmát, szeretetét. Nem lázadt, nem esett kétségbe, nem tett fel mélyet kérdéseket, hanem dicsérte Urát, másokat is Isten iránti hálára biztatva. Bár tudnánk ilyenek lenni mi is, és hagynánk, hogy mennyei tanítunk, ha kell és szükséges, új leckére tanítson. Ne feledjük el, ha hitünk csak látszat hit volt, úgy járunk a bajban, mint a hideg vas a pöröly csapás alatt, összetörünk. Ám ha az Istenbe vetett bizalom tüze átjár minket, akkor a csapások alatt még jobban megedződünk, és elviselhetőbb lesz a megpróbáltatás számunkra, amiből győztesen kerülhetünk ki. Ha nyomorúság vagy próba ér, és mesterünk a szenvedés iskolájában felsőbb osztályba léptet, akkor Romano Guardini szavaihoz hasonlóan kérjük őt.
1: Uram, amikor szenvedéseim között vak és közönös leszek, minden körülöttem lévő emberrel szemben, te tartsd tisztán szememet, te szabadítsd meg szívemet a szenvedőket olyan gyakran elfogó önzéstől.
0: Segíts, hogy ne gondoljak mindig magamra. Nem szabad igényessé válnom. Nem lehetek a többiek terhére. Nem szabad örömüket azért elutasítanom, elrontanom, mert az én szívem nehéz.
1: Segíts észrevenni a szeretet minden kis szolgálatát. Taníts azt megbecsülni, taníts hálásnak lenni érte.
0: Igen, meg kell tanulnom, hogyan lehetek hasznára a többieknek. Mert az ember akkor győzi le legkönnyebben saját fájdalmát, ha eltekint magától, és másokon segít. Amen.

Karl Friedrich Hartmann, Végül széttörik a tégely. Részlet. Végül széttörik a tégely. És a mester megpecsétel minden tűz próbált hitet. Képét formálja a mester szenvedéssel is keresztel rajtunk igaz képmását. Sokszor szenvedés visz végre dacból engedelmességre. Krisztus igájába hajt. És megtörténünk ő megáldja, megszenteli, felhasználja csendben és szelíden majd. Égi őrnek adja Isten, hogy a bensőben, a szívben rendet tartson szelíden. Hogyha Jézus tanítványa fájdalmaknak útját járja, virraszt könnyes éjjelen, egyre jobban látja, érzi, hogy a szenvedés, mely vérzi, mégis mindig kegyelem. Földi szenvedések mélye Jézus szerető szívére, Jézus közelébe von.

Kárpáti Petronella Miért van szenvedés? Című sorozatának egyik részlete hangzott el. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Nem veti el népét. A mai ige Sámuel első könyve 12. fejezet 22. verse. Hiszen nem veti el az Úr a saját népét az ő nagy nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy a saját népévé tegyen benneteket. Gondolatok az ígéről. Isten maga választotta ki magának a népét, ezért köztük marad, és nem hagyja el őket. Szeretetből választotta ki, és mert kiválasztotta, szereti azt. Azért választotta ki népét, mert így volt kedves neki, de mert kiválasztotta őket, mindig kedvesek lesznek számára. Tulajdon névre hozna szégyent, ha elvetné népét. Ez azt mutatná, hogy vagy tévedett a kiválasztásban, vagy álhatatlan a szeretetben. Isten szeretete azonban állandó, és soha el nem fogy, ezért dicséret és dicsőség illeti meg mindörökké. Az Úr korábban megtapasztalt jósága és szeretete biztosíték arra, hogy ő soha nem hagy el minket. Ő, aki annyira szeretett, hogy tulajdon népévé tett bennünket, nem fogja érvénytelenné tenni kegyelmének munkáját. Nem azért tett értünk annyi csodát, hogy most elvessen bennünket. Egyszülött fia, Jézus Krisztus meghalt értünk, biztosak lehetünk abban, hogy nem hiába halt meg. Elhagyhatja-e azokat, akikért vérét ontotta? Mivel tetszett az Úrnak, hogy kiválasszon és megváltson bennünket, örömmel fog ezután is megáldani minket az Úr Jézus nem álhatatlan szeretetében. Ahogy az övéit szerette, úgy szereti őket most és mindörökké. Múzeumok éjszakája a Pannonia Reformata Múzeumban. Az év legrövidebb éjszakája hagyományosan a múzeumok éjszakája, az országos rendezvény sorozat keretében a Pannonia Reformata Múzeum meghosszabbított nyitvatartás mellett színes és izgalmas programokkal várja a látogatókat június 20-án. A fókuszban most Egyiptom. De mindezeken kívül még három kiállítás kedvezményes megtekintésére van lehetőség felnőttek és gyermekek számára is. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság három, mintegy 300 éves orgonáját a főapátsági könyvtárban. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől német alföldi és észak-német szerzőkön át német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Zorkovszki orgona önálló szóló hangszerként csendül fel. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Hétfőn sok napsütés várható felhőkkel, helyenként esővel. A nyugatias szél élénkül és 20-26 fokra van kilátás. Szerdán napos idő várható a kevés felhő mellett, eső nem valószínű, a csúcsérték 26-31 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit ismét ebben a folytatásban. Világosság a világnak, ez mindenkinek nagyon fontos téma kell legyen. És most ismét egy olyan témáról beszélünk, amit szinte az egész világot érinti. Mert most ismét vendégünk Kis Zoltán testvér. Amikor először itt voltál, akkor egy olyan evangélistát hoztál, aki az egész világot végigjárja. És akkor ezt elmondtuk, kedves hallgatóinak. De most ismét itt van Magyarországon. Úgyhogy, kedves hallgatóink, akkor szeretettel köszöntjük Kis Zoltán testvért, Rendi Sover testvért az Életvíz gyülekezetből, mert ugye jól mondom, hogy itt a gyülekezet is a világ felé igyekszik mindig hatással lenni, mert nagyon sok olyan rendezvény van, meg konferencia, ami nem csak ők vannak ott, hanem mindenkit szívesen látnak. Kedves hallgatóink, Kis Zoltán.
1: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönjük ezt a lehetőséget, hogy újra itt lehetünk. Valóban 2 évvel ezelőtt volt az első lelki béke konferencia, amelyre eljött Rendi Soven evangélista, aki már több mint 30 különböző országban hirdette Isten igéjét, és ebben az évben ismét elfogadta a meghívásunkat, és egy nagyon érdekes témáról fog szólni a konferencia, de majd a végén fogjuk ezt bővebben kifejteni. Most így az elején szerettünk volna lehetőséget adni, hogy néhány gondolatban foglalja össze, hogy az elmúlt 2 év során hol volt lehetősége szolgálni az Urat, és olyan helyeken is járt, amelyek bibliai jelentőséggel rendelkeznek, úgyhogy megkértük, hogy egy kicsit erről is beszéljen.
0: De akkor a többségében, ahogy te mondtad, hogy elhívtátok,
1: hát legtöbbször meghívásra érkezik a különböző helyekre, különböző országokba, az Egyesült Államokon belül is, illetve a világ több különböző táján. Mind a 6 ember lakta kontinensen prédikált már, és 32 különböző országban hirdette Isten igéjét. Az elmúlt több mint 40 évet igehirdetőként szolgálattal töltötte, úgyhogy rendkívül tapasztalt és nagyon áldott szolgálata van.
2: All right, we are very honored and privileged.
1: Nagy megtiszteltetés és kiváltság számunkra, hogy újra itt lehetünk a rádióban. Függetlenül attól, hogy éppen az autóban vagy otthon hallgatják ezt az adást, reméljük, hogy Isten fog szólni mindenkinek a szívéhez. Ez az 5. alkalom, hogy itt vagyok Magyarországon. 2012-ben voltam itt először, és nagy szeretettel gondolunk a magyar emberekre. Nagyon gazdag a történelem, gyönyörű a főváros Budapest. Áldás, hogy itt lehetünk Kis Zoltán lelkipásztor testvérrel és az ő családjával. Ezen a héten, majd jövő héten Szerbiába utazom, utána visszatérünk Magyarországra, majd Romániában folytatjuk a szolgálatot, és újra Magyarországon. Mindig visszatérek Magyarországra. Dicsőség az Úrnak. Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat Jézus nevében, és az a vágyunk, hogy hasznos legyen ez az interjú itt a rádióban. Szeretnénk lehetőséget adni, hogy beszámolj arról az útról, amelyet nemrégiben tettél. I would like to give you an opportunity to talk about your visit to the Holy Lands and
2: yes,
1: to the...
2: Privileged to be able to travel to the nation of Israel 10 different times.
1: Nagy kiváltságunk volt, hogy 10 különböző alkalommal utazhattunk Izraelbe. Nagy történelmi időszakokra tekinthetünk vissza, Ábrahámtól fogva, és Izsák és Jákob idejétől fogva, majd a királyság időszakában, Dávid városa, és a különböző királyok ideje sok tanulsággal jár, majd a babiloni és a perzsa birodalom, a görög birodalom, a római birodalom időszakából, mindezek a területek, rengeteg rom és rengeteg régészeti feltárás van ott, nagyon nagyon izgalmas ezeket a Bibliában is említett városokat meglátogatni. Szeretünk embereket ott körbevezetni Izraelben, megmutatni ezeket a biblikus helyeket. És amikor olvassuk a Bibliát, így jobban meg lehet érteni, amikor látjuk is azokat a helyeket. Imádkozunk persze Jeruzsálem békességéért, és december 29-én szeretnénk visszatérni Izraelbe, de reméljük, hogy újra lehetnek majd ott ilyen körbevezetések, túrák, hogy ott biztonság legyen, és azzal a csoporttal, akiket decemberbe viszünk oda, lehessen lehetőségünk ott körülnézni. Nagyszerű lehetőségünk volt 2025 nyarán meglátogatni két olyan országot, amelyek szintén biblikus jelentőséggel bírnak. Az egyik Törökország, a másik pedig Görögország volt, és egy kicsit szeretném ezt így áttekinteni, mert nagyon-nagyon fontos út volt ez. Először is Isztambulban voltunk. Ez a bizánci birodalomnak a nagy fővárosa, más néven Konstantinápoly. És meglátogattuk ott a császároknak a palotáját, és megvizsgáltuk a bizánci történelemnek a legfontosabb időszakait. Illetve ugye, amikor az iszlám hódítás bekövetkezett, és akkor kapta az Isztambul nevet ez a város, amely előtte Konstantinápoly volt, meglátogattuk ezt a sok történelmi jelentőséggel bíró helyet. Én nagyon szeretem a történelmet, úgyhogy, hogyha van valami történelmi jelentőségű hely, szeretem meglátogatni. Így van ez Budapesttel is, itt is nagyon gazdag történelmi szempontból mindaz, amit meg lehet tekinteni. És Isztambulból Troászba mentünk, mely szintén bibliai jelentőségű. Két esemény kapcsolódik hozzá. Apostolok cselekedetei 16. részében Pál apostol ott szolgált Troászban, és egy látomást kapott az Úrtól, Görögországtól, északra, Macedóniából. Ezt így is nevezzük, hogy a macedóniai hívás. Pál ott szolgált Troászban, és akkor kapta ezt a nagy látomást az Úrtól. Egy macedóniai férfi jelent meg, és egy nagy kérést fogalmazott meg, hogy gyere által Macedóniába, és légy segítségül nékünk. Segíts nekünk! És manapság a világ sok országából hangzik ugyanez a kiáltás. 195 ország van a világon, Magyarország egy a 195 közül. Most már 32 országban prédikáltam, és mindenhol ezt a hívást hallom, hogy gyere ebbe az országba, és segíts nekünk, mert emberek milliói élnek sötétségben és vakságban. Milliók, akik nem ismerik az üdvösség egyedüli útját Jézus Krisztus, ami Urunk által. Sokan vallásosak, de nem megtértek, nem hívők. Nincs az újonnan születés és az a alap ott az életükben. Tehát amikor hangzott ez a macedóniai hívás Pál idejében, ugyanígy van ez manapság. És lehet, hogy a hallgatók szívében is megfogalmazódik ugyanez a gondolat. Szeretnénk áldások lenni a hallgatóknak. Hogyha valakinek még nincs kapcsolata az élő Istennel Jézus Krisztus által, hogyha úgy kiált a szíve, hogy segítségre vágyom, lesz ez a konferencia júniusban, a lelki béke konferencia, hogy hogyan lehet békesség, hogyan lehet megszabadulni a szenvedés és a bűn következményeitől, hogyan lehet ettől megmenekülni. Tehát amikor Troászt meglátogattuk, és láttuk annak a városnak a romjait, és a nagy troászi kikötőt, melynek szintén ott vannak a romjai, és lehet látni, hogy egy nap volt ott egykor egy kikötő, és ugyanazon a helyen álltunk, ahol Pál és társai hajóra szálltak, hogy átszeljék az égei tengert, és elérjenek Macedóniába, Görögország északi részére. Volt egy másik fontos esemény az apostolok cselekedetei 20. részében, szintén Troászban, ahol Pál prédikálta az evangéliumot, illetve prédikálta a hívőknek, és éjfélig prédikált Troászban. És volt egy Eutikus nevű férfi, aki a harmadik emeleti ablak párkányon ült, sötét volt, meleg volt, és elaludt a prédikáció alatt, kiesett az ablakból, és halálát lelt, amikor leesett. De Pál apostol odament hozzá, és Jézus Krisztus hatalmával feltámasztotta Eutikuszt a halálból. És visszamentek a harmadik emeletre, és folytatta Pál a prédikációt egészen hajnalig. Bárcsak nekem is megengednék az emberek, hogy éjfélig meg hajnalig prédikáljak. És ezt mondják erre, hogy Randy testvér, majd ha fel tudod támasztani a halottakat, akkor prédikálhatsz éjfélig meg hajnalig. De addig is meg kell tartani az időkeretet. Tehát Troászban kerestem ott egy három emeletes épületet, hogy lefényképezzem azt, hogy itt van az ablak, ahonnan Eutikus kiesett az ablakból. Tehát minden egyes rom csupán egy szint volt, csak a földszintje maradt meg. Troász városából elindulva meglátogattuk azt a hét várost, melyek gyülekezetének Jézus levelet írt Jelenés könyvébe. Persze a rádión nem lehet látni, de éppen egy olyan pólót viselek, amelyen megvan említve ez a hét gyülekezet. Ott vettem ezt a pólót Törökországban, és rajta szerepel mind a hét gyülekezet városának a neve. Meglátogattuk mind a hét települést, és azokat a helyeket, melyeknek gyülekezetei meg vannak említve Jelenés könyve második és harmadik fejezetének. Jézus leveleket írt ennek a hét gyülekezetnek, és amiket mondott, annak nagy része elég negatív volt, mert volt ott hamis tanítás, volt ott egy Jézabel az egyik gyülekezetben, volt a laodiceai gyülekezet, amely gazdag volt, és külsőleg rendben volt, de belsőleg mégis hiányos. Majd a két gyülekezet, Szmirna és Filadelfia, ebben semmi negatívat nem talált az Úr Jézus. Ott csak dicséretet adott, és csodálatos dolgokat mondott el erről a két gyülekezetről. De a hét gyülekezetből öt elmarasztalásra tarthatott számot és kihívásra Jézustól. Ki kellett javítani sok dolgot ezekben a gyülekezetekben. De hogyha szeretnénk valamelyik gyülekezetre hasonlítani a hét közül, legyen az inkább Szmirna és Filadelfia, mert ez inkább pozitívumokat tartalmaz Jézus levelében. Tehát az, hogy meglátogattuk ezt a hét helyet, lenyűgözőek voltak ezek a romok. Voltak olyan városok, mint Tiatira, ahol prédikáltam is, de nagyon kevés romot találtak, tártak föl. És Filadelfiában is kevés volt az a feltárt rom, de mégis vannak olyan bibliai helyek, ahol lenyűgöző feltárások történtek. Például Szárdisz. És vannak további olyan helyek, ahol egy egész napot el lehet tölteni, megnézni ezeket a romokat. A legnagyobb régészeti feltárás az Efeszosz lenne, ahol Pál apostol három évet töltött. Ott prédikált Efeszoszban. Óriási város, amelyet feltártak a régészek. Ez egy teljes nap kell hozzá, hogy megnézze az ember azokat a romokat. Római utcák, amik mai napig is ott vannak, azok az utcák, ahol Pál apostol is járt kelt, amikor ott szolgált három éven át. És az efézusi gyülekezet szintén ott volt található. És hogyha elolvassuk az efézusi levelet, és belegondolunk abba a három évbe, amit a Pál ott töltött, vagy Efézus, jobban mondva, Apostolok cselekedetei 19. részében, ezek az utazások így szinte életre keltik a Biblia lapjain olvasható történeteket. Majd Jelenés második részében láthatjuk Jézus levelét az efézusi gyülekezetnek. egy nagyon stabil gyülekezet volt, helyes meggyőződésekkel. Az efézusi gyülekezet nagyszerű szolgálatot végzett, de mégis volt egy probléma. Jézus azt mondta nekik, hogy elhagytad az első szeretetedet. Elhagytad az első szeretetedet. Az Úr nem azt mondta, hogy elveszítetted az első szeretetedet. Tehát van különbség a között, hogy elhagyni valamit, vagy elveszíteni. Nem elveszítették az első szeretetet, még mindig ott volt, de elhagyták. És ez megtörténhet manapság is a keresztények életében, hogy én hiszem azt, hogy nem lehet elveszíteni az örök életet, amelyet Jézus nekünk adott, viszont az első szeretetünket mi is elhagyhatjuk sajnos. Az ember szereti az Úr Jézus Krisztust, és izgalommal szolgálja őt, telve van buzgalommal az Úr Jézus iránt a szívében, szereti Jézust, szereti az igét, szereti a gyülekezetet, szereti az Isten népét, de hogyha nem figyel oda az ember, akkor ez előfordulhat, hogy elhagyja az első szeretetét. Az első szeretet az olyan, mint egy jegyes párnak a szerelme, akik házasok visszaemlékezhetnek a jegyesség időszakára, és hogy micsoda nagy szerelem volt az, hogy mennyire szeret az ember időt tölteni. Emlékszem, mikor én eljegyeztem a feleségemet, akit Grace-nek hívnak, és csak nagyon szerettem vele lenni, és mikor el kellett búcsúznom, akkor sírva fakadtam. Hát annyira szerettem, nem akartam őt elhagyni. És akkor kellett egyetemre menni, akkor el kellett búcsúzni egymástól. De én bármit megtettem volna érte, és akartam szolgálni felé, és áldás lenni az életében. És mikor az ember már megházasodik, akkor egy kicsit csillapodik ez az első szeretet. És előjönnek konfliktusok a házasságban. Nehézségek, az összeférhetetlenségek megjelennek. De ez lelki szempontból is előfordulhat. Remélem, hogy mindannyian szeretjük az Úr Jézust, és mint Krisztus mennyasszonya várjuk a Jelenés 18-ban említett vacsorát, a bárány menyegzői vacsoráját, és így kell szeretnünk Jézust, és várnunk azt, hogy beszélhessünk másoknak őróla, és az ő kedvébe járhassunk. Ez volt tehát Efézus, amelynek Jézus azt mondta, hogy elhagytad az első szeretetedet. És mondta nekik Jézus, hogy emlékezzetek, hogy honnan estetek ki. Emlékezzetek vissza, hogy milyen közel voltatok hozzám. Térjetek meg, térjetek meg. Még aki már újonnan született hívő, annak is szüksége van bűnbánatra, szüksége van megújulásra, helyreállításra, hogy ez a közösség helyreállhasson. Majd pedig azt mondta, hogy emlékezz, térj meg, és utána térj vissza azokhoz a dolgokhoz, amelyeket akkor tettél, amikor közel voltál az Úrhoz. Ez volt tehát az efézusi gyülekezet. És persze meglátogattuk mind a 7 gyülekezetet. De a leginkább lenyűgöző az a laodiceai gyülekezet volt. A laodiceai gyülekezet nagyon gazdag gyülekezet volt. És a laodiceai templom vagy gyülekezeti épület romjai mai napig ott vannak. Ennek olyan lefolyó rendszere volt, ami az első században is luxusnak számított. Tehát voltak mosdók, vécék voltak ott tulajdonképpen, egy gyönyörű padló mozaikok, egy nagy pulpitus, egy szószék, és lenyűgöző ülőhelyek. Mégis ez egy holt gyülekezet volt. Nem egy lelkileg élő gyülekezet. Rengeteg gazdagságuk volt anyagilag, és csodálatos épületeik, csodálatos építkezések folytak ott, mégis nem volt lelki élet ebben a gyülekezetben. És azt látjuk, az Úr Jézus a Jelenés 3. részében úgy írja le ezt a gyülekezetet,
2: And he says in Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock.
1: Jelenés 3. rész 20. versében azt mondja Jézus, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. És hogyha valaki megnyitja az ajtót, akkor bemegyek ő hozzá, és vele vacsorálok, és ő velem, és közösségben lehetünk. Tehát így látjuk Jézust kívül állni, a gyülekezeten kívül, és kopogtat az ajtón, hogy egyáltalán bemehessen. És ezt kell tennie manapság is sok gyülekezettel. Vannak olyan gyülekezetek, amelyeknek gyönyörű az épületük, rengeteg ember van ott, lelkileg mégis halottak. És a Szentlélek ereje kellene, hogy lelkileg élővé tegye ezeket a gyülekezeteket. Ezért mondta Jézus, hogy újonnan kell születnetek. Vajon Jézus a te szíved ajtaján is kopogtat? Ő soha nem erőlteti rá magát senkire, hanem meg kell hallani az ő szavát. Jézus azt mondta, hogy ha valaki hallja az én szavamat, hol van az ő hangja? Isten igéje az evangélium szavain keresztül hallható. Azt mondja Jézus, hogyha valaki meghallja az én szómat, és kinyitja az ajtót, a szívünknek a kilincse csak belül van. Belülről lehet kinyitni a szívünk ajtaját. Jézus nem fog ránk rontani. Hinnünk kell ő benne. Be kell invitálnunk őt a szívünkbe, be kell őt vonni, beengedni belőre, mert ő szeretne ott lenni az életünkben, szeretne az életünkké válni, és szeretné odaadni az örök élet ajándékát, ha valaki még ezt nem kapta meg. Ez volt tehát a laodiceai gyülekezet. Csodálatos romok voltak ott, de volt ott egy gyülekezet, amely lelkileg halott volt. Tehát, hogyha valaki lelkészként hallgatja ezt az adást, remélem, hogy van lelki élet bennünk, és nem vak vezetői vagyunk a világtalanoknak. És fontos, hogy a tiszta és igaz evangéliumot hirdessük, Jézus evangéliumát, aki meghalt mi helyettünk a kereszten, aki kiontotta a vérét, meghalt, eltemették, de feltámadt és legyőzte a sírt. Ez a feltámadt Úr Jézus most felajánlja ingyen az ő kegyelme által az örök élet ajándékát. Azt az ajándékot, amiért nem lehet megdolgozni, amit nem lehet kiérdemelni, hanem csak hit által elfogadni. És mikor elfogadjuk Jézus Krisztust, akkor megkapjuk az örök életet. Mert az Úr Jézus örök. Mikiás 5:2 alapján tudjuk, hogy Jézusnak, az Isten fiának nem volt kezdete, és nem lesz vége. Ő egy az Atyával, és ő lélek az örökkévaló múlttól, ő a lélek, tehát az Atya, Fiú és a Szentlélek, de lélekként nem halhatott volna meg értünk, ezért jött emberként erre a földre, belépett az emberi történelembe, itt járt a földön, melyet ő teremtett, majd tökéletes, bűntelen áldozatként, ami bűneinkért, magára vette a mi bűneinket a saját testében, ki fizette a mi bűneink büntetését az ő kiontott vére által, és a feltámadott Krisztus arra vár, hogy befogadjuk őt. Tehát ne legyünk olyanok, mint a laodiceai gyülekezet, amely becsukta az ajtót Jézus előtt, hanem nyissuk ki a szívünk ajtaját. Tehát lenyűgöző volt ez a körutazás, a hét gyülekezet helyének meglátogatása. Majd Efézusból hajóra szálltunk, és Pátmosz szigetére mentünk, ahol János apostol írta a Biblia utolsó könyvét, a Jelenés könyvét. Láttuk azt a barlangot, amelyben János lakott, mert száműzték erre a szigetre a földközi tengeren. Láttuk ezt a területet, és ott írta a Biblia utolsó könyvét, a Jézus Krisztusról szóló kijelentést, a Jelenés könyvét. Itt a rómaiak oda száműzték, mert megölni nem tudták. A római birodalom próbálta őt megölni, kivégezni, megitattak vele egy pohár mérget, de csodálatos módon túlélte ezt. Majd János apostolt egy üst forró olajba mártották. De amikor kiemelték őt, arra számítottak, hogy csak a csontvázát fogják kiemelni. De az ő teste teljesen sértetlen volt. Tehát mikor nem tudták megölni, ezért száműzték Pátmosz szigetére, ahol megírta Biblia utolsó könyvét. Semmi nem történhet velünk addig, amíg Isten azt nem mondja, hogy itt vége kell, hogy legyen.
0: Kedves hallgatóink, nekem mégis akkor Ezt tetszett a legjobban ebben a szövegben, hogy szeretet, hiszen nekünk ez a feladatunk, Isten szeretetét, illetve azt a szeretetet, ami a lélek gyümölcse, amit mi is megkaphatunk. A saját szeretetünket és Isten szeretetét próbáljuk meg a világnak. Köszönjük szépen, akkor kedves hallgatóink, folytatjuk a zene után a beszélgetést.

0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést a világosság a világnak, és most én úgy tudom, hogy akkor néhány országáról is szó esik, vagyis, hogy mi valóban ezt bizonyítjuk, hogy mi szeretnénk ezeket az üzeneteket az egész világnak sugározni.
1: Hát tűnődöm azon, hogy valaha olvastuk a jelenés könyvét, amelynek 22 fejezete van. János apostol írta le, jegyezte le a jelenés könyvét Pátmos szigetén, és mi meglátogathattuk Pátmoszt, láttuk is azt a barlangot, ahol János szolgált, és amikor Jánost végül elengedték ebből a börtön barlangból, vagy fogságból, visszatért Efészuszba, és ott a gyülekezet lelkipásztora lett. Tehát ne felejtsük el, hogy Pál apostol plántálta az efézusi gyülekezetet, és 3 évet töltött ott, de János apostol lett ott a lelkipásztor. És amikor meglátogattuk Efézust, akkor, vagy Efeszoszt, akkor János apostol sírját is láttuk. Érdekes, hogy meg lehet mai napig is találni azt a helyet, ahol Jánost eltemették. Majd később Timóteus lett a pásztor Efézusban, de Pátmosz szigetéről tovább mentünk hajóval Kréta szigetére. Aki olvasta már Titusnak szóló levelet, az tudhatja, hogy Pál Tituszt Kréta szigetére küldte, mert a krétaiak nagyon gonosz emberek voltak, azt mondja rájuk a Biblia, hogy hazugok és mohók. Tehát olyan jellemű emberre volt szükség, mint Titus, aki bánni tudott a krétaiakkal. Pál apostol nem Timóteust küldte Krétára, mert Timóteus egy ilyen visszafogottabb személy volt. A krétaiakkal nem bírt volna. És ez a fontos, hogy a gyülekezethez illeszkedjen a lelki pásztor jellemileg is. Tehát meglátogattuk Kréta szigetét, láttuk ezt a görög ortodox templomot, amely Titus szolgálatáról megemlékezik, majd Kréta szigetéről szintén hajóval elmentünk az égei tengeren Athénba. Hadd beszéljek egy kicsit Görögországról. Gondoljunk a görög birodalomra, kezdve egészen Nagy Sándorral, hogyan foglalta el az akkor ismert világot. Meglátogattuk az ő apjának is a sírját, ugye Macedon Fülöp sírját, majd megtaláltuk az ő síremlékét, és láttuk az ő páncélzatát is, a pajzsát és a kardját, és a nagy gazdagságát, amit ott a sírban feltártak. Tehát Macedon Fülöpnek a fia, ugye ez Görögország északi részén van, és ez a fiatal hadvezér, Nagy Sándor, nagy hódításokat vitt véghez, és láttuk az ő sírját és síremlékét is. Majd, mikor odaértünk Athénba, vissza kell gondolnunk arra az időszakra, amikor a görög volt a világnyelv, és mindenkinek megvolt a saját nyelve, de mindenkit kellett, hogy tudjon görögül. Mivel én is tanultam görögül a teológiai képzés során, érdekes volt újra elővenni ezt a nyelvet ott Görögországban. De amikor meglátogattuk Athén csodás városát, az óvárost, egy történelmi várost, egy mai

napig is nagy lélekszámú város. És meglátogattuk a Parthenont, az Akropoliszt. És egy dolog hallani ezekről a dolgokról, de más dolog saját szemünkkel látni ezeket a hatalmas épületeket. És nagyon közel a Parthenonhoz, az Akropoliszról is látható az Areopágus, amit így nevez a Biblia, vagy Mars domb, más szóval, ott van egy hatalmas nagy kő, egy nagy szikla igazából, és lehet látni az ókori lépcsőt, amely fölvezet ennek az Areopágosznak a tetejére. Ugyanezen a lépcsőn ment föl Pál apostol, hogy az Areopágosz tetejére fölérjen. Ott gyűltek össze a filozófusok. A görög kultúrában hangsúlyos volt a bölcsesség és a tudomány és a filozófia. Ezért, amikor Pál apostol ott volt Mars dombon, apostolok cselekedetei 17. részében, Pál észrevette ezeket a bálványokat, és a görög mitológiának a szereplőit, és az Zeus, és különböző Afroditének, és Artemisnek állított szobrokat. Mégis Pál észrevette egy szobrot, amelyre az volt írva, hogy ismeretlen Istennek. Milyen lenyűgöző, hogy ha csak kihagytunk volna valakit, van itt egy bálvány az ismeretlen Istennek. Nehogy kihagyjunk valakit. Pál pedig a Szentlélek vezetését követve elkezdett beszélni nekik a számukra ismeretlen Istenről. Azt mondta, hadd beszéljek az ismeretlen Istenről. És elkezdett egy csodás üzenetet ott a Mars dombon, arról az Istenről, aki teremtett mindent, a teremtő Istent, aki szereti az embert, aki szeretné betölteni a szükségeinket. A legnagyobb szükségünk az a megbocsátás, mivel bűnösök vagyunk, és úgy döntöttünk, hogy megszegjük Isten törvényét, a bűn rabszolgái vagyunk, és ott vagyunk az ördög birodalma és hatalma alatt, és akkor jön a teremtő Isten, aki létrehozott bennünket, és helyre is akar állítani az ő fia Jézus Krisztus által, aki a testet öltött Isten. Pál tehát ott prédikált az Areopáguszon, az aténi görögöknek, és meg akarta velük értetni, hogy ki az egy igaz élő Isten. Hogy megértsék azt, hogy Isten fia eljött, hogy kifizesse a bűneik büntetését, és feltámadva a halálból életet kínáljon nekik. Tehát csodálatos dolgok hangzottak el az Areopáguszon, és én is ott állhattam. Aténból busszal mentünk Korintus tengerparti városába. Korintosz manapság is egy modern város, de megkerestük a korintoszi romokat. Pál apostol 18 hónapot töltött ott, és ott alapította a korintusi gyülekezetet. Tehát Korintus egy hatalmas város volt, de ott is nagy volt a bálványimádás. Korintus városában is van egy akropolisz, és a mélyen található romokból fel lehet nézni a hegy tetejére, ahol volt Artemis hatalmas temploma, akit Diánának is neveztek az efészusiak. És ott voltak a korintusi romok tehát, és lehetett látni a korintusi gyülekezet épületének romjait is. És érdekes volt ott állni azon a helyen, és belegondolni, hogy mi minden tartalmaz a korintusiaknak írt első és második levél, milyen nagy problémák voltak abban a gyülekezetben, és Pál írt a korintusi gyülekezetnek, és kijavította ezeket a problémákat. És időszámításunk szerint 55-ben írta ezt a levelet, és beszélt a lelki ajándékokról, amelyek abban az időben, az apostoli időkben még működtek, és a korintusi gyülekezet rendkívül visszaélt a lelki ajándékokkal, egymásra irigykedtek a lelki ajándékok miatt, és mindenki azokat az ajándékokat akarta, amik nagyon látványosak, mint a nyelveken szólás vagy gyógyítás ajándékai. Senki nem irigykedett az adakozás lelki ajándékára. De
kellene manapság inkább egy ilyen mozgalom, ami az adakozást helyezi előtérbe, mint a nyelveken szólást, illetve kellene hangsúlyozni az írgalom ajándékát, ami igazán megmutatja a lélek gyümölcsét, a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség, vagy önuralom. Ezek a dolgok kell, hogy jellemezzék az életünket manapság. Nem törekedni kell azokra a jelképes ajándékokra, amelyek manapság már nem is fellelhetőek. Majd a gyülekezet megkapta Páltól ezeket a kijavító gondolatokat. Csodálatos, amikor egy gyülekezet felismeri a problémáját, és engedik, hogy az Úr Jézus és a Szentlélek a problémákból a megoldáshoz vezesse őket. És amikor győzelem van a keresztény életünkben, győzelem a gyülekezetünkben, és a gyülekezetünk egészséges, és működik úgy, ahogy Isten szeretné. Tehát Korintusi második levél, abban Pál örvendezik annak, hogy ennyi mindent sikerült kijavítani. Majd Korintus városát elhagyva, Dél-Görögországot Akhájának is nevezik, ott van Athén, ott van Korintus. Egy nagy, hosszú buszút több órán keresztül, egy teljes napba telt, mire odaértünk Észak-Görögországba, ahol meglátogattuk Macedon Fülöpnek is a sírját, és Nagy Sándornak, és Nagy Sándor fiának, és az ő, és hát ez volt a felező pontja ennek az útnak az Észak- és Dél-Görögország között, és ott is Észak-Görögországban meglátogattuk ezeket a lenyűgöző városokat. Meglátogattuk Béreát és Filippi városát, és ott lenyűgöző régészeti leletek vannak. Hatalmas, ameddig a szem ellát. És Pál, amikor meglátogatta Filippi városát, Apostolok Cselekedetei 16. részében, láttuk ugyanazt a helyet. Láttuk azt a folyót, ahol Pál bemerítette Lidiát, a Tiatira városból származó asszonyt. És egy zsidó nőkből álló csoport volt ott, mivel nem volt ott zsinagóga, mert kell 10 zsidó férfi, hogy alakuljon egy zsinagóga. Tehát nem volt ott zsinagóga, mert 10 zsidó férfit sem tudtak találni. De itt voltak ezek a zsidó asszonyok, akik ott imádkoztak a folyóparton, és Pál apostol először Lidiával kezdi a szolgálatát, és ő lett az első megtérő ott Filippi városában. És ott van az a hely, ami erre emlékeztet. És persze Pált követte egy démontól megszállt fiatal lány, aki nagy gazdagságot hozott az ő tulajdonosainak, és egy nagy fölfordulást is okozott a városban az ő megszólalása, melynek következtében Pál és Szilász börtönbe kerültek Filippiben. És mai napig is meg lehet látogatni ezt a börtönt, ahol Pál és Szilász letartóztatásuk után raboskodtak. És persze, amíg Pál és Szilász meg voltak láncolva, mit csináltak? Énekeltek. Dicsérték az Urat, a mennyei Istent. Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Itt volt tehát Pál és Szilász, szenvedtek, fájdalmak közepette, mégis a szenvedések között is énekeltek és örvendeztek. És a többi rab hallotta őket. Majd jött egy nagy földrengés, és a láncok mind leestek, és a börtönőr azt gondolta, hogy elszöktek a foglyok. De vajon miért nem szöktek el a foglyok? Gondolkoztunk már ezen? A láncaik leestek róluk. Mégis egyik sem szökött meg. Miért?
Gondolkoztunk már ezen? Szerintem sokan megtértek közülük, és látták Pál apostolt. És a börtönőr öngyilkos akart lenni, de azt mondta neki Pál, hogy mind itt vagyunk, ne tégy kárt magadban. És a filippi börtönőr megtért a családjával együtt, és bemerítkeztek. És utána Pál az üldöztetés miatt tovább ment Thesszalonikába. Thesszaloniki a második legnagyobb görög város. Athén után. Tehát Thesszalonika a második legnagyobb népességű görög város. Ott is ezünkbe jut az első és második thesszalonikai levél. Itt az egyik gyülekezet az első, a másik a második, de nem, nyilván nem. Ezt csak viccnek mondtam, két levél volt. És ott is jó volt, hogy prédikálhattam. Tehát remélem, hogy a hallgatók is majd egy nap meglátogathatják ezeket a vidékeket. Most azonban a konferenciáról szeretnénk beszélni, a Lelki Béke konferenciáról, amely június 8-ától 10-éig lesz, tehát 3 napon keresztül. Hogyan lehet békességünk a szenvedés közepette? Ez lesz a téma. Hogyha valaki hisz az Úr Jézus Krisztusban, akkor tudnunk kell, hogy a szenvedés az olyan dolog, amire lehet számítani. Hogyha valaki hisz Jézusban, az szenvedni is fog ő érte. Péter első részében, Péter első levelének a témája a szenvedés. És ezért Péter apostol az ebben azt mondja, hogy szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek. Tehát lesz szó arról, hogy hogyan lehet békességünk a szenvedés közepette. Hogyan bánjunk a szenvedéssel, a fájdalommal, hogyan kezeljük ezt. Senki nem vágyik a fájdalomra, de ez is az emberi megtapasztalásunknak a része. Mi a helyzet a katasztrófákkal? Mi a helyzet az anyagi nehézségekkel? Vagy a házassági problémákkal? Széteső házasságok? Tehát sok különböző módon ütheti fel a fejét a szenvedés az életünkben. Hogyha valaki egy istenfélő hívő ember, az tudhatja a Bibliából, a Szentlélek által, hogyan kell elviselni ezt a szenvedést. Sok történetet tudnék ezzel kapcsolatban megosztani, és fogok is. Nagy embereiről Istennek, akik szenvedtek, és hogy Isten miért engedte meg ezt a szenvedést. Jób első fejezetében látjuk azt, hogy Isten az ő szuverenitásában megengedte a sátánnak, hogy jelenjen, azt meg Isten a sátánnak, hogy ilyen nehézségeket hozzon be az életünkbe. Vagy második Korintusi levél 12. részében azt mondja Pál, hogy egy tövis volt a testében. Emlékszem, amikor én Jamaica szigetén voltam, több különböző gyülekezetben prédikáltam ott a Karib-tengeri országban, és oda kerültünk egy hegyi kanyarba, szakadt az eső, és összeolajozták az utat az ott járó járművek, és egy frontális ütközés következett be, és mindannyiunk nagyon megsérültünk, és kórházba kerültünk. És a mögöttünk lévő autó még hátulról is belénk futott. Tehát szemből is és hátulról is egy-egy jármű belénk ütközött. De az egyik autóban volt egy nővér. Érdekes, hogy Isten hogyan találkozik velünk a szenvedések során. Isten gondoskodott, hogy legyen ott egy nővér, aki eljuttatott minket a kórházba. Mindannyian csupa véresek voltunk, a lányomnak több sebét össze kellett varni, a karom eltört. És jött egy rendőr, aki ezt az ügyet kezelte, és ő hitt az Úr Jézus Krisztusban. És azt mondta, hogy biztos, nagyon sok ember megtért a te szolgálatod során, mert az ördög próbál téged megölni.
és az ördög véget akar ennek vetni. Gyakran magunkra is hozunk szenvedést. Volt egy asszony a gyülekezetünkben, ahol pásztor voltam, aki hívő létére dohányzott. És az orvos azt mondta neki, hogy ezt nem folytathatod, fel kell hagyni a dohányzással. Hogyha tovább dohányzol, akkor meg fog ölni a tüdőrák. De nem adta föl a dohányzást, és láttuk, hogy hogyan megy keresztül a tüdőrák folyamatán. Nagy fájdalmak és nagy nehézségek közepette. De ez a fájdalom,

0: fájdalom olyan dolog volt, amit saját magának okozott. És végül meg is halt a tüdőrák miatt. Tehát arról fogunk beszélni, hogy miért van szenvedés. Három előadás lesz, hétfőn, kedden és szerdán, és minden este lesz egy-egy téma kiemelve ezen a nagy témán belül. És arra vágyunk, hogy ez sokaknak segítsen. Az a célunk, hogy segítsünk. Hogy megértsük, hogy mi a bibliai igazság, amivel értelmezni tudjuk a szenvedést. Hogy megértsük Istennek azokat a titkait, hogy miért engedi meg, hogy keresztül menjünk ezeken a nehézségeken és nyomorúságokon. Isten tudja, hogy ezek be fognak következni az életünkben, de tudja használni, hogy megpróbáljon bennünket, és megtisztítson, hogy gyümölcsöt teremjünk. Tehát arra vágyunk, hogy sokan eljöjjenek, és szeretnék mindenkit meghívni, hogy hallgassanak meg, és hallgassák meg Kis Zoltán pásztort is. Szeretnénk meghívni mindenkit erre a három alkalomra, hogy együtt tanuljuk meg Isten igéjéből, hogy mit jelent a nehézségek és a problémák biblikus kezelése. Aki még nem szenvedett, az hamarosan fog talán. Tehát föl kell készítenünk azokra a szenvedésekre és a szívünket, amik a jövőben várnak ránk. Tehát nagyon várunk mindenkit ezekre az alkalmakra.
1: Köszönöm szépen, ez teljesen így van, hogy mindenkinek mindig fel kell készülni előre, de egyébként, amikor arról beszélgettünk itt kedves hallgatóinkkal, hogy mit jelent ez, hogy megtérés, olvastam, hogy a megtérés azt is jelenti, hogy egy embernek azt kell megtenni, amiről azt mondta korábban, hogy ezt soha nem csinálom.
0: Én is szeretném most megragadni az alkalmat, hogy mindenkit szeretettel meghívjak az Életvíz Baptista gyülekezet istentiszteleteire. Minden vasárnap 10 órakor vannak az istentiszteleteink Óbudán, 3. kerületben, Bécsi út 112/B szám alatt. Különleges programjainkról a www.obudabaptista.hu oldalon lehet tájékozódni. Itt fogjuk majd közölni a konferenciának a helyszínét, ez még nincs fixálva, de az időpont az fix, tehát június 8-án, 9-én és 10-én este 6:30 lesznek ezek az alkalmak Óbudán. Randy Chauvin evangélista fogja hirdetni az igét ebben a nagyon érdekes témában, hogyha Isten valóban jó és mindenható, úgy, ahogy a Bibliában látjuk, akkor miért engedi meg, hogy ennyi szenvedés legyen a világon, és konkrétan a mi életünkben. És ezen kívül még más érdekes programok is lesznek a gyülekezetünkben, melyre szintén várunk mindenkit sok szeretettel, ott a honlapunkon meg lehet ezt tekinteni. Az éves témánk a buzgó szeretet, hogy minden vasárnap a szeretetről igyekszünk prédikálni, úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel ezekre az alkalmakra.
1: Mert ez a téma is az élet vize, ugye?
0: Így van.
1: Kedves hallgatóink, akkor nagyon szépen köszönjük, és mindenki nem csak most meghallgathatja, hanem akár találkozhat is Randy Chauvin testvérrel, illetve Kis Zoltán testvérrel. Egyébként Randy Chauvinről szerintem úgy beszélünk majd később, mint Billy Grahamről. Nagyon szépen köszönjük Randy Chauvin testvérnek, Kis Zoltán testvérnek is, és mindenkinek kívánjuk a komoly átgondolást ezekről a témákról. Úgy legyen.
0: Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Nem veti el népét. A mai ige Sámuel első könyve 12. fejezet 22. verse. Hiszen nem veti el az Úr a saját népét az ő nagy nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy a saját népévé tegyen benneteket. Gondolatok az ígéről. Isten maga választotta ki magának a népét, ezért köztük marad, és nem hagyja el őket. Szeretetből választotta ki, és mert kiválasztotta, szereti azt. Azért választotta ki népét, mert így volt kedves neki, de mert kiválasztotta őket, mindig kedvesek lesznek számára. Tulajdon névre hozna szégyent, ha elvetné népét. Ez azt mutatná, hogy vagy tévedett a kiválasztásban, vagy álhatatlan a szeretetben. Isten szeretete azonban állandó, és soha el nem fogy. Ezért dicséret és dicsőség illeti meg mindörökké. Az Úr korábban megtapasztalt jósága és szeretete biztosíték arra, hogy ő soha nem hagy el minket. Ő, aki annyira szeretett, hogy tulajdon népévé tett bennünket, nem fogja érvénytelenné tenni kegyelmének munkáját. Nem azért tett értünk annyi csodát, hogy most elvessen bennünket. Egyszülött fia, Jézus Krisztus meghalt értünk, biztosak lehetünk abban, hogy nem hiába halt meg. Elhagyhatja-e azokat, akikért vérét ontotta? Mivel tetszett az Úrnak, hogy kiválasszon és megváltson bennünket, örömmel fog ezután is megáldani minket az Úr Jézus nem álhatatlan szeretetében. Ahogy az övéit szerette, úgy szereti őket most és mindörökké. A keresztény zsidó tanács nyilatkozata. Május 28-án ülésezett a keresztény zsidó tanács, a keresztény felekezetek és zsidó irányzatok közötti egyeztetés legmagasabb intézményesített fóruma. A tanács tagjai az igazságosság, a méltányosság és az irgalmasság közös bibliai eszméibe vetett hittel bíznak benne, és remélik, hogy a törvényhozói és kormányzati hatalom új letéteményesei eredményesen szolgálják a közjót és a közérdeket. Kiemelt figyelemmel és szolidaritással a Mahonfi társaink iránt, akik nehéz anyagi, társadalmi vagy törékeny személyes helyzetük folytán különösen is számítanak a jó kormányzásra és a megbízható közszolgáltatásokra. Egy vak kislány mutatta be Leó pápának a Sagrada Familia Jézus tornyát. Június 10-én este a Szentatya a barcelonai Sagrada Familia bazilikához utazott, hogy szentmisét mutasson be, és megáldja a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot. Érkezése után Leó pápa a bazilika legmagasabb tornyáról, 6. Fülöp király és Letícia királyné társaságában kapott ismertetést egy vakon született kislánytól, a 13 éves Valentinától. A 172 méter magas Jézus torony toronyformáit, reliefjeit és építészeti részleteit egészen a csúcsán álló hatalmas keresztig ezen a tapintható modellen mutatta be részletesen a kislány a Szentatyának, aki érdeklődve hallgatta az ismertetést. A bemutató után Valentina egy saját maga által rajzolt képet adott át Leó pápának, amely a tornyot ábrázolja, aki köszönetképpen pedig egy rózsafűzért ajándékozott neki. Valentina meghatottan köszönte meg, örökre megőrzöm, mondta a Szentatyának. Lezárás, megújulás, újrakezdés. Észak-német évi konferencia Braunfelsdben. Braunfelsdben tartották a 34. Észak-német évi konferenciát. A lezárás, megújulás, újrakezdés hármas témája köré szervezve. A magyarországi metodistákat Pásztor Johanna és Simon képviselték a május utolsó napjaiban szervezett éves egyházi közgyűlésen. A közösség kiemelt témája volt, hogy hogyan kell az egyháznak politikai mozgásokra reagálni, különös tekintettel a német szélső jobboldal országszerte tapasztalható megerősödésére. A közéleti reakciók kérdésköre mellett a lelkész hiány és a fiatalok egyházbeli helyének meghatározása is közös pont a magyarországi egyházzal. Közösen inspiráló volt azoknak a kezdeményezéseknek a beszámolóit hallgatni, amelyek a hagyományos gyülekezeti formákat gondolták újra, korszerű, kreatív és emberközeli módon. A záró istentiszteleten Várnell Filip püspök János evangéliuma 20. fejezetéből a keresztény küldetés miben létéről prédikált. Ilyen ünnepre már több mint egy évtizede nem volt példa az Észak-Német Metodista konferencián. Családi nap az isaszegi Gábor Dénes iskolában. Június 5-én családi napot tartottak a Pünkösdi Egyház fenntartásában álló Gábor Dénes óvoda, általános iskola, gimnázium és technikumban, Isaszegen, amelyen az országos titkárság munkatársai is részt vettek, ezzel is erősítve az egyház és az iskola közötti kapcsolatot. A programok között helyet kapott egy főzőverseny, különböző váltóversenyek, valamint egy látványos karate, illetve táncbemutató is. A kisebbek számára arcfestéssel, hajfestéssel és csillámtetoválással készülnek a szervezők. A családi nap jó hangulatban telt. A gyermekek, szülők és pedagógusok egyaránt aktívan részt vettek a közösséget erősítő programokban.
0: Kulturális programajánló.
1: Megtartották a szombati református énekek koncert istentiszteletet. Június 13-án tegnap este 7:30-tól közösen énekelhették református énekes könyvi énekeiket az ország egyik legszebb koncert termében. A református énekek koncert istentisztelet több mint 200 évtizedes múltra tekint vissza, ilyenkor határon innen és túli református kórusok, neves karnagyok és orgona művészek szólaltatják meg református énekeiket. A közönség több alkalommal is csatlakozott az énekléshez. A 4 blokkba szervezett koncert liturgiája bensőséges, lelki íven vezette végig a gyülekezetet. A koncertisten tiszteleten Dosek Domonkós és Gyimesi Bence orgona művészek mellett Erdélyi Dániel karmester, Parola Csaba, Sül Kinga és Berkesi Boglárka karnagyok szolgáltak, valamint a több évtizedes koncert istentisztelet történetében először a régi énekek előtt tisztelgő Cantus Dei zenekar is fellépett, amelynek szólóénekese Berkesi Boglárka volt. Múzeumok éjszakája a Pannonia Reformáta Múzeumban. Az év legrövidebb éjszakája hagyományosan a múzeumok éjszakája. Az országos rendezvény sorozat keretében a Pannonia Reformáta Múzeum meghosszabbított nyitvatartás mellett színes és izgalmas programokkal várja a látogatókat június 20-án. A fókuszban most Egyiptom. De mindezeken kívül még három kiállítás kedvezményes megtekintésére van lehetőség felnőttek és gyermekek számára is. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság három, mintegy 300 éves orgonáját a főapátsági könyvtárban. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől német alföldi és észak-német szerzőkön át német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Zorkovszki orgona önálló szóló hangszerként csendül fel.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Zarándoklat a szélrózsára. A Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös, gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás, egyik helyről a másikra, közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösséggé is formálódnak, beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben és a közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig, Kőszegén és Sopronban. Még ma lehet jelentkezni a belépésre, június 14-én. Hitünk gátolja az öregedést. Az öregedés kérdése ős idők óta foglalkoztatja az embert. A modern biológia egyre többet tud a szervezet folyamatairól, de továbbra is nyitott kérdés, hogy milyen tényezők segíthetik a testi és lelki egészség megőrzését. Bilkei Gorzó András, kutatóbiológus, több évtizede foglalkozik az idősödés kutatásával. Tapasztalatai szerint a hit és az aktív vallásgyakorlás nem csak lelki, hanem bizonyos értelemben testi szempontból is jelentős szerepet játszhat az ember életében. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Az első komolyabb hőhullám kapujába érkezünk a héten. Hétfőn sok napsütés várható felhőkkel, helyenként esővel. A nyugatias szél élénkül és 20-26 fokra van kilátás. Szerdán napos idő várható a kevés felhő mellett. Eső nem valószínű. A csúcsérték 26-31 fok között alakul. A folytatásban hétfőn távozhat a front, így fokozatosan elvékonyodhat a felhőzet, és már 31 fok fölé szóródhatnak a maximumok.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Tettek és gondolatok. Milyen parányi része az életünknek, amit csinálunk, vagy amit mondunk? A valódi életünk a gondolatainkban zajlik, és azt nem ismeri más, csak mi. Mark Twain.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, bibliatanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ott hagytuk abba az elmúlt alkalommal, hogy miután nagy győzelmet arattak Náháson, utána Izrael fiai, legalábbis a legtöbben meggondolták magukat, még azok is, akik korábban nem akarták Sault királynak, és aztán visszamentek együtt az Úr színe elé, és nagy fennszóval kikiáltották az Úr által egyébként kijelölt Sault királyuknak. Utána pedig Sámuel elmondta azt a bizonyos híres búcsúbeszédet, amiben részben szemükre vetette a sok elhajlást, de utána azt is megígérte, hogy annak ellenére, hogy ő most leteszi a szolgálatát, azt nem fogja letenni, hogy imádkozzon a népért, és hogy tanítsa a népet. És telik az idő. Nem kell hosszú időnek eltelni. Sámuel első könyve 13. fejezetében ezt olvassuk. Saul már egy éve volt király, és uralkodásának második esztendejébe lépett Izraelben, amikor kiválasztott magának Saul Izraelből 3000 embert, ebből 2000 Saullal maradt Mikmászban, és Bétel hegyvidékén 1000 Jonatánnal volt a benyámini Gebában, a nép többi része pedig hazament. Jonatán lerontotta a filiszteusok oszlopát Gebában, meghallották ezt a filiszteusok, Saul pedig megfúvatta a kürtöt az egész országban, ezt mondva, hallják meg a héberek, amikor egész Izrael meghallotta a hírt, hogy Saul lerontotta a filiszteusok oszlopát, és ezzel gyűlöletessé vált Izrael a filiszteusok előtt, fegyverbe szólították a népet Saulhoz Gilgálba. De a filiszteusok is összegyűltek, hogy harcba bocsátkozzanak Izraellel, 30 000 harci kocsi, 6 000 lovas és oly sok nép, mint a tengerpart homokja, felvonultak és tábort ütöttek Mikmásznál Bét Aventől keletre. Amikor látták az izraeliek, hogy bajban vannak, mert megszorongatták a hadinépet, barlangokban, üregekben, kősziklák között, sziklahasadékokban és vermekben rejtőzött el a nép, és voltak héberek, akik átkeltek a Jordánon Gád és Gileát földjére. Saul pedig még Gilgálban maradt. Itt most meg is szeretnék állni egy picit, mert hiszen, amikor Sault egy picivel több mint egy évvel korábban királlyá kiáltották, volt egy egészen másfajta csata. Egy egészen másfajta ütközet. És egy egészen másfajta lelki hozzáállás. Mi is történt most? Először is Izraelt nem támadták meg. De Saul, élve a királyi jogokkal, kiválasztott magának 3000 olyan embert, akit ma nyilván valamiféle elit csapatnak neveznénk, és ebből 2000 vele van, és egy másik 1000 a fiával Jonatánnal. Szóval, hogy is volt az az előző? Akkor még Saul nagyon-nagyon méltatlannak és alkalmatlannak találta magát, amikor fölvonult az ammoni Náhás, ez a 11. fejezet írja le nekünk Sámuel első könyvébe ezt a történetet, Jábes Gileád ellen, akkor ott megszorongatták Jábes Gileád lakóit, körbevették a várost, és Jábes Gileád lakói üzenetet küldtek Izraelbe a társaiknak, többi népnek, hogy jöjjenek és legyenek segítségükre. Tessék csak nézni a 11. fejezet 4. versétől, hogy olvassuk. Így érkeztek meg a követek Saul Gibájába is, és elmondták a történteket a nép előtt, akkor az egész nép elkezdett hangosan sírni, Saul pedig épp a mezőről jött ökrei után, és Saul megkérdezte, mi történt a néppel, hogy így sír. Ekkor Saul már Isten által kijelölt, és a nép által is sorsvetéssel megkapott király. És jön az ökrei után. Mint aki folytatja a korábbi életmódját. Vajon miért? Hiszen előtte már Sámuel fölolvasta a királynak a kötelességeit, jogait, és mintha Saul nem akarna élni ezekkel a jogokkal. Sőt, még azt is nagy békességgel fogadja, hogy többen el se akarják őt fogadni királyuknak. Amikor Saul meghallotta ezeket a dolgokat, megszállta Isten lelke, és nagy haragra lobbant. Fogta két jármos ökrét, azokat feldarabolta, és szétküldte a követek által Izrael egész területére ezzel az üzenettel, így fognak bánni annak az ökreivel is, aki nem vonul hadba Saul és Sámuel vezetésével. Tetszett ezt hallani? Saul és Sámuel vezetésével. Saul úgy gondolta, hogy bár ő király, Isten által kijelölt király, neki a lelki támaszra, a lelki vezetésre, arra a személyre, aki kapocs bizonyos szempontból Isten és ő közte, feltétlenül szükség van. Hiszen ő tud lenni bizonyos értelemben királya ennek a népnek, de hogy ne szakadjon meg az isteni vezetés, ahhoz elengedhetetlen, hogy ott legyen az, aki az élő Istennel való kapcsolatot biztosítja. Miközben azt is olvassuk, hogy amikor a hír megérkezik hozzá, Isten lelke tölti be hirtelen, és Isten lelke által indul neki, hogy akkor most szervezünk hadsereget. Nézzük meg a hadsereg szervezésnek az eredményét. Ekkor az Úr rémületbe ejtette a népet, és az egy emberként kivonul. Amikor számba vette őket Bezekben, Izrael fiai 300 000-en, a júdaiak pedig 30 000-en voltak. Rémületbe esik a nép, de nem az ellenségtől fél, hanem az Isten iránti engedetlenségtől. Ők nem akarnak kimaradni ebből. Úgy érzik, hogy nem engedhetik meg maguknak, hogy most megkapták az üzenetet, és tétlenek maradjanak. Nekik ott kell lenni, helyt kell állni. És mi lesz ennek a következménye? Egy hatalmas győzelem, és a hatalmas győzelem után megerősítik Sault az ő királyságában. Nézzük csak meg még egyszer azt a történetet, amit az elején elkezdtem felolvasni. Saul már egy éve volt király, és uralkodásának második esztendejébe lépett Izrael. Amikor kiválasztott magának Saul Izraelből 3000 embert, ebből 2000 Saullal maradt, Mikmászban és Bétel hegyvidékén 1000 Jonatánnal volt a benyámini Gebában, a nép többi részét pedig hazaküldte. Magyarul, bocsánat, de volt egy sorozás. És a sorozáson megnézte magának, hogy ki lesz alkalmas, és ki nem. Akkor, amikor Isten hadba szólította a saját népét, ki volt alkalmas? Az engedelmesek. Itt ki volt alkalmas? Hát én ezt meg nem tudom mondani, hogy milyen szempontok szerint válogatott Saul, de hát azért gondolom, hogy volt egy bizonyos fizikai feltétel, volt egy bizonyos életkorbeli feltétel, adottságbeli feltétel, olyan valakikkel akart hadsereget szervezni, akikkel nem van szégyent. Beszélt erről Sámuel előre, hogy elviszi majd fiaitokat katonának, és ezredesekké, meg tizedesekké teszi őket, meg majd futni fognak a kocsija előtt, meg majd velük végezteti az ilyen-olyan-amolyan házi munkáját, meg a földjein a munkát, meg a ti fogjátok fizetni a hadifelszerelést. Izraelnek most szembe kell ezzel nézni. Aztán mi a következő lépés? Náhás megtámadta Jábes Gileádot. Itt kitámadott meg ki csodát? Jonatán nekem egy nagyon-nagyon kedves ember, ezt szeretném mindenki előtt világossá tenni és hangsúlyozni, de ez a drága Jonatán, aki minden bizonnyal sokkal fiatalabb, mint az édesapja, mert ez így szokott lenni valahogy, az ifjúságnak a lendületével tenni akar valamit. És mi a probléma azzal, hogy valaki tenni akar valamit? Hát nincs ezzel semmi probléma, azt leszámítva, hogy tulajdonképpen Jonatán nekiront a filiszteusoknak, valamit lerombol egy olyan határoszlopot, ami üzen a filiszteusoknak, és tetszik tudni, egy kicsit olyan ez, mint amikor az ember belenyúl egy darás fészekbe. Na de hol van itt az Úr? Adott-e az Úr utasítást, profétai üzenetet, vagy bármit? Nem. mé tesszük? Hát csak kell tenni valamit. És Jonatánban biztos nem volt semmiféle rossz szándék. Csak van az a régi csúnya mondás, hogy a pokolba vezető országút is jó szándékkal van kikövezve. A nép egyébként ezt már úgy fogja meghallani, hogy Saul rontotta le azt a bizonyos határkövet, vagy azt a bizonyos oszlopot, ami igazából teljesen mindegy. Saul katonasága tette. Az előző történetnél azt olvastuk, hogy amikor hadba szólítják Izraelt, akkor Izrael hatalmas számban megjelenik a hívásra, mert rémületbe ejti őket az Úr. Itt hadba szólítják a filiszteusokat, és Saul üzen Izraelnek, és itt nem az Úr ejti rémületbe Izrael fiait, rémületbe esnek maguktól. Akkor úgy megrémültek, hogy elindultak csatába az Úr hívására, most úgy megrémültek, hogy elkezdtek emigrálni. Jó páran átkeltek a Jordánon, és azt mondták, hogy elhagyjuk az országot, mert ezt nem fogjuk túlélni. A filiszteusok, öt város fejedelme megjelent a maga kis korszerű hadseregével, amit itt olvasunk, az elképesztő fizikai erőt jelent katonai szempontból, hiszen megjelent 30 ezer harci kocsi, 6 ezer lovas és a gyalogság. Ez egy elsöprő túlerő, ráadásul, ha tovább fogjuk olvasni, akkor ki fog derülni, hogy egyébként a csata előtt csak Jonatánnak és Saulnak van kardja. Mert mindenki, még a kapát, meg a kaszát és mindent is a filiszteusokhoz járt élesítetni is. Na de kiszámíthatott erre? Tetszik tudni? Nem mindegy, hogy az ember az Úr harcait harcolja, vagy hetvenkedik. És a vakmerőség nem egyenlő a bátorsággal. A vakmerő ember kihívja a sorsot, a bátor ember az meg tudja, hogy Isten nem hagyja őt a sorsára. Ez borzasztó nagy különbség. És akkor, amikor felvonul a filiszteusok serege, akkor egyszer csak valami furcsa dolgot kell átélni Saulnak. Tessék csak hallgatni. Saul még Gilgálban volt, és az egész hadinép remegve sorakozott mögéje. Itt nyugodtan meg kell állni. Katonával ilyen nem fordulhat elő. Hát, bocsánat, hogy személyes példát fogok mondani. Én 1981-ben vonultam be katonának, és akkor még egy kicsit más társadalmi rend volt, és december tájékára már igencsak sokszor hallottuk, hogy Lengyelországban furcsa dolgok történnek. És december 12-én éjjel riadót rendeltek el. Előtte sokat gyakoroltuk, úgyhogy mindenki azt gondolta, én magam is, hogy hát természetesen semmi probléma nincs, most rohanunk, csináljuk, aztán majd visszamehetünk lefeküdni. Csak amikor bekapcsoltam a rádiót, mert hogy rádió távirász voltam, és az a parancs jött a fejhallgatóra, hogy hadi frekvenciákra átállni, az kicsit melbevágott, és amikor a következő parancs az úgy hangzott, amit továbbítani kellett, hogy éles lőszerekkel föltölteni mindent, akkor már tudtam, hogy ez nem tréfa dolog. De hogy mennyire nem tréfa dolog, azt akkor tudtam meg, amikor nyílt a laktanya kapuja, és elkezdtek özönleni be a tartalékosok. És ahhoz képest egy órán belül megérkeztek a tisztjeink. Ennyi idő után talán nem árulok el vele hadititkot, a fiatalabb tisztek kivétel nélkül sírtak. Na én akkor nagyon megijedtem. Előtte tettem, amit kellett.

Bátor ember nem fél. Ez a kettő szembeállítása, ez ne tessenek érte haragudni, ostobaság. A félelem egy természetes emberi reakció. A bátor ember tud mit kezdeni a félelemmel, és dönt a félelem ellen. Az egy óriási különbség. A bátor ember az pontosan tudja, mit kockáztat, és fölkészülten fordul szembe a félelmével. És ráadásul a bátor hívő embernek ott van az a tudat is, hogy az Úr harcol értünk. Na de itt úgy tűnik, hogy hiányzik ez a tudat. Tessék figyelni! Aztán várt 7 napig, addig az időpontig, mármint Saul várt 7 napig, amit Sámuel megadott, de Sámuel nem érkezett meg Gilgálba, a nép pedig széledezni kezdett mellőle, akkor azt mondta Saul, hozzátok ide az égő áldozatot és a béke áldozatot, és bemutatta az égő áldozatot. Alig végzett az égő áldozattal, amikor megérkezett Sámuel, Saul eléje ment, hogy áldással köszöntse őt, de Sámuel megkérdezte, mit tettél? Az előző harcnál Saul maga mondta, hogy Sámuelt és Sault kell követni. És most? Na álljunk csak meg egy kicsit, testvérek, és kedves hallgatóim is. Most elmondjuk a kifogásokat Saul nevében, jó? Egyébként a Biblia is följegyzi. Először jól nézzük meg azt, amit a Biblia mond, és aztán tegyük hozzá a magunk megjegyzéseit. Saul így felelt, amikor láttam, hogy a nép széledezni kezd mellőlem, te pedig nem érkeztél meg a megbeszélt időre, a filiszteusok pedig már összegyűltek Mikmászban, azt gondoltam, hogy mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgálban, és én még nem esedeztem az Úrhoz. Összeszedtem hát a bátorságom, és bemutattam az égő áldozatot. Hát ez tisztán feketén-fehéren rendben van, nem? Na várjunk csak. Ki mondja azt, hogy rendben van? Na de hát mit tehetett volna szegény ember? Jövök most én ezzel a hozzáfűzni valóval. Hát mit lehetett tudni, hogy Sámuellel mi történt? Na jó, az Úr megmondta világosan, hogy ki mutathat be áldozatot, és ki nem mutathat be áldozatot. Lévita kellett volna hozzá, és Sámuel is megmondta, hogy várakozni kell. Na de hát előfordulhatnak az emberek életében rendkívüli események, és néha nem ragaszkodhatunk annyira ahhoz, amit Isten mondott, vagy a prófétái mondtak, mert hát ebben a furcsa kiélezett élethelyzetben a szükség törvény bont. És egyébként is, amikor a Sámuel megérkezik, már csak 600 ember van Saul mellett, az eredeti, gondolom, hogy Jonatán csapatteste is társult már addigra, szóval az eredeti 3000 elit katonából már megszökött a nagy rész, már csak 600 van meg, az egyötöde van meg. Tessék mondani, Gedeon mennyivel győzött? Ennek a 600-nak a felével. És miért győzött? Mert vele volt az Úr. Sok vagy kevés? Ezek a mi emberi lépték szerint való gondolkozásunkra való kérdések, és természetesen ez velem is előfordul, és talán kedves hallgatóimmal is előfordul, hogy ilyen kérdéseket teszünk föl. De nem az a kérdés, hogy mennyi a mi emberi erőforrásunk, hanem hogy van-e isteni erőforrásunk. És legyünk őszinték. Saul pánik reakciója az, amit tesz. Na de hát mi rosszat tett? Hát ő csak imádkozni akart, meg áldozatot bemutatni. Tetszik tudni, az Isten iránti engedelmesség az abban is megnyilvánul, hogy azokat a dolgokat, amiket Isten mondott, komolyan veszük. És nem azt mondjuk, hogy szükség törvény bont, hanem hogy várjuk az Úr szabadítását. Akkor azt mondta Sámuel Saulnak, ostobaságot követtél el. Nem teljesítetted Istenednek az Úrnak a parancsát, amelyet parancsolt neked. Pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságodat, most azonban nem lesz a királyságod maradandó. Keresett magának az Úr valakit, aki a szíve szerint való, és őt tette népe fejedelmévé az Úr, mert te nem teljesítetted, amit megparancsolt neked az Úr. Na de hát az már később jön, nem? Majd akkor, amikor Amálek ellen nem teljesíti Saul az Úr parancsát. Majd akkor fogja mondani Sámuel, nem, hogy elveszi a királyságodat és másnak adja. Nem. Egy esztendő telik el, az engedelmes, alázatos, Istenre számító, Istenre figyelő, szerény és minden szempontból példaszerű

0: Saulból egy makacs, önfejű, impulzív, saját gondolatai szerint induló cselekvő, és Istent a maga munkájába bevonni akaró emberré válik. Hogy is hangzott ez? Tehát a kereszténység nagy része ma így él, nem? Mi elmondjuk, mit fogunk tenni, aztán majd jön Isten, és beszáll nekünk segíteni. Na de hát ez fordítva van. Hát Isten elmondja, hogy mi az ő célja, és mi pedig beléphetünk az ő szolgálatába. És nem Istent használjuk föl mi a saját munkánk nagyobb dicsőségére, hanem bele kéne, hogy csimoljunk Isten áldó kezébe, hogy elvégezhesse az ő munkáját rajtunk keresztül és általunk. Ó, de idegen ez tőlünk. Mi nagyok vagyunk, erősek vagyunk, stratégiáink vannak, terveink vannak, kijelölt céljaink vannak, meghódítandó területeink vannak, ezt lehet, hogy nem meghódítandó területnek fogjuk nevezni, hanem missziós célkitűzésnek. Sokkal szebben hangzik. De tessék mondani, mi van, hogyha szembenéz velünk Istennek a szolgája, és azt fogja nekünk mondani, mit tettél? Nem teljesítetted az Isten parancsát. És mivel nem teljesítetted az Isten parancsát, keres magának az Isten mást, sőt, itt ráadásul még múlt időben is van. És tetszik tudni, mi a borzasztó ebben? Hogy Sámuelnek halványilla gőze nincs arról, hogy ki az, akit keresett magának az Úr. Vagy jóval később ő is úgy fogja megtudni. Hosszú idő telik még el, míg megtudja. Egy dolgot tud az Úrtól. Na de nem Isten választotta ezt az embert? Csak tetszik tudni, van egy probléma a kiválasztottsággal. Hogy aki a kiválasztottságában magabiztossá és magabízóvá válik, arra nézve igaz lesz, amit az Úr Jézus mondott. Ha pedig a só megízetlenül, nem való semmi másra, mint hogy kidabják és eltapossák az emberek. Milyen sokan vagyunk, akik abban a tudatban élünk, hogy isteni elhívás részese életünk. De vajon abban a tudatban is élünk-e tovább, hogy ez addig áldás magunknak is és másoknak is, amíg az isteni elhívás szerint élünk és teszünk. Mert az elhívásunk az Isten iránti engedelmességre szól, nem pedig arra, hogy mi határozzuk meg az Isten útját. Nehéz kérdés. De az, aki az elhívást adja, vissza is vonhatja. Nem tudom, Sámuel, hogy csikordult bele a lelkében, hogy végig kellett ezeket a mondatokat mondania. De vajon kiózanítja-e azokat, bennünket, akiknek ez a mondat esetleg még nem hangzott el így direktbe? Tessék ezen elgondolkozni. Amen.
1: 54. Zsoltár. Könyörgés segítségért. A karmesternek húros hangszerre, Dávid tanító költeménye abból az időből, amikor a zifiek Saulhoz mentek, és ezt mondták neki, nem tudod, hogy Dávid nálunk rejtőzködik? Istenem, segíts meg neveddel, szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal. Istenem, hallgasd meg imádságomat, figyelj beszédemre, mert idegenek támadtak rám, erőszakos emberek törtek életemre, akik nem törődnek Istennel, Szela. De Isten megsegít engem, az Úr megtartja életemet. Szálljon a baj támadóimra, semmisítsd meg őket igazságoddal. Készségesen áldozok neked, magasztalom neved, Uram, mert jó vagy. Mert minden nyomorúságból kimentettél engem, megvetéssel nézek ellenségeimre.
2: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával bújunk.

0: Mi tehet boldoggá bennünket?
1: A boldogság útja. A Timóteushoz írt első levél 6. fejezetének 6. versében ezt a választ kapjuk. Nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel. Gondolatok az ígéről. Túlságosan megterheljük a családunkat a gondok és terhek emlegetésével, és túl kevéssé ápoljuk a természetes egyszerűséget, békességet és boldogságot. Kevésbé kell törődnünk azzal, hogy mit mond, vagy mit vár el a külvilág, és több figyelembe kell részesítenünk családunk tagjait. Meg kell tanulnunk, hogyan tegyük otthonunkat vonzó meghitt helyé. A hálás szív és kedves tekintet értékesebb, mint a gazdagság és a fényűzés. Az egyszerű dolgokkal való megelégedés boldoggá teszi az otthont, ha szeretet lakozik benne. Jézus a mi megváltónk királyi méltóságában járt a földön, mégis szelíd és alázatos szívű volt. Világosság és áldás volt minden otthon számára, mert örömet, reménységet és bátorítást hozott magával. Az egyszerűség, szelídség és igaz szeretet kegyelmi ajándéka édenné változtatná a legszerényebb otthont is. Ebben rejlik a megelégedés és a boldogság titka. Az igazi keresztény igyekszik hasznos életet élni, és szokásait Jézus példájához alakítani. Ezáltal megtalálja az igazi boldogságot a jó tettek jutalmaként.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 14-én így szól Isten igéje. Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Jeremiás könyve 24. fejezet 7. verse. Ekkor így szóltak egymáshoz a tanítványok. Nem hevült-e szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Lukács evangéliuma 24. fejezet 32. verse. Amikor van egy kiemelkedő megtérés élményünk, akkor is utólag rá lehet csodálkozni arra, hogy milyen régóta készítette már Isten ezt a számunkra. Akár a testünkön keresztül is. Olyan világot élünk, ahol az a természetes, hogy a zsigeri reakciókat elnyomjuk. Megfedjük a testünket, hogy cserben hagyott minket, elvárjuk tőle, hogy mindenben az elvárásainkhoz igazodjon. Holott testünk apró zsigeri jelzései őszinték. Ha figyelünk rájuk, többet elárulnak, mint amit el tudunk képzelni. Új szövetségi igénkben utólag idézik fel az Emmauszi tanítványok, hogyan hevült a szívük, miközben Jézus beszélt hozzájuk. A szívük már akkor is értett mindent, amikor ők még idegennek vélték a feltámadottat. Utólag azonban rájöttek, hogy a zsigeri jelzés előbb érkezett meg hozzájuk, mint a felismerés. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam. Alaktalan testemet már látták szemeid. Isten formálta a testünket. Mint egy hangszert, azóta is megszólaltatja. Felismerjük-e utólag, hogyan tette ezt már meg velünk? Figyeljük-e mostantól testünk apró zsigeri jelzéseit, amelyek őszinték ebben a világban? Isten ezeken keresztül is szeretne üzenni számunkra. Elvégre az ő alkotásai vagyunk. Imádkozzunk! Szerető Istenem, köszönöm neked a testemet. Köszönöm, hogy te alkottad, bár több mindenben örülnék, ha másmilyen lenne. Ha belegondolok, bámulatosan teherbíró. Kérlek, taníts arra, hogy mint az Emmauszi tanítványok, én is minél többször felismerjem, ha a testemen keresztül üzensz nekem, akár utólag ismerem csak fel, akár már egy helyzet közben. Köszönöm neked a testem csodálatos működését. Amen. Pető Judit áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Ekkor így szóltak egymáshoz a tanítványok. Nem hevült-e szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat?

0: Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. János 15.2.
1: Bizony, nem kevesen kerültünk már olyan nehéz helyzetbe, ami komolyan megrendíthette volna a hitünket. Az a kérdés, eleget tanultunk-e belőle életünk viteléhez, döntéseinkhez, a megfelelő egyensúly megtalálásához? Rájöttünk-e, hogy nem a gyümölcs vált meg, az csak bizonyítéka a Jézusban elnyerhető üdvösségnek. Ellen White gondolatait hívjuk most segítségül a kiinduláshoz. Isten azért állítja próbák elé az embert, hogy meglássa, vajon az illető valóban hajlandó-e a fölötte álló hatalomra bízni az életét. Isten nem úgy lát, ahogyan mi. Gyakran kénytelen elképzeléseinket keresztül húzni, és a teendők tökéletesnek tűnő sorrendjét fölkavarni. Mindenki azt gondolja, hogy tisztában van lelki, szellemi és fizikai érdekeivel. Ám azok olykor ellentétbe állnak azzal a tapasztalattal, amit meg kellett szerezni ahhoz, hogy Krisztus követőjévé válhassunk. A saját értékünkről alkotott fogalmunk nem sokat nyom alatba. Be kell látnunk, próbákkal kikövezett út vezet a földről a menny felé. Pontosan emiatt nevezik keskeny útnak. A jellemnek próbákat kell kiállnia, különben sok képmutató keresztény tartaná fenn a vallásosság nemes látszatát, amíg végül valami gátat nem szab a hajlam, a vágy, a büszkeség és az ambíció szabad folyásának. Amikor az Úr engedélyével kemény próbák érik az embert, az őszinte hit, a szelídség és a krisztusi alázat hiánya rámutat arra, hogy milyen nagy szükség van a Szentlélek munkájára.
0: Mennyei Atyám, add a te szent lelkedet, hogy hatalma által megvalósíthassam elhatározásomat, hogy vállalom a keskeny úton a te utadon való járást. Köszönöm, hogy az imámmal minden napomon hozzád emelhetem szívemet és értelmemet, és erőt meríthetek belőle. Amikor üresnek, terméketlennek érzem az életem, tudom, eltávolodtam tőled és Jézustól, ezért rémülten futok vissza hozzád imádságban. Istenem, te hamar visszaállítasz a helyemre, és utána nem hagysz magamra, hanem beburkol barátságod. Add, Uram, soha ne felejtsem, életem minden gyümölcse a te műved, és tudom, mindegyikünk különböző kegyelemben részesül. Senki más nem hozhatja meg azt a gyümölcsöt számodra, amit én tőlem vársz. Az ima segít, hogy fölismerjem a gyümölcsöket, gyarapítsam, és hűségesen ajánljam föl neked. Köszönöm, hogy igazán ismerhetem szereteted erejét, hogy mindig tovább léphetek szent ígéd megismerése, befogadása által. Köszönöm, hogy minden könnycseppet letörölsz, és tudatod, hogy a nehéz próbák által részesülhetek szentségedből, abból a tiszta örömből, amit a te közelséged jelent. Köszönöm, hogy szent lelked jobbá teszi a fölfogásomat, és szívemet hittel, reménységgel emeli, és ezáltal örökkön zenghetem tiszta hálával dicsőségedet. Ámen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A keresztény zsidó tanács nyilatkozata. Május 28-án ülésezett a keresztény zsidó tanács, a keresztény felekezetek és zsidó irányzatok közötti egyeztetés legmagasabb intézményesített fóruma. A tanács tagjai az igazságosság, a méltányosság és az irgalmasság közös bibliai eszméjébe vetett hittel bíznak benne, és remélik, hogy a törvényhozói és kormányzati hatalom új letéteményesei eredményesen szolgálják a közjót és a közérdeket. Kiemelt figyelemmel és szolidaritással a Mahonfi társaink iránt, akik nehéz anyagi, társadalmi vagy törékeny személyes helyzetük folytán különösen is számítanak a jó kormányzásra és a megbízható közszolgáltatásokra. Egy vak kislány mutatta be Leó pápának a Sagrada Familia Jézus tornyát. Június 10-én este a Szentatya a barcelonai Sagrada Familia bazilikához utazott, hogy szentmisét mutasson be, és megáldja a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot. Érkezése után Leó pápa a bazilika legmagasabb tornyáról, 6. Fülöp király és Letícia királyné társaságában kapott ismertetést egy vakon született kislánytól, a 13 éves Valentinától. A 172 méter magas Jézus torony toronyformáit, reliefjeit és építészeti részleteit egészen a csúcsán álló hatalmas keresztig ezen a tapintható modellen mutatta be részletesen a kislány a Szentatyának, aki érdeklődve hallgatta az ismertetést. A bemutató után Valentina egy saját maga által rajzolt képet adott át Leó pápának, amely a tornyot ábrázolja, aki köszönetképpen pedig egy rózsafűzért ajándékozott neki. Valentina meghatottan köszönte meg, örökre megőrzöm, mondta a Szentatyának. Lezárás, megújulás, újrakezdés. Észak-német évi konferencia Braunfelsdben. Braunfelsdben tartották a 34. Észak-német évi konferenciát. A lezárás, megújulás, újrakezdés hármas témája köré szervezve. A magyarországi metodistákat Pásztor Johanna és Simon képviselték a május utolsó napjaiban szervezett éves egyházi közgyűlésen. A közösség kiemelt témája volt, hogy hogyan kell az egyháznak politikai mozgásokra reagálni, különös tekintettel a német szélső jobboldal országszerte tapasztalható megerősödésére. A közéleti reakciók kérdésköre mellett a lelkészhiány és a fiatalok egyházbeli helyének meghatározása is közös pont a magyarországi egyházzal. Közösen inspiráló volt azoknak a kezdeményezéseknek a beszámolóit hallgatni, amelyek a hagyományos gyülekezeti formákat gondolták újra, korszerű, kreatív és emberközeli módon. A záró istentiszteleten Várnell Filip püspök János evangéliuma 20. fejezetéből a keresztény küldetés miben létéről prédikált. Ilyen ünnepre már több mint egy évtizede nem volt példa az Észak-német metodista konferencián. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Hétfőn sok napsütés várható felhőkkel, helyenként esővel. A nyugatias szél élénkül és 20-26 fokra van kilátás. Szerdán napos idő várható a kevés felhő mellett, eső nem valószínű, a csúcsérték 26-31 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.
2: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Itt vagyunk és beszélgetünk. Ha csodát tapasztaltok meg, akkor attól erősödik a hitetek, szerintetek?
3: Attól függ, hogy mit nevezünk csodának.
0: Hát ami persze. Neked az, ami olyan, amit egyszerűen nem tudsz másképp megmagyarázni, csak azt tudod gondolni, hogy a jó Isten most egészen konkrétan megsegített, megmentett, megoldott valamit.
3: Tehát a saját magunk eldöntjük azt, hogy ez most csoda volt, vagy nem volt csoda. Ne. Lehetséges, hogyha elmondjuk ezt valaki másnak, akkor az nem fogja csodának vélni.
0: Lehet, de egyébként szentek életében például konkrétan meg vannak jelölve bizonyos dolgok, amik megtörténtek velük, és csodáknak lettek minősítve.
3: A csoda az, amit nem tudunk elképzelni, és megtörténik.
0: Igen. De észreveszi néha az ember, most eszembe jut egy kép, ahol ez egy filmbeli kép, nagyon régen láttam, és nem tudom most pontosan idézni, hogy kik voltak ott a filmbeli szereplők, de a szegények megetetése történt éppen egy fazékból, vagy kenyérből, nem is tudom, szeltek a nővérek, és ott egy csoda lett a szemünk elé tárva a filmbeli jelenetben, ahogy az egyik nővér a sok-sok oda sorakozó embernek vágta mindig a szeleteket, és egy másik nővér pedig a nézőkkel velünk együtt észrevette, hogy az a kenyér az igazából nem fogy el, mindig újra és újra tud adni belőle. Egy pillanatra összenézett a két nővér, az egyik érzékelte, hogy ez csoda. Nekem az jut eszembe, hogy tulajdonképpen talán ki is zökkenthetjük magunkat a csodából, hogyha elkezdünk tudatosan gondolni arra, hogy ja, most ez egy csoda? És akkor hirtelen eltűnik, megszűnik, de amúgy pedig könnyen, mint vagy a tessék, a vizen járás.
3: Tehát az, hogy hogyan fogadjuk a csodát, azt kérdezed
0: Jézus
3: most.
0: Hívta például az egyik tanítványt, hogy gyere. Az a tanítvány elindult a vizen, és aztán akkor rájött, hogy ja, én most a vizen járok, és rögtön elkezdett süllyedni, és kiáltott, hogy jaj, ments meg. De hát egyébként, amíg nem zökkent ki belőle, addig benne volt.
3: Pontosan, amíg kapcsolódott, és amíg hitt, természetesen akkor, amikor a halászok jártak a vízen, az csodának tűnt nekik.
0: Na, Laci, mit mondasz?
1: Hát, illetve ez a hit, mert azért esett le hirtelen, mert a hite,
0: nem volt hite.
1: Így kiugrott belőle.
3: Igen. Tehát kételkedés
1: viszont
3: volt.
1: Viszont Jézus elmondta nekik, de a tanítványok is azt mondta, hogyha lenne tiszta nagy hitetek, akkor a hegynek is mondhatnátok, uh-huh. hogy menjen odébb, és oda menne, uh-huh. illetve ugyanúgy tudnák kezelni a szelet is.
0: De egyébként úgy, más is, Illés próféta is megtette, hogy imádkozott tartósan időjárással kapcsolatos ügyben.
3: Mert hogy jöjjön az eső.
0: Hát igen, jött.
3: És az csoda?
0: Hát, neked
1: hát annak idején nem, esőre sokkal nem. több szükségük volt, mint most nekünk, igaz?
0: Meg inkább a kérdés itt tulajdonképpen az, hogy ha csodát tapasztaltok meg, akkor az a hiteteket erősíti?
1: Szerintem ez sokszor csak pont ezért van.
0: Már micsoda?
3: A csoda.
1: Ezért kapunk. Igen.
0: Ja, hogy erősít.
3: Azért kapunk
1: hogy utána higgyünk benne.

0: Most csak így visszaemlékszek egy pár dologra, ami megtörtént.
1: Csodára?
0: Igen, velem, és akkor olyan nagy extázissal fogadtam az úgymond csodát, hogy el voltam telve vele, és azt mondtam, hogy itt most megerősödhet a hitem. És ez tartott pár hétig, és akkor éreztem, hogy csökken az a lelkesedés.
2: Jézus mindig a csodatételek után figyelmeztetett, hogy ezt ne mondjátok el senkinek.
0: Nem kell elmondani senkinek. Ezt saját magad kell értékelned, saját magad kell befogadjad, és akkor levonni a következtetéseket.
2: Vagy pedig lehet, hogy még kártékony is, hogyha csodákról mesélünk?
1: Hát nem tudom miért, hát mi rengeteg csodáról kapunk tájékoztatást a Bibliából, nem? Hát a tanítványok, ők is leírták nekünk az evangéliumokba.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Beszéljük meg azt, hogy mi a bűn.
2: Na, hát
1: csak
2: igaz.
1: A 10 parancsolat alapján lehet bűnt elkövetni.
2: Nekem most ez jut eszembe, hogy igen.
1: Ha én úgy gondolom, hogy bűnt. Valamilyen bűnt követtem el, és nincsen benne a 10 parancsolatban, attól még az bűn.
2: Nincs is olyan.
3: Hát mindig, akkor mindig visszalépünk az induláshoz, nem? Hát azt kell, hogy elhangzott ez a szó, hogy bűn Ádám és Éva idejében, és ők mit csináltak? Semmit. Egyetlen egy dolog volt, hogy amit kért Isten tőlük, azt nem tartották be. És akkor
1: de honnan tudjuk, hogy mit kell betartsunk?
3: Ezt rögzítette Isten először csak két szóval, szeressétek Istent, és szeressétek fele barátaitokat, de aztán ezt szétvette 10 dologra is, de a 10 parancsolatnak az első 5 része az Istenről szól, a második 5 része az emberekről, de aztán persze utána Jézus még egy kicsit megfogalmazta, hogy hát igen, szeressétek fele barátaitokat, de az ellenségeiteket is szeressétek.
2: Na ráadásul, nem is akárhogy, egyébként én ezt ki is készítettem majd akkor. Lukács 6:27, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel. Tehát tegyünk is jót velük. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást. Hát megtesszük mi ezt? Folytatom. És imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd neki oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami tiéd, attól ne kérd vissza. Hát azért ez egy kicsit messze van attól, ahogyan mi viselkedünk. Nem gondoljátok?
3: De ez ahhoz is csatlakozik, amiről a múltkor beszéltünk, az ítéletről, nem? Ezért is mondja Isten, hogy azért is ne ítéljünk, hanem inkább próbáljuk meg őket javítani, a szeret, de csak szeretettel javítani.
2: Na, de mégis megítéljük, és ugyanebben egyébként Lukács írja ezt is, hogy ne mondjatok ítéletet senki fölött, és akkor fölöttetek sem ítélkeznek, ne ítéljetek el senkit, és akkor benneteket sem ítélnek el, de mi mégis megtesszük, tehát az ember, ha magában néz mélyen, én legalábbis, akkor tudunk ítéletmentesek lenni. Lehet, hogy néha egy picit sikerül, de amúgy látok
1: valakit. És minden
2: valakint.
1: Mellett még szeretni is.
2: Hát igen, nektek megy nem ítélkezni. És én mondtam egyszer már nektek pont itt ebben a műsorban egy példát, hogyha valaki például magát nagyon dicséri, nálam bekapcsol valami, hogy jaj, ott valami sántít, mert ha valaki önmagát felmagasztalja, akkor én már elkezdem őt megítélni, hogy hát itt valami sántít.
1: Mindenféleképpen ítélkezünk, vagy jól, vagy rosszul, és hát, talán egyik sem megfelelő és nem jó.
2: Hát vagy ha valaki, tényleg beszélgettünk erről, azt mondja magáról, hogy én nem vagyok bűnös, nekem semmi bűn. Mert van, aki egyébként, biztos találkoztatok már ilyennel, Laci mesélted, hogy te már találkoztál, én is egyébként, aki mondja magáról, hogy hát nekem nincs bűn.
1: Laci azt mondta, hogy nagy része az embereknek ezt mondja saját magáról, hogy nincsen bűne. De itt megint visszatérnék oda, hogy mi a bűn, tehát honnan tudjuk azt, hogy mi a bűn, mert hát saját magunk is eldönthetjük azt,
2: nem
1: hogy
2: dönthetjük.
1: Én...
2: De hogy dönthetjük? Hát hogy dönthetjük? A Bibliából tudjuk.
1: De mondjuk úgy érzi az ember, hogy valamilyen bűnt követett el.
2: Ami és nincs leírva a Bibliában, de hát az mi? Mi lehet olyan? Ha tudsz egy példát mondani, akkor igen, meglepődünk szerintem, de aztán lehet, hogy most meg fogunk
1: igen,
2: lepődni.
1: Igen, hát biztosan a 10 parancsolat valamelyikéhez hozzá lehet kapcsolni. Tehát akkor megegyezhetünk abban, hogy a bűn az a 10 parancsolathoz kapcsolható.
2: Szerintem csak. Mindenképpen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Szoktam nektek beszélni a zsidó testvérekről, akikkel beszélek. Igen. És volt most nemrég egy olyan írás, aztán utána beszélgettem. Azt írták, hogy mit jelent az hazugság. Mert hogy a 10 parancsolatban nem az van, hogy ne hazudjatok, hanem hogy ne tegyetek fele barátaitok ellen hamis tanú bizonyságot. És erre a zsidók így mondták, hogy hát, mikor hazudni azt lehet. De csak akkor, tehát olyan hazugságot nem szabad, ami rosszat okoz bárkinek. De
2: szép hazugság,
1: játszani vagy mulatságoskodni,
3: viccelni például.
1: Viccelni azt lehet. Ezt mondják a zsidó testvérek is. Érdekes, nem?
3: És egyrészt például a humor, másrészt pedig, hogyha mondjuk van egy tünetem, mondjuk egy testi tünetem, hogy megjelenik valami betegség, és én önmagam elől azt egyszerűen elhazudom, mert én azt akarom, hogy én imádkozom minden nap egészségért, és én egyszerűen nem veszek róla tudomást.
2: Na de ez egy másik dolog, amikor azt mondod, hogy nem veszek róla tudomást.
3: Nem elhazudás?
2: Nem elhazudás, hanem egy átadhatod is magad.
3: Hát az is olyan, igen.
2: Egyfajta kikerülése a
3: hazugság,
2: vagy szembenézése bizonyos dolgoknak, de lehet, hogy ezt azért is teszed, hogy ne hívd fel az elmét, figyelmét arra, hogy
3: így van, hogy meg tudjak gyógyulni, mondjuk. Hát, de mégiscsak hazugság. Az orvos mondjuk azt mondja, hogy szavaros.
2: Az orvos is hazudhat neked, és azt mondja, hogy és akkor ad egy olyan hitet neked a hazugsága által, amivel meggyógyulsz.
3: Ja, na látod, tessék, akkor ott van. Azt hazudja nekem,
2: fogja mondani, hogy nincsen semmi baj.
3: Vagy és ott akkor van az üres kapszula. Vegye be, Szabolcs, ezt hát beveszi, már holnapra jobban lesz. Most vegye
2: ez
3: be.
2: Ez a placebo hatás, hát és ez egy nagyon érdekes területe.
3: Holnapra jobban lesz.
2: És hogyan gondolod, hogy működik?
3: Hát persze.
2: Hát persze, hogy működik.
3: Beveszem, és rögtön jobban leszek.
2: Biztosan, különben is. A más gyógyszerrel is pontosan így van, hogy megnyugtatod magad, hogy bevetted a gyógyszert.
3: Hát akkor hazugság.
2: Akkor a zsidó testvérek tényleg jót mondtak, hogy azt mondták, hogy lehet.
1: Nem, mondtak példákat a Bibliából.
3: Hát de valahogy sűrjük, csavarjuk. Igazat kell mondani, nem? Mert azt mi nem tudjuk, hogy mivel mit okozunk.
1: De sokszor az igazság is problémát okoz.
3: Az biztos.
2: Nem? Nem nagyon tudjuk átgondolni, és ez a bajunk, hogy
3: kellene ezt csinálni. Hát talán úgy, hogy Pál tanít minket a szeretetre, de azt se tudjuk megcsinálni, hogy mindent eltűrni, mindent elfedezni. Ha mindent elfedez, az azt jelenti nektek is, hogy letakarja a csúnyaságot szeretet lepellel? Azt jelenti nektek, a mindent elfedez?
2: Nem biztos, hogy szeretet lepelle, hanem egyszerűen elfed, nem mondja.
3: Na de mit jelent, a mindent elfedez?
2: Elhallgat. Elhallgat, hát nem csak, hogy elhallgat, hanem valamilyen formában megmagyaráz, elfed.
3: Na neked ezt jelenti, Lacinak?
1: Hát mert hogy minden ilyen problémát, amiről beszélünk, a szeretet az meg tudja oldani. Tehát mindig szépen át kell gondolni, hogy na jó, akkor látjuk, hogy mi a helyzet, de akkor ezt hogy kezeljük. És a szeretet az azt jelenti, hogy a másik testvéremmel együtt megoldjuk.
3: Akkor nem is letakarom egy szeretet lepellel, hanem maga a megoldás a szeretet, hogyha bennem van a szeretet. Nem így kellene erre gondolni, hogy nem is tudom, hogy fogok viselkedni, de ha bennem van a szeretet, akkor majd az a bennem lévő szeretet megoldja. Na,
1: így
3: akkor
1: van,
3: most ezt
1: van.
3: Az előző hát gondolatomat töröltem, hogy szeretet lepel meg ilyesmi, akkor azt mostantól elfelejtem, hanem ha bennem van.
1: Hát ez na a jó, lélek köszönöm. Gyümölcse. Na, a szeretet, az öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Ezt mondja, hogyha ez benne van a szívemben, mert ez a lélek gyümölcse, az azt jelenti, hogy a szívemben van, illetve nem, a gyümölcs az azt jelenti, hogy ezt látja is más.
3: Lehet benne gyönyörködni. Na jó, akkor mindjárt folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor.

0: Bibliáról másképpen.
1: Megbocsátás kapcsán hozom a következő gondolatot. Adáson kívül például András egy bizonyos dolog miatt elnézést kértél tőlünk. Most ezzel kapcsolatban az jut eszembe, hogy nekünk egyébként kötelességünk elnézést adni, vagy hát megbocsátani, nem? Tehát tulajdonképpen meg se tehetem, hogy nem bocsátok meg, hiszen köteles vagyok megbocsátani, fel vagyok rá szólítva.
2: Csak az a kérdés, hogy valami marad-e bennünk
1: igaziból harag, kell megbocsátani.
2: De mondhatod, hogy igaziból megbocsátunk, ez sajnos nem csak az emberen múlik, mert ott marad benne. Hiába mondja az ember azt, hogy megbocsátottam, és minden rendben van, amikor éjszaka felébred, és egy bizonyos fajta szorongás van benne, például.
1: Kell hozzá egy kis kegyelem.
3: Szerintem megint az aranyszabállyal illik megmagyarázni, nem?
1: Mégpedig?
3: Hát mert az aranyszabály azt tedd másokkal, amit szeretnél, ha veled is tennének. Vagyis ha te szeretnéd, hogy neked is megbocsássanak, ha valamit hibázol, akkor neked is meg kell bocsátani.
2: Hát pont erről
3: beszéltünk, ez az alap aranyszabály.
2: Hogy nem rajtunk múlik, hogy megbocsátunk-e, mert hiába mondjuk ki, hogy én megbocsátottam, és hiába teljes szívemből azt szeretném, hogy ez a dolog rendeződjön, mégis kell legyen vagy egy bizonyos időnek, vagy valaminek történnie kell, hogy ez tényleges megbocsátás legyen.
1: Na de hát akkor idézünk a Lukács evangéliumából a megbocsátás. Én ezt a napokban vettem észre egy szót itt ebben. Ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, ezt mondva, megbántam, bocsáss meg neki. Nekem eddig soha nem tűnt fel az a szó, hogy ha megbánja.
2: Ez
1: nem tűnt fel eddig.
2: Nekünk sem.
1: És ha nem bánja meg, akkor is kötelesek vagyunk megbocsátani. Ugye?
2: Elég erős szavakat használsz, hogy kötelesek vagyunk.
1: Én így tekintem. A mi atyánkban is benne van minden nap, mondjuk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk.
3: Bízni kell Isten ítéletében. Vagyis, hogy az ilyen dolgokat én bocsássak meg, de ha nem jó, akkor Isten majd elé. Minden, mert ez van a Bibliában, ez van nekünk írva, nem? Hogy a bűneiért mindenki bűnhődik. Majd később így úgy, de bíznunk kell Isten ítéletében.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Lukácsnál, ahogy olvassuk a megbocsátás kapcsán, tehát, hogyha vétkezik atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. Ha nem lenne ott az a rész, hogy és ha megbánja, akkor is meg kell bocsátani. Laci bólint,
2: én
1: András
2: néz. Én nem bólintok. Ez egy kiragadott szöveg a Bibliából, és nem tudom elképzelni, hogy ez egy általános elv kellene, hogy legyen.
1: Hát de aztán folytatja, hogy és ha naponta 7-szer, gondolj bele, naponta 7-szer jön valaki, de megbánja mind a 7-szer, visszajön, hogy András, ne haragudj, mert már megint csináltam, és megbántam, András, de nem tudtam uralkodni magam, ne haragudj már,
2: és
1: András.
2: Bármennyiszer...
1: Igen, van, ahol írja, hogy 7-szer,
2: 77-szer. Mindez,
1: igen.
2: Igen, akkor...
1: Hát nem azt írja valahol? 70-szer, 7-szer.
2: Egy kérdés megbánja. Van az, hogy az a ha.
1: Az a ha.
2: Ha megbánja.
1: És ha
2: akkor
1: nem...
2: is meg kell bocsátani.
1: Ha nem bánja.
2: Az én elképzelésem szerint, hogyha ha nem bánja meg. Tehát hát, hogy... legfennebb nem adunk több alkalmat arra, hogy ez megtörténjen.
1: Hát de az nem úgy van, mert az megint nem bibliai.
2: Miért nem
1: bibliai? Hát hogyha én nem adok több alkalmat, akkor már...
2: Az azt jelenti, hogy elkerülöm azt az embert, vagy valami olyan... nem adok több lehetőséget arra, hogy az a bűn, vagy az a bántó valami még egyszer bekövetkezzen. Hmm. Tehát kitérek előle.
1: Ja, értem, én értem, de mondjuk ő
2: tehát
1: utána
2: vagy
1: megy.
2: Kitérek, vagy elfogadom úgy, ahogyan
1: szenvedjétek
2: van.
1: El egymást, akkor visszaugrok
2: akkor
1: egy korábban.
2: Akkor elszenvedem, ugyan. Vagy megváltoztatom. Ez
1: magadat,
2: a három lehetőség.
1: Saját magamat lehet csak
2: nem tudom, hogy a helyzetet is meg tudom változtatni.
1: Helyzetet vagy magam?
2: A helyzetet, magamat megpróbálhatom a másik embert is megváltoztatni, hogyha mondjuk itt most egy emberről van szó.
1: Nem tudom, az helyes dolog, sőt, szerintem nem.
2: Hát ha megbeszéljük, elmondom az aggodalmaimat, elmondom azt, hogy
1: mondjuk,
2: mi történik.
1: Igazad van egyébként.
2: Attól mert... még ráutalhatok azokra a dolgokra, amelyeket úgy vélek, hogy
1: nem, helyes.
2: hogy nem helyesek.
1: Sőt, fel is vagyunk
2: de attól
1: erre.
2: Még nem biztos, hogy nem helyesek, hogy én úgy vélem.
1: De ha bibliai alapon véled, úgy erre fel is vagyunk szólítva egyébként, hogy oda kell mennünk, figyelmeztetnünk. Ha nem változtat rajta a bűnös viselkedésen, akkor vigyünk oda a gyülekezetből még két vagy három embert, együtt figyelmeztessük, és ha akkor sem változtat...
2: És hogyha ő nem tartozik egy gyülekezethez, vagy nem tudjuk ezt megoldani valamilyen formában...
1: Ezt kell tennünk.
2: Tehát három lehetőséget látok. Kilépsz a helyzetből, elfogadod, vagy elszenveded a helyzetet, vagy megváltoztatod. Hmm. Ennyire egyszerű.
1: Hát de ezt csak te mondod. Máté evangéliuma 18. fejezet 22. vers. Jézus így válaszolt, nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem még 77-szer is.
2: Mi történik 77-szer?
1: A megbocsátás.

0: annak biztosan nagy ereje van, hogyha valaki a legszebb, az egyik legszebb szót elmondja, hogy bocsáss meg, tévedtem, ne haragudjál. Tehát ezek a legszebb magatartás formák.
1: A szó az kevés. Én meg pont úgy vagyok vele, hogy a szó az nem ér semmit igazán.
0: Hanem akkor mit kellene csinálni?
1: Hát érezni, hogy valamit tényleg...
0: Tehát azt nem tudod meghatározni abban a pillanatban, hogy most ő érzi-e, vagy...
1: A gyerkőc

0: másik, amikor átgondolva, vagy egyáltalán még átbeszélni is lehet azzal a féllel, akivel megtörtént.
1: És onnan hogy, megy és átölel.
0: És akkor azt mondja, hogy megbánta, és bocsáss meg, akkor ez egy teljesen más hozzáállás.
1: Na most akkor mit csináljunk a megbocsátással kapcsolatban? Tehát akkor, ha nem bánja meg...
2: Nem, nekünk kell ítélkeznünk.
1: De megbocsátanunk meg kell.
2: Attól függ, hogy mit jelent ez, hogy megbocsátunk.
0: Erről beszélünk.
2: Igen, tehát nem elismerem, hogy jó, hogy neki igazad van, stb. Nem, hanem, hogy nem tehát, ítélkezem, az a megbocsátás, tehát, az aha. Azt jelenti, hogy nem én ítélkezem. Még csináld azt, amit akarsz, Isten majd elítél, hogyha.
0: Egy nagyon érdekes dolgot mond most László.
1: Hallgassuk
0: tehát, hogy
1: tovább.
0: Kilépünk egy picit abból a helyzetből, és azt mondjuk, hogy az Úr majd ezt rendezi helyettünk. Nekünk ezzel nincsen dolgunk. Tehát nem egy érzelmi szeretetet fogunk a másik felé tanúsítani, hanem egy passzív szeretetet. Egy
1: emberi elfogadó szeretetteljes, általánosan szeretetteljes magatartást, mondjuk így.
0: Igen, ezt jól fogalmaztál.
1: Néha.
2: Én szerintem Isten elsősorban a teremtett világgal foglalkozik, és nem csak itt velünk. Tehát itt nem az a lényeg, hogy mi nekünk minden nap mi a jó, hanem, hogy föl tudunk-e készülni egy örökké való világra. Ez a lényeg. És nekünk mindent megbocsát majd Jézus, azt mondja, főleg, hogyha megbánjuk, illetve a Szentlélek ellen
0: ez jó, főleg, ha megbánjuk.
2: Szentlélek ellen védkezünk, akkor azt nem bocsátja meg.
1: Hát igen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Bűnről beszéltünk, hozhatok Pál leveléből egy pici részt. A belső ember harca a benne lakó bűnnel, írja Pál. Mégpedig azt írja, hogy azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Ez egy ilyen belső viaskodás. Ez itt hosszan írja, hogy tulajdonképpen nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni. Azt most részleteket idézek Pál leveléből. Nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. A törvény lelki, én pedig testi vagyok, a bűn rabszolgája. Így indul.
2: Mert hogy akkor ki is vagyok én? Ez a test vagyok
1: hát
2: én,
1: ez a test, vagy pont, vagyok. Hogy nem a test, és akik Krisztusban vannak, lélek szerint járnak. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig lélek szerint a lélek dolgaira. A test törekvése halál, a lélek

0: törekvése pedig élet és békesség. Hát ez egy állandó viaskodás lehet valószínűleg bennünk, én most csak részleteket mondtam.
1: Nem kell, hogy legyen egy állandó viaskodás, mert nem erről szól, hanem azt mondja Pál, hogy alapvetően nem ez a fizikai test vagyunk, hanem sokkal több.
0: Hát persze, de közben pont a bűnbe viszi az embert a test szerinti viselkedés, nem is a paráznaságra bőven elég gondolja.
1: De nem, itt nem a testről van szó, hanem az elméről van szó.
0: Jó ugye, esetben. Hogyha,
1: de különben az elme az, ami irányítja a testet, hogyha szét akarjuk szedni a dolgokat. Tehát az elme az, és a gondolataink azok, amelyek rá vezetik a testet arra, hogy bűnbe essen.
0: Én Pálra tudok hallgatni, hogy lélek szerint kell élni, és akkor leszünk jó úton. Isten,
1: és teljes mértékben egyetértünk, hogyha László is bólogat, hogy igen, nem a fizikai test kell meghatározzon bennünket, és az elmének a mindenféle gondolatoknak a keszekuszasága, hanem a tudatosság kell átvegye az irányítást.
0: De egyébként nem is biztos, hogy tudatosság, mert ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok.
1: Tehát a tudatosság az pontosan...
0: Az nem a lélek.
1: De.
0: Az egy emberi
1: csak egy másik,
0: döntés, nem?
1: Nem a szószoros értelmében, vagyis a hétköznapi használatában használtam a tudatosság szót, hanem a kapcsolódásra utalnék.
0: Hát, tehát a lélek által?
1: A lélek által a kapcsolódásra.
0: Úgy igen.
1: Ugye az a hétköznapi hozzáállás, hogy az a tudatos, például az, hogy most mi tudatosan kell étkezzünk, és blá blá blá, és tudatosan kell, az se rossz, tehát semmi gond nincsen, csak hogy nem erről van most szó.
0: De egyfajta jelenlét, azt is szokták ma tudatosnak mondani, nem hogy legyünk jelen, sőt Jézusra is szokták így mondani, hogy talán ő is mindig pont ott volt, pont a pillanatban volt.
1: Jelen volt.
0: Nem a múlton gondolkozott, nem a jövőn, hanem ott volt jelen. Volt, igen, valahogy nekünk is így kellene ott lenni.
1: Mindenképpen ez az egyik alap.
0: Nyitva lenni.
1: De ha jelen felé vagyunk, akkor az már feltételezi azt, hogy kapcsolódunk. Ezek így...
0: Nem vagyok benne biztos. Mert attól még lehet, hogy csak úgy ott vagyok ösztönösen. Jelen vagyok ösztönösen, és akkor mondjuk élfhajhász módon az ösztöneim szerint mindent megélek.
1: De akkor nem jól értelmezzük a jelenlétnek a szakrális részét, vagy spirituális részét, mert a jelenlét az biztosan feltételezi a kapcsolódást.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk és beszélgetünk. András, mondtad, hogy a halál kapcsán egy-két gondolatot jó lenne megbeszélni. A halál alvás, tulajdonképpen így tudjuk a Bibliából?
1: Ugye az elején most csak Ádámnak és Évának csak ezt mondta, hogy meg fogtok halni, de utána kaptuk meg azt, hogy feltámadás. Az egy jóval későbbi dolog, de aztán a legvégén, az utolsó fejezet, a Jelenések könyve, ott bele van írva, hogy mindenki fel fog támadni. Feltámadnak először, akik meghaltak Jézus Krisztusban, de utána majd 1000 év múlva föltámad mindenki. Vagyis, hogy ez valóban azt jelenti, hogy mindenki feltámad, de hogy milyen lesz az élete, hát az meg...
2: Mármint a feltámadás után, arra érted?
1: Igen.
0: Érdekes dolog ebbe így belegondolni tényleg, hogy a halál tényleg egy kicsit olyan, mint az alvás, hogy közben nem tudunk semmit, de minden nap van benne részünk egyébként, nem? Mert amikor este lefekszünk, az is ilyen.
1: Hát igen, de hogyha teljesen jól alszol, akkor nem tudod, hogy hány órát aludtál. Uh-huh. Aki meghal, akkor annak nem lesz több napja soha, vagyis igen. Hogy az a nap lesz a feltámadás neki. Úgyhogy ezért ezt így kell mindenkinek szerintem átgondolni, hogy a halálra ne úgy, hogy na, akkor vége az életemnek. Nem. Húha, most kezdődik el az új életem. Ezt kéne átgondolni mindenkinek.

0: A Bibliában kétféle halálról beszél. Az egyik a testnek a halála, a másik, amikor arról beszél, hogy a bűn miatt, vagy a vétkezés miatt.
1: Igen. Az Istentől való elszakadás állapota.
0: Kétfajta halál van. Az egyik a fizikai, a másik a lelki halál, amikor, tehát a melyik rosszabb, azt nem tudom.
1: A lelki.
0: Nem. Tehát egyértelműen mondod ezt a le, hogy
1: hát
0: a lelki?
1: Nekem nagyon az jut eszembe, persze, hát elszakadni a Jóistentől. És nem, mintha is... most annyira szoros lenne a kapcsolatom, szeretném, hogy az legyen, de elszakadni teljesen tőle, hát az tulajdonképpen olyan, mint amikor az ember azonnal bekerül a pokolba, nem?
0: Van, aki nem is jut közelébe, tehát akkor...
1: Vagy csak nem tud róla, vagy mondogatja, hogy hát én nem hiszek, de közben...
0: De mégis a fizikai haláltól félünk folyamatosan, a mindennapjainkat, a félelmeink, azok mind a halálfélelemhez vezetnek, mert azért félünk a betegségtől, hogy meghalunk, hogy mindig valamitől félünk, akkor a halál valahogy milyen formában ott van a közelben.
1: Igen, vagy a szeretteink kapcsán, igen. Hát, mert egy kicsikét nem jól vagyunk, tehát ez tévedés, ez.
0: Mi?
1: Hát ez, hogy a fizikai haláltól félünk, és hogy folyamatosan ettől félünk, mert nem attól kellene félnünk, mert pont ez elszakít minket az élettől. Ha lelki értelemben minden rendben van, akkor hát ezt nem is mi döntjük el egyébként. Ezt tudom, most ez csak duma, amiket mondok, de így kellene gondolkoznunk, nem, hogy úgysem mi döntjük el, hanem, sőt, még szerintem egyébként lehet kérni néha. Tehát azt is tudom gondolni, hogy a Jóistennek tulajdonképpen kicsit szinte mindegy is, hogy most Szabolcs 50 évig él, 100 évig, vagy 130 évig. Ha nagyon szeretném kérni a Jóistentől, lehet, hogy a 130-at is megadja, nem? Most Laci bólint, hogy nem. De azért én remélem, hogy megadja, mert neki szerintem az a célja, hogy Szabolcssal véghez vigye azt, amit Szabolcssal véghez kell vinni. Nem?
2: Na, nem, ő neki az a célja. Tehát szerintem mindenkinek inkább úgy kéne gondolni, hogy szüksége van-e a világnak én rám.
1: 120-130 évig, igen.
2: Hát hányan halnak meg már gyerekkorban, vagy 40 éves korban.
1: Hát és
2: meg,
1: akkor legyen rám szüksége. És, úgy de, kell élnem, hogy legyen, nem. Hogy olyan szeretettel így, tudjak így, lenni 120 éves bácsiként is, hogy a világ azt érezze, hogy jaj, de szeretjük ezt a Szabolcsot, mert meggyönyörködtet mindenkit, és akkor van szüksége a világnak, nem?
2: Nem.
1: Nem.
2: Mert öreg emberként már mit tudsz csinálni a világnak?
0: Mosolygok mindenkire, mindenkinek örülök, hogy drágáim, gyertek ide.
2: Szenvedsz
0: meg. Ó, Szabolcs papa, nem. Kevert nektek egy teát, gyertek ide, megraktam a hangulatot az öreg otthonban.
1: Na hát látod, hogy nem. De Laci azt mondja, hogy nem. Hát hadd éljek már 129.
2: Addig kell élni, amíg szüksége a világnak. Illetve amíg Isten nekünk feladatot ad, és azt még szükség van megtennünk, akkor igen. Amíg nem, akkor akár azonnal magához tud venni.
1: De valószínű, aki itt van, idős otthonokban, én megfordulok azért nem egyszer-kétszer, és ott van, aki tulajdonképpen szinte csak fekszik, de valami célja a Jóistennek van vele. Én ezekben egészen biztos vagyok, hogy
2: így van.
1: Azért
2: így
1: vannak ott, még ha meg sem mozdul, valamiért ő ott van. Lehet, hogy még 20 évig fog feküdni, de ő valamiért ott van. Na jó, van, ebben egyetértünk.
0: Az biztos, hogy az úgy van, és annak úgy kell lennie.
2: A halál az egy feltámadás.
1: Na hát egyébként.
0: A halál az egy kapu.
1: Jó, de előbbre hozni sem kell, meg vágyni rá.
0: Nem kell Istent játszani.
1: Nem úgy értem, hanem vágyni rá, hogy de jó lesz már majd, ha vége lesz. Hanem most itt vagyunk.
0: Nem hiába mondjuk, hogy ne mondj ilyet.
1: Miért?
0: Mert hogy ez nem szép. Hát az, hogy várja, hogy egyszer már legyen vége. Igen.
1: Nem, most itt van dolgunk, és akkor ezt kell tenni. Ezt mondjuk mind a hárman?
0: Így van.
1: Jó, Laci is bólintott.
2: Így van.
1: Oké. És azt szoktuk tanácsolni a műsorban egyébként, és ez milyen jó Lacitól tanultam, hogy érdemes magának, mindenkinek végig gondolnia a dolgokat. Nem ránk hallgatni, meg egymásra. Végig gondolni.
2: Vagy másokkal megbeszélgetni.
1: Még jobb.
2: Ketten vagy hárman.
1: Jaj, de jó. Na, jó. Mert ha ketten vagy hárman összejönnek, és egy dologért imádkoznak.
0: És mi nem hiába vagyunk hárman.
1: Megadja azt a Jóisten. Köszönjük a figyelmet, a Bibliáról másképpen című műsor szólt. Innen vagy valahonnan, de folytatjuk.

0: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Családi nap az isaszegi Gábor Dénes iskolában. Június 5-én családi napot tartottak a Pünkösdi Egyház fenntartásában álló Gábor Dénes óvoda, általános iskola, gimnázium és technikumban, Isaszegen, amelyen az országos titkárság munkatársai is részt vettek, ezzel is erősítve az egyház és az iskola közötti kapcsolatot. A programok között helyet kapott egy főzőverseny, különböző váltóversenyek, valamint egy látványos karate, illetve táncbemutató is. A kisebbek számára arcfestéssel, hajfestéssel és csillámtetoválással készülnek a szervezők. A családi nap jó hangulatban telt. A gyermekek, szülők és pedagógusok egyaránt aktívan részt vettek a közösséget erősítő programokban. Istennel való szövetség 240 éve. Ünnepeltek a pápai evangélikusok. A misszió, az emlékezés és a megszólítás kapott hangsúlyt a pápai evangélikus egyházközség gyülekezeti napján június 7-én, a Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnapon. A pápai luteránisok 1714-től 70 évig homokbögdögén gyakorolták hitüket. Később a türelmi rendelet tette lehetővé, hogy helyben a várárkon túl építhettek oratóriumot és lelkiházat. Ennek munkálatai éppen 240 éve, 1786-ban fejeződtek be. Az ünnepi istentiszteleten az igehirdetési szolgálatot Szabó Vilmos Béla nyugalmazott esperes végezte, aki 50 évvel ezelőtt az akkori pápai lelkész Sikos Lajos esperes kihelyezett lelkészeként szolgált ott és az egyházmegyében. Mózes 5. könyve 8. fejezet 2. verséből: emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az út. Ez alapján tartott prédikációjában arról beszélt, hogy az emlékezés egybe kovácsolja a különböző generációkat. Figyelj a hívő számára, az Úr beszélni akar veled, hangsúlyozta a nyugalmazott esperes. Az oltári szolgálatot Polgárdi Német Katalin és Polgárdi Sándor lelkészek végezték, az énekeket a téti ifjúsági fúvósok kísérték. Megtartották a szombati református énekek koncert istentiszteletet. Június 13-án tegnap este 7:30-tól közösen énekelhették református énekes könyvi énekeiket az ország egyik legszebb koncerttermében. A református énekek koncert istentisztelet több mint 200 évtizedes múltra tekint vissza, ilyenkor határon innen és túli református kórusok, neves karnagyok és orgona művészek szólaltatják meg református énekeiket. A közönség több alkalommal is csatlakozott az énekléshez. A koncertisten tiszteleten Nosek Domonkós és Gyimesi Bence orgona művészek mellett Erdélyi Dániel karmester, Parola Csaba, Sül Kinga és Berkesi Boglárka karnagyok szolgáltak, valamint a több évtizedes koncert istentisztelet történetében először a régi énekek előtt tisztelgő Cantus Dei zenekar is fellépett, amelynek szóló énekese Berkesi Boglárka volt. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Hétfőn sok napsütés várható, felhőkkel, helyenként esővel. A nyugatias szél élénkül és 20-26 fokra van kilátás. Szerdán napos idő várható, a kevés felhő mellett. Eső nem valószínű, a csúcsérték 26-31 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink, a Fasori Református Gyülekezet Isten tiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Somogyi Péter lelkész.

Nagyon sok szeretettel és örömmel köszöntök mindenkit június 3. vasárnapján gyülekezeti Isten tiszteletünkön, amely egyben a Julianna iskolánk tanévzáró Isten tisztelete is, és a 8-asaink ballagása, ballagási ünnepe. A Zsoltár szavaival vegyük a köszöntést. Magasztallak, Uram, teljes szívemből, csak rólad énekelek. Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet, hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, és lelkembe erőt öntöttél. Amen. Énekeljük fennállva, szeretett testvérek, a 105. Zsolt meg a héten, hogy ez is lezárulhasson. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Készüljünk az ige hirdetésére, a 264. dicséretünknek első 3 versét énekeljük. 264. dicséretünk így kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.

helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, fohászkodjunk és imádkozzunk. Ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Mennyi édesatyánk, nagy hálával a szívünkben vagyunk itt most a te színed előtt. Köszönjük ezt a szép, verőfényes napot, ami mégsem olyan meleg, hogy szinte levegőt se kapnánk. Magasztalunk, hogy mindent oly szépen intéztél, ahogyan énekeltük, és azt a különös ajándékot is köszönjük, hogy a mennyei karokkal együtt mi is hálát zenghetünk neked, hogy bekapcsolódhat a föld, és most ez az Isten tisztelet is a mennyei Isten tiszteletbe, hogy összeér az ég és a föld, a láthatatlan és a látható, és ez olyan mérhetetlen kincs és ajándék, hogy Urunk, ezt mi magunktól felfedezni sem tudjuk. Kérjük, hogy érintsd meg a szívünket, kérjük, hogy csendesítsd el a lelkünket, kérjük, hogy hangolj bennünket ilyen áldásmondásra, mert mindaz, ami történt, ami egy tanévben, a mögöttünk lévő időben történt, az a te kegyelmed, szereteted, gondviselésedben történt. Köszönjük, hogy van bocsánat arra, amit elrontottunk. Köszönjük, hogy volt erő arra, amit erőtlenségünkben nem tudtunk volna végigvinni. Köszönjük, hogy van reménység a holnap felől. Köszönjük, hogy van lehetőség a megállásra, a pihenésre, a nyárban. Köszönjük a szünidőt. Kérünk téged, hogy mindent, amit látunk magunk előtt, mindent, amit végig gondolunk, hagyd tudjuk most a te ígédnek a világosságában tenni, és hagyd tudjunk most mássá lenni, mert neked hatalmad van arra, hogy bennünket betölts örömmel, hittel, reménnyel, szeretettel, békességgel. Kérjük, várjuk ezt, Urunk, mindnyájan, akik itt vagyunk, és kérünk azokért a gyászolóinkért, akik most közöttünk vannak, és most nem ünnepelnek, hanem búcsúznak. Erősítsd meg őket is, és kérjük, hogy ez az Isten tisztelet hagy legyen tőled való, és minnyájunk számára való ajándék. Jézusért, megváltónkért kérünk, a te szent lelkedet várva közénk. Amen. Szeretett testvérek, gyertek most fennállva, hallgassátok meg Istennek azt az igéjét, amelynek alapján az ő lelkét segítségül hívva üzenetét hirdetni kívánom. Írva található a Zsoltárok könyvében, a 103. Zsoltár második versében a következőképpen. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, kedves pedagógusok, kedves szülők, kedves ballagó és itt maradó diákok, akik az iskolában maradnak, de aztán szünidőre mennek, meg ne ijedjetek. Szeretettel köszöntünk benneteket, mindnyájatokat a gyülekezet, a fenntartó egyházközség nevében is. És nagy örömhír az, hogy véget ért az iskola, és lehet indulni a szünidő világába, lehet együtt lenni egy kicsit többet majd a szüleinkkel, szüleitekkel, és jó szülőként is mondani, többet lenni gyermekeinkkel. Mégis az előre tekintés mellett én most szeretnélek benneteket arra hívni, minnyájatokat, hogy tekintsünk egy picit vissza is. Hiszen egy ilyen alkalom, amikor tanévet zárunk, ezt is jelenti. És ez a visszatekintés ma egy különös emlékeztetés keretében történhet, ezen a tanévzáró Isten tiszteleten. Eddig, az elmúlt időben a tanárok, tanítók emlékeztettek benneteket, gyermekek az iskolában arra a tananyagra, amit meg kellett tanulni, meg kellett volna tanulni,
de szeretettel tették, hogy újra és újra emlékeztettek benneteket, hogy el ne felejtsétek, és aztán nektek is volt módotok számot adni erről. De tették ezt a gondos szülők is, biztos vagyok benne, otthon. Segítettek abban, hogy az ismeret megmaradjon bennetek, hogy együtt gyakoroltatok, hogy segítettek abban, hogy valóban amit megtanultok, az a tiétek legyen. És talán ti is tettetek néha olyat, hogy emlékeztettétek egymást diákként egy-két dologra, erre, arra, akár még a tananyagra is, hogy figyelj, el ne felejtsd, ezt holnapra meg kell tanulni. Emlékszem rá, hogy amikor én ilyen korú gyermek voltam, általános iskolás, mint ti, akkor édesapám idézett egyfajta emlékeztetést, ez bizonyára talán bennetek is könnyen megmarad, mondta ő, akinek mindig volt egy naptár a zsebében, és ebben a naptárban mindig emlékeztetőket írt fel, hogy hát tudjátok, akinek nincs esze, legyen notesze. Írja fel, amit elfelejtene. Gondoltam, hogy ezt meg fogjátok jegyezni, erről az Isten tiszteletre ezt biztos hazaviszitek. Aztán ennek van egy modernebb variációja, amikor azt mondják az utazóknak, biztos ezt is ismeritek, akiknek nincsenek kellő ismereteik földrajzból, vagy éppen a közlekedésben a dolgokról, vagy egy olyan területről, ahova elutaztak, akinek nincs esze, legyen GPS-e. Hát ezt egy kicsit már nehezebb megérteni, ugye ez a navigációhoz segítség, de hát éppen átéljük ezt néha, hogy a GPS-nek másként működik az esze, mint a miénk, aztán nem mindig úgy meg oda-vissza, hova mi akarnánk. Persze nem a GPS-nek van tulajdonképpen a hibája, hanem mi nem jól programoztuk, ez az igazság, mert ezt az ember programozza. Emlékeztető. Ez egy nagyon fontos dolog, akinek nincs esze, legyen notesze, az előbbit nem idézem már. Legyen valahol valami, amiben emlékezünk, emlékeztetjük magunkat, emlékezünk valamire, mert néha elfelejtjük. Látom a mai világot és a mai modern kort, és ezzel befejezem a bevezetőt, hogy vannak olyan programok ma már, amelyek például elnefelejtsd.hu honlapon egy emlékeztető programot telepítenek a számítógépünkre, hogy mindig, amikor bekapcsoljuk, akkor kiugorjon előttünk, amit beleírtunk. Persze ez olyan, mint a gyerekkorunkban megkötött zsebkendő, hogy megkötöttük, hogy valami miatt meg, azt elfelejtettük, hogy miért kötöttük meg. De hát ugye, mert meg kell tenni azt, hogy be kell táplálni a számítógépbe azt, hogy mire kell emlékeztetni magunkat, lesz egy fontos találkozó, lesz egy fontos program, és akkor amikor megnyitjuk a számítógépet, akkor rögtön emlékeztet, vagy e-mailben küld egy emlékeztetőt, vagy SMS-ben a telefonunkra, mert hát feledékenyek vagyunk. Kellenek ehhez programok? Nem erről szeretnék szólni nektek, legfőképpen nem a technikáról, de arról feltétlenül, hogy van ennek is egy lelki, ha lehet így mondani, technikája, amire bennünket most ezen az istentiszteleten csodálatos módon egy ószövetségi tanító tanít. Több ezer évvel ezelőtt, 3000 évvel ezelőtt valaki már ezt felfedezte. Nem volt neki notesze, nem volt neki mobiltelefonja, számítógépe, de volt hozzávaló bölcsessége. És ez a tanító Dávid, akinek a Zsoltárából idéztem, egy nagyon fontos dologra emlékeztet. És ami különös benne, mert így mondtam, hogy ez egy különös emlékeztetés, az az, hogy nem mást, hanem önmagát emlékezteti. Önmagát, a saját lelkét emlékezteti, a saját magát szólítja meg, és a hangsúly azon van, hogy el ne felejtsen dolgokat. Magának ezt mondja, ezt idéztem, vésétek a szívetekbe, és igazán én ezt szeretném, ha elvinnétek magatokkal ezt az egyetlen rövid három szóból álló mondatot, persze úgy, hogy ez kibomlik. Ne feledd el, ezt mondja magának. Ne feledd el. Én biztos vagyok benne, hogy őt is kellett néha emlékeztetni. És emlékeztették is, tudok is róla. Amikor a próféta ment hozzá, és emlékeztette arra, hogy mit is csinált. De eljutott odáig ez a Dávid, hogy magát is figyelmeztetnie kell. És Dávid tudta, hogy jó az, hogyha az ember nem felejt el fontos dolgokat. Azt gondolom, komoly eredmény, és ez most nem feltétlenül majd a bizonyítványban lesz, hanem majd a mindennapok világában, örömteli gyümölcse a tanításnak, ha a tanítvány, ti gyerekek, felismeritek, hogy
önmagunkat emlékeztetni jó arra, amit egyébként tanultunk. Amikor a tanítás után jön a szünidő, a pihenés, a kikapcsolódás ideje, az is tükrözi, hogy milyen gazdag évet zártunk ismeretben, tudásban, hogy nem elfelejteni akarunk csupán, hanem emlékezni is. Mert hát néhányan vannak olyanok, én néhányakat ismerek fiatalok közül, akik azt mondják, hogy na jó, lezártuk a tanévet, akkor elfelejtünk mindent. Most mást fogunk tölteni a fejünkbe, szívünkbe, lelkünkbe. Én abban a reményben vagyok, hogy a mi iskolánkban, meg a jó tanítványok világában, meg a jó tanítók világában nem mindig így történik. Hanem úgy is megtörténik, hogy jön a szünidő, egy kicsit valóban kieresztjük a gőzt, elengedjük magunkat, ez természetes, jó is és szükséges is, de aztán elkezdünk emlékezni. De sok minden jót tanultunk, de sok minden jót lehet alkalmazni még a nyárban is, amivel találkoztunk. Kívánom, hogy így legyen. És az nagyon nagy ajándék, hogyha valóban már eljutott odáig a szívetek, az életetek, vagy eljut most is akár ebben a késztetésben, hogy már nem mások fognak nógatni benneteket, hogy figyelj, emlékezd, ne felejtsd el, hanem te magadnak fogod mondani, el ne feledd mindazt, amit kaptál, amit tanultál. Olyan nagyszerű dolog lenne ez mindnyájunk életében, és én hiszem, hogy ezt felnőttek, gyermekek, ifjak és idősek együtt jó, ha megéljük, mert mi mindnyájan iskolába járunk, Isten iskolájába, gyülekezet, tagjai is mindnyájan, és olyan jó, ha nem felejtjük el, amit tanított nekünk. És olyan jó nekem is most vallomást tennem arról, hogy nekem egy hete erősítette fel a szívemben Isten ezt az ígét, és nem tudtam elfeledni. És ez az ige folyamatosan bennem járt, és dolgozott, és áthatott engem, és emlékeztetett. És ezért mondom el én is, mert nekem is szól, mert engem is késztet, engem is hangol valami másra, mint amiben önmagamban járnék. Persze fel kell tennünk a kérdést, és nem lesz ez már nagyon hosszú, de nagyon szeretném, ha figyelnétek erre is, hogy mire emlékeztessük magunkat? Mi a legfontosabb, amire emlékezni érdemes, emlékezni szükséges? Mi az, amit nem szabadna elfelejtenünk? A sok-sok megismert dolog között ez a Zsoltár bennünket tanít megemlékezni arról, ami az élet legmeghatározóbb, legfontosabb része. Vallom, hogy így van. És szeretném, ha most együtt figyelnénk erre, közösen, és megértenénk, hogy mi is ez, és kibontanánk ezt fokozatosan. Nézzük meg először, hogy mi a legelső, amire itt felhívja a figyelmünket Dávid. Dávid azt mondja, hogy el ne felejtse, mondja saját magának mit? A jót. Jegyezzétek meg, gyerekek! El ne felejtsétek a jót. Ha csak ennyit olvasnánk ebben a bibliai mondatban, hogy ne felejtsük el a jót, akkor már ez is egy nagyon pontos, nagyon tiszta cél meghatározás lenne, hogy mi is az, amit nem szabad kiejteni a fejünkből, mi is az, amire jó emlékezni és amire szükséges. Nagyon érdekes, ha megfigyelitek, hogy nem mondja azt a Zsoltáros, hogy ne felejts el a rosszat. Érdekes, hogy ezt nem mondja. Sehol nem olvasunk ilyet a Bibliában. Azért nem mondja, mert ismeri önmagát. Ismeri az embert. A rossz szinte bevésődik. Szinte beégetődik a lelkünkbe. Olyan, mintha nem lehetne tőle szabadulni. Nyomot hagy bennünk. Erről nem kell megemlékeznünk. Nem bátorít erre Isten igéje abban az értelemben, amire sokszor bennünket éppen az ellenség, az ős ellenség kísértő szava késztet, hogy egy dologra gondolj, a rosszra. Ez az egy, amire gondolj, és figyeljük meg az életet, figyeljük meg önmagunkat, hogy ez az ördögi emlékeztetés, ez mennyire, de mennyire jelen van. És most, ha hosszú idő lenne, akkor szólnék erről, de nincs erre idő, de nem is kell illusztrálnom. Hát nézzünk bele egy picit az életbe, a világba, a sajtóba. Szoktam mondani én magam, egy kicsit talán ironikusabban, mint kellene, hogy ez a sajtó néha olyan, mint ha azt mondom, hogy sajtó, mint a sújtó, amely lesújt, mert nincs benne más, csak rossz hír.
a rosszról emlékezzünk meg. Hát hol emlékeznek meg a jóról? Hát hol téma a jó? Elmondtam már ezt ebben a gyülekezetben, de bizonyára nem mindenki hallotta. Megdöbbentő volt számomra, amikor Németországban egy rádiót alapítottak, kívántak alapítani, meg is tették egyetlen dolog céljából. Csak jó híreket közöl, semmi mást, csak pozitív híreket. Megbukott. Megbukott. Nem tudott működni. Micsoda világba élünk mi? És most többet mondtam erről, mint kellene, mert most is a rosszról beszéltem. Pedig azt mondja nekünk itt a Zsoltáros, hogy ne beszéljünk a rosszról. Az igazán nagy ajándék, amikor eljut az ember odáig, hogy nem is akar megemlékezni a rosszról, sőt, ezt a rosszat, ami volt akkor ott, és éppen amikor átélte, vagy nem sokkal utána, leteszi Isten kezébe, oda megy Jézus Krisztus keresztjéhez, és leteszi ott a rosszat, mert ott Isten a bűnnek, a rossznak, a rontásnak kegyelemből véget akart, és véget is vetett. Mert az a gyógyulás útja, ha az ember leteszi ezt, ahogyan ő maga is tette, ő magára vette a rosszat, hogy elvegye rólunk, elvegye tőlünk, ennek kifizette a következményeit, és bennünket fölszabadít ez alól. Csodálatos ajándék ez. Oda lehet tenni, nem kell hordozni a rosszat, nem kell hordozni a bűnt az életünkben. Ebben a Zsoltárban, amit idéztem, majd olvassátok el, azt mondja, hogy messze veti tőlünk a vétkeinket, olyan messze, mint napkelet a napnyugattól. Vagy azt mondja, olyan mélyre veti, mint a tenger mélye, a háta mögé, és figyeljétek, nem emlékezik meg róla. Ezt mondjuk, ezt olvasjuk Ézsaiás könyvében, ezt mondja az Úr, én vagyok az, aki eltörlöm az álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Milyen csodálatos, hogy Isten nem emlékezik a megbánt, megvallott bűnre, a rosszra. De nagy ajándék, ha eljutunk mi is oda, hogy nem emlékezünk, hanem hátunk mögé vetjük, messze vetjük magunktól. Erre kell hangolni magunkat, kedves gyerekek, kedves felnőttek. És nagyon fontos, hogy el ne felejtsük a jót, hiszen a jó erősít, a jó bátorít, a jó épít, a jó gyógyít minket. Kérlek tehát titeket, először most, emlékeztessétek magatokat minden jóra. Mennyi jót, mondja a Zsoltár, mennyi jót lehet felsorolni. Ó, de jó lenne, ha felsorolnánk. És olyan jó, hogy az elmúlt időben én tudom, hogy a csendes napunkon, sőt volt osztály, aki azt megelőzően is hosszú-hosszú ideig sorolta a jót. Erősítsük meg magunkat ebben. Adjunk hálát minden jóért, amit kaptunk. És most a következő gondolat, ami ebből fakadt át, az első ez volt, hogy mire emlékezzünk, a jóra. A második, hogy el ne felejtsük, hogy a jónak forrása van. Hogy a jó nem úgy önmagától van, hanem a jót valaki adta nekünk. És ez maga fontosabb, mint maga a jó, a történés. Fontosabb az ajándéknál az ajándékozó. A jó nem véletlenül történt velünk, a jó tette velünk. Az egyedül jó. És aki tette, nem más, mint ami kegyelmes, szerető Urunk. Ezt olvassuk a Bibliában, minden adomány, és minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Annyi minden változott. Volt fény és volt árnyék. De abban, aki a jót készítette, ő benne, a jóban, nincs változás. Ő változatlan szeretettel a jót munkálja ebben a gonosz világban, mert Istennek kedves és öröm, hogy jót tegyen. Öröme van ebben. Jézus azt mondja Istenről, senki sem jó az egy Istenen kívül. Ő a jó forrása, őtőle jött minden, ami jó. Nagyon fontos. Másodszor ezt jegyezzétek meg, hogy önmagatokat emlékeztessétek arra, hogy ott állt és ott áll Isten minden jó mögött. El ne felejtsétek.
hogy nem úgy magától volt, hanem tőle volt. Kérlek tehát titeket, emlékeztessétek magatokat a minden jó ajándékozójára. És jön a harmadik gondolat, mert ami ebből következik, az tulajdonképpen a legfontosabb. A jóra emlékezés, a jó adományozójára való emlékezés vezessen el bennünket, benneteket, minnyájunkat hálára, köszönetre, áldásmondásra. Hiszen ez méltó,

0: Csodálatosan ott van benne a magasztalás. Áldjad én lelkem az Urat. Igen, mert mindent ő tett, és ez azért csodálatos, mert ő az ő szeretetéből megajándékozott, de ő maga csodálatosabb, mint az ajándék, és ezért illik, hogy neki köszönetet mondjunk. A lehetőség, amit kaptunk, az idő, az erő, a tehetség, a készség, minden jó őtőle származik, és ezért őt illeti a magasztalás, a hála, az áldás. Ő bocsátja meg minden bűnünket, így folytatja a Zsoltáros ebben a 103. Zsoltárban. Ő ad bölcsességet Szent Lelke által, ő törődik velünk. Ha szép eredményt értünk el, szorgalmas munkánkkal, és ennek a bizonyítvány majd, és az itteni dicséretek nyilván mutatói lesznek, akkor tudjátok, erősítsétek meg magatokban. Ez az ő ajándéka számotokra, az ő adománya által lehetséges. Hiszen ő adta az adottságainkat, ő adta a lehetőségeinket. Az adottságok adottságok valóban. Őtőle valók. Neki adjunk érte hálát, ne a vállunkat veregessük, hogy milyen nagyszerűek vagyunk mi, hanem milyen nagyszerű az az Úr, aki megajándékozott, aki lehetővé tette, aki ilyen iskolába vezetett, akin keresztül annyi mindent kaphattam. Dicsekvés helyett áldjuk őt. Pál apostol így figyelmeztet minnyájunkat, mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Ne dicsekedj csak az Úrral, mert amit kaptál, tőle kaptad. Telje meg a szíved hálával és örömmel, és emlékeztesd magadat erre. Kérlek tehát titeket, emlékeztessétek magatokat minden jóra, a minden jó ajándékozójára, és áldjátok őt mindezért. Dávid tanít ma minket, hogy önmagunkat figyelmeztessük. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Kedves testvérek, kedves pedagógusok, szülők, kedves ballagó és itt maradó diákok, íme ez a nyára szóló tanítás. Persze több ez ennél. Ez életre szóló tanítás. Márpedig nem másra, hanem a boldog életre szóló tanítás, ami óv bennünket, és irányba tart, felüdít bennünket, és gyógyít. Ha a szívünk a rosszra van hangolva, annak rossz lesz a vége, higgyük el. Ha a szívünk a jóra van hangolva, annak jó lesz a vége, higgyük el. És próbáljunk most teljes szívből, egész valónkkal valóban a jóra hangolódni, ezért hálát adni, köszönetet mondani, dicsérni, áldani, magasztalni őt, mert nem mindegy, hogy mivel telik meg a szívünk, hogy mire hangolódunk, hogy mire emlékeztetjük magunkat. Itt áll előttünk egy nagyszerű út, egy különös lehetőség, éljünk vele és éljünk általa. És hadd mondjam, kedves ballagó diákok, kedves diákok, szülők, kedves minnyájan, itt ezen a helyen is, és hiszem, hogy minden gyülekezetben erre a jóra hangolódhat a szívünk. Jöjjünk hát, éljünk ennek a hangolásnak a lehetőségével, és ennek az erejével. Úgy legyen. Ámen.
1: Áldás békesség! Mint ahogy minden hétfő reggel így köszöntjük egymást, gondoltam titeket is Szóra Béla, kedves gyerekek, és én sem szeretném sokáig húzni az időt, mielőtt kihirdetjük a tanév legfontosabb híreit, a tanév végi neveket elmondjuk, és a Julianna pontversenyt átadjuk, illetve a Julianna díjat és az itt látható kupát és egyéb jutalmakat. Szeretnék mindezek előtt néhány szót szólni én is ezen ünnepi istentiszteleten. Először is a ballagó nyolcadikosokhoz lenne néhány szavam. Hiszem, hogy Isten teremtett világában nem véletlenül történnek a dolgok. Nem véletlenül lettetek annak idején juliannások. Vannak közös emlékeink, vannak közös szavaink, például Tahi,

0: harsangi mulatság, földpörgetők, vidám vagy éppen küzdelmes tanórák, palotás és bankett, vagy éppen a köpeny viselés. Kívánom, hogy a Juliannás köpeny emlékeitekben alakuljon át egy jelképes köpönyeggé, ami Isten békességét jelképezi, ami körülvesz titeket gondoskodásával és szeretetével. Kívánjuk, hogy az ő szavára hallgassatok, figyeljetek, és akkor is jó úton jártok majd. A ballagáson közösen énekelt ballagó ének soraival búcsúzom tőletek a nevelőtestület nevében. Vezess Jézusunk, véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Tisztelt ünneplő gyülekezet! Óvodánk indulásának és eddigi életének meghatározó szereplőitől szeretnék most a kollégium nevelőtestülete nevében elköszönni. Dr. Szabóné Vörös Katalin óvodavezetőnk augusztus 1-től nyugdíjazását kérte, és ezt a kérését a kollégium vezetősége elfogadta. Kedves Kati néni, ha megengedett, kiszólítanálak ide magam mellé. Engedd meg, hogy pár szóban köszönetemet fejezzem ki. Azért a sok fáradtsággal, de ugyanakkor sok örömmel járó és Isten áldásaiban igen gazdag hét esztendőjét. Óvodánk a te vezetésed alatt megalapításától kezdve folyamatos szakmai gazdagodást, bővülést élhetett meg. Isten áldjon meg szolgálatodért, és legyen veled az elkövetkező nyugdíjas évek alatt is. Egy oklevelet szeretnék most átadni neked jelképesen, amelyen ezen oklevélen a következő sorok szerepelnek dr. Szabóné Vörös Katalin óvodavezető részére, akit a kollégium nevelőtestülete tiszteletbeli tagjává fogad. Azért is adjuk ezt az oklevelet, és azért is mondjuk ezt a tiszteletbeli tagságot, mert hogy mindig szeretettel látunk ezentúl is köreinkbe. Fogad szeretettel.
1: Engedjétek meg, hogy a két héttel ezelőtti köszöntést és a mostanira röviden hadd válaszoljak, hadd köszönjem meg azt a nagyon sok szeretetet, amivel körbevettetek. Első renden szeretném megköszönni az Úristennek, hogy megtisztelt ezzel a megbízatással, ezzel a feladattal, és köszönöm, hogy kitartó volt, és nem hátrált meg az én félelmemtől és gyengeségemtől. És köszönöm hálás szívvel Vég Tamás lelkipásztornak, a gyülekezetnek és a presbitériumnak, hogy bizalmat szavazott nekem, és minden nehézségben segítségemre volt, és az óvoda segítségére volt, és imádságban hordozták a mi életünket, munkánkat. Köszönöm a munkatársaimnak, akik a nehézségben, a gondok között is kitartottak, velem voltak, az örömben és a sikerekben pedig testvérként együtt voltunk. És szeretném megköszönni a szülőknek, hogy a gyermeküket ránk bízták, akkor is, amikor még nagyon egyszerű körülmények között nehezen tudtunk indulni, de bíztak bennünk, és mindvégig segítettek bennünket. Hálás szívvel köszönöm ezt nekik. És szeretném megköszönni a gyerekeknek azt a rengeteg ajándékot, örömet, ölelést, azt a sok-sok mindent, amit az én batyumba az évek során beleraktak. Csak kettő ajándékot szeretnék megosztani veletek. Az egyik egy nagyon kedves gyerekszáj, amit egy apuka mondott nekem egy reggel. Képzeld, Kati néni, azt mondta az én kislányom, hogy tudod, ha én nagy leszek, és nekem kislányom lesz, azt egészen biztosan Kati néninek fogják hívni. A másik ajándék, az sose fogom elfelejteni. Egy reggel az asztalomon szalvétába csomagolva valami ott várt. Csodálkozva néztem, és kérdeztem, emőkét, ez micsoda? Azt mondta, az egyik kislány hozta neked, és tette ide az asztalodra reggel, és édesanyja elmondta, hogy kürtös kalács volt a reggelije. Ez a legkedvesebb reggelije. És mikor meglátta, azt mondta, anya, a felét vigyük el Kati néninek, mert biztosan ő is nagyon szereti. A legfinomabb falatját hoztan el nekem. És természetesen kaptam én még kritikát is. Bár nem óvodástól, egy kisiskolástól, aki egy téli délutánon megállított az udvaron, iskola udvaron átjöve, elém állt, és azt kérdezte tőlem. Kati néni, te ugye szigorú vagy? Én döbbenten álltam, nem tudtam, ki fia borja, nem ismertem, még válaszolni sem tudtam, amikor ő újabb kérdést tett föl. Akkor Kati néni, ugye te nem engedsz ki azon a kis kapun, ami a hátunk mögött volt. Mondtam, kispajtás, ezt eltaláltad, valóban nem engedhetlek ki ezen a kis kapun. Ő szomorúan rám nézett, sarkon fordult, és otthagyott. Otthagyott engem az én nagy szigorúságommal, ami azóta is, hát bizony gondolkodtatott, mit jelenthet ez a szó, hogy szigorú. És rájöttem, gyerekek, nem kell félni tőle, a szigorú azt jelenti, hogy körbe zárt szeretet. Ez a szeretet az, ami oltalom a külső támadások ellen, védelem a te esetleges meggondolatlanságod ellen, amit önmagad vagy más ellen elkövetnél. És ez a körbezárt szeretet, ez figyelmesség, figyelem tereád, csak tereád. És szeretném elmondani, hogy ebbe a körbezárt szeretetben éltem 7 évig az óvodában, mert féltem elkezdeni ezt a munkát, de az Úr megerősített igéjével, mielőtt még elindultam volna, azt mondta nekem, hogy én magam oltalmazom mindenfelől. Így szólt az Úr, mint egy tüzes fal, és ott leszek benne dicsőségesen. Tüzes fallal vette körül az óvodát az Úr. 7 év alatt nem ért bennünket semmilyen veszedelem. Ugye a tüzes fallal ti se kezdenétek ki. No hát ebben a biztonságban, ebben a védelemben éltünk mi. És tudjátok, mi volt a csoda? Ott volt, ott van dicsőségesen. Megáldott a munkánkat, megáldott bennünket. 64 gyerekkel kezdtünk, 127 gyerekkel kezd minden várakozáson felül szeptemberben már az óvoda. Megáldott, meggazdagított, szeretettel vett körül, hálás a szívem, és nagyon-nagyon köszönöm még egyszer mindenkinek. Bocsánat, hogy elfeledkeztem utolsó sorban, de nem utoljára a munkatársaimnak szeretném még egyszer megköszönni, hogy velem voltak, és hogy valóban átadhatom nekik mindazt, amit én elkezdtem, és tudom, hogy ők hűséggel folytatni fogják a feladatot. Bocsánat, hogy sokat szóltam, sokat beszéltem. Köszönöm még egyszer.
2: Fennállva imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy buzdítottál bennünket az igéd által, és engedhetünk most is már, és a nyár minden napján annak, hogy áldjunk téged, Szent Háromság, egy örök Isten. Áldjunk, aki nem csak elindítottál erre a tanévre és vezettél, hanem velünk voltál és velünk vagy minden napon. Áldunk téged, akit ha segítségül hívtunk bármikor, te adtál nekünk erőt, bölcsességet, szeretetet, vezetést. Áldunk téged, Urunk, aki tenyereden tartottál, aki intettél, hogyha kellett, és körbevettél a te hatalmas szereteteddel. Köszönjük, hogy gyermekeid lehetünk, és köszönjük, hogy kezedre bízhatjuk a jövőt, és kérhetjük, hogy te vezess tovább bennünket. Köszönjük, hogy minden te tőled és te általad lett, ami jó, és hogy ezért áthatunk, dicsérhetünk és magasztalhatunk, és várhatjuk, és hogy tovább is buzdíts bennünket a te gyülekezetedben. Könyörű Urunk, hogy hallgatni akarjuk. Amen. Az Úr Jézus így tanít minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A 128. Zsoltárból vegyük Urunk áldását. Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjai jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, jól megy sorod. Feleséged, férjed olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtől. Gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged, Sióról az Úr, és lássad meg unokáidat is, békesség legyen veled. Amen.

Kedves hallgatóink, a Fasori Református Gyülekezet Isten tiszteletét hallották. Igét hirdetett Somogyi Péter lelkész.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Véradók világnapja. Véradásra buzdít a Véradók világnapja alkalmából a Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat is. Június 14-e a Véradók világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a véradás fontosságára, olyan időben, amikor a világ lakosságának 82%-a nem lehet biztos abban, hogy szükség esetén jut számára elegendő, fertőzésmentes vér. A WHO rámutatott arra, hogy az egészséges vérrel történő, kielégítő szintű ellátás elengedhetetlen feltétele a betegségek megőrzésének, és lényegi eleme a hatékony egészségügyi ellátási rendszernek. A szervezet felmérései szerint 178 országból csupán 39-ben számíthatnak arra, hogy a szükséges vértartalékot teljes mértékben az egészséges véradóktól szerezhetik be. Hazánkban a szervezett véradás több mint 50 éves múltra tekint vissza. Ma Magyarországon mintegy 18 és 65 év közötti ember adhat vért, nők esetében évente 3, férfiak esetében 4 alkalommal.
2: Barátkozó családi és gyermeknap Ózdon. Gyermeknap alkalmából színes programokkal és vidám játékokkal egybekötött evangelizációs alkalommal várták a gyermekeket és szüleiket az ózdi pünkösdi gyülekezet június 6-án a Barátkozó családi és gyermeknapon. A délutáni program 14 és 17 óra között kínált tartalmas kikapcsolódást a résztvevők számára. A jó hangulatról már a kezdéskor egy közös, lendületes zumba gondoskodott, amely megmozgatta a gyermekeket és felnőtteket egyaránt. Ezt követően mindenki szabadon bekapcsolódhatott a különféle kreatív foglalkozásokba. Nagy népszerűségének örvendett a karkötő készítés, a memóriajáték, a formázható liszt figurák készítése, valamint a csillám tetoválás és arcfestés. A résztvevőket színes szalagok, buborékfújók, játékautomata, csocsó és pingpong is várta, és minden korosztály megtalálhatta a számára legkedvesebb elfoglaltságot. A program sikeréhez az időjárás is hozzájárult. A napsütéses, igazi nyári délután kiváló lehetőséget teremtett a szabadtéri játékokra és a felhőtlen kikapcsolódásra. Hitünk gátolja az öregedést. Az öregedés kérdése ős idők óta foglalkoztatja az embert. A modern biológia egyre többet tud a szervezet folyamatairól, de továbbra is nyitott kérdés, hogy milyen tényezők segíthetik a testi és lelki egészség megőrzését. Bilkei Gorzó András, kutatóbiológus, több évtizede foglalkozik az idősödés kutatásával. Tapasztalatai szerint a hit és az aktív vallásgyakorlás nem csak lelki, hanem bizonyos értelemben testi szempontból is jelentős szerepet játszhat az ember életében. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Hétfőn sok napsütés várható felhőkkel, helyenként esővel. A nyugatias szél élénkül és 20-26 fokra van kilátás. Szerdán napos idő várható a kevés felhő mellett. Eső nem valószínű. A csúcsérték 26-31 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Tettek és gondolatok. Milyen parányi része az életünknek, amit csinálunk, vagy amit mondunk? A valódi életünk a gondolatainkban zajlik, és azt nem ismeri más, csak mi. Mark Twain.

0: Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. János 15.2.
1: Bizony, nem kevesen kerültünk már olyan nehéz helyzetbe, ami komolyan megrendíthette volna a hitünket. Az a kérdés, eleget tanultunk-e belőle életünk viteléhez, döntéseinkhez, a megfelelő egyensúly megtalálásához? Rájöttünk-e, hogy nem a gyümölcs vált meg, az csak bizonyíték a Jézusban elnyerhető üdvösségnek. Ellen White gondolatait hívjuk most segítségül a kiinduláshoz. Isten azért állítja próbák elé az embert, hogy meglássa, vajon az illető valóban hajlandó-e a fölötte álló hatalomra bízni az életét. Isten nem úgy lát, ahogyan mi. Gyakran kénytelen elképzeléseinket keresztül húzni, és a teendők tökéletesnek tűnő sorrendjét fölkavarni. Mindenki azt gondolja, hogy tisztában van lelki, szellemi és fizikai érdekeivel. Ám azok olykor ellentétbe állnak azzal a tapasztalattal, amit meg kellett szerezni ahhoz, hogy Krisztus követőjévé válhassunk. A saját értékünkről alkotott fogalmunk nem sokat nyom a latban. Be kell látnunk, próbákkal kikövezett út vezet a földről a menny felé. Pontosan emiatt nevezik keskeny útnak. A jellemnek próbákat kell kiállnia, különben sok képmutató keresztény tartaná fenn a vallásosság nemes látszatát, amíg végül valami gátat nem szab a hajlam, a vágy, a büszkeség és az ambíció szabad folyásának. Amikor az Úr engedélyével kemény próbák érik az embert, az őszinte hit, a szelídség és a krisztusi alázat hiánya rámutat arra, hogy milyen nagy szükség van a Szentlélek munkájára.
0: Mennyei Atyám, add a te szent lelkedet, hogy hatalma által megvalósíthassam elhatározásomat, hogy vállalom a keskeny úton a te utadon való járást. Köszönöm, hogy az imámmal minden napomon hozzád emelhetem szívemet és értelmemet, és erőt meríthetek belőle. Amikor üresnek, terméketlennek érzem az életem, tudom, eltávolodtam tőled és Jézustól, ezért rémülten futok vissza hozzád imádságban. Istenem, te hamar visszaállítasz a helyemre, és utána nem hagysz magamra, hanem beburkol barátságod. Add, Uram, soha ne felejtsem, életem minden gyümölcse a te műved, és tudom, mindegyikünk különböző kegyelemben részesül. Senki más nem hozhatja meg azt a gyümölcsöt számodra, amit én tőlem vársz. Az ima segít, hogy fölismerjem a gyümölcsöket, gyarapítsam, és hűségesen ajánljam föl neked. Köszönöm, hogy igazán ismerhetem szereteted erejét, hogy mindig tovább léphetek szent ígéd megismerése, befogadása által. Köszönöm, hogy minden könnycseppet letörölsz, és tudatod, hogy a nehéz próbák által részesülhetek szentségedből, abból a tiszta örömből, amit a te közelséged jelent. Köszönöm, hogy szent lelked jobbá teszi a fölfogásomat, és szívemet hittel, reménységgel emeli, és ezáltal örökkön zenghetem tiszta hálával dicsőségedet. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Lapozzuk fel jelenések könyvének 15. fejezetét, és onnan az 5. versétől a 16. fejezet első verséig tekintsük át mindezt, amit János apostol feljegyzett. Jelenések könyve 15. fejezet 5. versétől. És ezek után látám, és imé megnyittatik a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma, és kijöve a templomból 7 angyal, akinél a 7 csapás vala, tiszta és fehér gyolcsba öltözve, és mellőknél aranyövekkel körül övezve. És egy, a 4 lelkes állat közül ad a 7 angyalnak 7 arany poharat, amely az örökkön örökké élő Istennek haragjával teljes vala. És megtelék a templom füsttel, és az Isten dicsőségének és erejének miatta, és senki a templomban be nem mehet vala, míg nem a 7 angyal 7 csapása bevégeztetik. És hallék nagy szózatot a templomból, amely mondja vala 7 angyalnak, menjetek el és töltsétek ki a földre az Isten haragjának 7 poharát. A 15. fejezet egy alapvető új képsorral indítja el a mondani valóját. Azt is mondhatnám, hogy megérkezünk a végkifejlet határához. Szóval innentől valami megindul, valami visszafordíthatatlan megindul. Ez olyan, mint a Niagara vízesése, hogy aki már járt ott, az láthatja, hogy a vízesés előtt néhány száz méterrel ki van téve egy figyelmeztető tábla, hogy aki itt beugrik a vízbe, innen már nincs visszaút, mert a víznek a szívó hatását már semmilyen emberi erő ellensúlyozni nem tudja. Valami hasonlóval találkozunk itt a jelenések könyvének 15. fejezetéből. Elindulnak a dolgok a végkifejlett irányába, és semmilyen erő, semmilyen emberi hatalom ezt visszatartóztatni, feltartóztatni innentől már nem lesz képes. Ítélet lesz a népek felett, ítélet lesz Babilon irányába, és Babilon bukását is majd meglehetős komor színekkel fogja elmondani az apokalipszis. De természetesen ehhez az ítélethez hozzátartozik a természeten végigvonuló rendkívüli állapot, amelyet a 7 csapás következtében fogunk látni. Egy biztos, a látnok, János apostol, amikor az eget figyeli, azt látja, hogy innentől fogva a dolgok elindulnak a vég, a befejezés irányába. Nos, néhány fogalmat szeretnék, ha egy kicsit közelebbről megértenénk, és utána megnéznénk, hogy mit jelent a felolvasott Biblia szövegünknek az ige magyarázata konkrétan. Az első, amit az 5. versben olvastunk, hogy megnyittaték a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma. Fel kell, hogy tegyük a kérdést, hogy mi az, hogy a bizonyságtétel sátorának temploma? A bizonyságtétel, ez egy kicsit más szavakkal kifejezve, ez a szövetség sátrának templomát jelenti. Egy különlegesen szent helyet a mennyben. Sokat gondolkozhatunk és vitatkozhatunk, sokat érvelhetünk azzal kapcsolatban, hogy most a mennyben van-e templom, vagy nincs, hiszen egy másik helyen János azt mondja, hogy nem láttam a mennyben templomot, itt viszont nem azt mondja, hogy láttam, hanem még azt is leírja, hogy mi történik ebben a templomban. Persze el kell mondani, hogy a templom és a sátor között van egy pici különbség, hiszen a sátor az az eredeti minta. Az az eredeti minta, amelyet Mózes a Sínai hegyen meglátott, amikor az Isten megmutatta, és azt mondta, hogy mindent ennek a tökéletes másolatára készíts el. Szóval a mennyben van templom, de ez nem kőből épített templom, hanem valami sátorszerű építmény. És itt áll az Isten trónusa. A mennyben az Isten trónusa nem a szabadban található, hanem egy zárt területen, a szövetség sátorának szent helyén, templomában. A templom a földi életben a szentet választja el a hétköznapitől. A szentet választja el a profántól. Nem azért, mintha önmagában a hétköznapi vagy a profán az már bűnöst jelentene, de mégis a szentséget el kell választani. És a szent az, ahol a templom, vagy ahol a sátor megjelenik. Ezért ezt a helyet különleges tiszteletben részesítették már Mózes idejében, később a pusztai vándorlás időszakában, a honfoglalás után, vagy amikor a sátort fölváltotta a kőből épített templom fogalma. Még egy érdekességre figyeljünk fel. Jézus nagyon fontos tanításait, teológiai tanításait, visszajövetelére vonatkozó információit a tanítványainak nem a természetben mondja el, hanem a templom területén. A Máté evangélium a 24. fejezetében is, amikor ott vannak a templomban, és látják a hatalmas nagy köveket, és kérdezik, hogy mi lesz majd a te eljöveteled, és mi lesz a világ vége. Milyen csodálatosak ezek a kövek, és Jézus akkor azt mondja ott a templomban, hogy kőkövön nem fog maradni. Az evangélium más részében is azt olvashatjuk, hogy Jézus sokszor bement a templomba, és tanított a templomban. Sőt, amikor elfogják, amikor a Gecsemáni hegyén Júdás vezeti a templom őrségét, akik fel voltak fegyverkezve, és oda megy és megcsókolá a mestert, és azt mondja, hogy üdvözl légy, mester, akkor azt mondja, hogy hát miért jöttök botokkal és fegyverekkel? Hát hányszor ott voltam a templomban, és tanítottam, és akkor nem fogtatok el. Miért pont most teszitek rá kezeteket az életemre? Szóval a templom és Jézus az egy nagyon szoros egységet jelent az evangéliumban. De természetesen Jézus nem ragaszkodik görcsösen a templomhoz, és Jézus túl tud lépni a templom szakrális előírásain, törvényein, szabályain, micvájain, mondja ezt a Héber. De mindig visszatér a templomhoz. Tehát Jézus szolgálata és a templom az egy egységet mutat, és egy kicsit a Jelenések könyvében is Jézus úgy jelenik meg, mint a mennyei templom főpásztora, mint a mennyei templom főpapja, aki a gyertyatartó között jár és kell, és végzi a szolgálatát. Utána azt olvassuk, hogy megnyittaték ez a templom. Itt megint figyeljünk föl a passzív szerkezetre. Nem azt mondja az írás, hogy és megnyitották a templom ajtaját, hanem ezzel a jellegzetes héber semitizmussal fejezi ki, megnyittaték. Ez egy passzív szerkezetet jelent. Van valaki, aki megnyitja, de nem jó szándékából, mondhatnám azt, hogy nem szabad elhatározásából, hanem azért nyitja meg, mert valaki parancsot ad rá. És már említést tettünk a korábbiakban is, hogy ez az Istenre vonatkozó, határozott, de mégis akkor sejtelmes utalás. Megnyittaték. Isten a parancsoló, és más valaki elvégzi, amit az Isten megparancsolt, és az ajtó megnyitott állapotba kerül. Ezután azt látjuk a 7. versben, és egy a 4 lelkes állat közül. Itt rögtön meg kell állni ennél a szónál, hogy állat. Nem a legmegfelelőbb fordítási forma ez a 21. században. A 4 lelkes élőlény többször előfordul a Jelenések könyvében, és azt tudjuk a 4 lelkes élőlényről, hogy mindig az Isten trónjának közelében helyezkednek el. Tehát nekik van egy feladatuk. Ők nem állatok, hanem élő lények. Nagyon érdekes, Ezékiel is a Maka könyvében lát egy látomást. Ő több helyen is fölírja, de ha elmegyünk Ezékiel könyvének első fejezetéhez, és ott a 6. verstől elolvassuk, sőt már az 5. verstől is, akkor érdekes dolgokat fogunk meglátni, bár nagyon érdekes, itt is állatnak van fordítva, nyilván ugyanaz a fordító fordította az ószövetségi szövegeket is, mint aki az új szövetségi szövegeket is, bár el kell mondjam azt, hogy ma az állat pejoratív, de a középkorban az állat a gazdagságot jelentette, a gazdagság szimbólumát, a megbecsülést, az elismerést, a megélhetést, a biztos megélhetést. Ma már inkább az állatokat pejoratív értelemben ismerjük, és csak abban kötünk ismeretséget, hogy megesszük az állatokat. De amúgy sokat nem foglalkozunk az állatokkal. Szóval nézzük, hogy Ezékiel mit lát. Ezékiel első fejezet 5. verse. És belőle 4 lelkes állat formája tetszik ki, és ez vala ábrázatok, emberi formájuk vala, mindegyiknek 4 orcája vala, és 4 szárnya mindenikőnek, és lábaik egyenes lábak, és lábaik talpa, mint a borjú lábának talpa, és szikráznak vala, mint a simított érc színe. Továbbá emberi kezek valának szárnyaik alatt, 4 oldalukon. Mind a 4-üknek orcái és szárnyai. Szárnyaik egymás mellé lévén szerkesztve, nem fordultak meg jártukban, mindenik az ő orcája irányában megy vala. És orcájuk formája vala emberi orca, továbbá oroszlán orca, mind a 4-nek jobb felől, és bika orca, mind a 4-nek bal felől, és sas orca, mind a 4-nek hátul. És Ezékiel még más helyen is feljegyzi. Tehát egy különleges élőlényt látunk. Egy olyan élőlényt, amelyiknek 4 arca volt. Volt egy előről, egy hátulról, egy balról és jobbról. Valami érdekességet azért hadd mondjak. Miközben nagyon jól tudjuk, hogy az Ószövetségben minden képi ábrázolás tilalma a leghatározottabban jelenkezik. Tehát semmilyen képi ábrázolást nem tűrnek meg az Ószövetségben, sem a templomban. Egyetlen egy alapvető kivétellel. Egy kivétel van. Ugyanis a bizonyság ládája fölött, ezt úgy mondanánk, hogy a szövetség ládája fölött, Mózes két kérubot helyez el. A kérub pedig az angyalokat jelképezik. Miből készítik ezeket a kérubokat? Aranyból. És a szárnyaikat kiterjesztve, mint egy védelmezőleg, védik a szövetség ládáját, amiben benne van Izrael küldetése, benne van a szövetség, Istennel való szövetségkötés alapokmánya, amit Isten a Sínai hegyen adott Mózesnek. Saját ujjával írt parancsolatok. Valami hasonlót látunk a mennyei templomban. Hiszen azt mondta Isten, hogy minden olyan legyen, mint a mennyei templomban. Próbáld meg tökéletesen a másolatát elkészíteni. A földi templomba két lelkes élőlény kerül, de a mennyben négy van. Négy különleges kérub. Négy különleges angyalfejedelem, akiknek elkülönített feladatuk van a többi angyalokhoz képest, és az a feladatuk, hogy az Isten trónjánál az Isten dicsőítést végezzék. Ézsaiás is az elhivatásakor belát a mennyei liturgiába, és ő meg is hallja, hogy a kérubok valami csodálatos Isten tiszteletet végeznek, énekelnek. Énekelnek, és az egyik válaszol a másik énekére, és elmondja, hogy szent, szent, szent a seregeknek ura. Szóval ez a négy lelkes élőlény nem állat, még akkor sem, ha ez a fordításban nem a legszerencsésebb módon szerepel, hanem négy különleges angyal, akik részt vesznek a liturgiában. Még egy érdekességet kell észrevegyünk, az, hogy ez a négy lelkes élőlény a hét angyalnak hét aranypoharat adott. Az aranypohár az a templomi szolgálat egyik fontos eszköztárához tartozó kegytárgy volt. Salamon nagyon sok ilyen aranypoharat készített, és aki el akarja olvasni, megteheti. A Királyok első könyve 7. fejezet 40. versétől az 50. verséig bezárólag egészen részletesen, milyen gránátalmák, hogyan feszítették ki a hálót, milyen talpakat, milyen edényeket, milyen csészéket, milyen füstölő eszközöket, használati tárgyakat készítettek. Mindent aranyból leírja a szövegünk, hogy még az ajtónak a zsanérja is aranyból készült. Hát ez volt aztán később a szerencsétlensége is, mert amikor az ellenség jött, akkor mindig ezeket az arany dolgokat, ezeket az arany poharakat és edényeket, ezeket elvitték az idegen országba. Nem az arany kellett nekik valójában, tehát nem arról van szó, hogy az a néhány kilogramm arany, vagy néhány tucat kilogramm arany, az Babilonnak a költségvetésébe annyira hiányzott, mert ezeket az arany dolgokat beállították az ő istenüknek a panteonjába. A legyőzött isteneknek a templomaiból származó kelléktárgyakkal töltötték fel ezt a panteont. A legmagasabb helyen állt a babiloni főisten, Márduk isten, és alatta pedig a legyőzött idegen nemzetek isteneinek templomaiból zsákmányolt kegytárgyakkal töltötték föl a polcot. Tehát ez a 7 arany pohár, amit a 7 angyal kap, ez a mennyei istentisztelet mindennapos eszköztárához tartozott hozzá. Mi volt ebben az arany pohárban, vagy mi volt ebben a 7 arany pohárban? Az Isten haragja. Hogy ez pontosan mit jelent, ezzel később fogunk foglalkozni. Szóval azt olvastuk az 5. versben, hogy megnyittaték a templom. A templom megnyitása az pedig valamilyen mozzanatot jelentett. Persze nagyon érdekes, a korábbi fejezetekben már egyszer megnyílt a templom, viszont arról nem ad tudósítás János, hogy mikor záratott be. Mert ha valami egyszer megnyitatott, és azt olvassuk néhány fejezettel később, hogy ismét megnyitatott, akkor a kettő között logikailag egy bezáródást kellene tapasztaljunk. Ez pedig nincs följegyezve a Jelenések könyvében. De azt látjuk és tudjuk, hogy a templom ajtajának megnyitása történelmi események sorozatát, természeti és történelmi események sorozatát indítja meg. Mert amikor a templom bezáródik, akkor az Isten ítélete indul meg. Akkor az Istenhez való hozzájárulásunk, hozzájutásunk korlátozódik. Az imák, a közben járó imádságok teljes mértékben nem hallgattatnak meg. Amikor a templom ki van nyitva, az pedig az Isten kegyelmének teljes erejét jelképezi. Az ókori ember például, amikor háborút folytatott egyik nemzet a másika ellen, akkor az ókori embere bezáratta a templomoknak az ajtaját. Mert a háború az egy olyan esemény volt, egy olyan rendkívüli állapot, hogy amíg tartott, addig be volt zárva a templomnak az ajtaja. Természetesen a pogányok életéről van most szó. És amikor ezek a pogányok befejezték a maguk háborúságát, akkor utána a győztes megnyitotta az ő templomának az ajtaját. Vagyis béke van. Minden ismét a régi módon funkcionál, működik. El lehet jutni az Istenhez. Szóval, amikor ezt olvassuk, hogy a végidőben az Isten templomának ajtaja megnyílik. Ez azt jelenti, hogy Istenhez minden korlátozás nélkül hozzá juthatunk, elé juthatunk. Imádság.

szerint arkangyalok voltak, fejedelmek voltak, akik különleges megbízatást kaptak. És az is érdekes, hogy azt mondja a Biblia szövegünk, hogy az angyalok a templomból jöttek ki. Hadd kérdezzem meg, hogy ki léphetett be az ószövetségi templomba? Ki léphetett be a templom szentélyébe? Csak a papok. Más, aki nem papi származású volt, aki nem kohanita volt, semmilyen körülmények között be nem léphetett a szent helyre. Mert a templom belépését csak a papság kapta felhatalmazásként. Aki nem volt pap, hiába volt Izrael népéhez tartozó, hiába volt hűséges, hiába volt igaz ember, nem léphetett be a templom szentélyébe. Csak a templom előcsarnokába mehettek bizonyos helyzetbe az emberek. De magába valóságosan a templomba csak a papok mehettek. És itt azt olvassuk, hogy az angyalok kiléptek a templomból, mint egy szolgálattevő, papi funkciót végző angyalok, hiszen ezeket az aranyedényeket, aranyserlegeket, aranytálakat akárki nem foghatta meg. Hétköznapi ember hiába volt izraelita, hiába tudta bizonyítani származásának tisztaságát, akkor sem érhetett hozzá. Csak a papok, és a léviták azok, akik hozzáérhettek. És egy érdekes dolgot olvasunk. Azt mondja, hogy a hét angyal, akinél a hét csapás vala, tiszta és fehér gyolcsba voltak öltözve. Szóval fehér és tiszta gyolcs volt. Ezeknek az angyaloknak a ruházata. Nagyon jól tudjuk a történelemből, hogy a jeruzsálemi papok fehér ruhába szolgáltak. Más szentélyekben a papság eltérő ruházatot viselt. De a jeruzsálemi szentélyben a papok hófehér gyolcsból készült ruhát hordtak. Különlegesen odafigyeltek az abszolút tisztaságra. Egyetlen egy folt, szakadás, vagy a szövetnek a legkisebb feslettségét sem tűrték meg. Mert az a ruha már is alkalmatlanná tette a papi szolgálatra. Ahogy önmaguk megtisztítása a papi szolgálatnak előfeltétele volt, olyan volt a ruhának is, a tökéletes, tiszta volta. És utána még itt azt olvassuk, hogy mellüknél aranyövvel voltak körül övezve. Az aranyöv, a mellnél átkötött aranyöv az ószövetségi időben csak a rendkívül magas papi kaszthoz tartozóknak volt az előjoga. A többiek azok a derekuknál volt az öv felövezve. Tehát innen lehet látni, hogy ezeknek az angyaloknak a mellükön hordott öv már mindenki számára világossá tette, kommunikálta, nem verbálisan, nonverbálisan azt, hogy ezek fejedelmi származásúak voltak. És egyrészt kiemelkedő küldetésben voltak. Most egy másik érdekes dolgot figyeljünk meg, és lapozzunk csak vissza a Jelenések könyvének első fejezetéhez, és ott a 13. versét olvassuk el. Jelenés 1.13. És a hét gyertyatartó között hasonlót az emberfiához, bokáig érő ruhába öltözve, és a mellénél aranyövvel körülövezve. Vagyis azt látjuk,

0: látjuk, hogy ezek az angyalok pontosan úgy öltöznek föl, az ő ruházatuk rendkívül hasonlít a főpapi ruhához, ahhoz a ruhához, amelyet a mennyben a názáreti Jézus hord. Nagyon érdekes, azt mondja, hogy bokáig érő ruha. Tehát a főpapnak úgy kellett a ruhát megválasztani, ha még egy lépcsőre is fellépett, nem lehetett, hogy a köznép meglássa a főpapnak a bokáját. Olyan kellett a ruhának a szabásának, az esése, a ruhának a súlyának olyannak kellett lenni, mert ez a szolgálatukat jelképezte, a küldetésüket. És ezért úgy készítették el a főpapi ruhát, hogy minden mennyei előírásnak, isteni követelményrendszernek tökéletesen eleget tudjon tenni. Azt olvassuk, hogy a hét angyalnál volt a hét csapás. És azt is következtetni tudjuk, hogy azért léptek ki a templomból, mert mindegyiknek az arany serlegében, vagy az arany poharába bele volt töltve a hét csapás. Minden csapás más volt. Tehát mindegyik pohárban más csapás volt. És a négy lelkes élőlény közül az egyik, tehát ne keverjük össze, volt a négy lelkes élőlény, ugye? Akit említettünk, a kérub. Azok közül az egyik felállt, oda ment a hét angyalhoz, a hét másik angyalhoz, akik fehér ruhában, gyolcs ruhában, és a mellőknél aranyövvel körül voltak övezve, és mindegyiknek külön-külön ez az angyal ad egy aranytálat, és ebbe az aranytálba, aranypohárba, aranyserlegbe belehelyez egy-egy csapást. És azt is meg kell jegyezzük, hogy ezek a csapások nem az angyalok saját tulajdona, hanem ez az Isten által adaték nekik. Az angyalok azt végzik, amire az Isten felhatalmazza. Nem lépnek túl a megbízatásokon, és nem utasítják vissza. Pontosan úgy járnak el, ahogy az Isten elvárja tőlük. Sem nem kevesebbet, sem nem többet tesznek annál, ami az elvárás. Azt olvassuk, hogy az Isten haragjával volt teljes ez a pohár. És egy kicsit keresztény emberként úgy el kell gondolkozzunk, hogy Istennek van haragja? Istenben van harag? És kire haragszik itt az Isten? Igen. Istenben van harag. Istenben nagyon sok szeretet van. Sőt, azt is tudnám mondani, vagy azt is mondhatnánk, hogy Istenben a szeretet és a harag ugyanazt jelzi. Istenben nem olyan harag van, mint amely haragot mi sokszor látunk, akár saját életünkben fellobbanni, vagy elleneink életében látunk fellobbanni. Istenben a harag az egyfajta szeretet. És Istenben a szeretet egyfajta harag megnyilvánulásává válik. Igen, Isten haragszik a bűnre, és elhatározta, hogy bevégzi a haragot. Bevégzi a bűnt. Isten szereti a bűnöst, de haragszik a bűnre. És nagyon érdekes, hogy nézzük meg, azt mondja, amikor az Istent megemlíti, egy a négy lelkes élőlény közül ad a hét angyalnak hét aranypoharat, amely az örökkön örökké élő Istennek haragjával teljes vala. Amikor az Istent megemlíti, előtte egy bonyolult jelzős szerkezetet állít fel, és azt mondja, az örökkön örökké élő. Nagyon érdekes, három szó, minthogyha a Szent Háromságról beszélne. Az örökkön örökké élő Isten. Ez a hármasságot látjuk, és nagy kérdés, hogy mi ebben a pillanatban vajon melyik oldalon állunk. Mert az örökkön örökké élő Isten a haragját az angyalokon keresztül ki fogja nyilvánítani. Az Isten haragja az nem érzelmi fellángolás. Az Isten haragja az nem érzelmi túlcsordulás. Az Isten haragja egy értelmi tevékenység. Az Isten haragja az nem indulat, hanem egy értelmi tevékenység. A Teremtő lesújt ítéletével mindazokra, akik a gonoszt valamilyen módon támogatják, jóvá hagyják, akár hallgatólagosan, akár nyilvánosan. És azt mondja, hogy ez az Isten haragja, ez teljes vala. Ugye, ezt olvassuk. Amely az örökkön örökké élő Istennek haragjával teljes vala. Vagyis ezek az aranykelyhek, ezek tökéletesen fel vannak töltve. Nem csak néhány cseppet csepegtet ebbe az aranykelyhelybe, hanem teljes. Miközben az ég ajtaján, az égben található sátornak, templomnak az ajtajai teljes szélességben kitárulnak, közben az Isten haragjának kelyhével sújtja a föld lakóit. Miért mit csinálnak a hét csapás ideje alatt Isten hűséges gyermekei? Imádkoznak. A hét csapás alatt mindenkinek az lesz a legfontosabb kérdése. Isten megbocsátotta-e a saját bűnömet? Abban az időben nem a más bűnével fog foglalkozni a keresztény ember. Lehet, hogy ma más bűnével való foglalkozás sokkal könnyebbnek tűnik az életünkben, de ott, amikor az angyalok a hét csapást kiosztják a földre, mindenki, az igazak, azzal lesznek elfoglalva, hogy Isten vajon megbocsátotta-e a bűneimet, minden bűnömet bevallottam-e, minden bűnömet elhagytam-e, nem hallgattam-e Istentől el egyetlen bűnt sem. Mi még ettől egy kicsit messzebb állunk. Az angyalok jelképesen az aranypoharukba beletöltik az Isten haragját. És ez a harag visszavonhatatlanul, elegyítetlenül fog kitöltetni a földre. Teljes sűrűségében, nem lesz hígítva kegyelemmel, hanem elegyítetlenül fog kitöltetni. És ezután azt mondja, hogy és megtelik a templom füsttel. Az Isten dicsőségének és erejének miatta. A füsttel való megjelenés, a templom füsttel telik meg, ez visszaemlékeztet bennünket az ószövetségi szentélyszolgálatra, a pusztai vándorlás idejére, amikor a füst Isten jelenlétének egy teljesen világos és látható egyértelmű jele volt. A füst az Isten jelenlétét jelképezte a templomban. És ez a füst szent füst volt. És azt látjuk, hogy a templom megtelik füsttel. Az Isten dicsősége az ember számára így hordozható el az ószövetségi időben, hiszen az a dicsőség megsemmisítené még a főpapot is, még a legszentebb embert is, ha füstel az ő közelségét, nem tenné elviselhetővé az ember számára. A füst jelképezi azt, hogy amíg az angyalok el nem végzik teljes mértékben a küldetésüket, amíg mind a 7 angyal ki nem tölti a földre a csapásokat, addig senki nem végezhet semmilyen szolgálatot a mennyei szentélyben. És azért ezek komoly időszakok. Ez nem azt jelentette, hogy egyetlen nap alatt, vagy egyetlen óra alatt az angyalok kiöntötték az ő arany serlegüknek a teljes tartalmát. A 7 trombita szó, erről már múltkor említést tettünk, a 7 sofár és a 7 csapás, az teljesen világosan összekapcsolódik a Jelenések könyvében. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy a 7 csapás visszautal a pusztai vándorlást megelőző Egyiptomban 10 csapásra, Egyiptomban látott 10 csapásra. És ezeket a csapásokat motívumként használja fel, csak a számát csökkenti. Egyiptomban 10 csapás volt, itt pedig 7 csapás, de a csapások hatásainak elementáris leírását a 10 csapás motívumainak eszközeivel írja le, ahogy az akkor az Ószövetségben volt, és ugyanolyan eredményt látunk itt az Új Szövetségben is. De, és itt nagyon szeretném aláhúzva egy pillanatra gondolatsort megállítani, ahogy a 10 csapást bevezette egy kegyelmi felhívás, hiszen mit csinált Mózes és Áron és a vének, mit csináltak mindig Fáraó udvarában? Kérlelték, engedj el bennünket, engedj el bennünket. Szóval mindig egy kegyelmi felhívás hangzott el, és ha valaki ennek a kegyelmi felhívásnak nem engedelmeskedett, az részesült a csapásokból. És az volt az érdekessége, hogy ebből a csapásokból Gózen földjét semmi nem érte. Az izraeliták egyetlen egy csapást szenvedtek el, hiába voltak Egyiptom területén, hiába voltak Egyiptom országán belül. Csak az egyiptomiakat érte. Az izraeliták látták, tapasztalták a csapásoknak nyomorúságos következményeit, de őket nem érte, de ők vele együtt szenvedtek az ország népével, akiket ért a csapás. És így lesz az utolsó időben is, a 7 csapás. Isten hűségesei fogják látni mindazokat a szörnyű katasztrófákat, természeti jelenségeket, amelyek soha nem látott intenzitással és formában fogják utolérni ezt a kis földgolóbisunkat, amin élünk. De közvetlenül ezek a csapások nem fogják érni Isten hűséges gyermekeit. Mit jelentenek ezek a csapások? A csapások a büszkeségben megkeményedett ember szívek számára ítéletet jelentenek. Nagyon sokan ezekben a csapásokban, mint Isten ítéleteiben el fogják veszíteni az életüket. Azt is mondhatjuk, hogy ezek az aranykelyhek, ezek haragkelyhek, haragcsészék, haragpoharak. És amikor ezek kitöltetnek, és majd ezt egy másik előadásban fogjuk egész részleteiben tárgyalni, mi az első csapás, mi a második csapás, de egy biztos, hogy az Ószövetség analógiájára, hasonlatosságára írja le ezeket a csapásokat, akkor azt látjuk, hogy a természet világában is soha nem látott és nem tapasztalt erők fognak megmozdulni. És ha szétnézünk a világunkban, akkor azt látjuk, hogy soha nem tapasztalt természeti jelenségek, átélői vagyunk. Az egyik hónapban soha nem hallott, nem tapasztalt cunami söpör végig a világunk egy részén. Alig tesszük túl magunkat, hatalmas földrengés. Aztán utána özönvízszerű vizek jutnak a világ egyik részén, a másik részén. Soha nem tapasztalt trópusi viharok eltüntetnek városokat, országrészeket. És azon gondolkoztam, hogy vajon nem ezek Isten csapásainak előhírnöke, amit napjainkban vészelünk át? Igen, mondhatjuk, mindig voltak csapások, mindig voltak földrengések, mindig voltak árvizek, igen, de soha nem volt ennyi egyszerre. És az Isten ezeken a természeti jelenségen keresztül szól azokhoz, akik hűségesek. Szól azokhoz, akik még nem döntötték el, hogy jobbra vagy balra. És amikor mindenki eldöntötte, akkor elegyítetlenül fog kitörni a hét csapás. Azt is meg kell említsük, hogy az ókori világban a 10 csapás csak kizárólag Egyiptomot érte utol. Egyiptomtól távol élő világok, országok, népek és területek már ezekből a csapásokból nem éreztek semmit. Viszont itt, a Jelenések könyvében olvasott 7 csapás nem egy lokális területre, nem egy országra, nem egy kontinensre, nem egy térségre fog koncentrálódni, hanem minden részén megjelenik a világunkban. Mert a természet is megromlott. Nem csak mi romlottunk meg emberek, Ádám és Éva bűne nem csak bennünk valósul meg, generációról generációra, hanem az úgynevezett természet világában is. És Sátán nem csak bennünket akar megrontani, azt mondja Ellen Goldwight, hogy Sátán tanulmányozza a természet törvényeit. És nagyon sok tapasztalattal rendelkezik. A szökőárak, a földrengések, és a természeti katasztrófák gyakran Sátán különleges eszközei az emberiség elpusztítására. Szóval mindenki használja, Isten is használja, és Sátán is használja, a jó is használja, és a gonosz is használja a természet jeleit. És abban az időben, amikor a 7 csapás ki fog töltetni, nem tudom, melyikünk fog élni, de emlékezzünk vissza. Csak akkor tudjuk túlélni, ha már most hűségesek vagyunk, és akkor is hűségesek leszünk az Istenhez. Nem felejthetjük el, hogy ehhez a képsorhoz hozzátartozik a 17. és 18. fejezet, amely Babilon pusztulásáról szól. Babilon az Isten ellenes népek, szövetségek, birodalmak, elgondolások szimbólumát jelzi, és azt látjuk, hogy a jövő hihetetlenül gyorsan befejeződik és elérkezik. Van, aki hisz a csapásokban, van, aki nem. És szeretném mindenkinek a szívébe elültetni azt a gondolatot, hogy egy profécia teljesedése soha nem attól függ. Isten nem attól teszi függővé, hogy hiszünk-e benne, vagy nem. Hogy elfogadjuk-e, vagy nem. Hogy lehetségesnek tartjuk-e, vagy nem. mert Isten elgondolását senki sem tudja ezen a világon megakadályozni vagy gátolni. És már most ezekben a pillanatokban gondoljuk át életünket. Gondoljuk át értékrendszerünket, hogy mi az, aminek a fogságában vagyunk jelenleg. Mi az, ami gátol bennünket, hogy Isten kinyitott templomának szemlőlévé válhassunk, mint János. Hogy mi miatt kételkedünk, néha a proféciákban, néha a jövendőlésekben, néha a Bibliában, néha a Jelenések könyvében, néha János gondolatában, néha még önmagunkban is, mert Isten angyalait elküldi, és akár hiszem, akár nem, ez a hét angyal meg fog egyszer jelenni a fejem fölött. Isten legyen mindegyikünkhez irgalmas, mi pedig legyünk Istenhez már most hűségesek az Úr kegyelméből. Amen.
1: Tanulmányok a Jelenések könyvéről című műsorunkat hallották.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunk Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Ne félj, mert én veled vagyok. Bátorító és vigasztaló zsoltárok.

140. zsoltár. A zenészek vezetőjének Dávid zsoltára. Örökkévaló, ments meg engem a gonoszoktól, védj meg az erőszakosoktól, mert szüntelen rosszat terveznek, minden nap viszályt szítanak. Mint a kígyóké éles a nyelvük, mint a kígyó méreg olyan a beszédük. Őrizz meg örökkévaló a gonoszok kezétől, védj meg az erőszakosoktól, mert el akarnak gáncsolni. Csapdát állítottak nekem a büszke gonoszok. Hálót feszítettek, hogy megfogjanak, vermet ástak utamon. Te vagy Istenem, mondom az örökkévalónak, hallgasd meg hát könyörgésemet. Örökkévaló Istenem, te vagy hatalmas szabadítóm, te véded meg a fejem a csata napján. Örökkévaló, ne engedd, hogy tervük sikerüljön, ne add meg a gonoszoknak, amit kívánnak, nehogy elbízzák magukat. Körülvettek ellenségeim, és fejüket emelik. Rájuk szakadjon mindaz a gonosz, amit ellenem terveztek. Izzó parás hújjon fejükre, dobd őket a tűzbe, essenek a mélységbe, ahonnan nincs kiút. Ne engedd, hogy a hazgok gyökeret verjenek földünkön. Üldözze őket a gonosz, amik ki nem pusztulnak. Tudom, hogy az örökkévaló igazságot szolgáltat a szegényeknek, és felkarolja ügyüket. Az igazság szeretők dicsérnek majd téged, az igazak jelenlétedben élnek örökké.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Nem veti el népét. A mai ige Sámuel első könyve 12. fejezet 22. verse. Hiszen nem veti el az Úr a saját népét az ő nagy nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy a saját népévé tegyen benneteket. Gondolatok az ígéről. Isten maga választotta ki magának a népét, ezért köztük marad, és nem hagyja el őket. Szeretetből választotta ki, és mert kiválasztotta, szereti azt. Azért választotta ki népét, mert így volt kedves neki, de mert kiválasztotta őket, mindig kedvesek lesznek számára. Tulajdon névre hozna szégyent, ha elvetné népét. Ez azt mutatná, hogy vagy tévedett a kiválasztásban, vagy álhatatlan a szeretetben. Isten szeretete azonban állandó, és soha el nem fogy, ezért dicséret és dicsőség illeti meg mindörökké. Az Úr korábban megtapasztalt jósága és szeretete biztosíték arra, hogy ő soha nem hagy el minket. Ő, aki annyira szeretett, hogy tulajdon népévé tett bennünket, nem fogja érvénytelenné tenni kegyelmének munkáját. Nem azért tett értünk annyi csodát, hogy most elvessen bennünket. Egyszülött fia, Jézus Krisztus meghalt értünk, biztosak lehetünk abban, hogy nem hiába halt meg. Elhagyhatja-e azokat, akikért vérét ontotta? Mivel tetszett az Úrnak, hogy kiválasszon és megváltson bennünket, örömmel fog ezután is megáldani minket az Úr Jézus nem álhatatlan szeretetében. Ahogy az övéit szerette, úgy szereti őket, most és mindörökké. Múzeumok éjszakája a Pannonia Reformáta Múzeumban. Az év legrövidebb éjszakája hagyományosan a múzeumok éjszakája. Az országos rendezvény sorozat keretében a Pannonia Reformáta Múzeum meghosszabbított nyitvatartás mellett színes és izgalmas programokkal várja a látogatókat június 20-án. A fókuszban most Egyiptom, de mindezeken kívül még három kiállítás kedvezményes megtekintésére van lehetőség felnőttek és gyermekek számára is. Múzeumok éjszakája. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság három, mintegy 300 éves orgonáját a főapátsági könyvtárban. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől német alföldi és észak-német szerzőkön át német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki és a Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Zorkovszki orgona önálló szóló hangszerként csendül fel. Az időjárásról nyugodtabb folytatás. Hétfőn sok napsütés várható, felhőkkel, helyenként esővel. A nyugatias szél élénkül és 20-26 fokra van kilátás. Szerdán napos idő várható, a kevés felhő mellett, eső nem valószínű, a csúcsérték 26-31 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.
2: Könyörögjünk! kedves hallgatóink, hogy megváltónk kegyelme világítson fölöttünk az éjszakában, közölve velünk nagy jóságát pihenésünk alatt is, ahogyan tette a nap minden eltelt órájában, tanácsaival, tanításaival kísérve, elnézve mulasztásainkat, elfedezve gyarlóságainkat. Kérjük, ne engedje, hogy megrestüljünk az ő akaratának szolgálatában, hogy szüntelen az ő gyermekei lehessünk.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! A Szép Művészeti Múzeumban 2026. május 21-től szeptember 20-áig tekinthető meg az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás. Most ennek apropóján tárjuk föl az apokalipszis fogalmát. Az apokalipszis az új szövetséget lezáró jelenések könyvének görög címe, és szó szerint kinyilatkoztatást jelent. A János evangélistának tulajdonított írás, amely a Szent Patmos szigetén égi üzenetként kapott látomásait rögzíti, mély értelmű, zaklatott víziók sorában jövendőli meg a világ vége eseményeit. A mai köznyelvben az apokalipszis szót gyakran a világ végével, vagy valamilyen nagy katasztrófával társítják. Vallási szóhasználatban bizonyos rejtett igazságnak vagy tudásnak a nyilvánosságra hozatala. Az apokalipszisben fölhangzó profécia célja, hogy bemutassa Isten módszereit, ahogyan ő bánik az emberekkel, és hogy kinyilatkoztassa végső céljait. Olyankor különösen szemléletesen mutatja be a közelgő eseményeket, elsősorban azokat, amelyek a jelenkor végével kapcsolatosak.
1: Az apokalipszis olyan többnyire irodalmi műfajban rögzül, amelyben egy természet fölötti lény kozmikus titkokat, illetve jövőbeni eseményeket tár föl az emberi közvetítő előtt. Az apokaliptikus kinyilatkoztatások azonban nem kizárólag a jövőre vonatkoznak. Kozmológiával is foglalkozhatnak, beleértve a mennyország és az alsó régiók, a pokol földrajzát, a halottak ítélete, állandó és sarkalatos jellemző, hiszen minden kinyilatkoztatásnak az emberi sors áll a középpontjában. Az apokalipszis a mennyei vagy jövőbeli idők és a világ történései kapcsán az emberek jelenlegi tudása előrejtett dolgokat tárja föl. A víziókban gyakran szerepelnek a már megtörtént események is, de általában csak azért, hogy megfelelő történelmi hátteret adjanak a proféciának, hiszen az egymást követő események képe észrevétlenül megy át az ismertből az ismeretlenbe.
0: Az apokalipszis egy másik jellemzője a fantasztikus képek, víziók használatában jelenik meg. A legjobb szemléltetést az olyan sok látomásban szereplő különös élőlények adják, és ezek az állatok, madarak, hüllők vagy más lények megdöbbentő és meglepően groteszk módon viselkednek. Gyakran a világ végén bekövetkező természet fölötti ihletésű, kataklizmatikus eseményeket jövendőli. Számos vallásban kozmikus méretű pusztulásként, illetve a jó és a gonosz hatalom végső küzdelmeként írja le az idők végezetét. Az ókorban meglehetősen gyakoriak voltak az égbe vagy az alvilágba vezető utazások leírásai. Példákat találhatunk már Homérosz Odüsszeiájának 10. könyvében. Az ilyen kinyilatkoztatások egész hagyománya megtalálható a görög és a római szövegekben.

0: Az ókori babiloni hagyományban a mennybe emelkedésnek és az alvilágba való leszállásnak is vannak hagyományai. Különösen figyelemre méltó a Krisztus előtti 7. századból származó alvilág látomása. A lélek halál utáni fölemelkedése a korai időktől fogva fontos motivum volt a perzsa eszkatológiában. A halottak ítélete, amely központi apokaliptikus motivum, széles körben megjelent az ókori Egyiptom vallásában is. Az egyiptomi Halottak könyve 175. fejezete szerint a világnak kozmikus pusztulás vett véget, amely során az égből leszakad, az elemek újraegyesülnek, az emberi és isteni szféra egyaránt elpusztul. Az ősi germán Ragnarök szerint Heimdall Isten kürtje jelzi a végső küzdelem idejét, amely során eljön az a hatalmas, aki mindenek ura és ítélője lesz. A római császárkori gyűjtemény, az Oracula Sibyllina a világvégi eseményeket a biblikus apokaliptikus írásokhoz hasonlóan festi le.
1: A kereszténység előtti indo-európai kultúrák, hinduk, görögök, rómaiak ciklikusan ábrázolták az időt, egy 4 ciklusos sorozat szerint, amelyet a klasszikus görög-római hagyomány arany, ezüst, bronz és vas korszaknak nevez. Mind a 4 fázis végén az ember fokozatosan messze kerül az erénytől és a jóságtól. Sok vallás foglalkozik azzal a témával, hogy az ember eltávolodik az istenivel való eredeti közösségtől. Az ókor egyik legfontosabb apokaliptikus hagyománya kétségtelenül a perzsa. A Dénkard többek között az apokaliptikus események szisztematikus leírását tartalmazza, a szászáni birodalom bukásától a világ helyreállításáig. Néhány kulcsfontosságú apokaliptikus motívum, mint például a jó és a rossz erői közötti végső harc a végidőben, valamint a lélek halál utáni ítélete már Zoroaster himnuszaiban is megtalálhatók, amelyek Krisztus előtt 1000-ből származnak.
0: Az apokaliptikus műfaj Krisztus előtt 250-től Krisztus után 250 között virágzott. Jellemző vonásai általában a következők. A magasságos, határozott útmutatást ad kiválasztott embereinek a rejtett dolgokkal kapcsolatban, legyenek azok az emberi érzékeléstől teljesen idegenek, vagy az emberi történelem olyan eseményei, amelyek még nem következtek be. A mennyország néhány titka kisebb-nagyobb részletességgel föltárul, Isten tervei, az angyalok és a gonosz szellemek tettei és tulajdonságai, a természeti jelenségek, a közelgő események, a világ vége, a végső ítélet és az emberiség sorsa, a messiási kor, képek a mennyről és a pokolról, a rejtély föltárása látomáson vagy álmokon keresztül történik, a kinyilatkoztatás módja és annak tapasztalata, aki megkapja, általában több év kevésbé előtérbe kerül.
1: Így az elbeszélés legtöbbször egyes szám első személyben történik. Ahogyan Dániel a hosszú bőjt utáni folyó mellett áll, egy mennyei lény jelenik meg előtte, és a kinyilatkoztatás bekövetkezik. Jánosnak az újszövetségi jelenések könyvében van egy hasonló tapasztalata, de előfordul, hogy a proféta az ágyán fekszik, népe jövője miatt szorongva, egyfajta transzba esik, és a látomásaiban a jövő megnyilatkozik. Az angyalok, mint a kinyilatkoztatás hordozóinak bemutatása, szintén állandó jellemző. A magasságos nem személyesen beszél, hanem a látó a mennyei hírnökök közvetítésével kapja útmutatásait, akik vezetőként vagy tolmácsként működnek. A láthatatlan világ titkai tárulnak föl a szemei előtt, elmagyarázva nekik, amit lát. válaszolnak a kérdéseire, és föltárják előtte a jövőt.
0: Az egyisten hitre épülő vallásokban Ádám bukása a kiinduló pont, amelyet követően a földön létrejön a gonosz vagy sötétség királysága. Ezt az isteni beavatkozás követi, az emberiség megváltójának érkezése, a kereszténységben Jézus Krisztus, akit már a próféták hirdettek a judaizmus irataiban. A séma itt is hasonló, az emberiség spirituális hanyatlását az Istentől való számüzetés követi, majd az emberiség végső eltorzulása és a végidők jelei jönnek, és a végső csata az Armageddon, a fény és a világ gyermekei között. A föld végleges helyreállítása, a régóta várt megváltó és az isteni ítélet eljövetelével történik meg. Az emberi történelem végének, vagy a gyökeres változások új korszakának várása rendkívül fontos volt, és ma is az a keresztény hagyományban, de a judaizmusban és az iszlámban is.
1: A keresztény üldözések új aktualitást adtak az apokaliptikus történet magyarázásának. Megerősítették azt a nézetet, hogy az a kor, amelyben az első keresztények éltek, az utolsó. Mindez az üdvtörténet rendszerezésének megerősödéséhez vezetett, amelyben az Imperium Romanum az éppen adott rossz megtestesítője lett. A helyzet természetesen megváltozott a kereszténység államvallássá tételével, ekkor viszont a Rómát fenyegető népvándorlások, gótok, honok, stb. Váltak az apokaliptikus események negatív hőseivé. Róma biztonságának megingása vezette oda Augustinust, hogy magát a római birodalmat is besorolja a világtörténelem nagy korszakai közé, ezzel átmentve ezt a fontos apokaliptikus látásmódot a középkor számára.
0: A tágabb értelemben vett apokalipszis tan fontos tényező volt a kereszténység fölemelkedésében és terjedésében. A názáreti Jézus mibenlétének megértése végtelen vita tárgyát képezi. Az evangéliumok apokaliptikus prófétaként ábrázolják, aki megjósolta, hogy az ember fia eljön az ég felhőin, hogy megmentse a választottakat, és megítélje az embereket. A jelenések könyvében ábrázolt kozmikus változás várására az egyházi hatóságok gyanakvással tekintettek. Az egyházatyák hajlamosak voltak az apokaliptikus jelképeket a jelenre való hivatkozással értelmezni. Hippói Ágoston a jelenések 20. fejezetének 1000 éves uralmát az egyház idejére utalva értelmezte, és úgy vélte, hogy az első feltámadás lelki, és ebben az életben történik. Az apokalipszis jelenésekbeli képei keresztény jelképekké váltak. Ilyenek a bárány imádása, a trónus, az élet forrása, és így tovább, illetve magát Krisztust is ebből kiindulva ábrázolták, mint Majestas Dominit, a mennyei dicsőségben, uralkodói pozícióban visszatérő vagy trónoló messiás. A legtöbb helyet az utolsó ítéletnek és az Antikrisztusnak az ábrázolása kapott.
1: Az összes kora középkorú illusztrációra jellemző, hogy szorosan követik a szöveget. Ábrázolás módjuk inkább jelzésszerű és egyszerűsítő, főleg a természeti csapások esetében. A képmezőt többnyire zónákra osztják, ég, föld, alvilág, avagy a kép különböző motívumokra bomlik, amelyeket egymástól függetlenül balról jobbra kell olvasni. A későbbi Ottó korszak művészetében ismét helyreállt az egységes kompozíció, és minden a tartalmilag legfontosabb motívum köré csoportosult. A gótikus festészet kibővítette az apokalipszis ciklusokat azzal, hogy Szent Jánost, avagy életének jeleneteit állította a képsorok élére, sőt, az apokaliptikus jelenetekben is szerepeltette, vagy közvetlenül részese a jelenetnek, vagy az ablakon, illetve a fal nyíláson át szemléli azt. A mondat szalagokat, amelyek a 13. század miniatúrákban láthatók, szintén Szent János és egy angyal tartja. Az apokalipszis ciklusok általános fejlődésére az angliai Szent Albán festőiskola volt a legnagyobb hatással, amely a 13. század közepén élte virágkorát.
0: Az iskola stílusa egy népszerű Szent János élete képes könyvnek felelt meg. János szörnyű látomásait, amennyire lehetett, a csoda és a kaland oldaláról mutatták be. A legrészletesebb sorozatnak az eredetileg 90 jelenetet tartalmazó Ázséri falkárpitok számítanak 1377-80-ból. Képzőművészetek témáit a középkorban és a reneszánszban szintén a jelenések könyve és az utolsó ítélet határozta meg. A cél az erkölcsi nevelés volt. Néhány kiemelkedő alkotást említünk. Hieronymus Bosch, Gyönyörök kertje című triptihonja, főként a pokolszárny, a legszürreálisabb vízió az emberi bűnökről és azok apokaliptikus következményeiről. Albrecht Dürer, az apokalipszis 17 fa metszete 1498-ban képszerűségében erősen megújította a témát. Például ilyen az apokalipszis 4 lovasa.
1: A barokk korban különösen fölfokozódott az ábrázolások drámaisága. Peter Paul Rubens A kárhozottak bukása című monumentális festménye a dinamikus pusztulás tökéletes példája. A romantika, majd a szimbolikus újabb jellegzetessége, a természet fenségessége és a megállíthatatlan pusztulás kettőssége. John Martin, brit festő látomásos képei, például a haragnapja, gigantikus természetű katasztrófaként ábrázolják a világ végét. Az úgynevezett modern korban a háborúk, a technológiai fejlődés és az egzisztenciális szorongást átformálta az apokalipszis fogalmát. Picasso Gernikája ennek a tragikus életérzésnek, a háborús pusztításnak sajátos apokaliptikus allegóriája.
0: Az apokalipszis és a végítélet témája évszázadok óta foglalkoztatja a zeneszerzőket is. A komoly zenében a bibliai jelenések könyve, a kozmikus pusztítás és az emberi civilizáció összeomlása gyakran monumentális hangzásokban, gyászmiségben, rékviemekben vagy expresszív modern zenei formákban ölt testet. A klasszikus gyászmisék műfajában a legősibb apokaliptikus zenei élményt a hagyományos gyászmisék retteget tétele, a Dies Irae, a haragnapja nyújtja. Ez a középkori latin himnusz a világ végét és az utolsó ítéletet festi le. Wolfgang Amadeus Mozart Requiem című művének ezen tétele a zeneirodalom egyik legdrámaibb, szaggatott kórussal és viharos vonósokkal operáló részlete. Giuseppe Verdi Requiem miséjének nyitó tételeiben a hatalmas üsdobcsapásokkal és részfúvósokkal kísért haragnapja valóságos zenei apokalipszis.
1: A háború és a pusztulás, mint elrettentő központi motívum a 20. század zenei vízióit jellemzi. Carl Weigl az 5. apokaliptikus szimfóniáját 1945-ben fejezte be. A mű közvetlenül reflektál a II. Világháború borzalmaira, a megsemmisülésre és az apokalipszis lovasaira. Frank Martin In Terra Pax, békét a Földön című oratóriuma is bibliai látomásokon alapul. A pusztulást és az azt követő isteni megváltást mutatja be. Alexandr Scriabin Mesterióma az univerzum végét álmodja. Az olosz zeneszerző egy grandiózus egyhetes rituálét tervezett a Himalájába, amelynek célja az emberiség kollektív megváltása és a világ mindenség átalakítása lett volna. A művet halála miatt nem fejezte be, de mai napig az egyik legambiciózusabb apokaliptikus koncepció.
0: A talán legtöbbet játszott zenei vízió Hector Berlioz fantasztikus szimfóniájának zárótétele, a Boszorkány szombat, illetve Gustav Mahler monumentális 8. szimfóniája. 20. századi kettős rettenetet idéz Olivier Messiaen kvartett az idő végére című kamaradarabja, amely a fogság és a világ vége misztikus víziója. Ezt a francia zeneszerző egy német fogolytáborban írta a Jelenések könyve angyalának ihletésében. A pusztítás helyett azonban ez a mű a megnyugvást és az örökké valóságot keresi. A filmművészetben a rendezők gyakran nyúlnak súlyos, tragikus, klasszikus darabokhoz a világ vége ábrázolásában. Richard Wagner a Valkürök lovaglása című műve például Francis Ford Coppola Apokalipszis most című filmjében vált a pusztítás ikonikus zenei szimbólumává.

0: Kedves hallgatóink, vegyük most soron az igen közeli rokon apokaliptika fogalma köré sorakozó elemeket, ismereteket. Az apokaliptika szó jelentése szintén az apokalüptó görög igére megy vissza, amelynek jelentése titkot fölfedni, kijelenteni. A teológiai szakkifejezésként elsősorban műfaji meghatározás, amely olyan irodalmi alkotást jelöl meg, ahol a szerző mitológiai utalásokkal telített szimbólumokban bővelkedő nyelven a közeli végidőket jövendőli meg, illetve az ezt követő hatalmas történelmi fordulatot. Nem ritka eközben a víziók és audíciók ábrázolása sem. A műfaji kategórián túl az apokaliptika bizonyos teológiai látásmódot is jelent, amely először a Krisztus előtti 5. század korszelleme volt, majd ezt követően képviselhető szemléletként tovább élt egészen napjainkig.
1: Az apokaliptika nem csupán a kereszténységben található meg. Jelen van a hinduizmusban, Visnu, Isten küldötte, a 4. világkorszak végén fehér lovon vonul végig a világon, s elhozza az aranykort. A buddhizmusban, ahol a világ igazságos bírájától a hívők jó cselekedeteik által érdemelhettek ki az újjászületést. A zoroasztrizmusban, ahol Zarathustra egyik fia fog új, tökéletes teremtést létrehozni. S az iszlámban is, bár ennek irodalmi lecsapódása csekély, a Mahdi föllépése és igazságszerző cselekedetei apokaliptikus eseményekként többször jelentkeznek az iszlám történelemben. Apokaliptikus vonásai vannak az Ószövetségen belül Dániel és Ézsaiás, távolabbról Jóél és Zakariás könyvének is.
0: Mivel az apokaliptika szemléletében a végidők ábrázolása megfelel az ősi idők mitikus képeinek, így a végidőkről szóló proféta is szívesen rejti el személyét egy már ismert korai időkből származó tekintély mögé, s azáltal biztosítja művének hitelességét. Az apokaliptika további sajátosságai közé tartozik a világtörténelem különös ábrázolása. A szerző egy pessimista, kívülálló, szemlélődő módján a közeli végidőket írja le, amit látványos, kozmikus jelenségek kísérnek, s ami az uralkodó emberi hatalmak megsemmisüléséhez vezet. Ennek központi teológiai mondanivalója Isten teremtésének és az emberi hatalomnak a kapcsolata, amely mintegy dualista módon végighúzódik a történeti íráson. Az apokaliptika e két hatalom harcát szívesen osztja világtörténeti peridógusokra, 4 ainóra, ezek közül a legutolsóbban jelentkezik az Antikrisztus.
1: Kétség kívül központi jelentőségű eközben az igazak gyülekezete, amely kisebbségben van, s egzisztenciális fenyegetéseknek van kitéve. Ez a gyülekezet immár nem azonos az empirikus néppel, amelynek tömegei elfordultak Istentől. Bár az Ószövetségben még nem találkozhatunk a gondolattal, a későbbi korban egy gonosz mag az, amely a hűtlenségre indítja a tömeget, s amely felelős az Istentől elhanyatlásért. Az apokaliptikus történetírásban a közeljövő nagy történeti fordulója az azonnali, feltétel nélküli megtérést követeli meg.

0: a szám misztika, amelyet sokszor a teremtés rendjével igazolnak. Legfontosabb szent szám természetesen a 7. Ezen túl azonban különböző számspekulációk szolgálnak a világtörténeti aljónak kiszámítására, illetve a forduló pontok meghatározására. Külön megemlítendő, hogy az idő rendkívül fontos, építő szerkezeti eleme az apokaliptikának. Legvilágosabban ezt az Isten által megtérésre adott kegyelmi idő mutatja, amely azonban soha nem befolyásolja az egyén döntési szabadságát, és determinizmushoz sem vezet.
1: Rendkívül megnövekszik benne az angyolok és démonok száma. Ezek jelentősége az, hogy az apokaliptika rejtett értelmű ábrázolásmódjában a mozgatóerőket testesítik meg, ahogyan már Dániel könyvében is az állatmitológia. Az ember fölötti lények pozitív, illetve negatív irányú rendszere az idők folyamán egyre jobban kiépül. Vezetőjük valamelyik arkangyal, sőt a sátán lesz. A hirtelen bekövetkező fordulat következtében az emberek cselekedeteik szerint ítéltetnek meg. Az igazak sorsa az ég fényessége, a hűtleneké az örök utálatosság. Az események ábrázolása itt is kozmikus jellegű.
0: Az Új Szövetségben a jelenéseken kívül kifejezetten apokaliptikus könyvet nem találunk. Csupán néhány részletet. Az újszövetségi apokaliptika teológiai problématikája abban rejlik, hogy alapvetően különbséget kell tennünk két jelentkezési formája között. Először beszélhetünk az apokaliptika teológiai jelentőségéről, amikor Jézus föllép és Isten országának elközelettét hirdeti. Ettől viszont megkülönböztetendő az az apokaliptika, amely végváradalmában a diadalmasan visszatérő Krisztusra tekint. Az általa használt apokaliptikus képek viszont igen visszafogottak, s feltűnően kis számúak. Néhány mozzanat azonban egyértelműen apokaliptikus eredetre utal Jézus ige hirdetésében. Így például az Isten országának hangsúlyozása, amely történelem fölötti erőként tör be a világba.
1: Ide sorolandó, az emberfia apokaliptikus alakja is, amelyet azonban először nem Jézus személyére vonatkoztatva használtak. A Lukács 10:18 apokaliptikus kozmikus látomása a sátán bukásáról arra utal, hogy Jézus korát az utolsó ájonnak tartotta. A végítélés során önmagának ugyan nem döntő bíró, de perdöntő tanú szerepet tulajdonított, ami az apokaliptikus szerzők jellegzetessége. A templom megtisztítása is csatlakozik az apokaliptika elképzeléséhez a megszentségtelenített kultusz helyreállításáról. Végül pedig Jézus időfogalma, az idők jeleinek értelmezése teljességgel apokaliptikus, s csak a végső fordulat idejének kiszámíthatóságától határolja el magát Jézus.
0: Az evangélisták Jézus ige hirdetését a maguk elvárási horizontjába állították, és ezzel már nem azt az eredeti apokaliptikus helyzetet ábrázolják, amelyben Jézus föllép, hanem csak annak befogadását az őszgyülekezetben. Márk művét a megtérésre való fölhívásoktól a döntő óráig vezeti, amikor az emberfia hatalma a kereszten nyilvánvaló lesz. Máté maga is hajlik a világtörténelem periodizálására. Célja kateketikai és didaktikai jellegű igehirdetés által karizmatikus

0: reményt kelteni hallgatóságában, amelyet növekvő öntudat, a kiválasztottakhoz való tartozás tudata jellemez. Az apokaliptika tipikus, dramatikus jövő ábrázolása sem hiányzik, mivel Máté szívesen használja az apokaliptikus értelmű és eredetű mennyek országa kifejezést is.
1: Lukács legtöbbször azonosítja Isten országát egy személlyel. Jézus működése az idő középpontja lett nála, s a végső dolgok közvetlen azután jönnek el, hogy a Krisztusról szóló bizonyságtétel eljut a föld végső határáig. Ez tartja azt a reménységet életben, hogy a pogányok is megtapasztalhatják Isten üdvözítését. Lukács visszafogottan bánik az apokaliptikus képekkel, de az etikai útmutatás összekapcsolása a végső dolgokkal onnan származik át teológiájába.
0: A kronológiai összefüggések természetessé teszik azt a tényt, hogy Pál inkább Jézushoz, mint az evangélistákhoz csatlakozik. A jelen, a jón, gonosz, Isten Krisztust kellő időben küldte el, hogy ennek az aionnak véget vessen. Krisztus föllépésével történelmi időt kapott az ember a megtérésre. Krisztus visszajövetelével azonban kezdetét veszi a végső dráma, ahol Isten hatalma győz a sátán fölött, s megalkotja az új teremtést. A Krisztusba vetett hit mindezt előrevetíti. Pál apostol teológiájában már egy új feszültség lesz mozgató rugóvá, a mai napig hatóan a Krisztus várás.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit a folytatásban. Világosság a világnak. A mostani téma folytatás lesz, mert ismét Turci Árpád testvér szeretné kedves hallgatóinkat megszólítani. Szeretettel köszöntjük ismét Turci Árpád testvért.
1: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat az Úr Jézus Krisztus nevében. Mai műsorunkban egy olyan témáról gondolkodunk együtt, amely végigkíséri az emberiség történetét, ott húzódik a családjaink történetében, ott van a közéletben, a munkahelyeken, a közösségeinkben, a házasságokban, a hitbeli küzdelmekben és az ember legbelsőbb csendjében is. Ez a két szó, büszkeség és alázat. Talán első hallásra egyszerű fogalmaknak tűnnek, a valóságban azonban olyan mély lelki és szellemi valóságot jelölnek, amelyek meghatározzák az ember viszonyát önmagához, másokhoz és a Teremtő Istenhez. A keresztény gondolkodásban az alázat nem mellékes tulajdonság, nem udvariassági forma, nem gyávaság, nem önutálat, nem kisebbrendűségi érzés, és nem személyiségbeli gyengeség. Az alázat a valóság felismerése. A latin humilitas szó a humus szóból ered, jelentése föld, por, talaj. Ez a nyelvi gyökér önmagában is megrendítő. Az ember emlékezik arra, hogy teremtett lény. Nem önmagától van, nem önmaga forrása, nem önmaga ura, és nem mindenható. A Szentírás így fogalmaz a teremtés kapcsán. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába, így lett az ember élőlény, mondja Mózes első könyvének második fejezetében a 7. ige. Az ember egyszerre hordoz méltóságot és törékenységet. Egyszerre képes szeretetre és pusztításra. Egyszerre vágyik az örökkévalóra, és kapaszkodik a mulandóba. Az alázat ennek az igazságnak az elfogadása. A büszkeség ezzel szemben nem egyszerűen önbecsülés. A Biblia szerint a bűn egyik legmélyebb gyökere. Az a belső állapot, amikor az ember saját magát teszi középpontba. Amikor az ember úgy kíván élni, mintha nem volna szüksége Istenre. A példabeszédek könyve így figyelmeztet a 16. fejezet 18. versében. Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfúvalkodottság. Milyen különös, ugye kedves hallgató, hogy korunk kultúrája sokszor éppen az ellenkezőjét tanítja. Legyen hangosabb, érvényesítse magát, mutassa meg magát, építse saját márkáját, tegye önmagát középpontba, közben egyre több a szorongó ember, egyre több a magányos ember, egyre több az összehasonlítás, egyre több az önigazolás, egyre több a sértettség. A modern ember sokszor egyszerre büszke és belül rendkívül bizonytalan. A keresztény hit azonban egy másik utat mutat. Nem az önmegsemmesítés útját, nem az önistenítés útját, hanem az igazság útját. És az igazság mindig felszabadító. Jézus Krisztus így mondja a János evangéliumának 8. fejezetének 32. igeversében. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.
0: Mit gondolsz mindarról? Mit nevez a Biblia valójában büszkeségnek, és miért olyan veszélyes a lélek számára? Térjünk ki arra is, mit jelent valójában a keresztény alázat, és miért nem azonos a gyengeséggel?
1: Amikor a Biblia büszkeségről beszél, nem csupán egy rossz tulajdonságot nevez meg. Sokkal mélyebbre megy. A büszkeség valójában lelki orientáció, a szív iránya. Az ember önmaga körül kezd forogni. Ez megjelenhet harsány formában, valaki állandóan uralni akarja a beszélgetéseket. Minden helyzetben ő akarja az utolsó szót, képtelen bocsánatot kérni, nem tudja elfogadni a kritikát. Állandóan bizonyítani akar. De a büszkeség megjelenhet csendesebb formában is. Valaki sértetten visszahúzódik. Nem kér segítséget. Nem engedi közel magához az embereket, nem tudja kimondani, hogy szüksége van kegyelemre. A büszkeség egyik legveszélyesebb tulajdonsága, hogy gyakran vallásos köntösbe öltözik. Jézus egyik legismertebb példázata erről szól. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. Olvashatjuk a Lukács 18-ban. A farizeus hálát ad saját erkölcsi teljesítményéért, összehasonlítja magát másokkal. A vámszedő viszont még a szemét sem meri az égre emelni. És Jézus végül ezt mondja. Mondom nektek, hogy ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Ugye Lukács evangéliumában olvashatjuk mindezt a 18. fejezet 14. igeversében. Milyen mély igazság rejlik ebben. A büszkeség mindig összehasonlít. Az alázat képes szeretni. A büszkeség mindig rangsort épít. Az alázat képes szolgálni. A büszkeség fél a lelepleződéstől. Az alázat képes megvallani az igazságot. A büszkeség saját dicsőségét keresi, az alázat Isten dicsőségét keresi. A Szentírásban a gőg gyakran kapcsolódik az Istentől való elszakadáshoz. A bábeli torony története erről beszél. Az emberiség tornyot akar építeni az égig, saját nevet akar szerezni magának, saját nagyságát akarja megörökíteni, és milyen megrendítő, hogy az emberiség történelmében újra és újra ugyanezt történik. Civilizációk emelkednek fel az önistenítés mámorában. Hatalmak hiszik magukat örökkévalónak. Emberek képzelik magukat sérthetetlennek. Aztán eljön az idő, amikor minden emberi dicsőség mulandónak bizonyul. Ézsaiás próféta így ír. Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezővirága. Olvashatjuk a 40. fejezet 6. versében. A büszkeség végső tragédiája az, hogy elszakítja az embert a valóságtól. Az alázat visszavezeti oda. Az alázatot gyakran félreértik. Sokan azt gondolják, hogy az alázatos ember gyenge, határozatlan, jelentéktelen, önbizalom hiányos. A bibliai alázat azonban nem önértékelési zavar. Az alázat nem azt jelenti, hogy az ember értéktelennek tartja magát. Éppen ellenkezőleg. A keresztény ember tudja, hogy Isten képmására teremtetett. Ez rendkívüli méltóság, de ugyanakkor azt is tudja, hogy minden kegyelemből van. Pál apostol így kérdez az 1. Korintusi levél 4. fejezetének 7. versében. Mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Az alázatos ember tehát nem kisebbíti magát hamisan, hanem helyesen látja önmagát. Látja az ajándékait, látja a korlátait, látja a bűneit. Látja a kegyelmet, és mindez együtt alakít ki benne egy mély belső szabadságot. Az alázatos embernek nem kell állandóan bizonyítania, nem kell állandóan védenie saját nagyságát, nem kell állandóan győznie, nem kell minden vitában felülkerekednie, és nem kell másokat kisebbítenie ahhoz, hogy önmagát fontosnak érezze. Kedves hallgató, azt hiszem, ez rendkívül felszabadító érzés. A Filippi levélben Pál apostol így ír. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. Ez az ige különösen fontos. A mai világban sokszor az önérvényesítés lett az első számú érték. A Biblia azonban nem az önmegsemmisítést tanítja, hanem a szeretetet, a szeretet elsőbségét. Az alázat nem önutálat, az alázat szeretet központúság. Az alázatos ember képes arra, hogy ne saját egója legyen minden döntés középpontjában. És milyen ritka ez, milyen ritka az a vezető, aki valóban szolgálni akar. Milyen ritka az a házastárs, aki valóban meghallgatja a másikat. Milyen ritka az a barát, aki nem saját történetét akarja ráerőltetni a másikra. Milyen ritka az a hívő ember, aki nem saját vallásos felsőbbrendűségét akarja bizonyítani. Az alázat ezért nem gyengeség. Az alázat lelki erő. Óriási belső stabilitás kell ahhoz, hogy valaki ne saját hiúságából éljen.
0: De akkor beszéljünk arról is, miért tekint a kereszténység Jézus Krisztusra az alázat legtökéletesebb példájaként, és arról is, miért nem választható el az alázat az igazságtól, és hogyan torzítja el a büszkeség az ember látását.
1: A keresztény hit középpontjában nem egy elmélet áll, hanem egy személy, Jézus Krisztus. És a keresztény alázat legmélyebb értelme benne válik láthatóvá. A Filippi levélben olvassuk az egyik legmegrendítőbb újszövetségi szakaszt. Így hangzik. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak azt, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. Ez a második fejezet 5-től a 7-ig terjedő ige szakaszban. Ez a néhány sor szinte felfoghatatlan mélységet hordoz, a mindenható Isten fia emberré lett. Nem csupán emberré, szolgává. Nem palotában született, nem földi hatalommal érkezett, nem erőszakkal uralkodott, hanem istállóban született. Szegények között élt, megérintette a kitaszítottakat, lehajolt a betegekhez. Asztalhoz ült a bűnösökkel, és a tanítványok lábát is megmosta. János evangéliumában olvassuk, azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni. Abban a korban a lábmosás a szolgák feladata volt, és Jézus ezt teszi. Az Úr szolgál, a Mester lehajol. A mindenek teremtője megmossa a teremtmények poros lábát. Ez teljesen szembe megy az ember természetes gondolkodásával. A világ szerint a nagyság uralkodik. Jézus szerint a nagyság szolgál. Ő maga mondja a Máté evangéliumának 20. fejezetének 26. igeversében, aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És végül az alázat útja a kereszthez vezet. Pál így mondja, megalázta magát és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ez a Filippi levél 2. fejezetének 8. igeverse. A keresztény hit egyik legmélyebb paradoxona itt tárul fel. A világ szemében a kereszt vereség. A hit szemében azonban a szeretet győzelme. Jézus nem azért alázta meg magát, mert értéktelen volt, hanem azért, mert szeretett. Az alázat tehát a szeretet egyik legtisztább formája. Az önkéntes lehajlás, az önkéntes szolgálat, az önkéntes önátadás. És ez minden ember számára megszólító erejű, azok számára is, akik hívőként járnak Krisztus útján, és azok számára is, akik még keresnek, mert minden ember érzi valahol legbelül, hogy a puszta önközpontúság nem tesz boldoggá senkit. Lehet valaki sikeres és mégis üres, lehet valaki híres és mégis magányos. Lehet valaki erősnek látszó, és mégis rettegő. Az ember lelke mélyebbre vágyik, valódi kapcsolatra, valódi szeretetre, valódi békességre. és ezek soha nem a gők talaján születnek meg. Kedves hallgató, nagyon fontos megérteni, hogy a keresztény alázat és az igazság elválaszthatatlan egymástól. A bibliai alázat nem szerepjáték, nem külső vallásos viselkedésforma, nem mesterkélt szerénység, nem önmagunk lekicsinlése, nem hamis önmegtagadás. Az alázat valójában annak képessége, hogy az ember hajlandó szembenézni az igazsággal, Istennel kapcsolatban, önmagával kapcsolatban, más emberekkel kapcsolatban, a valósággal kapcsolatban. A büszkeség egyik legnagyobb veszélye éppen az, hogy torzítja a valóságérzékelést. A gőgös ember lassan elveszíti a tisztánlátását, saját magáról is, másokról is, a Teremtő Istenről is. A büszkeség állandó önvédelmet épít. Az ember elkezdi magyarázni önmagát, szépíteni saját hibáit, kicsinyíteni saját bűneit, felnagyítani mások vétkeit, saját érdekeit igazságnak nevezni, saját sértettségét erkölcsi fölényként bemutatni. Kedves hallgató, a Szentírás nagyon mély emberismerettel beszél erről. Jeremiás próféta így fogalmaz: csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná kiismerni. A 17. fejezet 9. igeverse Jeremiás könyvéből. Ez az igen megrendítően őszinte. Az ember képes önmagát is becsapni, képes olyan történetet alkotni önmagáról, amelyben mindig ő az igaz, mindig ő az áldozat, mindig ő a különb ember. És milyen könnyű ebbe belecsúszni. Az ember sokszor nem nyíltan hazudik, ennél finomabb folyamat történik. Lassan kialakul egy önmagáról alkotott, idealizált kép. Egy olyan belső történet, amelyben saját motivációi mindig tiszták, mások hibái viszont hangsúlyosak. A büszkeség egyik legveszélyesebb tulajdonsága, hogy képes erkölcsi nyelvet használni önmaga igazolására. A bibliai alázat azonban nem engedi ezt a torzítást. Az alázat kész arra, hogy az ember kimondja az igazat önmagáról. Nem önpusztító módon, nem öngyűlölettel, hanem őszintén. Egy bibliai történet jut eszembe, Dávid király ezért tud valódi bűnbánatot tartani az 51. Zsoltárban. Nem mentegeti magát, nem hárít, nem relativizálja a bűnt, nem másokra mutogat, hanem így kiált: könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Milyen ritka az ilyen őszinteség. A modern ember kultúrája sokszor inkább önigazolásra tanít. Az ember keresse meg, mivel magyarázhatja saját hibáit, mivel védheti meg önmagát, mivel tarthatja fenn önmaga pozitív képét. A Biblia azonban egészen más utat mutat. A valódi gyógyulás mindig az igazság felismerésével kezdődik. Jézus ezért mondja János evangéliumának 8. fejezetének 32. igeversében: megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ez nem csak teológiai állítás, mély emberi igazság is. Az ember addig nem tud valóban változni, amíg nem hajlandó szembenézni önmagával. Az alázat tehát nem egyszerű érzelmi állapot, hanem bátorság. Bátorság az igazsághoz. Az igazság azonban nem csak a bűn felismerését jelenti. Az alázat azt is jelenti, hogy az ember hajlandó elfogadni az igazat saját értékéről. Ez különösen fontos. Vannak emberek, akik azt hiszik, hogy az alázat egyenlő az önleértékeléssel. Mintha az alázatos embernek folyamatosan kisebbítenie kellene önmagát. A Biblia azonban nem azt tanítja. Az ember Isten képmására teremtetett. Ez rendkívüli méltóságot jelent. Az alázatos ember tehát nem tagadja ajándékait, nem hazudik saját képességeiről, nem tesz úgy, mintha semmire sem lenne alkalmas. Az alázat inkább azt jelenti, hogy az ember tudja, honnan vannak az ajándékai. Pál apostol így kérdez az első korintusi levél 4. fejezetének 7. igeversében. Mit van ugyanis, amit nem kaptál? Ez az ige szinte szétfeszíti az emberi gőgöt. Az élet, az értelem, a tehetség, az egészség, a lehetőségek, a kapcsolatok. Mind ajándék, kedves hallgató. Az alázatos ember ezért tud hálás lenni. A büszke ember viszont hajlamos mindent saját érdemének tekinteni. Az alázat és az igazság kapcsolata különösen jól látható Jézus életében. Krisztus soha nem volt bizonytalan saját identitásában. Nem kisebbítette magát hamisan, nem tagadta küldetését, nem félt kimondani az igazságot. Mégis tökéletesen alázatos volt. Ez rendkívül fontos felismerés. Az alázat nem gyávaság, kedves hallgató, nem gerinctelenség, nem személytelenség. Jézus képes volt szeretettel, de határozottan beszélni a bűnről. Képes volt kiállni az igazság mellett, képes volt nemet mondani, képes volt konfrontálódni is, amikor szükséges volt. A mai világban sokszor összekeverik az alázatot a konfliktuskerüléssel. Pedig az alázatos ember olykor nagyon is határozott. A különbség nem a külső erőben van, hanem a szív motivációjában. A büszke ember önmeg a dicsőségét védi. Az alázatos ember az igazságot és a szeretetet szolgálja. Nagyon mély kérdés az is, hogy az ember képes-e elfogadni az igazságot másoktól. A büszkeség egyik jele, amikor valaki képtelen kritikát elfogadni. Azonnal védekezik, magyarázkodik, támad, megsértődik. Ismerős, kedves hallgató? Az alázatos ember azonban tud hallgatni, tud mérlegelni, tud tanulni. Ez nem jelenti azt, hogy minden kritika igaz. Nem jelenti azt sem, hogy az embernek minden vádat el kell fogadnia. De az alázatos ember nem retteg attól, hogy esetleg tévedett. Milyen ritka ez? Milyen ritka az az ember, aki képes kimondani, ebben nem volt igazam, sajnálom, tanulnom kell ebből. Pedig az emberi kapcsolatok óriási része gyógyulhatna, ha jelen lenne az a fajta alázat. A házasságokban, a barátságokban, a gyülekezetekben, a közéletben, a társadalmi vitákban. Korunk egyik tragédiája, hogy sokan már nem az igazságot keresik, hanem saját identitásuk védelmét. Az ember egyre nehezebben mondja ki, hogy tévedett. Egyre nehezebben hallgatja meg a másikat. Egyre nehezebben különíti el önmagát saját véleményétől. Az alázat viszont szabaddá tesz. Az önigazolás kényszerétől. Az alázatos embernek nem kell mindig győznie, nem kell mindig igaza legyen, nem kell minden helyzetből erkölcsi győztesként kijönnie. És milyen felszabadító ez? Az ember végre nem saját egóját védi állandóan, hanem keresheti az igazat. A keresztény hit szerint Isten maga az igazság forrása. Ezért az alázat végső soron spirituális magatartás. Az ember elismeri, hogy nem ő a végső mérce. Nem saját érzései, nem saját vágyai, nem saját pillanatnyi érdekei, hanem van nála nagyobb valóság. Ez különösen nehéz a modern, individualista kultúrában, ahol az ember gyakran önmagát tekinti végső tekintének. A Biblia azonban arra hív, hogy az ember ne önmagát imádja. A példabeszédek könyve így figyelmeztet. Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet. Milyen komoly mondat. Az ember őszintén is tévedhet. Ezért van szükség alázatra, ezért van szükség korrekcióra, ezért van szükség Istenre. Az alázat tehát nem az igazság ellentéte, éppen ellenkezőleg az alázat az igazság szeretete. Az alázatos ember nem saját imázsát akarja mindenáron fenntartani, hanem hajlandó megváltozni, ha az igazság ezt kívánja. És talán ez az egyik legmélyebb lelki különbség büszkeség és alázat között. A büszkeség önmagát védi, az alázat az igazságot keresi.
0: Nagyon jó volt, köszönöm szépen, Árpi testvér ismét, és kedves hallgatóink is, természetesen a zene után azonnal folytatják a hallgatást is. Jó, akkor tehát legyen zene, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves hallgatóink, akkor most folytassuk azzal, hogyan vezethet az alázat valódi belső szabadsághoz egy önmagát hajszoló világban, és milyen hatással van az alázat, vagy éppen a büszkeség az emberi kapcsolatainkra.
1: Korunk egyik legnagyobb illúziója az, hogy az ember akkor szabad, ha senkinek nem tartozik elszámolással. A Biblia azonban másként látja az embert. Az ember mindig valaminek a szolgálatában áll. Lehet saját hiúságának szolgája, lehet félelmeink szolgája, lehet társadalmi elvárások szolgája, lehet pénzének a szolgája, sikerének a szolgája, vagy saját sértettségének a szolgája. Az alázat paradox módon szabadságot ad. Az alázatos embernek nem kell mindenáron nagynak látszania. Nem kell folyamatosan szerepet játszania, nem kell állandóan összehasonlítania magát másokkal. Nem kell mindig győznie, nem kell mindig igaza legyen. Ez óriási belső békességet hozhat. A büszkeség ugyanis rendkívül fárasztó, kedves hallgató. Állandó önvédelem, állandó bizonyítás, kontroll, félelem attól, hogy az ember elveszíti a róla kialakított képet. Az alázat viszont lehetővé teszi az őszinteséget, és az őszinteség felszabadító. Jakab levele így tanít a 4. fejezet 10. versében. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Ez nem önpusztítás, ez helyreállítás. A keresztény ember nem önmaga megsemmisítésére törekszik, hanem arra, hogy helyes kapcsolatba kerüljön Istennel, és ebben a kapcsolatban találja meg valódi identitását. Az emberi konfliktusok jelentős része valójában sérült, egókból fakad. Sok házasságban nem az a legnagyobb probléma, hogy nincs szeretet, hanem az, hogy nincs alázat. Nincs valódi meghallgatás, nincs önkritika, bocsánatkérés, önfeladás a másik javára. A büszkeség azt mondja, nekem van igazam. Az alázat meg tudja kérdezni, mit ér ez a másik ember? A büszkeség uralni akar, az alázat építeni. A büszkeség nyerni akar, az alázat gyógyítani. Péter első levelének 5. fejezetének 5. igeversében olvashatjuk. Egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Ez az ige nem csak az egyéni lelki életre igaz, közösségekre is. Egy gyülekezetet tönkretehet a hiúság, egy családot tönkretehet a gőg, egy nemzetet tönkretehet a hatalmi önistenítés. Az alázat viszont közösséget épít. Nem véletlen, hogy Pál apostol az egység alapjának tekinti. Az alázatos ember nem akar mindenkit maga köré rendezni. Nem saját dicsőségét keresi, hanem képes együtt örülni mások ajándékainak. Képes másokat felemelni, képes szolgálni anélkül, hogy állandó elismerést követelne. És milyen ritka az ilyen ember, mégis milyen nagy áldás. Kedves hallgató, a szenvedés különös módon gyakran összetöri az ember büszkeségét, azt gondolom. Az ember addig sokszor erősnek hiszi magát, amíg egészséges. Addig érzi magát erősnek. Amíg sikeres, amíg kontrollálni tudja életét. Aztán eljön egy betegség, egy veszteség, egy gyász, egy csalódás, és az ember ráébred saját törékenységére. A Biblia nem romantizálja a szenvedést, de megmutatja, hogy a szenvedés sokszor mélyebb önismerethez vezet. Pál apostol beszél egy titokzatos tövisről az életében. Ezt írja a 2. Korintusi levél 12. fejezetében. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Micsoda fordított logika. A világ az erőt ünnepli, Isten pedig sokszor az összetört emberben munkálkodik a legmélyebben. Nem ritka, hogy valaki éppen a szenvedésben tanul meg igazán szeretni, igazán imádkozni, igazán együtt érezni. igazán emberré válni. Az alázat gyakran könnyek között születik, és mégis életet ad. A modern világ nagy hangsúlyt helyez a tudásra. Az önmagában jó. A tudomány ajándék. Az emberi értelem Isten ajándéka. A probléma ott kezdődik, amikor a tudás gőggé válik. Amikor az ember azt hiszi, hogy mindenre választ tud adni, amikor a technológiai fejlődésből erkölcsi felsőbbrendűség lesz, amikor az ember önmagát teszi végső mércévé. Pál apostol így figyelmeztet. A tudás felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Az első korintusi levél 8. fejezetében olvashatjuk. Milyen aktuális ez ma? Korunkban hatalmas mennyiségű információ áll rendelkezésre, mégis sokszor hiányzik a bölcsesség. Az alázatos ember tudja, hogy nem mindenható. Tudja, hogy vannak kérdések, amelyek meghaladják. Tud csodálkozni, hallgatni, tanulni, és ez rendkívül fontos. Az alázat nélkül a tudás könnyen hideggé válik. Az alázat nélkül az intelligencia könnyen kegyetlenné. Az alázat nélkül az igazság keresése is önigazolássá torzulhat. Sokan úgy érzik, hogy a keresztény beszéd az alázatról csak hívőknek szól. Valójában minden embert megszólíthat, minden ember találkozott már a büszkeség rombolásával. Családok széthullásában, hatalmi visszaélésekben, megbocsátani képtelen kapcsolatokban, önző rendszerekben, lelkisérülésekben, és minden ember vágyik arra is, hogy valaki valóban alázatos legyen vele szemben. Hogy valaki valóban figyeljen rá, hogy valaki ne használja ki, hogy valaki ne uralkodjon már rajta. A keresztény hit azt állítja, hogy ez a vágy nem véletlen. Az ember a szeretetre teremtetett, és a szeretet természetéhez hozzátartozik az önközpontúság megtörése. Jézus szavai ezért ma is mélyen emberiek. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és megnyugvást találtok lelketeknek. Olvasható Máté evangéliumának 11. fejezetének 29. versében. Milyen különös! A mai ember sokszor mindenhol nyugalmat keres, teljesítményben, kapcsolatokban, fogyasztásban, önmegvalósításban, Jézus pedig a szerítséget és az alázatot kapcsolja össze a lélek nyugalmával. Talán ez az egyik legmélyebb igazság. A büszkeség állandó harcban tart. Az alázat békességet ad.
0: Miért beszél a Biblia úgy az alázatról, mint amelynek örökké való jelentősége van? És beszélj arról is, milyen formákban jelenik meg ma a büszkeség, és miért olyan nehéz felismerni?
1: A Biblia szerint az alázat nem csak erkölcsi kérdés, hanem örökké valósági jelentőségű valóság. Jézus újra és újra beszél arról, hogy Isten országa fordított logika szerint működik. Máté evangéliumának 19. fejezetének 30. igeverse így hangzik. Sokan lesznek elsőkből utolsók, és utolsókból elsők. A világ rendszerében az ember felfelé törekszik, Isten országa azonban sokszor lefelé vezet. A szolgálat felé, az önátadás felé, a szeretet felé. A keresztény ember reménysége nem saját földi dicsőségében van, hanem Isten országában. Ezért az alázat nem pusztán erkölcsi technika, hanem hitbeli orientáció. Az ember tudja, hogy végső soron nem önmaga középpontja, és ez a felismerés paradox módon nem összetöri, hanem felszabadítja. Kedves hallgató, a büszkeség modern formái sokszor egészen másként jelennek meg, mint ahogyan azt az ember elsőre elképzeli. A legtöbben a gőgöt hangos önimádattal, nyílt fennhéjázással vagy agresszív önérvényesítéssel azonosítják. Valóban létezik ilyen büszkeség is. A Biblia azonban sokkal mélyebben látja az ember szívét. A gőg nem csupán külső viselkedés, sokkal inkább belső középpont képzés. Az az állapot, amikor az ember saját magát teszi végső mércévé. És ez a modern világban rendkívül sokféle formában jelenik meg. Korunk egyik legszembetűnőbb jelensége az önkép állandó építése. Az ember ma soha nem látott mértékben mutathatja meg önmagát. A közösségi média világában szinte mindenki saját élete szerkesztőjévé vált. Képeket választunk, mondatokat formálunk, reakciókat várunk, láthatóságra törekszünk, és önmagában természetesen nem bűn, ha valaki megosztja örömét, munkáját vagy gondolatait. A probléma mélyebben kezdődik. Ott, amikor az ember identitása fokozatosan a külső visszajelzésekre épül. Kedves hallgató, a büszkeség modern formája gyakran nem harsány magabiztosság, inkább folyamatos önreklám. Az ember állandóan bizonyítani akarja, hogy értékes, hogy érdekes, hogy sikeres, hogy különleges. A modern kultúra pedig szinte folyamatosan ezt súlykolja. Építse saját márkáját, mutassa meg önmagát, tegye láthatóvá saját történetét. Legyen több másoknál, tűnjön ki, legyen egyedi, és közben lassan kialakul egy rendkívül fárasztó belső kényszer. Az ember már nem egyszerűen élni akar, hanem látszani. Milyen szomorú is ez, ugye, kedves hallgató, és sokszor mennyire nem gondolunk mindebbe bele. Ez különösen tragikus lelki következményekhez vezethet. Az ember fokozatosan elveszítheti kapcsolatát valódi önmagával, egyre inkább a külvilág reakcióiból próbálja meghatározni saját értékét. A dicséret felemeli, a kritika összetöri. Az elismerés élteti, a figyelem hiánya szorongást kelt benne. A büszkeség modern formája ezért gyakran nem magabiztos embert eredményez, hanem rendkívül sérülékeny embert. Olyan embert, aki állandóan önmaga körül forog. Milyen különös, hogy korunk egyszerre beszél sokat önszeretetről, és közben rengeteg ember szenved önértékelési problémáktól. Az ok részben éppen ez lehet. Az ember nem arra teremtetett, hogy saját maga legyen élete központi tárgya. Aki állandóan önmagát figyeli, végül könnyen önmaga fogjává válik. A büszkeség egyik modern formája az erkölcsi felsőbbrendűség is. A különösen veszélyes. Nagyon veszélyes, mert gyakran jó ügyek mögé rejtőzik. Az ember könnyen eljuthat oda, hogy saját erkölcsi álláspontját nem csak igaznak tartja, hanem identitásának alapjává teszi. És ettől kezdve már nem egyszerűen vitázik másokkal, hanem lenézi őket. Megveti őket, erkölcsileg alacsonyabb rendűnek tartja. Ez a jelenség minden oldalon megjelenhet, politikában, vallásban, kulturális kérdésekben, társadalmi vitákban. Az ember lassan már nem az igazságot keresi, hanem saját erkölcsi tisztaságának érzését. És milyen könnyen válik a másik ember ellenséggé. Jézus korában a farizeusok között is jelen volt ez a fajta lelki állapot. Nem egyszerűen arról volt szó, hogy komolyan vették a törvényt, hanem arról, hogy erkölcsi teljesítményükből identitást építettek. Saját igazságuk tudata lassan elválasztotta őket másoktól. Kedves hallgató, hadd idézzem most újra az Úr Jézust. Máté evangéliumának 15. fejezetének 8. igeverse így hangzik. Ez a nép ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem. A modern ember is könnyen kerülhet ebbe az állapotba. Lehet valaki rendkívül érzékeny társadalmi kérdésekre, miközben mély megvetést hordoz más emberek iránt. Lehet valaki vallásos, miközben lelke tele van gőggel. Lehet valaki igaz ügyek harcosa, miközben elveszíti az irgalmat. A büszkeség modern formája az intellektuális gőg is. Korunk rendkívül nagyra értékeli a tudást, ami önmagában jó és fontos. Az emberi értelem Isten ajándéka. A probléma ott kezdődik, amikor a tudás önistenítéssé válik. Amikor az ember már nem keres, hanem uralkodni akar. Nem tanulni akar, hanem fölényben lenni. Az intellektuális büszkeség egyik jele, amikor valaki már nem képes valódi kíváncsiságra. Minden beszélgetésben fölényét akarja bizonyítani. minden vitában győzni akar. Nem meghallgatni akar, hanem leuralni a másikat. És milyen érdekes, hogy a valóban nagy tudású emberek között gyakran sokkal több az alázat. Minél mélyebben látja valaki a valóság összetettségét, annál inkább érzi saját korlátait. Pál ezért írja az első korintusi levél 8. fejezetében, az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít, ahogy már említettük ezt az igeverset. Korunkban különösen veszélyes lehet a technológiai gőg is. Az emberiség óriási technikai fejlődésen ment keresztül. Sok tekintetben olyan lehetőségekkel rendelkezünk, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. És mégis megjelenik a kísértés, hogy az ember saját technikai képességeit végső hatalomnak tekintse, mintha a fejlődés automatikusan erkölcsi fejlődést is jelentene, mintha az ember tudása önmagában megváltaná az emberiséget. A 20. század történelme azonban tragikusan mutatta meg, hogy a technikai fejlettség önmagában nem teszi jobbá az embert. A modern ember képes lett fejlett technológia elpusztítani is. Az ember szíve nem változik meg automatikusan attól, hogy fejlettebb eszközök kerülnek a kezébe. Kedves hallgató, a büszkeség modern formája a sértett identitás is lehet. Ez különösen nehéz kérdés. Vannak emberek, akik külsőleg nem tűnnek gőgösnek, inkább állandó sértettségben élnek. Mégis gyakran ugyanaz az önközpontúság működik bennük. Az ember folyamatosan saját sebeire figyel, saját sérelmeit hordozza, saját fájdalmát teszi identitása középpontjába. Ez nem jelenti azt, hogy a fájdalom nem valós. Sok ember valóban mély sebeket hordoz. A probléma ott kezdődik, amikor az ember már kizárólag önmaga sérülésein keresztül szemléli a világot. Ilyenkor könnyen kialakul egy olyan lelki állapot, amelyben minden róla szól, minden hozzá kapcsolódik, minden őt sérti, és ez végül bezárja az embert.
0: Hogyan kapcsolódik össze az alázat és a kegyelem a keresztény hitben?
1: A keresztény alázat középpontjában végül a kegyelem.

0: mert az ember nem dicsekedhet önmagával, és felemel, mert az ember szeretett. A kegyelem kultúrája teljesen más, mint a teljesítmény kultúrája. A kegyelemben élő ember kevésbé ítélkező, kevésbé rideg, kevésbé önigazult, hiszen tudja, hogy ő maga is irgalomból él. Az alázat egyik legszebb gyümölcse éppen ezért az irgalom. Az alázatos ember általában együttérzőbb. Tudja, hogy ő maga sem hibátlan. Tudja, milyen törékeny az ember. Tudja, milyen könnyen elbukhat bárki. És ezért kevésbé kegyetlen. Talán most vannak hallgatók, akik hívő emberként hallgatják ezt a műsort. Talán vannak, akik régóta járnak gyülekezetbe. És bizonyára vannak, akik szolgálnak is. És talán éppen most érzik meg, hogy az alázat kérdése őket is megszólítja, mert a vallásos ember is lehet büszke, sőt, olykor különösen könnyen válhat azzá. Az ember elkezdheti saját kegyességét csodálni, saját igazságát, saját hitbeli teljesítményét. A keresztény embernek ezért újra és újra Krisztushoz kell visszatérnie, a kereszthez, a kegyelemhez, a szolgáló szeretethez.
1: Kedves hallgatóink, zárásként talán foglaljuk össze, mit vihetünk magunkkal mindenből a mindennapi életünkbe.
0: A büszkeség és az alázat kérdése végső soron nem csupán erkölcsi téma, hanem létezésünk egyik legmélyebb kérdése. Ki áll életünk középpontjában? Mi önmagunk? Vagy a Teremtő Isten? A büszkeség végül elszigetel. Az alázat kapcsolatot teremt, a büszkeség állandó bizonyításra kényszerít, az alázat nyugalmat ad, a büszkeség uralkodni akar. Az alázat szeretni akar, és talán éppen ez a legmélyebb igazság. Az alázat nem kisebbé teszi az embert, hanem emberibbé. Aki képes lehajolni, az képes igazán szeretni. Aki képes bocsánatot kérni, az képes valódi kapcsolatokat építeni. Aki képes elismerni saját törékenységét, az nyitottá válik a kegyelemre. A keresztény hit szerint az ember igazi nagysága nem abban áll, hogy mennyire tudja felmagasztalni önmagát, hanem abban, hogy mennyire tud szeretni, és a szeretet mindig együtt jár az alázattal. Jézus Krisztus ezért nem csak tanította az alázatot, hanem megélte. Ő lett a szolgáló király, az önmagát odaajándékozó megváltó, és ma is hív, nem önmegsimmisítésre, nem önutálatra, hanem igazságra, kegyelemre, szelídségre, és arra a mély belső szabadságra, amely csak akkor születik meg, amikor az ember már nem önmaga körül forog. Máté evangéliumában olvassuk, az 5. fejezet 5. versében, boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Milyen különös ígéret, nem az agresszívak, nem az önmagukat mindenáron keresztül vivők, nem a gőgösek, hanem a szelídek. A keresztény hit szerint ugyanis a valódi erő nem a kérlelhetetlen öntörvényesítésben rejlik, hanem a szeretetben, és a szeretet legmélyebb nyelve az alázat.
1: Kedves hallgatóink, nagyon szépen köszönjük ismét Turci Árpád testvérnek ezt a sok gondolatot, amelyet nagyon komolyan megfogalmazott kedves hallgatóink számára, és mind, amit szoktunk ajánlani, ugyanezt tesszük ma is, gondolja át mindenki ezeket a gondolatokat, ezeket a szavakat, és hogyha megérti, vagy ráadásul még tetszik is, nekik akkor mindenképpen továbbítsák a világnak, mert a világnak szüksége van a világosságra.
0: Köszönöm a figyelmet, kedves hallgatóink!
1: Köszönjük!
0: Isten áldjon meg mindenkit!
1: Úgy legyen! Amen! Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága,

Az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy újra együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet mindnyájunknak, Istenünk védelmében. Együttlétünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról. Akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél, mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, meg cselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdjünk is!
2: Én vagyok az út, az igazság és az élet, én vagyok az út. Az igazság és az élet. Én vagyok az út,

0: vagyok az út, az igazság és az élet, én vagyok az út, az igazság és az élet, én vagyok az út, az igazság és az élet, én vagyok az út, az igazság és az élet.
1: És akkor ime, itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1816. Mi az élet értelme? A család vagy Isten? A válasz. Valójában nagyon sokan menekülnének ettől a kérdéstől, illetve ennek a megválaszolásától, mert napjainkban egyre inkább a földi dolgokra, így a családra helyeződik a hangsúly. És amikor összeütközésbe kerül az isteni akarat a család szeretetével, akkor ritkán dől el a megértés az Úr javára, sajnos. Nézzünk erre példákat is gyorsan, hogy könnyebben érthető legyen. Amikor az Úr elszólít a családból valakit, már is ezt halljuk. Miért őt vette el? Hát mit vétett szegény? Hát egész életében olyan jó volt. Hát ezt érdemelte? És már is érkezik a méltatlankodás az Úrhoz. Aztán. Ha valaki megbetegszik, főleg egy gyermek, ha valaki munkanélküli lesz, ha valakinek az otthona elvész, ilyenkor gyakran megesik, hogy már is Isten a hibás. Miért engedi ezt meg? Nagyon ritkán hallottam Jobb szavait a mában. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve. Vagy... ha Istentől elfogadjuk a jót, a rosszat miért nem? Holott. A rossznak látszó dolog nem is mindig rossz. Ha valakit Isten hazaszólít, azt jelenti, hogy lejárt az ideje a földön. Minden ember egy bizonyos cél teljesítésére érkezik, és ha annak az esedékessége lejár, akkor a személynek itt már nincs dolga, mehet is az atya elé. Mindezekből következik, hogy mi, emberek, inkább a földi létre vagyunk berendezkedve, és nem a mennyei hazára. Valahogy nem akarunk ráhangolódni a mennyei atya gondolkodására, holott ezzel, jaj, de sok mindent megérthetnénk. Természetesen ez nem azt jelenti, hogyha valakinek a gyermekét hazaviszi az Úr, akkor az már nem érintheti meg a szívét, dehogy nem, nagyon is, hiszen ez kötődés, szeretet, érzelmek vannak a kapcsolatban. De itt van a lényeg. Kit szeretek jobban? Istent, vagy az ő ajándékát, amit tőle kaptam? Ilyenkor is el kell gyászolni a veszteséget, de az Úr hatalmasan tud vigasztalni, és ha valakinek nyitott a szíve, elmagyarázza, megérteti vele mindennek a lényegét. Ráadásul mi emberek általában magunkból indulunk ki. Nekünk legyen jó, maradjon itt velünk az az ajándék. De, kérdés, a másiknak nem jobb az atyánál lenni? Tudnunk kell elengedni minden területen. És hogy ez könnyű? Nem. Egyáltalán nem, nagyon is nem, de az Úr segít küzdelmeinkben, amit én is tanúsíthatok, sokféle veszteség elhordozása után is. Talán mondhatom azt is, hogy nem a levegőbe beszélek. Életem sok területén viseltem el komoly veszteségeket, és az Úr mindig jóra fordította, jobbat adott helyette. Ő vigasztalt, ő hordozott a tenyerén, ő enyhítette a fájdalmamat, és ő adott reményt, amit be is teljesített mindig. Pál apostol így fogalmaz az 1 Korintus 10-ben. Mindent Isten dicsőségére tegyetek. Értsük meg, hogy bármennyi érzelemmel is kötődünk a földhöz, annak nagyon rövid a lejárata, de a mennyei életnek örök a jelzője. Nos, akkor hová kell inkább kötődnünk? Minden áldott dolgot, mint a családot is, azért becsüljük, mert az a mennyei családunkra mutat. Értsük meg, és fogadjuk el ezt is. Ez 1817. kérdés. Igaz-e, hogy a testi cselekedeteknek lelki következményei vannak? A válasz. Igen, ez nagyon is így van. Nagyon sokszor csodálkozunk, ismét és ismét Istent hibáztatjuk azért, hogy hívő ember létünkre még sincs békesség a lelkünkben. Holott az Úristen azt mondta, hogy az ő békességét hagyja nekünk. Általában nem értjük, hogy a megtérés előtti, olykor fiatalkori paráználkodások egészségügyi hatásai miatt tönkre mehet a későbbi házasság. Akkor, holott azok a lányok, akik édesanyák szerettek volna lenni valamikor, olyan betegségeket szedtek össze, annyi abortuszon voltak, hogy eljátszották a lehetőségüket. Ez pedig hatalmas lelki szenvedéssel jár utóbb. És megint Isten van soron. Hogyan engedheti ezt meg? Holott a bajt az ember okozta, és nem Isten. Hasonlóképpen a férfiak nemi betegségei is gátolhatják a fogantatást. Aztán ott van a túlsúly. Sok fiatal tömi magába az egészségtelen ételt, üdítőt, alkohol, drogot és sok más káros anyagot, és csodálkoznak, hogy a testük túlsúllyal felel, és bármit tesznek, nem tudják korrigálni. És a mai világban, ha valaki nem egy Vénusz vagy Adonusz, nem kap megfelelő munkát, és gúnyolják, kiközösítik, mínuszba esik az önértékelése, és már is Isten van soron. Hogy lehet ez? Hogy engedheti ezt meg az Isten, hogy engem bántsanak? Aztán ott van a mai elég gyakori baleset okozások száma is. Hányan vezetnek befolyásolt állapotban? Hányan gázolnak el embereket, idős gyermeket, hol halálosan, hol úgy, hogy béna vagy amputált marad a másik? És amikor kijózanodik a kár okozó, már nem tud szabadulni a lelkiismeret furdalástól, az önvádtól egyedül. És ott vannak a verekedős apukák, akik úgy akarják hatalmukat biztosítani, hogy erőszakhoz folyamodnak a családban. És amikor felnő a gyermek, elfordul tőle, és akkor még neki fáj a gyermeki hálátlanság. Nos, mi emberek a testi dolgokkal nagyon komoly lelki gondokat tudunk okozni magunknak, de amikor elhangzik a szeretetteljes figyelmeztetés, akár szülőktől, akár a Szentíráson át, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ, vagy a rosszat dob ki az életedből, és csak a jót tarts meg, vagy élj a mértékletesség ajándékával, akkor mindezek süket fülekre találnak. Adja az Úr, hogy tudatosítsuk. Ki mint vett, úgy arat, mert mindennek megvan a maga következménye. Ha valaki földob egy görögdínyét és aláll, akkor ne csodálkozzék, hogy széttörik a fején, és mindenütt ragacsos piros lesz, tele apró fekete magokkal. Adja az Úr, hogy átgondoljuk ezeket a cseppet se kényes, de igen praktikus kérdéseket, és okuljunk belőle. Ha beleestünk, kérjük bocsánatát az Istennek, mert elsősorban őt bántottuk meg, hogy nem aszerint élünk, amire teremtve vagyunk. És kérjünk kegyelmet a nehézségek elhordozásához, vagy a gyógyuláshoz. Úgy, ahogy a javunkra lesz. Ez 1818. kérdés. Igaz-e? Azok az Isten gyermekei, akiket a Szentlélek vezet. A válasz? Igen, tökéletesen igaz. Maga az ige is ezt tanítja sok helyen. Az 1 János 3-ban is ez áll. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. A Szentlélek ajándékokat is hozott magával, lelki tulajdonságokat. Akik ezeket nem tudják megélni, azoknak már is el kell gondolkodniuk, hogy vajon kinek a gyermekei, kinek a vezetése alatt élnek, kinek a természetét hordozzák. És még sok más ilyen ismérv is van. Keresd ki a Bibliából, sokat fogsz tanulni belőle. Ezer-nyolcszáztizenkilencedik kérdés. Pünköskor mivel bizonyította Isten, hogy a nők is az ő gyermekei, és nem csak hús testek? A válasz. Tisztázzuk rögtön, hogy miért is volt nagy szükség arra, a korabeli zsidó társadalomban, hogy a Teremtő Úr a helyére tegye a férfi és a nő kapcsolatát, valamint a nő és az Isten kapcsolatát. Nem kell sokat gondolkodnunk, tudjuk, hogy az emberi történelem során a férfi erő rendszerint leuralta a nőket, egy-két kivételtől eltekintve. És miért? Hogy akaratuk alá hajtsák őket. A zsidó társadalomban ez azért is volt nagy bűn, mert félre értelmezték a bűnbeesés történetét. Ők minden csak Éva nyakába vartak, holott a Szentírás ezt mondja, mindketten vétettek. És ez a leuralás odáig fajult a héberek között, hogy már azt is tagadták, hogy a nőknek egyáltalán lelke van. Hogy Adonája, kapcsolata lehet. És szerintük a mennyek országa csak férfi állam lesz. A nő csak arra való, hogy szüljön, kiszolgálja a férfiak vágyait, szolga legyen és alázatos. Ennek egyik szörnyű példája annak a papnak az esete, aki odadobta feleségét a homoszexuálisoknak. Miután halálra gyötörték, földarabolta a nőt, és 12 törzshöz küldte el a tagjait. Ne is részletezzük. Nos, Isten nem erre teremtette a nőket, ők egyen jogú társak. És Jézus már akkor bizonyította ezt, amikor női tanítványokat is fogadott. Amikor nő volt az, akire először rábízta a megváltás örömhírét, hogy vigye el az apostolokhoz, föltámadt. A Szentlélek pedig a kettős lángnyelvekkel a nőkre is éppen úgy rászállt, mint a férfiakra. És sorolhatnánk. És mit tanultunk ebből? Nos, hány keresztény egyház van még ma is, ahol a nő meg se szólalhat? Nem taníthat, nem lehet lelkész, és